0: ezeknek a párhuzamai. És ami nagyon érdekes, hogy maga az áldozat bemutatás az úgymond a szentek szentjébe van. És ez a fölmerül a nagy kérdés, hogy miért van ott. Ez egy nagyon unikális dolog, mert nem csak a zsidó vallásban, bár szinte minden, amit én általában ismerek, van valamiféle áldozati rítus, nyilván pragmatikus okok volt, tehát nem lehet egy állatot egy zárt térben meggyújtani, tehát igen, a füst is elnyomná a teljességét, meg hát az ház leégné, és sorolhatnám tovább, de azt fejezik, hogy az ember ott áll Isten előtt, és neki mutatja be az áldozatot. Tehát például, hogy miért állnak ezek a nagy ókori templomok is, ugyan már félig meddig romosan, meg lőporaktár volt, meg fölrobbant az Akropoliszon. Hát nem csak azért, mert nem volt energiájuk lerobbantani, meg lerombolni. Nyilván a Zeus szobrot elvitték az Adytonból, a szentek szentjének az analógiás helyéről, igen, meg összetörték, de alapvetően az épületek fönnmaradtak, tehát mondhatnák, hogy újra tudna templomként funkcionálni. Csak van egy nagyon fontos dolog, a fókusz, a tűzhely, ami kint volt a tűzáldozati, igen, oltár, és azt kellett deszakralizálni, és akkor egy pogány embernek is az használhatatlan volt. Tehát amikor a kereszténység államvallás lett a Római Birodalomban, ezeket
1: az oltárt.
0: Igen, azt pusztították el, meg szennyezték be olyan szempontból, hogy rituálisan az használhatatlan legyen, és ezzel tulajdonképpen így hanvattak el ezek a kultuszok. Viszont a kereszténység vallja, hogy Krisztus fölméne a mennyei, a zsidókhoz írt levél, ketté hasadt a kárpit, és mivel fölvette az emberi természetet, állandó jelleggel közbejár, nem csak egy napon, ugye, tehát minden nap bizonyos értelemben az engesztelő áldozatnak tudja az ember magára a bűn lemosást alkalmazni, és ez fejezi ki, hogy maga az oltár az behelyeztetett úgymond a szentélybe. Uh-huh. Tehát, mert tulajdonképpen a szentély valamilyen szempontból Isten lakhelye közöttünk, de a mennyországot jelképezi. És tulajdonképpen az, aki az áldozatot bemutatta, az is Isten, és aki az áldozatot elfogadja, ugye ez a... Uh-huh. Nyilván most a Szent Háromságtan és az egyéb teológiai problémák belemenvén, de ennek ez a logikája, hisz ember hogy tudna az Istennek végső vagy arányos engesztelést adni. Nyilván az Isten azt mondja, hogy én mondjak le mondjuk erről a telefonomról, ez nyilván a bűneimmel nem egyenértékű áldozat, de ha Isten ezt elfogadja, ezt a lemondást, akkor ez az úgynevezett méltányossági alapú igazságosság, de Krisztus valóban igaz volt a keresztény fölfogás szerint, pontosan azért, mert aki cselekszik, az Isten. Tehát a Ben Hurba, amikor ad egy pohár vizet, az is végtelen értékű, mert aki cselekszi, és így a végtelenül megsértett Istent igazságosan helyezi. Tehát ez ugye az, és tehát ott is az áldozat körül forog, mint az egész, hogy a Tórának is a közepe, az engesztelés napja tulajdonképpen.
1: Ja. És erre, szombatok szombatja.
0: Így van, erre megy vissza, és tulajdonképpen minden vasárnap ez, mert nagyon sokan elemezték azt már, hogy nyilván most az egy kérdés, mert most a szinoptikusok, hogy mikor és mit ünnepelt, és hogyan az üdvözítő, de ami nagyon érdekes, hogy bizonyos szempontból az a széder befejezetlen. Most abba bele nem menve, hogy mi a mai szertartásnak melyik elemei mikorra rögzültek véglegesen, de érdekes, hogy nem az utolsó pohár borra mondta az áldást, mármint azt, amikor mondta, hogy ez az én vérem kell, és utána mondja, hogy nem iszom többé a szőlőnek a levéből, amíg nem leszek atyámnál. Tehát tulajdonképpen az utolsó vacsora most is tart katolikus értelmezés szerint, tehát az nem egy lezárt széder valamiféleképpen, hanem hisz hol fogyasztod el a bárány? Nincsen bárány. Hát ez nyilván egy értelmezési kérdés már, hogy ettek-e pászka bárányt ott, vagy nem. És hát pénteken volt az előkészületi nap, hát akkor kellett levágni, viszont hát péntek este már a sírba feküdt a leírás szerint, akkor már nem tudta elvégezni, de ezek is mind megfeleltethetők a széder egy-egy elemének, és tulajdonképpen minden szentmise is a végső eljövetel. Tehát, hogy ez valamiféleképpen ez egy egyetlen szertartást alkot ebben a felfogásban. Vagy például vasárnap, a vasárnaphoz kapcsolódóan a úgynevezett szentelt vízhintési szertartás, amikor ezt általában kereszt kútnál végezték, vagy amikor volt keresztelő kápolna, és onnan vonultak át a szentmisére, de alapvetően ma ezt a főoltárnál végzi a pap, és akkor meghinti a hincs meg engem izsóppal, aspergesz mé, és megtisztulok, és fehérebb leszek, mint a hó, Dávid király zsoltárából egy idézet, és akkor meghinti az oltárt, a homlokát megjelöli vele, és odaadja a szolgálattevőknek, azok is megjelölik, az két oldalt fogják neki a köpenyét, amivel körbejár, meg amikor az oltárt füstöli, akkor is ugye fogják két oldalt. Igen, így van. És meghinti vele a népet, hasonlóan az engesztelés
1: napjához. Mózes tartották így a kezét annak idején.
0: Ugye, igen, igen. Tehát ez is mind ide vezethető vissza.
1: Maradjunk a víznél. A keresztelő medence ugye egyrészt megjelenik az ajtóban, mint a mezuza. Igen. Szóval érinti az ember, vagy azt a vizet magára keni, ami a érkezéskor van, ugye nálunk ugye érintéssel a mezuzát érintjük meg. Szóval kicsit olyan a szentelt vizes kis tartályocska, mint a mezuza és a keresztelő medence egyben. Szóval így ugye igen, kettő az egyben. De hogy ugye nálunk a mikve, a beberítkezés, a betérés, a megtérés helye, ugye az teljes elmerülést jelent, mesztelenül, anyaszűnt mesztelenül az ember születik, és úgy születik újjá. És ugye tudom nagyon jól, hogy ugye most babáknak ugye legfeljebb a kereszteléskor a homlokát öntik a vizet. Ez egyszerűsödött? Ez így a korokszakokkal változott ez a bemerítkezés? Volt, amikor teljesen elmerítették a babát, víz alá tették, igen, hogy kivegyék, mert ugye nálunk ugye muszáj, hogy befedje teljesen, mint ahogy anya még be a magzatvíz közbe vegye a víz. Hogy ez hogy változott? Mi ennek a két percben, mi ennek a története?
0: Két percben. Csak nagyon messzire.
1: Van még sok kérdésem.
0: A görög-keleti és a görög-katolikus egyházakban ma is így végzik, de ha megnézzük a középkori nagy keresztény, például nagy szembenben láttam nagy a luteránus evangélikus templomban középkori nagy keresztelő medence, tehát tényleg egy méretes, amiben egy babát legalábbis alá lehet teljesen meríteni. És maga a leöntés nyugaton az később egyszerűsödött, de ennek már van például a didakia 12 apostolban tanítás, hogy folyóvíznél végezzék. Ha nem, akkor állóvíznél. Hideg víz, de hogyha nem, akkor lehet forrás, tehát hogy meleg víz. Aha. És akkor így mennek végig, és igazából a leöntésre már ott van elvileg példa, de hát mondhatnánk, amikor mondta, hogy most meg egészen engem, mondja Péter Jézusnak, és akkor mondja, hogy elég, hogyha a lábadat megmosom, azzal megtisztulsz. Nyilván, de az tehát a teljes bemerítés volt az eredeti forma, nyugaton is nagyon sokáig egyébként. Tehát ennek pragmatikus okokból csökkentették le. Ennek nyilván adtak egy teológiai magyarázatot, hogy miért ugyanolyan értékű. Persze ezzel nyilván, akik a teljes bemerítést tartják érvényesnek, független attól, hogy baptisták vagy nem baptisták, azok hivatkoznak a tradícióra, illetve az, hogy ezáltal lesz.
1: De volt valahol olyan esetleg előfordult olyan, hogy olyan fajta keresztelés, amikor nem ruhába voltak, és nem babák voltak?
0: Igen, tehát tehát a felnőtteket is mezítelenül merítették be nagyon sokáig, illetve egy fehér ruhát adtak rájuk, egy keresztelés ruhát.
1: Mert nyilvános volt, és hogy
0: igen, ezért, igen, meg a nők esetében, igen, hogy, de ennek is van egy olyan jelképe, hogy Ádám és Éva elvesztette azt a fényruhát, amiben teremtettek, és észreveszik, hogy mezítelenek, ez az átistelünést is jelképezi, mint a Táborhegyén, amikor látták, hogy fényesen ott van Mózes és Illés között, ugye mi a Tórát, és a proféták, a Nöbimet is jelképezheti, és hát ehhez kapcsolódó, hogy visszakapjuk ezt a ruhát, ami hogy Istenbe öltözünk. Tehát ennek van egy ilyen jelentése is, vagy értelmezés.
1: Ugye vízkeresztkör voltunk ott, és ugye vizet szenteltek méghozzá eléggé, általam sose látott mennyiségben, ugye hordónyi vizeket, amit utána szétosztottak a közösségnek a mise végeztével. Nekem az fogott meg, nem voltam még ilyenen, hogy miközben a pap ugye szentelte a vizet, közben sót tett hozzá, de minden egyes aktus, vagy ritus szegmens között ugye mondott is valamit, és aki adta a kezébe a sót, vagy a, vagy a, vagy a keverő lapátot, amivel a hordóban lévő nagy vizet ugye megkavarta, az megcsokolta a kezét is. Nálunk is ugye illik megcsokolni a mezuzát, illik megcsokolni a toratekercset, illik megcsokolni a tfilint, a taleszt, és a, általában a csók, a mise, és a szentartás alatt ugye miknek jár a pap kezének eközben, és minek képzelhető el?
0: Például a szentelt tárgyaknak, tehát például lesz most gyertya szentelő boldogasszony, február 2-a urunk bemutatása a templomba, 40 nappal születése után ugye tisztulási áldozatot is kiváltani az első születtet.
1: Igen, tessék meg,
0: így van, ugye, így van, és itt gyakorlatilag egy mise-szerű, a misével analóg, hogy annak is van egy külön evangéliuma, egy konszekrálója a gyertyaszentelésnek, és ugyanúgy, mint a szent áldozás, hogy letérdelnek az áldoztató rácsnál, a szentély korlátnál a hívek, nyújtja a papa gyertyát, azt megcsokolják, és utána a gyertya Krisztust is jelképez, meg nyilván nagyon sok jelképe van egy szentelt gyertyának, utána a pap kezét is, azért hisz a pap kezét hagyományosan a katekumenek olajával, a püspökét kenték föl krizmával, az új ritus szerint már krizmával kenik föl a papoknak is a kezét, hisz azáltal szenteli meg a dolgokat.
1: Krizma
0: a
1: szentelt olaj?
0: Igen, igen, faolaj és balzsammal van kevelve. Ugye a kenet, krizma, igen. Ugye karizma, onnan ered a fogalma. Neki.
1: Ez régen változott olívaolajról erre, vagy pedig ez mindig is ez
0: nem,
1: volt?
0: Van olívaolajas olaj is, a hittanulók olaja és a betegek olaja. És az az érdekes, hogy már a vízszentelésnél itt általában szentelt vizet szentelt az atya, ezt vízkeresztkor szentelik, de a keresztvíz az más típusú víz, azt húsvét éjszakáján szentelik hagyományosan, vagy mint ünnepélyes jelleg.
1: Egész évre kitart?
0: Hát, ha nem tart, évközben is lehet, de az kevésbé ünnepélyes, és ahhoz abban is kevernek krizmát, meg olajat. Hát. És annak egy külön szertartása van, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, rálehel a pap, tehát tulajdonképpen az ősóceánt, a teremtést, a genezist jelképezi azt, hogy az ember is elszületik.
1: És ez húsvét előtt történik.
0: Ez húsvét előtt, és van még harmadik típusú szentelt víz, a Gergely víz, amit a templom szenteléshez használnak, de most ebben nem megyek bele, vagy ennek a részlet.
1: De azt láttam, hogy te két üveggel is vittél magaddal haza ebből a vízből. Azt otthon, az a te otthonodban mire is, hogyan használod föl?
0: A jámbor katolikusoknak is van a mezuzaszerű szentelt víztartó, ilyen piciket lehet kapni, hogy otthon az ember belép, vagy kilép az otthonából, akkor keresztet vethesse magára.
1: Ezt a főbejárathoz teszed? Az ajtófélfára?
0: Igen.
1: Az ajtófélfára?
0: Hát, vagy ahhoz közel, ugye?
1: Aha, igen, de mindenképpen igen. A kijárat és a jöttödben és mentedben azt érinted, és keresztet vett.
0: Így van, illetve házszenteléshez is lehet használni. Ez nagyon érdekes, ha már vízkeresztnél vagyunk, ennek is van egy párhuzama, bár ez igazából a Pesachkal függ össze, az ajtófélfáknak a megkenése,
1: igen.
0: Amikor ugye végig füstöli és végig hinti szentelt vízzel, amíg a Magnifikátot énekli a kórus, a házat, és krétával, szentelt krétával az ajtófélfa tetejére fölírja, hogy CMS, ami ugye Kaspar Melchior Baltazar a három királyokra is utalhat, de alapvetően azt jelenti, hogy Krisztus Manzionem Benedicat, hogy Krisztus áldja meg ezt a hajlékot, és fölírják az évszámot.
1: Nagyon sok mindenről beszélhettünk, ugye számomra a csúcspont, a híd, vagy a, nem is az, hogy híd, inkább csak azt mondom, hogy a közös tőről fakadásnak az egyik legeklatánsabb példája, szinte már az embernek libabőrös lesz a keze, az, hogy amikor ugye nálunk az állóimádságot, a főimádságot, ami a szentély áldozat idejében van elmondva, és annak a emlékére lett elrendelve, szinte ahelyett, vagy pótlásául, vagy így szimbolikusan, amíg nincsen szentély, addig azt mondjuk. És annak ugye van egy néma és egy hangos változata, mert az áldozat is volt egyrészt magán, illetve lehetett, és volt közáldozat is, és a népnek közös áldozata, és ezért is van egy ilyen belső és külső közösségi és egyéni aspektusa, lásd, csöndben mondjuk azt a hangosan, és amikor ezt megismételjük, akkor a kedusában, Isten nevének megszentelési részében, amit csak hangosan mondhatunk el, ha vagyunk elegen, minimum 10, van a zsinagógában, hogy ennek a szertartásnak a része egy ilyen előimádkozó mondja, a közösség válaszol rá párbeszéd, és a szent seregeket, az ézsaiási látomást utánozzuk le, ahol az angyalok, az égi seregek egymáshoz beszélnek, hogy hol van az ő dicsősége, és utána pedig mondjuk együtt, hogy szent, szent, szent a seregek ura, úgy összezárt lábbal szögdelve, mint ahogy azok a hatszárnyú kerubok. És ugye a misének a legszent

0: ilyen erősségű párhuzamot, ami ehhez hasonlóan így megjelenik mind a két helyen örökségképpen.
1: Például az imádsággal kapcsolatban, hogy a szentélyen kívül bizonyos imákat halkan vagy csendben kell mondani, vagy mormogni kell. Uh-huh. Ez például megjelenik a hagyományos zsolozsmában, ahol mondjuk elkezdi hangosan a pap, hogy Pater Noster, et nenus in ducas szinten tationem sed libera nostram, hogy mi atyánk, és akkor mondja, és ne vigy minket a kísértésbe, és válaszolja az utolsó mondatot a gyülekezet, de szabadíts meg a gonosztól. És például ilyen az ámennek a használata, hogy nagyon sokszor mond egy hosszú imát a pap, például a kánon csöndbe, és akkor per omnia saecula saeculorum, és mindörökkön örökké ámen, ugye mondja rá a nép, hogy az hangos az ámen rész, és erről eszembe jut a szentírás fordításokban is, amikor azt olvasok, hogy bizony-bizony mondom néktek, ugye ez a latinban is még úgy van, hogy ámen, ámen, dico, vobis, és a görögben is. Ez mi történik? Megszólítják Jézust, és ő közben imádkozik, kapcsolatban van az atyával, hisz az ő szavát közvetíti, mint proféta, és akkor mondja, hogy ámen, ámen, tehát befejez egy imát, és mondom néktek. Tehát egy kapcsolatban van az atyával, egy állandó jellegű kapcsolatban, csak nyilván az ő embersége szerint is, mint felkent proféta. Ugye, ez jelenti maga a Krisztus szó is, a krizma, ha már itt voltunk ezeknél a kifejezéseknél. És például ez jelenik meg magán a nagypénteki leírásban is, amikor a Éli Lamma Szabbaktánit mondja, ami egy zsoltár kezdett, és utána csöndbe végzi. Tehát nyilván lehet, hogy agonizál, de nem, nyilván tanulmányokat írtak meg, elmélkedéseket, hogy kétségbe esett a kereszten, stb., és valakik azt hallottak, hogy illést hívja, és tulajdonképpen egy zsoltárt mond, egy nagyon szép zsoltárt, ami a végé, hogy de nem hagyod a holtak birodalmában a te hívedet. Nagyon szép, hogy a básáni bikák ükeltek föl ellenem, ugye kiszáradt a torkom, és akkor, ha jól tudom, de ennek utána kéne néznem, hogy a húsvéti liturgiában a leviták ezt a zsoltárt énekelték, amíg az előkészületi napon levágták a bárányt. Tehát itt követi úgymond a templom liturgiáját, a leírás szerint. De ezt meg kell nézni, ahol erre van leírás a Talmudban is, hogy hogyan folyt ez akkor a szerte. Ha van erre egyáltalán forrás, akkor meg lehet.
0: Valószínűleg a Pszachim traktátusban ott van, csak én vagyok. Vagy igen, szóval van valószínűleg forrás, és esetleg ott meg is van nevezve az a zsoltár, vagy azok a zsoltárok, amiket mondták akkor.
1: És ott is ugye bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomba, ugye.
0: Megint csak a jobblaton. Bizony-bizonynak fordítanak. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál, és erről beszélgettünk. Szerintem még lesz olyan alkalom, hogy visszahívlak téged, főleg akkor, amikor valami aktuális zsidóságot is érintő katolikus hírekről hallunk. Ugye mostanában az egyház a II. Vatikán Zsinat óta, vagy főleg a Ferenc pápa regnálása óta megmeglepi a zsidó közösséget és mindenfajta kijelentésekkel. Persze ezekről most nem beszéltünk, te nem is, te inkább egy régebbi korszaknak vagy a fannya, de minden esetre a katolikus világot ismerve, mint a legnagyobb keresztény felekezetet, fogok még hozzád fordulni, hogyha van kedved, és akkor még visszahívlak ebben a műsorba. A mai műsorban Szász Péterrel, a Depozitum katolikus hitvédő oldal főszerkesztőjével, munkatársával beszéltem, aki több hitvitában is bátran mindenkit invitálok, hogy keressen rá a YouTube-on, Facebookon, neten hitvitában vett részt. Kiterjedt munkásságod van. Ugye képzettségedet tekintve történész vagy, de elkötelezett tradicionális katolikus. És hogy is mindenkinek mondom, aki szeretne egy ilyen tradicionális szertartást nézni, akkor ugye Magyarországon, ahogy mondtuk, nincsen rá nagyon lehetősége, csak ebbe a belvárosi Szent Mihály templomban. Az megteheti ott, nem tudom milyen sűrűn, minden vasárnaponként.
1: Vasárnap délelőtt 10 órakor van rendesen, igen, ott.
0: Mert más misék azok nem ilyen.
1: Nem, az a megújított mise rendszerint van itt.
0: Értem. Minden kedves hallgatónak köszönöm a figyelmet, és jövő héten újabb meglepetés vendéggel fogok érkezni. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásom címe Krisztus testének egysége. Előadó dr. Tokics Imre.
1: A hetednapi adventista egyház több mint 100 éven keresztül 27 olyan témát talált a Szentírásban, amelyet fontosnak tartott. Néhány évvel ezelőtt ehhez hozzájött még egy 28. is. Így most 28 olyan fontos téma van, amit alapelvi szinten a Bibliából keressük a választ és találjuk meg. Ebből a 14. az egyház egysége. Az egyházat a Szentírás Pál apostol nyomán és egyéb újszövetségi levelek nyomán Krisztus testének nevezzük. És azt mondjuk, hogy az egyház egy test sok taggal, kihívva minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből, népből. Azt is mondhatjuk, hogy Krisztusban új teremtések vagyunk, mert Krisztus megjelenése az pontosan olyan, mint a teremtés megjelenése a világegyetemben. Az egyházat hitünk szerint semmi nem oszthatja meg. Sem faji, kulturális, műveltségbeli, nemzetiségbeli, alacsonyabb vagy magasabb rendű, szegény vagy gazdag, férfi és nő szerinti megkülönböztetés. Krisztusban nincs különbség. A különbségek eltűnnek. Krisztusban mindannyian egyenlőek vagyunk, ezért mi tegezzük egymást, néha még az idős kort is át tudjuk hidalni ezzel a tiszteletteljes megszólítással. Azért vagyunk, hogy részrehajrás és fenntartás nélkül szolgáljunk másoknak, és mások szolgáljanak esetleg nekünk. A Szentírás, ami hitünk szerint életünk zsinórmértéke, ebben találjuk meg azt a kinyilatkoztatást, ami szól Jézus küldetéséről. Mindannyian ugyan annak a hitnek vagyunk részesei. Mindannyian ugyanazt a bizonyságot hirdetjük. Ennek az egységnek a forrása a Szent Háromság, és ennek a Szent Háromságnak vagyunk mi, a gyermekei. Jézus még a nagy héten is azért aggódott, hogy vajon, amikor befejezi földi pályafutását, amikor befejezi munkáját a földön, vajon a tanítványai, akire rábízta az evangélium küldetésének továbbadását, hogy a tanítványok vajon megértették-e őt? Hiszen ezek az emberek korábban irigyek voltak egymásra. Hiszen ezek az emberek egymást bántották, vitatkoztak. Afelett vitatkoztak, hogy melyikünk a nagyobb. Én Pétere, vagy esetleg a másik János-e. És úgy tűnt, hogy ezek az emberek 3,5 esztendőn keresztül nem értették meg Jézus szavait, tanítását. Úgy tűnt, hogy ezek az emberek inkább saját maguk alkotta Jézust, semmint az igazit fogják követni. És Jézus még a kereszt halála előtti percekben is azért imádkozott, hogy tanítványai megértsék, hogy mi fontos a küldetésük és a szolgálatuk. Jézus volt az igazi szeretet. És egy olyan világban élt, ahol nem volt könnyű kimutatni a szeretetet. egy olyan világban élt, ahol az emberek megtanulták egymást gyűlölni. Ugyanúgy, ahogy ma. És egy ilyen furcsa világban, amely világot a faji, kulturális vagy vallási széttagoltság, töredezettség jellemzett, egy ilyen világban Jézus bemutatta az igazi szeretetet. Tanítványai pedig úgy gondolkoztak, mint a kortársak. Szeretem a másikat akkor, ha zsidó, de nem szeretem akkor, ha pogány. A nők azok alacsonyabb rendűek. Az általam bűnösnek nevezett emberekhez nem szabad bemenni, mert akkor én is bűnössé válok. És a szegénység az Isten büntetése. Így gondolkoztak a tanítványok. És Jézus ebből a csőlátásból emeli ki őket. És a tanítványok megdöbbentően tapasztalják, hogy amikor az egyik vásárlásból visszatérnek a mesterükhöz, akkor egy nagyon rossz hírű samaritánus asszonnyal beszélget, sőt, még elkezd ennek az asszonynak a zsidó hitről beszélni. Ott és akkor mindenki a tanítványok közül megbotránkozott a názáreti Jézusban. De Krisztust nem tántorította el küldetésének megvalósításától a tanítványok véleménye. Ő haladt egyenesen tovább. Miközben tisztelte a hagyományt, tisztelte és betartotta az Isten törvényét, mégsem vált ennek a szolgájává. Még családi részben sem lehetett eltávolítani, hiszen Mária mindennel próbálkozik, csak hogy eltérítse, visszatérítse őt a szülői házhoz. És elérkezik a pillanat, amikor Jézus elindul megváltói útjára. És ez pontosan egy házasságkötésnek az alkalmán volt a kánai események során. Titokzatos módon az édesanyja megérzi Jézus isteni származását, hiszen ha valaki tudta, akkor ő tudta azt, hogy Jézus fogantatása teljesen eltérő volt minden más gyermek fogantatásától. Jézus töretlenül ment előre azon az úton, amelyet a proféták évszázadokkal korábban lefektettek, és amely saját lelki ismeretében ott volt. A tanítványoknak meg kellett érteniük a mestert, de mindaddig ezt nem tudták megtenni, amíg a földi pályáját rótta, Izrael poros útjain elfáradva, elcsüggedve végezte szolgálatát. Akkor értettek meg mindent a tanítványok, amikor Jézus feltámadt. Akkor, mint egy pikkelyszerűen leesett a csőlátásuk, és kezdtek látni, érezni. Akkor kezdték meg az összefüggéseket összerakni. Hányszor és hányszor történik az életünkben valami, amelyet ott és akkor nem értünk, majd évtizedekkel később valami történik, és akkor értjük meg a korábbi eseményeket, akkor kerülnek a dolgok a helyükre. Jézus mindent megtett azért, hogy az ő tanítványai egységben legyenek. Az egyház egységéről beszélhetünk. Bár tudjátok, Biblia forgató ember lévén igazán zavarba jöhetné bármelyikünk, ha megkérdeznénk azt, hogy na mikor is alakult ki az egyház? Mert pontosan nem tudjuk. Vannak, akik azt mondják, amikor a római katona Jézus holttestébe a dárdával beledöfött, és onnan vér és víz jött ki, na ez az egyház alapításának a pillanata. Római katolikus teológusok ezt tanítják. Protestáns teológusok azt mondják, amikor a feltámadt Krisztus találkozik tanítványaival, és azt mondja, menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokká minden népet, nemzetet, megkeresztelvén az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Hogy talán itt kell alakul ki, itt keletkezik, itt születik meg az egyház. Nem is az a lényeg, hogy pontosan rámutassunk az evangéliumok eseményeiben, a születés pillanatára, hanem az a lényeg, hogy értsük, hogy mit jelent az egyház, az eklészia. Az eklészia a kihívottak közösségét jelenti. Ez egy közösség, egy közös látás. Az eklésziában alakul ki ugyanaz a közösség, ami a Szent Háromságnál. Mi már a mai világban, a 21. században inkább az egyház szervezeti formáját, semmint a közösségi oldalát és vetületét látjuk. Megkérdezzük, te milyen hitvallású keresztény vagy? Te római katolikus? Akkor te nem vagy protestáns. És ha én protestáns vagyok, akkor azt mondjuk, hogy na és te milyen protestáns vagy? Adventista, baptista, metodista? Adventista. Na én is. És úgy gondoljuk, hogy ez a külső megnevezés, elnevezés, ez a legfontosabb. Isten országában, amikor az egyház tökéletes azonosságban lesz, ott már nem lesz adventista, katolikus, protestáns, református, evangélikus, adventista. Legfeljebb a múltunkba fogunk rá emlékezni. Természetesen minden egyháznak megvan a maga küldetése és isteni háttere, ami létrehozta az egész protestáns egyházakat. Luther, Calvin, Melanchthon és a többiek. És a mi egyházunknak is megvan a küldetése. 1844, ugye a Milleri mozgalom, Ellen Goldwhite és a többiek mind, amelyek fontosak, az identitásunkhoz tartozik. De fontosabb Krisztushoz tartozni, mint a szervezet külső formáját látni csupán. Tehát Jézus az egyházat igazi egységben kívánta látni. És én azt hiszem, hogy ennek az épületnek a falai is tudnának beszélni. A Székely Bertalan utca 13 szám épülete és tudna beszélni az egységről. Csak egyetlen egy dolgot hadd említsek. Ugye ezeknek a falaknak a szeme láttára valósult meg a II. Világháború holokauszt idején, a Shoá idején, amikor a zsidókat üldözték, és Mihnai László vezetésével az egész gyülekezet és az egész egyház embereket mentett meg. És én most nem az embermentésről szeretnék csak beszélni, hiszen ez is egy csodálatos tett volt akkor. Hiszen ha ez kitudódik, akkor ezeket az embereket mind elvitték volna a koncentrációs táborba, aki egyetlen egy zsidónak is megmenti az életét. Nem véletlen, hogy Mihnai László elsőként kapja meg a Jadvasem parkban, az Igazak parkjában egy faültetés jogát. Az eklészia egysége ott és akkor megvalósult. Senki nem ment el a hatóságokhoz, pedig az egész gyülekezet tudta, több száz ember tudta, hiszen ezeket az embereket, 50-60 embert ellátni, ennivalóval, ruhával, gyógyszerrel, a II. Világháború körülményei között nem kis dolog, nem kis kihívás volt. és senki nem akadt, aki árulóvá vált volna. Tudjátok miért? Mert egy igazi eklészia volt. Egy igazi közösség volt. Még egy dolgot szeretnék, ha magáról az épületről beszélünk. Pontosan a déli szünetben beszélgettem néhány vendéggel, és említettem, hogy amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt felújítottuk, vagy legalábbis elkezdtük a külső homlokzatnak a felújítását, akkor az utca legutolsó részében, illetve a ház legutolsó részében ott egy cirill betűs felírást találtunk a vakolat alatt. Senki nem tudta megoldani, ezért szakembereket kellett hívni. Nem egyszerű orosz felírás volt, hanem valamilyen orosz nyelven belül valamilyen különleges felírás volt, és meg lett fejtve ennek az írásnak a tartalma, ami talán egy darab szénnel, vagy valami általunk ismeretlen festékanyaggal írtak föl a puszta téglára. Ebből a házból nem lőnek. Amikor az utcai harcokban az oroszok elfoglalták Budapestet, akkor megjelölték azokat a házakat, amelynek biztonságosan hátat lehetett fordítani. Ahonnan nem kellett félni, hogy hátulról lelövik a katonákat. Ebből a házból sosem lőttek. Mert ebben a házban eklészia van. Isteni közösség. Milyen jó lenne, ha ezt ma is meg tudnánk tartani. Az Efézusi Levél 4. fejezet, 4., 5. és 6. verse azt mondja, egy a test, egy a lélek, amiképpen elhivatásoknak egy reménységében is hivattatok el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Isten, és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által mindnyájukban. 7-szer szerepel ez a kifejezés, hogy egy. Az egységnek a legtökéletesebb formáját jelenti. A Szentlélek minden népből, fajból kihív embereket. Mondhatnánk azt, hogy a legészakibb eszkimóktól, a legdélebb Új-Zéland világáig mindenhol vannak Istennek gyermekei. És ez egy csodálatos jó dolog. Nem tudom, hogy megtapasztaltuk-e már, hogy mit jelent Istennek ez a hatalmas nagy családja. Hogy mindegy, hogy a világ melyik részén vagy. Ha ehhez a családhoz tartozol, akkor nagyon hamar, rövidesen fogsz találni barátokat, akik pontosan ugyanúgy gondolkodnak, mint ahogy te, akik ennek a nagy eklésziának, ennek a nagy családnak a tagjai. Az egység az testületi szinten is hat. És az egyháznak, az adventista egyháznak nagyon sok misszionárusa van. Tudjátok, hogy a világon melyik vallást fenyegetik erőszakkal a legjobban? Melyik vallásban halnak meg üldözésből ma a 21. században a legtöbben? Most elmondom, a kereszténységből. A világ sok részén ez a vallás nem elfogadott, hanem üldözött. És ezekbe az országokban mennek adventista misszionárusok. Most Magyarországra is érkezett, vagy érkezik a napokban egy kínai misszionárus, egy kínai adventista misszionárus. Jó néhány évvel ezelőtt vetettük fel divíziós szinten. Sőt, valamikor, amikor Hongkongban voltam, már az ottani divízió elnökkel beszéltem, és javasoltam neki, hogy jó lenne Magyarországra kínai misszionárusokat küldeni, mert mi a kínaiakkal nem tudunk kínai nyelven beszélni. Jó lenne, ha olyan emberek tudnának eljönni, akik értik a kínai nyelvet. Csak úgy mellesleg mondom, hogy több mint 30 000 az ABC számainak a száma. Kínaiul csak kínai tud beszélni. Az egyház mindent megtesz azért, hogy az emberek tovább vigyék az evangéliumot. A jó hírt, az üdvösség reményét. És hadd kérdezzem meg, testvér, te ennek a nagy családnak a tagja vagy? Úgy érzed? Úgy érzed, hogy Isten valamit adott, ami a te felelősséged, ami semmi másra, senki másra nem ruházható át, amit Isten neked adott és tőled kéri számon? Akkor tegyünk többet az evangelizációért, az evangélium terjesztéséért. Az evangélium terjesztésében nagyon sok öröm és keserűség van, de minden keserűség örömmé válik. Olvassátok csak el Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levélben a vallomásait, a konfesszióit, hogy a zsidóktól hányszor kapott 40-et egy híján, hogy hajótörés szenvedett, börtönben volt, nélkülözésben, ruhátlanságban, éhségben, koplalásban, menekülésben. Mikor? Amikor terjesztette az evangéliumot. Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál inkább eltűnik a különbség közöttünk. Minél távolabb vagyunk Krisztustól, annál inkább elővesszük a tradíciókat és a különbségeket. Annál inkább a különbségekre fogjuk a hangsúlyt helyezni. Jézusban nincs szegény és gazdag, férfi és nő, zsidó és pogány, előkelő és nem előkelő. Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk. Azt mondja Pál apostol, a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Az egység vajon mérhető-e? A sokaság mérhető? De vajon az egység mérhető-e? Mi a mérték egysége? Mert a sokaságnak megvan a maga mértékszáma, ugye? 1, 2, 3, 10 000, 100 000, 1 000 000, 20 000 000, de vajon az egységnek, vajon mi lehet a mérték egysége? Azt mondja Róma 15:5-6. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Tehát mi a mértékegysége az egységnek? Az egy. Mi pedig egy olyan világban élünk, ahol szeretjük a nagy számokat, a nagy számok bűvöletében éljük le életünket. Mit jelentenek már nekünk milliók? Mi már milliárdokban gondolkodunk. Egyikünk sem tudja, hogy mit jelent egy milliárd. Csak hasonlításképpen, ha egy újszülött gyermek elkezdene számolni, és napi 24 órát számolna, és azt mondaná, hogy 1, 2, 3, 4, és ha mondjuk 80 éves koráig nem inna, nem enne, nem aludna, semmi mással nem foglalkozna, csak számolna, nem jutna el az 1 milliárdig. Óriási szám. És mi a számok világában élünk, és Jézus közben az egységet adja nekünk, az egységet. De jegyezzük meg, az egység az nem egyformaság. A különbözőségben is lehet egység. Ahogy széjjel nézek, mindenki más ruhában van. Bár néhány férfinek az ingje hasonló fehérben virít. De már a nyakkendőnk eltérő, különbözik. A hölgyek ruhája pedig abszolút különböző. Lehetünk mi egyek? Különböző ruhákban? Hiszen a ruhák a jellemünk kifejeződései. Vajon miért pont azt a ruhát vetted föl ma, amelyet fölvettél? Van még másik 20 ruhád, 30 ruhád, és most itt hagyjuk abba, hogy kinek mennyi ruhája van. Igen, a különbözőségben lehet egység, mert Isten az eltérő jellemű és gondolkodású embereket egy cél érdekében össze tudja fogni. Ez az egység, ez az egyház. És nem azt nézzük, ami elválaszt bennünket, hanem azt nézzünk, ami egyé tesz. Mert nagyon jól tudjuk, hogy egyikünk sem gondolkodik úgy, mint a másik. Mert a jellemünk különböző. De vajon miért különböző? Mert Isten különböző jellemmel teremtett meg. Mert Isten nem szereti az uniformitást. Azt mondják, hogy nincs két egyforma hópehely. Gyermekkoromban szerettem nagyítóval nézni a hópiheyeket. Volt, amikor már hozzáfagyott a nagyítóhoz a kezem. És minden hópihe különböző. Nincs két egyforma homokszem a tengernek a partján. Ha beletesszük egy mikroszkóp látókörébe, akkor látjuk, hogy minden homokszem különbözik. Nincs két egyforma ember, bár lehet, hogy hasonlítunk az apa a fiára, anya a lányára, de másak vagyunk. De a másság a közös cél érdekében nem negatív, hanem pozitív indulatot, előjelet fog kapni. Ez a mi küldetésünk. Olyanok vagyunk, mint egy nemes szőlőtő, amelybe beoltattunk. A szőlőtő maga a Krisztus. És nagyon jól tudjuk, hogy milyen az a gyümölcs, amely nem nemes származású. Az nem fog soha az a gyümölcs vagy gyümölcsöt teremni. Csak, ha nemes vesszőszálba oltatunk. A keresztény egység attól függ egy gyülekezetben, egy közösségben, hogy a tagok be vannak-e oltva Krisztusba. A hitnek is van egy egysége. És a Biblia beszél erről, a hit egységéről. Mert az utolsó időben élő Isten népe, Isten gyermeke azt a hitet fogják képviselni, amely az örökkévaló evangéliumból fakad. Mennyire fontos az egyház egysége? Hiszen látjuk azt, hogy ez egy töredezett. Magyarországon is látjuk, hogy hányszor és hányszor töredezik, reped meg az egyház egysége. Azt tudjuk mondani, hogy az egység az nagyon fontos, nélkülözhetetlen a küldetésben, mert a hármas angyali üzenet által, amiről az elmúlt negyedben beszéltünk, prédikáltunk, ennek a továbbadása fontos. Nagyon fontos, hogy az egyház tagjai és gyülekezetünk tagjai készülnek-e az Isten országára. Készülünk-e? Mert hiába vagyunk az egyházunknak a tagja. Hiába vagyunk a gyülekezetünknek a tagja. Ha nem készülünk Isten országába. A keresztény egység, az egyház az olyan, mint egy zenekar. Bizonyára voltunk komoly zenei koncerten. És mielőtt a karmester belép, előtte a zenészek hangolják a zeneszerszámaikat. Mindenki próbálja a másikhoz hozzáigazítani. És az ember ott áll és ül, és azt mondja, hát ez egy zenebona, ennek semmi értelme nincs. Ez mindaddig tart néhány percen keresztül, amíg a karmester be nem lép. Mi történik ekkor? Mintha elvágták volna. Mindenki abba hagyja, nem számít, hogy esetleg egy picikét hamis. Most már mindenki a célra tekint, a karmesterre. A laza ülést mindenki fegyelmezett testtartássá formálja át, senki nem beszél a mellette levővel, senki nem igazgatja már tovább a kottáját, hanem mindenki a karmesterre tekint, és amikor a karmester beint, akkor mindenki tudja, hogy mi a feladata. És ebből a zenebonából egy csodálatos szimfónia lesz. Ez az egység. Az egyháznak is ilyen az egysége. Krisztus testének egysége azt jelenti, hogy életem hangszerét az elhívottak hatalmas zenekarával egyesítem, Isten, a karmester pálcájára figyelve, az a kiváltságunk, hogy a karmester intésére előadhatjuk Isten szeretetének szimfóniát, szimfóniáját az emberiség számára. Ez volt a mai előadásunk, az egyházról szóló tanítás. Az Úr kegyelméből. Amen.
0: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Füle Lajos, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza e széthult edény élővizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig híd kell a szakadékon át, felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van, emberek vagyunk. Egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk. Egyképpen gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. A kegyelemben és a szeretetben, az Atyában és a Fiúban egyek legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete, s a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, csak a szív fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték, fele barátod, mint magad, szeresd.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és eszerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: A törvény szelleme. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté evangéliuma, 5. fejezet, 17. vers. Mennydörgés és villámlás között nyilatkoztatta ki Krisztus Istennek törvényét a Sínai hegyen. Isten dicsősége, mint emésztő tűz ereszkedett alá a hegy csúcsára, és a hegy megremegett az Úr jelenlététől. Alázattal borult földre az egész nép, hogy hallgassa a törvény előírásait. Milyen nagy az ellentét az említett jelenet és a hegyi beszéd között. Derült ég alatt, ünnepélyes csendben, amelyet csak a madarak éneke tarkított, fejtette ki országa alapelveit Krisztus. Bár ez alkalommal a szeretet szavait intézte a néphez, mégis a törvény ugyanazon alapelveit fejtette ki előttük, amelyeket egykor a Sínai hegyen hirdetett ki. Amikor Izrael a törvényt átvette, a hosszú egyiptomi rabszolgaság miatt annyira eltompult volt, hogy a hatás érdekében Isten hatalmának és fenségének kellett megnyilvánulnia. Az Úr azonban ennek ellenére a szeretet isteneként nyilatkozott meg előttük. Az Úr a Sínai hegyről jött, és Szeírből támadt fel nékik. Párán hegyéről ragyogott elő, 10 000 szent közül jelent meg. Jobbja felől tüzes törvény volt számukra. Bizony, szereti ő a népeket. Mind kezednél vannak az ő szentjei, odaszegődnek a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeidet. 5 Mózes 33.2.3. Isten csodálatos szavakkal nyilatkoztatta ki dicsőségét Mózesnek, amelyek minden idők legdrágább örökségévé váltak. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, 1000 íziglen. Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. 2 Mózes 34.6.7. A Sínai hegyen kinyilatkoztatott törvény a szeretet alapelvének kifejezése, s egyben az egész föld részére az ég törvényeinek kinyilatkoztatása. Egyetlen közvetítő által adta nekünk az Atya, és ő hirdette ki, akinek hatalma összhangot teremthet az emberi szív és a törvény alapelvei között. A törvény célját is kinyilatkoztatta Isten Izrael előtt, és szent emberek legyetek én előttem. 2 Mózes 22.31. Izrael nem ismerte fel a törvény lelki tartalmát. Látszott engedelmességük csak a külső formák és ceremóniák betartásából állt, anélkül, hogy szívüket a magasztos szeretetnek odaszentelték volna. Amikor Jézus jellemével és munkálkodásával szemléltette Isten szent, nemes és magasztos erényeit, és feltárta a csupán külsőségekben megnyilvánuló engedelmesség értéktelenségét, a zsidó nép vezetői nem értették meg szavait, így el sem fogadták azokat. Véleményük szerint Jézus könnyedén vette a törvény követelményeit, s amikor megismertette velük azokat az igazságokat, amelyek Istentől elrendelt Isten tiszteleteik lelkét képezték volna, megvádolták őt a törvény eltörlésével, mert ők csak a külsőségekre tekintettek. A farizeusok észrevették az óriási különbséget a saját és az Úr tanítási módszerek között. Észrevették, hogy az igazság fensége, szépsége és tisztasága az emberekre gyengéd, de mély benyomást gyakorol. Attól féltek, hogy Jézus elhódítja tőlük a népet, ha nem tesznek ellene valamit. Ezért állandóan figyeltették, alkalmat keresve, hogy a nagy tanácsnál bevádolhassák, elítélhessék és kivégezhessék őt. Leskelődő kémek csapata vette körül Jézust a hegyen is, s amikor az igazság elveit feltárta, a farizeusok rögtön azt a véleményüket hangoztatták, hogy tanítása ellenkezik a sínai hegyen adott törvényekkel. Többen kijelentették, Jézus azért jött, hogy a törvényt eltörölje. Azonban az üdvözítő félreérthetetlenül feltárta az isteni törvényekkel szemben elfoglalt álláspontját. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Az ember teremtője és törvényadója jelentette ki, hogy nem akarja a törvényt eltörölni. A természet minden tüneménye, a napsugárban szálló kis porszemcsétől kezdve, az űrben lebegő számtalan galaxisig, Isten törvénye alatt létezik. E törvény iránti engedelmességtől függ a természet világának rendje és összhangja. Ehhez hasonlóan az igazságnak is vannak alapelvei, amelyek az öntudatos lények életét kormányozzák. Az ezekkel való összhangtól függ a világ mindenség boldogsága. Isten törvénye már a világ teremtése előtt létezett. E törvény vezeti az angyalokat is, hogy pedig összhang legyen a föld és az ég között, az embernek is engedelmeskednie kell ezeknek a mennyei szabályoknak. Krisztus már Éden kertjében megismertette az első emberpárral a törvényt, mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának. Jób 38.7. Krisztus földi küldetése nem a törvény eltörléséből állt, hanem abból, hogy kegyelme által az emberiséget az isteni szabályok iránti engedelmességre visszavezesse. Krisztus szeretett tanítványa a hegy lábánál ülve figyelte mesterének tanítását, s jóval később Isten lelkének sugallatára feljegyezte azokat, amelyek a törvény örök érvényét tanítják. Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. 1 János 3.4. Világosan kijelenti, hogy a törvény, amelyre utal, előttetek volt kezdettől fogva. 1 János 2.7. Tehát arról a törvényről van szó, amely már a teremtéskor is létezett, és a sínai hegyen csak megismételte Isten. Amikor Jézus a törvényről beszélt, kijelentette: nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. A betölteni szót olyan értelemben használta, mint amikor Keresztelő Jánossal tudatta szándékát. Így kell nekünk minden igazságot betölteni, ami annyit jelent, hogy a törvény követelményeinek mértékét betölteni, példát nyújtani az emberiségnek, hogyan éljenek tökéletes összhangban Isten akaratával. Küldetése az volt, hogy a törvényt naggyá és dicsőségessé tegye. Ézsaiás 42.21. Hogy feltárja lelki lényegét, hogy bemutassa messzeható alapelveit, és bizonyítsa örökké tartó érvényességét. Krisztus jellemének isteni szépségét még a legnemesebb és a legszelidebb emberek is csak halványan tükrözik vissza. Salamon király a Szentlélek befolyása alatt mondja róla. 10 000 közül is kitetszik, és ő mindenestől fogva kívánatos. Énekek éneke 5:10-16. És mikor Dávid prófétai lélekkel meglátta őt, így szólt. Szebb vagy az ember fiainál. Zsoltárok 45:3. Jézus, atyának tökéletes képmása, dicsőségének fénye, az önmagát megtagadó megváltó, földi léte alatt élő szemléltetője volt Isten törvénye lényegének. Az ő élete által vált nyilvánvalóvá, hogy a mennyei szeretet, a keresztény életelv az alapja az örök igazság törvényének. Jézus így szólt. Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Máté 5:18. Ő is engedelmeskedett a törvénynek, és ezzel igazolta annak változhatatlan jellegét. Egyben bebizonyította, hogy kegyelme által Ádám minden fia és leánya tökéletesen betarthatja az isteni követelményeket. Azt mondta a hegyen, hogy a törvény legkisebb betűje sem múlhat el, míg be nem teljesedik. Tehát mindaz, ami az emberiségre vonatkozik, mindaz, ami a megváltási tervvel kapcsolatos, betölti küldetését. Nem szól róla, hogy a törvény valaha is érvénytelenné válna.

Sárok 36-7, és az áldás forrásává válik, amely szétárad az egész földre, hogy felüdítse azt. Mivel Isten törvénye tökéletes, ezért változhatatlan. Tehát lehetetlen, hogy a bűnös ember saját erejéből a törvény követelményeinek eleget tehessen. Épp ezért jött a megváltó. Küldetése volt, hogy az emberiséget az isteni természet részesévé tegye, és így összhangba hozza Isten törvényeinek alapelveivel. Ha bűneinket elhagyjuk és elfogadjuk Krisztust üdvözítőnkül, megdicsőítjük a törvényt. Pál apostol kérdezi: a törvényt tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által? Távol legyen. Sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Róma 3.31. Az új szövetség ígérete így szól: adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Zsidók 10.16. Azok a jelképek, amelyek Krisztusra, Isten bárányára mutattak, aki elveszi a világ bűneit, halálával mind megszűntek. Az igazság alapelvei azonban, amelyeket a 10 parancsolat fogalmaz meg, olyan szilárdak és változtathatatlanok, mint Isten örökké való uralkodása. Egyetlen törvény sem vesztette el hatáját, egyetlen vessző vagy betű sem változott meg. Azokat az alapelveket, amelyeket Isten már a paradicsomban az élet törvényeként adott át az emberiségnek, a helyreállított Édenben is változatlanul megtartja. Mikor a föld ismét Édenné válik, mindenki a szeretet isteni törvénye szerint fog élni a nap alatt. Uram, örökké megmarad a te igéd. Zsoltárok 119-89. Minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig. Hűségből és egyenességből származottak. Zsoltárok 11-7-8. Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted. Zsoltárok 119-152.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
1: Emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr, és aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen.
2: Boldogságom te vagy, boldogságom te vagy.
3: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Műsorunkban Surman László lelkipásztorral, költővel beszélget Győri Gábor Dávid gyerekkorról, a Jézushoz való visszatalálásról, a roma emberek eléréséről és az Istentől kapott víziókról. A lélekhangoló második vendége Hevesi Réka, a Békéscsabai Evangélikus Óvoda vezetője lesz, akit Zsíros András lelkész kérdez. Tartsanak velünk!
4: Szeretettel köszöntjük a lélekhangoló műsornak a hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban Surman Lászlót, pünkösdi lelkipásztor, költő, már évtizedes a mi kapcsolatunk, úgy évről évre össze szoktunk futni az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, ha máshol nem, akkor ott egy cigánymissziós kurzus kapcsán, aminek te az első perctől kezdve meghívott előadója vagy. Mindig betekintést engedsz a ti szolgálatotokba, és te elkötelezett munkatársa vagy ennek a szolgálatnak. Neked is sváb, magyar és cigány felmenőid is vannak, de talán ezzel a személyiségedhez meg a szolgálatodhoz is a legközelebb, hogy a cigányság képviselője vagy, és felük szolgálsz. Azért hívtalak meg, mert olyan gazdag a te szolgálatod, és olyan mély a te történeted, amit azt gondolom, hogy jó, ha minél többen hallhatnak a lélekhangoló hallgatói közül is. Mi az, ami igazán fontos számodra, amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, vagy amikor bemutatkoznál, akkor mit mondanál ezek közül?
1: Nagyon köszönöm először is a meghívást. Mindig jól esik nekem az evangélikus testvérekkel közösséget ápolni. Hogy ki vagyok, azt hiszem, hogy Krisztusnak egy megkegyelmezettje legelső sorba. Így az évtizedek, ahogy mögöttem vannak, egyre inkább azt tapasztalom, hogy semmilyen pozíció, semmilyen felhatalmazás önmagában nem tudja kifejezni azt, hogy igazából én ki is vagyok. Csak a Krisztusban vagyok úgy valaki, amit Péter apostol is mond, hogy királyi pap, szent népek tartása való nemzet. Ha csak röviden kell magam definiálni, akkor Krisztusnak egy megkegyelmezettje, egy gyermeke vagyok.
4: Azon gondolkodom, ahogy ezt mondod, hogy miért olyan fontos neked ez a megkegyelmezettség. Egy szép karrierív van mögötted, de talán rögösebben indult ez az út. Ott vannak azok a fordulatok, ami miatt azért mégis ez egy jelentős pillanat az életedben megtényező.
1: Igazából minden nap kegyelemből vagyunk megtartva, és ezt a napi kegyelmet, ezt illik komolyan vennünk, hogy minden nap egy kegyelem, ami számunkra. Ugye az életem, ha most a legelejére megyek vissza, egy cigány telepen születtem Békésvárosban, és egészen 6 éves koromig éltünk ott. Majd édesapám úgy döntött édesanyámmal, hogy ők szeretnének egy más sorsot a mi számunkra, ezért elköltöztünk a városnak egy másik részébe, egy teljesen ellentétes település részbe, ahol már közvetlenül nem voltak körülöttünk cigány emberek. Hát én nagyon sokáig nem is értettem, hogy mit jelent az, hogy valaki cigány vagy romának lenni, hogy mit jelent. Valamikor általános iskolás koromban tapasztaltam az első ilyen szerelmi kapcsolat révén, hogy az a lány, akit én szeretek, és ő is szeret engem, mi nem lehetünk együtt a kapcsolatban, talán 7. osztályos voltam. Elmondta, hogy azért nem, mert hát mondta az apukája, hogy én cigány vagyok, és hogy ő nem, és hogy nem lehet kapcsolatban lenni. Az évek alatt ezek a dolgok úgy megkeményítették így a szívemet, de nekem a nagyszüleim, ők pünkösdi hívők voltak, és ők vittek édesanyám, főleg mindig vasárnap menni kellett a gyülekezetbe, és 16 évesen jutottam el oda, hogy személyes kapcsolatba kerültem Krisztussal, tehát megismertem őt, megszólított engem, bűnbánatot tartottam, megtértem, újjászülettem. Utána 3 év telt el, azt hiszem 19 éves koromba bevonultam Szegedre, a Török Ignác laktanyába katonának, és ebben az időszakban az életem egy teljesen más irányt vett. Amikor leszereltem 1994-ben, akkor én már nem mentem vissza a gyülekezetbe. Vonzott a világ, tetszett az, ami van a világban, amivel addig nem találkoztam még úgy, és hát talán nem túlzás, azt mondom, hogy egy elzülött állapotba kerültem. Ez tartott 2005-ig. 2005-ben talált rám az Úr.

0: Egy hosszú időszaka volt akkor az életednek, mégis, amikor más utakon jártál, valahogy eltávolodtál a gyermekkornak a
1: hát abszolút,
0: kötelékeit. Hát
1: a gyermekkoromat tekintve én nagyon kívánnám, hogy sok embernek ilyen gyermekkora legyen. Az én apám nekem, az anyám példaképeim voltak. Aztán valóban ez a több mint 10 év úgy telt el, hogy olyan bűnös életet éltem, amivel nemhogy nem dicsekednék, hanem szégyellem így utólag. 2005-ben miután megtértem, visszatértem helyesebben az Úrhoz. Elég sok embertől kellett bocsánatot kérnem verekedésekért, ugye diszkóba kidobó voltam, fegyveres őrszolgálatot teljesítettem, ebből kifolyólag is voltak ügyek. Elmondtam, hogy találkoztam Jézussal, megbocsájtott nekem, és én is szeretnék bocsánatot kérni, és nyilván én is megbocsájtani másoknak. Hiteles keresztény életet élni úgy, hogy nem rendezem a bűneimet, nem lehet. Voltak olyan személyek, akikkel tudatosan készültem erre a bocsánatkérésre, és voltak olyanok, akikkel az Úr spontán összehozott egy-egy találkozót, beszélgettünk, nem volt harag közöttünk, de mégis úgy bennem volt, hogy fel kell hoznom, és bocsánatot kell kérnem egy pofonért, vagy egy olyan helyzetért, ami kellemetlenség volt a másik fél számára.
0: Nem arról volt, hogy csak a munkádat végezted? Mondjuk kidobó fiúként?
1: Nem, sajnos. Bár csak ennyi lett volna. Egy olyan baráti társaságba keveredtem bele, hogy hárman voltunk. Egyik barátunk az a börtönbe halt meg, tehát nagyon tudatos kötekedés, verekedés és egyéb dolgok voltak ezek. Érdekes történet talán, volt egy lelkipásztor, akit szívemből utáltam. És már akkor jártam gyülekezetbe, prédikáltam, és felhozta az Úr a szívembe a megbocsájtás kérdését. És amikor prédikáltam az embereknek a gyülekezetben, úgy mindig az Úr közbe szólt hozzám is, hogy és te mikor bocsájtasz meg, és te mikor rendezed le ezt a kapcsolatodat. Gyerekkoromtól élt bennem ez az ellenszenv, ez a gyűlölködés. És hát elkezdtem imádkozni, hogy Uram, ha azt akarod, hogy ezt lerendezzem, akkor segíts, mert ezt magamtól nem tudom. Évekig nem találkoztam vele, és onnantól kezdve, hogy az Úr elkezdte ezt munkálni, szinte havonta, hetente összefutottunk. És egyszer úgy volt erőm, az Úr úgy mozdított, felhívtam telefonon, elmentem hozzá, és akkor elmondtam neki, hogy figyelj, nagyon haragudtam rád, gyűlölet volt a szívembe, úgy érzem, hogy én szellemi értelemben is az én indulataimmal megkötöztelek téged, ártottam neked, és én szeretnék bocsánatot kérni tőled, és nagyon érdekes volt, mert egy kemény ember egyébként ő, de életemben akkor láttam először, hogy könnyek voltak a szemébe, és annyit mondott, hogy hát egy igazi férfi az én szememben olyan, mint te vagy, tud bocsánatot kérni. Úgyhogy onnantól kezdve szolgáltunk is már együtt, nem egyszer, szolgálunk is együtt, ha úgy adódik. Úgyhogy az Úr csodákra képes a megbocsájtáson keresztül.
0: Mondtad, hogy keresztül mentél egy ilyen nagy visszatérésen. Mi kell ahhoz, hogy az embernek az élete ilyen gyökeres fordulatot vegyen?
1: Nekem ugye, ahogy említettem, a nagyszüleim, szüleim, ők hívemberek voltak. 46 éves volt édesapám, amikor elköltözött az Úrhoz. Nekem aznap volt a születésnapom, akkor voltam 25 éves. És hát ugye édesanyám egyedül maradt ebbe a helyzetbe. 8 éven keresztül borzasztóan szenvedett így a gyász folyamatba, és az én feleségem volt az, aki odaállt mellé, és azt mondta, hogy hát mama, én elmegyek veled a gyülekezetbe, elkísérlek, hogy ne egyedül menjél. És így ennek kapcsán a feleségem megtért, meg is keresztelkedett, be is merítkezett, és hát meg kell említenem a Durkó Albertnek a nevét, aki feleségemmel beszélgettek rólam, hogy látja a feleségem, hogy nyitott lennék-e arra, hogy ő is beszélgessen velem, így a megtérésről, az Úr Jézusról, a visszatérésről, és hát nyilván ezt én utólag tudtam meg, de hát úgy alakult, hogy az Albert megkeresett, és mondta, hogy hát ő neki az Úr azt mutatta, hogy be kell íratni engem egy bibliaiskolába, mert az Istennek terve van velem. Először kinevettem, és aztán elmentem, és hát ebben a bibliaiskolában semmi másról nem hallottam, csak az Istennek a beszédéről. Nagyon haragudtam Júdásra még úgy gyerekként, hogy mit tett Jézussal, és ugye azzal szembesültem, hogy én magam is olyan vagyok, mint a Júdás, hogy Jézust elárulom. Ott hagytam, elmentem, lehezülöttem, és azt el tudtam hinni, hogy Isten megbocsájt nekem, de nekem 3 évre volt szükség ahhoz, hogy elfogadjam igazán ezt a megbocsájtást, és hogy én magamat is tudjam úgy látni, hogy egy megkegyelmezett ember vagyok. Ezért ragaszkodok így az Isten kegyelméhez.
0: Egy veszteségen keresztül történt ez a változás tulajdonképpen.
1: Ugye édesapám az egy autóbalesetbe veszítette el az életét. Nagyon dühös voltam, haragudtam az Istenre, nagyon csúnyán káromkodtam. Akkor egyre inkább, ahogy elteltek az évek édesapám halála után, és láttam a feleségem megtérését, édesanyámnak a ragaszkodását a Krisztushoz, úgy egyre inkább azt éreztem, hogy hát már nem is haragszok az Istenre, de úgy beszélni is akarok vele. És emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr. Teltek így az évek, aztán ugye a verseimet visszaolvasva, ezt a gyász folyamatot én így az irodalmon keresztül tudtam feldolgozni, és látva feleségem, édesanyám hitét, ebbe tudtam belekapaszkodni. És aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen tragédia is, egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen, és beleszeressünk az Istenbe.
2: Emlékszel még, ígértél valamit, úgy éltél, mintha nem volna itt. De most újra szól, szeretsz-e engem?

0: folytatjuk a lélekhangolót. Vendégünk Surman László, lelkipásztor.
1: Szó esett itt az irodalomról, és hát több verses kötet is van már. Hogy indult el ez az életedben? Honnan jön ez, hogy te verseket írsz?
2: Hát ez általános iskola harmadik osztályos koromba kezdődött. Akkor a Dörmögő Dömötör nevű újság volt még, és ott volt egy pályázati felhívás meseíró versenyre. Írtam egy mesét, nagyon jó eredményt értem el egyébként, és utána tehát nem foglalkoztam vele. Majd amikor 1994-ben leszereltem a seregből, megalakítottam egy civil szervezetet, Elfelejtett Tüzek néven, egy művészeti egyesület volt, és ahogy velük foglalkoztam, szerveztem a különböző fellépéseket, szponzorokat kerestem, úgy felmerült bennem, hogy jó lenne nekem is valamit tenni így a kultúra területén, és lényegében dalszövegeket kezdtem el írni a zenekar számára, és a dalszövegekből lettek versek, és a versek ugye azok pedig úgy alakultak, egy nagyon drága barátom, aki szintén az Úrhoz költözött, Kántor Zsolt, a Teon könyvkiadónak volt ő a vezetője, egy megtért hívő ember. Hát ő, amikor olvasgatta az írásaimat, illetve még a Csétót János, aki később a Móra könyvkiadónak lett a vezetője, ők voltak azok, akik nézték a verseket, és hát ők bátorítottak, hogy érdemes lenne kiadni könyvbe. 1998-ban jelent meg az első kötet Sóhajok címmel. Az édesapám elvesztése 1998-ban történt, tehát ott nagyon rányomta a bélyegét. Ki tudtam írni az érzelmeket, a fájdalmat. Nyilván az eltelt évtizedek alatt egy folyamatos késztetés van az emberben, hogy van egy gondolatom, akkor azt le kéne írni, meg kellene fogalmazni. Hobbiként művelem lényegében a versírás, de főleg az elmúlt fél évben majdnem egy fél kötetet már megírtam, ami majd 2027-ben van tervezve, hogy megjelenjen. Az előbbi kötetem, meg a mostani kötetem is, az kifejezetten a hitre, a Krisztusra épül, és ott bibliai módon igyekszek megfogalmazni gondolatokat, Krisztusra mutatni, és hát ezek azok az érzések, azok a mindennapi impulzusok, amiket tapasztalok, azok valahogy mondattá formálódnak.
1: A bevétele ezeknek a köteteknek valamilyen önmagán túlmutató célra megy. Beszélnél erről egy kicsit?
2: Az előző verses kötet, ugye, ami 2019-ben jelent meg, ennek a kötetnek a címe Akarom é. Egy látomásom volt, egy víziót láttam, édesanyámnál ültem, éppen a kávét készítette elő, amikor láttam magam előtt egy templomnak a homlokzatát, és egy kandelláber világította meg a homlokzatát a templomnak. És az Úr, mintha a fejembe, szívembe megszólalt volna, hogy ezt mezőverénybe, a cigánytelepen, amit Delhének neveznek, hogy ott akar az Úr felépíteni egy templomot. És hát én nagyon ellenkeztem ez ellen, hiszen soha ilyet nem csináltam, meg hát egy templomot felépíteni az nem 1-2 millió forintba kerül, és hát sokat imádkoztam. És volt egy finn házas pár, 10 évig itt voltak Magyarországon, és a Pirjo Rita egy reggel 6 órai időpontban kapott egy telefonhívást Finnországból. Az egyik testvérnő hívta, hogy egész éjszaka egy álommal küszködött, és azt álmodta, hogy van egy hosszú utca, egy egyenes utca, és annak a végén valami nagyon nagy építkezés van, és hogy szeretnék kérdezni, hogy mit csináltok ti ott? A Rita elmondta nekem ezt az álmot, amit ő vele közöltek Finnországból, miközben én ott már vagy 2-3 napja magamba hordoztam ezt a látomást, hogy a cigánytelepen Isten templomot akar építeni. Úgyhogy elindultam telket nézni, és ennek az egész kötetnek lényegében a bevételét, illetve minden irodalmi rendezvényen, ahol én részt vettem, és bármilyen jellegű költséget, tiszteletdíjat, vagy bármit kaptam, azt úgy egy az egybe a Mezőberényi templom felépítésére adtam támogatásként, és hát az Úr kegyelméből már ezt a templomot belakták. A következő kötetem, ami nyomdában van, ennek az lesz a címe, hogy Csöndbeszéd, de ennek egy nagyon nagy különlegessége van, ugyanis az én kedves feleségem fest, és azt gondoltuk, hogy jó lenne egy közös kötetet készíteni, de tegyük ezt azzal a céllal, hogy a felvidéki testvéreket, akik ott vannak Csoltó nevű településen konkrétan, hogy az ő missziós szolgálatukat támogassuk.
1: több egyére hallottam tőled ezt a történetet a mezőberényi templomról is, de mindig úgy megborzongtat, hogy amikor az Isten elkezd munkálkodni, akkor ez több helyen is teszi, és nem hagy minket egyrészt magunkra, másrészt milyen izgalmas ez, hogy megerősítést kapsz Finnországból, hogy valaki ugyanazt azt a látomást, vagy víziót, vagy álmot láthatta, vagy valami nagyon hasonlót, amit te. Ugyanakkor meg kinek jutott volna eszébe egy cigánytelep közepére templomot építeni, szóval, hogy van ezekben valamilyen emberi szempontból őrült dolog is, azt gondolom, hogy az Isten vezet minket.
2: Hát nagyon sok esetben megkaptam, hogy nem vagyok normális. Aztán ugye azért ez sok évig tartott ez az építkezés, tehát 2019-től 2025-ben lett átadva lényegében az épület használatra. El kell mondani, nagyon nagy segítség volt, hogy a Durko Albert, a cigány missziónak a vezetője, odáll teljes merszélességgel emeli az ügy mellé, és ő is azt mondta, hogy hát az Úr mutatta, akkor ez fel fog épülni. Hogy még mindig vannak nehézségek így a gyülekezettel kapcsolatban, de hiszem, hogy ha Isten ezt az egészet munkálta, építette, akkor az ottani dolgok is el fognak indulni, ugyanis ez a templom a cigánytelepen nem csak egy szakrális terület, hanem egy olyan közösségi tér, ahol az emberek képzést kapnak, szociális, egyéb támogatást, önéletrajzírást, munkakereséshez lehetőséget, tehát minden olyan dolog, ami a számukra nem egyértelműen elérhető. Ahhoz, hogy a ruhát kimossák a gyerekeknek az iskolába, bejönnek, és itt van lehetőség erre.

0: Beszéltél arról, hogy te magad is sokszor keresed és megéred az Istennek a vezetését, néha talán ilyen álmokon vagy látomásokon keresztül, ez kicsit olyan furcsán hathat sokaknak, vagy egy ilyen bizonytalan határterület, hogy az álmok kérdése. Te hogy tapasztaltad meg az Isten vezetését az életedben? Itt már néhány példát mondtál. Hogy áll ez össze egy egész év?
1: Az Isten az kijelenti önmagát természetbe, embereken keresztül, Jézus Krisztusba, Szentíráson keresztül, és nagyon sok esetben, amikor én egy kijelentést vagy egy vezetést kapok az Úrtól, akkor mindig az az első dolog, hogy megmérem a Szentírással, hogy mit mond az ige, mit tanít Jézus, mit tanít az Isten az adott témáról, illetve megkérdezek másokat, hogy ők ezt hogy látják, és kérek ima támogatást, és én is imádkozok érte, tehát nem egyik pillanatról a másikra állok ki, hanem van egy ilyen vizsgálat bennem. Nagyon sokszor voltak olyan álmaim, amikor az Úr megszólított, és ott is az volt, hogy az első mérce a Szentírás. A második, hogy megkérdezek hozzám közel álló barátokat, lelkipásztorokat, hogy ők ezt hogy látják, szintén imádkozunk, és amikor az Úr megerősít különböző dolgok, akkor tudom azt, hogy mehetek ebbe az irányba tovább. Ugyanakkor a Bibliában olvassuk, ugye rengeteg eset van, a prófétáknak az eset, amikor Isten szól hozzájuk, beszél hozzájuk. Hát az Isten hangját azt meg lehet hallani, néha fizikailag is, de az a belső fül, ami benne a lelkünkben, a szívünkben van, és az Isten, amikor megszólít, az egy szelíd hang, az nem tör ajtót, ablakot ránk, hanem ő nagyon szelíden, nagyon kedvesen szólít, meg lehet tanulni, meghallani az ő hangját. Én nagyon sokat imádkoztam ezért, hogy legyek rá érzékeny. Néha olyan titkokat fed fel az Úr számomra, amin én magam is meglepődök. És feltétlen, hogyha ez megerősödik, hogy az Úrtól van, akkor engedelmeskedni kell.
0: Baj lehet belőle, baj hogyha lehet fontos belőle. Hangoknak nem engedelmeskedünk. A szavaidból is átjön, hogy a cigányok felé szolgálsz, a sajátjaid felé. Fontos dolog, hogy te hitelesen képviselsz sok mindent közöttük, hiszen te magad is ebből a közegből érkezel. Hogy látod annak a helyzetét itt a hazánkban, hogy sokféle feszültség van, nem csak a népek között, hanem általában a társadalmunkban, hogy lehet ezen munkálkodni?
1: Jézus szintén erről nagyon jó példát adott számunkra. Ő nem személyválogató. Tehát ő nála minden ember, akit az Isten megalkotott, megteremtett, az egy Isten arcú, egy Krisztus arcú ember. Nincs kivétel, hogy milyen rasszhoz vagy milyen fajhoz tartozik valaki, mindenki Krisztus arcú. És azt gondolom, hogy ha mi valóban Jézusra akarunk hasonlítani, akkor ezek a kérdések már nem is lesznek kérdések, hanem természetesek lesznek, hogy szeretem az én felebarátomat, szeretem az én embertársamat. Nyilván vannak nehézségek, de ezek a nehézségek is mind azért vannak, hogy megerősítsenek bennünket, hogy változni tudjunk, szükség van a változásra, mert néha azt hiszük, hogy minden rendben van. Az, ami mondjuk az ellentéteket illeti, én mindig úgy tapasztaltam, hogy a közbeszéd az, ami gerjeszthet ellentéteket, vagy éppen barátságokat. És mikor mi az adott társadalomnak, vagy épp a politikai elitnek a szándéka, az valahogy mindig leképeződik a legutolsó falvakba, a nagyvárosokba is. Például a médiának a szerepe azt gondolom, hogy óriási. Ugye mindannyiunkban ott van a különböző előítélet, a sztereotípia, amivel önmagában talán nincs is probléma, hiszen meg is véd bennünket ezek a mechanizmusok. De ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, azt gondolom, hogy itt az egyházaknak kulcs szerepe van, hogy szólaljon meg, amikor egy-egy kisebbséget valamilyen atrocitás vagy valamilyen helyzet ér. Ha eljutna minden ország, minden társadalom mondjuk a Széchenyinek a magasságaiba, aki külön értéknek tartotta egy nemzetbe vagy egy országba, hogyha több nemzet van együtt, akkor azt gondolom, hogy tényleg egy olyan országot tudunk építeni, egy olyan közös hazát tudunk építeni, amiben értékes az emberi élet.
0: Az egyes ember szintjén van felelősségünk abban, hogy hagyjuk, hogy tényleg ez a tömeg indulat elkapjon minket, vagy pedig tudunk ellentétesen cselekedni. Rendezni ezeket a kapcsolatokat, és ne teret engedni annak az irigységnek, meg gyűlölködésnek, amit az ördög valahogy mindig azért elindítés csepegtet.
1: A Nehémiásnál van egy ilyen történet, ugye, amikor megérkezik Hanáni, és megkérdezi, hogy mi újság van Jeruzsálemben, hogy vannak az otthoniak. Szinte sok hatásként éri, hogy milyen állapotban van a nép, a nemzet. Sírt és elkezdett imádkozni, bőtölni, keresni az Urat. Ő a saját bűneit és a népének, a nemzetének a bűneit megvallotta az Isten előtt. És azt gondolom, hogy nekünk talán ez kötelező imatéma kellene, hogy legyen hívő embereknek, hogy akár a saját bűneinket is, de hogy a mi nemzetünknek a bűnét is odavinni Isten elé. Mert tudjuk, hogy nagy az Isten, erős az Isten, hatalmas Isten, rettenetes az Isten, de ugyanakkor könyörülő, szeretettel teljes, megmentő az Isten. És hogyha egy nemzetnek a felemelkedésében mi hívő emberek ott tudunk lenni, nem ideológiákhoz kapcsolódni, hanem a Krisztusnak a keresztjénél, a Krisztusnak a lábánál megalázkodva ott vagyunk, akkor az Isten tud csodákat tenni. És nyilván itt azért az egyéni felelősségünk benne van, és a közösségeink, az egyházaink felelőssége.
2: Kedves hallgatóink, útkeresésről, költészetről, mindannyiunk Isten arcúságáról beszélgetett Surman László lelkipásztorral, költővel, Győri Gábor Dávid, rádiómissziónk főszerkesztője.
3: Ez itt a Lélek hangot
4: kívánok. Köszöntöm az Evangélikus Rádiómisszió.
5: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
3: a mai adás szerkesztőjét.
6: Önök továbbra is a Lélek hangoló
5: evangélikus műsort hallják.
6: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Zsíros András vagyok, ez itt pedig a Lélekhangoló. Egy olyan kedves óvoda pedagógus ül velem szemben, akit én már régóta ismerek, hiszen az én gyermekeim is abba az óvodába járnak, a Békés Csabai Evangélikus óvodába, amit néhány éve már ő vezet. Hevesi Réka óvoda pedagógus a vendégem. Nagyon régóta foglalkozol gyerekekkel, talán a gyerekek szeretete az, ami ezt az egész hivatást a leginkább meghatározza. Van-e ennek kezdeti időpontja? Meg lehet-e határozni, hogy milyen időpontra nyúlik ez vissza számodra?
1: Úgy gondolom, van kezdeti időpontja, bár akkor még nem tudtam, amikor megszülettek a gyermekeim. Több mint 27 évvel ezelőtt született a nagyobbik, igen, és van egy kisebb, 25 éves. Amikor ők megszülettek, akkor igazándiból még nem voltam benne biztos, hogy erre a pályára fogok kerülni, vagy erre a pályára készülök. Jóval korábban, még a gimnáziumi években én egy teljesen reál beállítottságú gyermek voltam, vagy tanuló voltam. Inkább a biológia érdekelt, a kémia, és ilyen pályára készültem. És ahogy megszülettek a gyermekeim, úgy gondoltam, hogy valahogy erre van az utam.
0: Megváltozott a világ körülötted ennyire a gyermekek születése miatt?
1: Azt gondolom, hogy abba éreztem azt igazán, hogy otthon vagyok. Tehát az a világ, amit a gyerekek biztosítanak, az a teljesen tiszta, őszinte lét a hétköznapokban a megélése, a minden pillanatnak az átélése, az valami olyan új utat mutatott, hogy ez csodálatos. Tehát itt a jelenben tudok lenni, hiszen ők mindig a jelenben vannak.
0: Meg a fontossági sorrend egy kicsit megváltozik olyankor, nem?
1: Természetes, ugye, amikor valaki családot alapít és édesanyja lesz, akkor teljesen megváltozik a sorrend, a gyerekek lesznek az elsők.
0: A gyermekek ismerete, szeretete, a nevelésükből szerzett tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki jó pedagógus legyen. Lehet olyan jó pedagógus, akinek nincsenek saját gyermekei?
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elhivatottság kell, és nyilván ez az elhivatottság nem mindig akkor érkezik, amikor van gyerekünk, akkor is lehet, amikor nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudja tanulni magát a szakmai oldalát, a tudományos részét, ahhoz nem. És egyébként úgy szokta hozni az élet, hogy először tanulunk, és utána közben jönnek a gyermekek, de mindenképpen plusz tud jelenteni, amikor valaki meg tudja élni az anyaságot maga is. Már csak azért is, mert a szülőkkel való kapcsolat az nagyon fontos, hiszen anyaként akkor tudom igazán megélni, vagy pedagógusként is megérteni, hogy a szülőknek milyen kérésük, igényük, elvárásaik vannak, hogyha én is szülő vagyok.
0: Voltak éppen a munkád is két felé irányul. Egyrészt a gyermekeket kell vezetned, vigyázni rájuk, másrészt pedig a szülők felé is közvetíteni kell mindazt, ami az óvodában történik. Mennyire fele-fele arányban oszlik ez meg?
1: Elsősorban én a gyerekek érdekét képviselem, de ez nem elválasztható a szülőktől. Nyilván egy szakmai tudás szükséges, azt gondolom hozzá, az, hogy én szakmailag alá tudom támasztani, hogy mit miért teszünk az óvodában, de ehhez szükség van arra, hogy tudjam, hogy a szülőknek milyen kéréseik vannak, milyen igényeik vannak. Tehát én a gyereket képviselem, és ebbe egyértelműen a szülő a partner, hiszen együtt tudunk a gyerekekért dolgozni.
0: Igen, hát tulajdonképpen az egész óvodának a hangulatait Békés Csabán abszolút ezt is tükrözi vissza. Az ember, ha belép az épületbe, annyira gyermekbarát, szeretetteljes légkör fogadja.
1: Közös ötleteink vannak. Egy kicsit visszább kanyarodnék az óvoda kezdetére, hiszen valahol elmondhatom, hogy az óvoda is az én gyermekem, hiszen 2013-ban, amikor indult ez az óvoda, részese lehettem az alapító közösségnek. Egy nagyon meghatározó élménye volt az életemnek, hogy létrehoztunk egy óvodát. Hát milyen különleges dolog. Akkor találkoztunk először egyébként mi is felnőttek, amikor indultunk nyáron, és mégis olyan összhangban voltunk. Mindenki az akkori tapasztalatainak a legjobbját próbáltuk kiszűrni, és így jött létre a mi óvodánk. Ugye az elmúlt 5 évben már én kaptam ezt a feladatot, hogy
0: te legyen az intézmény vezetője.
1: Az intézmény vezetője, de azt gondolom, hogy továbbra is egy közös munka, hiszen az óvoda mi vagyunk, és minden egyes dolgozója, aki ott van.
0: Emlékszem erre a pillanatra, mert pont az én gyermekemnek a csoportjában voltál óvónő, amikor átvetted az intézmény vezetését, és én akkor úgy emlékszem, hogy kicsit fájt is, hogy ott kell hagynod a csoportot, mennyire volt nehéz a váltás, illetve hogy sikerült ennyi idő alatt megbarátkoznod ezzel az új helyzettel.
1: nagyon fájdalmas volt, holott nyilván azért ez egy megtisztelő feladat. Képviselni egy óvodát, egy közösséget. Nagyon fontosnak tartom vezetőként, hogy része legyek ugyanúgy az óvodában a mindennapoknak. Tehát én az a típusú vezető vagyok, aki a legkevesebbet van az irodában, és csak akkor van ott, amikor éppen aktuálisan valamit meg kell oldani. Igyekszek a többi időt a csoportokba tölteni a gyerekekkel és a kollégákkal, hiszen így látom azokat a hétköznapi dolgokat, akár nehézségeket, problémákat vagy változásokat, amikben tudok segíteni. Így szoktam mondani, hogy mind a 90 gyerek az enyém, hiszen személyesen ismerem őket.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Biztos, hogy sokkal több konfliktust kell azóta kezelned, hogy vezetői szerepben vagy. Mennyire nehéz ezekkel az akadályokkal megküzdeni?
2: Én inkább azt mondom, hogy problémák vagy nehézségek adódnak, de minden esetben sikerül egy olyan konszenzusra jutni, ami mindenki számára jó, de elsősorban a gyermek számára. És azt mondhatom, hogy akkor így nincs is olyan konfliktus, ami gyűrűzne tovább.
1: Mennyire segít szerinted ebben az, hogy ez egy evangélikus, egy egyházi intézmény? Számít az, hogy van az intézmények egyfajta szellemisége, lelkisége?
2: Nyilván ugye a szabályok azok ugyanazok, teljes egészében annak kell megfelelnünk, mint bármilyen más köznevelési intézménynek. A lelkiség az nagyon-nagyon fontos. Amit szem előtt tartok én is, és úgy gondolom, hogy ezzel a dinamikával működik az óvoda, hogy figyelünk egymásra. Ez a mai világban egyre inkább fontossá válik. Úgy gondolom, hogy ez nem plusz feladat, hanem legalább annyit tölt az emberen. Hiszen olyan élményeket és visszajelzéseket kapunk a kollégáimmal együtt, ami töltést tud adni a továbbiakhoz. A lelkiség nyilván az a Krisztusi értékrend, amit képviselünk, az egyfajta nyugalmas időszakokat is biztosít, hiszen ugye az egyházi évet követve, az ünnepeket így megélve, mindig ad egy nyugalmi időszakot, akár az adventbe, akár ugye a húsvét előtti bőti időszakba, amikor oda tudunk figyelni még jobban. Tehát elcsendesedünk, magunkra figyelünk, egymásra figyelünk, és valahogy akkor talán könnyebben megtaláljuk fölfelé is az utat.
1: És a gyerekek erre mennyire nyitottak? Ők tudnak egymásra figyelni?
2: Nyilván ugye a család után az óvoda az az első leges szocializációs szintér, ahol ugye be kell illeszkedni a közösségbe, majdan ugye a társadalomba, hogy ott hasznosan tudjanak érvényesülni. Ez az óvoda kezdeti lépése, hiszen itt kerül először olyan helyzetbe, hogy nem csak én vagyok a világon, hanem rajtam kívül még nagyon sok mindenki van. Pontosan ezért fontos, hogy megtanulják. Amikor benne él abba, hogy figyelek, és mit jelent az, hogy figyelek a másikra? Nagyon sok mindennel tudok figyelni. A kommunikáción kívül, egy közös játék során hogy figyelek? Egy ünnep során hogy figyelek? Egy étkezésnél, hogy figyelek, sorolhatnánk az egész napot, hogy hogyan tudok az értő figyelemmel odafordulni a másik felé. Ha ezeket a pici magokat elültetjük, ez mindenképpen hasznos a továbbiakban is, hiszen egy olyan kapaszkodót adunk, hogy tudnak csendesedni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak rohanjunk, hanem el tudjunk csendesedni. Én szeretném ezt hinni, hogy igenis tudunk olyat adni a gyerekeknek, a mi óvodánkba.
1: A lelki tartalom a rendszeres egyházi jelenléttel is biztosítva van, hiszen a közeli gyülekezetnek a lelkészei rendszeresen tartanak olyan áhítatszerű közös együttlétet, ahol megismerkednek azokkal a ifjúsági énekekkel, ami később is adhat lelki táplálékot, lelki fogódzót a gyerekeknek. Mi a tapasztalatod, mennyire nyitottak a gyermekek ilyen alacsony életkorban erre a keresztény üzenetre?
2: Azt gondolom, hogy nagyon nyitottak. Nyilván ugye a zene az egy különleges, az egy egyetemes nyelv, de nem csak ebben nyilvánul meg, hiszen ez a fajta lét keretezi a napjainkat. Ugye reggeli érkezéskor a gyerekek, amikor már a saját csoportjukba érkeznek, 7:30-kor, akkor beszélgetőkörrel indítanak.
1: Ott mi történik, ezt elmesélem?
2: Igen, nyilván ez ugye pedagógustól függ, hogy ő milyen tartalmakat hoz bele, de nagyon sok esetben, ugye nyilván pici gyerekekről beszélünk, megbeszéljük azt, hogy kivel mi történt. Tehát ez is megint egy jelenlét. Nyilván amellett, hogy mondjuk az emlékezet felidéző képesség, stb. A folyamatos beszéd, a kifejező készség, nagyon sok mindent fejleszthetünk vele, de maga az, hogy megérkezek, itt vagyok, és beszélünk, köszönünk egymásnak, köszöntjük egymást, mindenki szót kap. Ha nem azt mondja el, hogy mi történt vele mondjuk előző nap este, elmondja, hogy mit reggelizett, vagy mit vacsorázott, vagy a legfontosabb, ami őt akkor érte, és azt elmondhatja. Nagyon sok esetben, akár ünnepekhez kötődve, egy-egy kis mécses továbbadva, egy szeretett gondolatot ad tovább. Tehát ennek nagyon sokféle módja van, amikor szintén az egymásra figyelést tudjuk. Amellett ugye az étkezéseknél mindig hálát adunk, hogy itt lehetünk, és most ezt elfogyaszthatjuk, hiszen a világban számos olyan hely van, ahol ez nem adatik meg nekünk, tehát hogy már is értékelünk olyan dolgot, ami már annyira természetes. Tehát az apró csodákért, az apró jó dolgokért. Ugyanígy, amikor hittanfoglalkozások vannak, akkor nagyon fontos az, hogy megtanulnak, amellett, hogy nyilván egy-egy kis bibliai történettel megismerkednek, megtanulnak imádkozni. Nem csak egy szokványos betanult imád, hanem például a nagyon nagy csoportosoknál már maguk imádkoznak, és számomra is megdöbbentő volt, hogy egy 6 éves kisgyerek hogyan fogalmazza meg az ő imádságát.
1: Saját szavaikkal?
2: Saját szavaikkal, ugye, mert az a nagy csoport, inkább iskola előkészítő csoport, és nagyon kíváncsi voltam, mert nekem is nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, először elmondani egy imát. Mert ugye az ember olyankor, mikor kezdi, meg akar felelni, hogy mit is kell mondanom, most köszönöm, most mámen. Nekik nem okoz ilyen gondot. Ő nekik olyan természetes, hogy ők elmondanak egy imát. És megtanulják, hogy az ima, az hálát adok valamiért, és kérhetek is. És olyan aranyos dolgokat szoktak mondani.
1: Milyen érdekes, hogy felnőttként hogy elfelejtjük, vagy elveszítjük ezt a képességünket, nem?
2: Igen.

0: Mit tanultál azoktól a gyerekektől, akik téged körbevettek az óvodai éveid alatt?
1: Tanulom folyamatosan a jelenbe lenni, és örülni annak, ami történik. Ők képesek rácsodálkozni, és évről évre mindig, amikor előbújnak a bodobács bogarak, és összekapaszkodnak, és hogy milyen érdekes. De jól néz ki, 3-4-5, tehát, hogy mindig lehet rácsodálkozni, és olyan apró dolgokra, ami mellett mi elszaladunk. Jön a tavasz, na, kivirágoztak a fák, és akkor megyünk tovább. Talán oda kellene figyelni, hogy de gyönyörű az a virágszírom. Rászállt a méhecske, tehát hogy nekik megvan ez a képessége, és ezt mi felnőttek valahogy úgy tovább megyünk ezek mellett, a dolgok mellett. Tehát a folyamatos rácsodálkozást, és az, hogy örülni minden percnek.
0: A felnőtt létben folyamatosan le kell lassítanunk magunkat, főleg akkor, hogyha gyerekek vesznek körül bennünket, mert sokszor a türelmetlenségünk, a felnőtt világban megszokott versenyzés, egymás letaposása abszolút nem működik a gyerekek között. És pont az a baj, hogyha ezt a mintát kezdik el ők is látni. Te tapasztalod ezt, hogy képesek a gyerekek a rosszat is eltanulni a felnőttektől?
1: Én azt gondolom, hogy nyilván egy mintát követünk, tehát ezt azért tudjuk, hogy úgy tanulunk, még felnőttek is nagyon sok mindent meg tudunk tanulni. Igen, de nekik még megvan az a képességük, hogy képesek arra, hogy átlépjenek. Inkább képesek a haragot és a rossz dolgokat letenni. Mi nagyon sokszor húzzuk magunkkal. Ezzel nyilván mérgezzük saját magunkat elsősorban, de ők egy-egy konfliktusnál is képesek arra, hogy újra kezdik. Megbeszéljük, és akkor utána gyere is, összevesztek, de már másik pillanatban semmi nem történt volna, ugyanúgy homokoznak tovább. Tehát, hogy nekik még megvan ez a csodálatos képességük, és jó volna, hogyha gyermekekként tudnánk mi is működni felnőttként, mert akkor én hiszem azt, hogy sokkal nyugalmasabb és békésebb lenne a világ.
0: Hát Jézus is azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert különben nem mentek be a mennyek országába. Hát lehet, hogy valami ilyesmire gondolt.
1: Igen, azt gondolom.
0: Amikor köztük vagy a gyerekek között, és ők feltöltenek az ő szeretetükkel, aztán haza kell menned, el tudod-e vinni magaddal azt a töltetet, amit a gyermekek szeretete ad, kitart-e a következő napig, amikor ismét találkozhatsz velük?
1: Igen, hiszen azért már több mint 23 éve folyamatosan köztük élek, és ez olyan feltöltést ad, hogy igen, de nyilván az ember szereti a családját, tehát az sem egy, az igen, sem egy rossz dolog, amikor otthon vagyunk, persze. És akkor ugye nem az óvis létbe kell megfelelni, vagy létezni. Én azt is szeretem. Az életem része a munkám, vagy a hivatásom, nem okoz gondot az, hogy most az óvodába teszem a dolgomat, és segítem a kollégákat, és mindent elkövetek a gyerekekért, és azért, hogy az ottani kiváló pedagógusok még jobban végezhessék a dolgokat, hiszen én őket szolgálom, nem okoz gondot, és tart.

0: lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Az óvoda vezetésében, vagy egyáltalán az óvoda pedagógusi létben mennyire meghatározó elem a te saját istenhited? Mennyire alapozza meg az itt végzett munkát?
2: Nagyon fontos, bár hogyha visszagondolok, az én hitem az elmúlt 15 évben erősödött meg, vagy mondhatnám azt, hogy akkor jutottam igazán hitre, és utána jöttek a felismerések, hogy tehát ez nem véletlen, ez nem szerencse, nem csak azért kerültem ide, mert. Tehát az, ahogy korábbiakban mondtam, hogy az a közösség, aki ott hirtelen akkor elindította ezt az óvodát, én biztos vagyok benne, hogy az sem véletlen volt. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Azt tudom átadni, ami én vagyok. Tehát, hogyha én nem élnék hitben, akkor nem tudnám átadni.
1: Akkor gyakorlatilag a hitre jutásod, meg az óvoda elindulása szinte párhuzamosan alakult.
2: Aha. Igen.
1: És mi volt előtte? Milyen volt az életed, hogyha arra visszatekintesz a hitre jutásod előtti éned?
2: Ugyanúgy szerettem a munkámat, tehát ugye én már akkor is óvodapedagógusként dolgoztam már jó 10 éve.
1: Hiányzott-e bármi?
2: Igen.
1: Ami
2: igen,
1: most
2: ez a legjobb.
1: Megvan?
2: Igen. Igen.
1: És mi hiányzott?
2: Egy belső nyugalom, a béke. El tudok fogadni dolgokat. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudok harcolni vagy küzdeni dolgokért, hanem talán nem háborgok. Az a legjobb szó rá, hogy miért történik így, hanem el tudom fogadni azt, hogyha ha nem feltétlenül annyira jó, mert mindig azt nézem, hogy biztos valamit tanulnom kell belőle. Tehát valami oka van annak, és valahogy az egy nagyon erős kapaszkodó számomra, hogy ő tudja, hogy miért. Még hogyha én az én kis emberi képességemmel, értelmemmel képtelen vagyok fölfogni, vagy akár megérteni és látni az összefüggéseket, ő biztosan tudja, hogy miért ennek kell történnie. Biztosan azért adta feladatnak, vagy azért tette rám, mert ő tudja, hogy én ezt el fogom bírni. Ez az, ami a legtöbb lett, hogy ha én nem is hiszek, vagy nem bízok magamban, valaki bízik bennem.
1: Hát ez egy fontos különbség, mert különben, ha ez nincs meg, akkor szerintem az ember folyamatosan csak a körülmények áldozatainak tekinti magát, és mindenki és minden más a hibás, amiért most ezt vagy azt nem tudom megoldani, elérni, ami nem úgy sikerült. És akkor lehet, hogy tényleg hiányzik az ember életéből az a békesség, amiről beszéltél. Akinek ez nincs meg az életében, számára mit tudnál üzenni? Mennyire lehet mondjuk példa egy olyan intézmény, amit vezetsz? Akár felnőttek számára is lehet megtanulni ezt a fajta életvitelt, ami az Isten hiten alapulva egy kicsit több békességet enged be a szívünkbe?
2: Egy mintát követhetünk, de belülről kell, hogy jöjjön ez a meggyőződés, vagy ez a szeretet. Tehát csak akkor tud működni, hogyha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Hát ezt a szeretetet viszont kívülről kapjuk, tehát másik emberen keresztül, a szülőkön keresztül plántálódik belénk. Mondjuk ennek egy jó helyszíne lehet egy evangélikus óvoda, ahol még picikorban, hogyha sok szeretettel feltöltik a gyerekeket, akkor lehet, hogy olyan felnőttek lesznek belőlük, akik képesek ezeknek az akadályoknak a legyőzésére. Ez mennyire cél? Hogy a kis szeretett raktáruk megtöltődjön csurig.
2: Nagyon fontos, és nagyon sok olyan szülő keres egyébként bennünket, akiknek nem tartozik egyébként a mindennapjaikhoz a hit. Tehát nem járnak templomba, nem feltétlenül a gyülekezet részei, de mégiscsak valami hiányt éreznek. És valahogy azt érzik, amikor bejönnek, hogy itt tudunk valami olyat adni, amit ők is lehet, hogy keresnek. Ha csak azt a pici magot adom, és akkor nem biztos, hogy egy hívő gyermeket nevelünk, de oda tudom adni talán akkor ennek a képességét, hogy megtanul csendesedni. Még hogyha nem is feltétlenül találja meg egyből a felfelé vezető utat, vagy inkább azt mondanám, hogy nem hallja meg a kopogtatást. De akkor is ezt megtanulja, tehát ez mindenképpen egy nagyon hasznos és szerintem nagyon fontos dolog, hogy ezt így megtanuljuk, de akkor lesz teljes, amikor átjárja az az érzés, amit úgy gondolom, hogy mi evangélikusok érzünk, vagy aki hitben él.
1: Az létező menet, hogy a gyermekeken keresztül, akiket mondjuk nyitottá sikerül tenni Jézus üzenete iránt, sikerül esetleg rajta keresztül a szülőket is megszólítani?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Bár ez úgy szokott lenni, hogy az a gyermek nyitott, akinek a szülei is nyitottak. Volt már rá példa, hogy óvodás gyermekünk utána a gyülekezet része lett, és én ezt sikernek élem meg, és most már azóta a iskolába jár, és ugyanúgy ott vannak az alkalmakon. Amikor bejönnek hozzánk, és látják, hogy hát ez nem is olyan
1: vészes,
2: igen, ez a jó szó, hát ez nem vészes, és akkor rájönnek arra, hogy hát ez jó. Tehát ezt talán te is megtapasztaltad, hogy az ünnepeinknél mi nagyon sokat énekelünk.
1: Persze.
2: És az első alkalommal, mert azt a lelkész úrral szoktunk bemenni ezekre az alkalmakra, hogy hozza a gitárt, és akkor a kis csoportos szülők azok még nem mernek énekelni. Szokta a lelkész úr mondani.
1: Nekik még ez új.
2: Igen, szokta a lelkész úr mondani, hogy csak könnyebb énekelni, kinyitjuk a szánkat. Uh-huh. És lehet látni egyébként a változást a szülők részéről is, hogy már nyilván nagy csoportba, akkor meg aztán már énekelnek bátran anyukák és apukák is. Nem az a lényeg, hogy most mindenki tökéletesen énekeljen, hanem a közösségi élmény. És megérzik, hogy ez a fajta út is lehet egy út, és nem is feltétlenül annyira rossz.

0: Tekintsünk az egész intézményre, vagy az egész eddigi megalakulása óta eltelt időre. Mennyire tekint egy sikertörténetnek azt, ami az evangélikus óvodával itt Békés Csabán történt?
1: Én mindenképpen sikertörténetnek tekintem, mindaddig, ameddig keresnek bennünket.
0: Van szükség továbbra is az ilyen óvodákra, nem csak Békés Csabán, hanem szerte az országban, vagy szerte a világban?
1: Mindenképpen kellenek olyan pontok, ahol ennyire tudnak figyelni egymásra az emberek. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen hiánypótló közeg, a légköréből adódóan árad a szeretet, az mindenképpen egy jó dolog, és akárhol történik ez a világnak bármelyik részén, ez szerintem csodálatos élmény mindenki számára.
0: Mióta elindult az intézmény, azóta már egy újabb szint épült az épületre. Szerinted meddig nőhet még az óvoda itt Békés Csabán? Van-e plafonja annak a növekedésnek, amit elérhet az intézmény?
1: Hát nyilván ugye törvények szabják a létszámunkat, tehát most egyelőre van kerete. Én szeretnék növekedni. Nyilván ennek azért nagyon sok feltétele van. Nem tudom, hogy majd a Jóisten merre terel bennünket. Én bízok benne, hogy tudunk növekedni. Lesz rá lehetőségük.
2: Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. Az első fél órában Surman László, lelkipásztort, költőt, Győri Gábor Dávid kérdezte, őt követően pedig Hevesi Réka, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetője volt vendégünk, akivel Zsíros András beszélgetett. A műsor szerkesztőinek a következő e-mail címre írhatnak evmis@luteran.hu. Erős vár a mi Istenünk!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kit, mikor és hogyan szabadít meg? A mai ige Péter második levele 2:9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között megtartani az ítélet napjára. Gondolatok az ígéről. Az igazakat megpróbálja Isten. Nem igazi hit az, amely nem ment át próbán. A kegyesek azonban megszabadulnak a próbákból, nem valamely véletlen vagy külső segítség folytán, hanem az Úr közbelépése által. Ő szabadítja meg a benne bízókat. Isten szereti az istenfélőket, mindig tudja, hol vannak és mi a sorsuk. Olykor azt hiszik, hogy szinte útvesztőbe kerültek, és sejtelmük sincs, hogyan menekülhetnek meg a fenyegető veszély elől. De amit ők nem tudnak, azt tudja az Úr. Ő tudja, hogy kit, mikor és hogyan fog megszabadítani. Úgy szabadít meg, ahogyan az Isten félő embernek leginkább a javát szolgálja, akkor, amikor az a kísértőt a legjobban megszégyenítheti, és amikor Isten dicsősége a legnyilvánvalóbban megmutatkozhat. Nyugodtan az Úrra bízhatja a hogyant, és örvendezhetünk, hogy ő így vagy úgy, de hatalmas jobbjával dicsőségesen átsegíti népét e földi életben a veszélyeken, próbákon és kísértéseken. Ne kutassak tehát ma sem az Úr titkai között, hanem várjam türelmesen a szabadulás idejét, bízva abban, hogy noha én nem látok kiutat, mennyei atyám már készíti a szabadulás útját számomra. Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-a és 19-ei hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Jelentkezni viszont még ma lehet, július 12-én vasárnap. Nyitott templomok napja. Felhívás. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit. Nyissák meg a templomai kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét. Ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény az idén szeptember 12-én lesz, a mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Az időjárásról: maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Szolgálj másoknak.

Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak. Mester, azt akarjuk, hogy amit kérünk, tedd meg nekünk. Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen a te dicsőségedben.

Zebedeus fiai, Jakab és János azt gondolták, hogy Isten országában ugyanazok az íratlan szabályok működnek, mint a világban. Ahhoz, hogy valaki a ranglétra magasabb fokára léphessen, szüksége van egy közvetítőre, aki meg tudja ezt beszélni a mennyei atyával. Ezért fordultak Jézushoz ezzel a kéréssel. A mester nem korhója őket emiatt. Inkább érthetővé teszi, hogy nem az ő tiszte eldönteni, hogy ki milyen helyet foglal majd el a mennyországban. Azt is elmagyarázza nekik, hogy aki követni akarja őt, annak ki kell innia a szenvedés kelyhét. Ennélkül nincs igazi Krisztus követés. Isten országában nem az számít, hogy ki kinek a pártfogoltja, hanem hogy mennyire szeretetteljes az élete.

Jézus, látva azt, hogy a többi tanítvány a hallottak miatt megneheztelt Jakabra és Jánosra, így szólt a 12-höz. Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Krisztus, amikor itt élt a földön, kora hajnaltól késő estig mások fele szolgált. A szegényeknek, a betegeknek, a tévelygőknek reményt, gyógyulást és szabadulást adott. Nem csak az életével szolgált, hanem még inkább a halálával, és vérét a bűnök bocsánatáért adta a keresztfán. Téged is ilyen szolgálatra hív, iránta való szeretetből végzett szolgálatra. Ha kéred, ő felszabadít arra, hogy képes légy önként, zúgolódás nélkül mások szolgája lenni. Aki pedig ezt vállalja, azt megbecsüli az Atya.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 12-e. János evangéliuma 8. fejezet 12-től 20. versig. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot. A te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Jézus ezeket a szavakat a sátoros ünnep után mondta, amikor Jeruzsálem egész városát hatalmas gyertyák világították meg. Azt állította magáról ebben a környezeti összefüggésben, hogy ő az egész világot megvilágítja, nem csak Jeruzsálemet. Az ember kizárva Isten életéből úgy jár kell, mint egy világtalan személy, aki nem látja a veszélyt, ami felé közeleg, és nem látja a helyes utat, amely lelkének pusztulását mentené meg. Isten ezért lépett közbe, hogy az ember helyzetét megváltoztassa. Ezért jött el Jézus ebbe a világba. Ebből a versből és szövegkörnyezetből az olvasó előtt áll a világosság forrása. Én vagyok a világ világossága. Egyedül Jézus Krisztus személye az, aki segíthet az ember bűnein, nyomorúságán és elkeseredett állapotán. Senki és semmi nem képes az ember lelki baját úgy megoldani, mint Krisztus. Másodszor az olvasó előtt áll a világosság feltétele. Aki engem követ. A megoldás kész. Egy lépésre van az embertől. Ez azonban akkor lesz az övé, ha kész Jézust követni, őt az életébe engedni. Végül pedig a világosság áldásáról is olvashatunk, ővé lesz az élet világossága. Jézus követése helyreállást és életet hoz annak, aki elfogadja. Hála legyen Istennek ezért! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot Kathy Foshee írta Kansasből, az Egyesült Államokból. Isten hatalma. Pedig ez csak a szegélye útjának, és milyen halk az a szó, amelyet meghallunk belőle. Ki tudná hát felfogni hatalmas tetteinek mennydörgő szavát? Jobb könyvének 26. fejezetének 14. verse. Egyik reggel még az ágyban feküdtem, amikor egy zivatar vonult végig a környékünkön. Miközben hallgattam, eszembe jutott egy kedvenc énekem Isten hatalmáról, és elmosolyodtam. Úgy éreztem, a villámlás hangjában Isten a szeretetéről beszél nekem. Minden dörgés a Teremtő megnyugtató jelenlétét zengte számomra. Ugyanúgy, mint ez a csodálatot keltő vihar, Isten csendesebb jeleket is küld minden nap, amik hatalmáról, szépségéről és szeretetéről beszélnek. Az unokáim ugrándozásai és kacagása, miközben felfedezik ezt az óriási világot. Férjem erős keze, amit sétánk alkalmával mindig oda nyújt nekem. Egy aprócska magból kibújó virág csodája és szépsége. A madarak látványa és hangja a teremtésben. Mindezek egy csodálatos, kreatív és hatalmas Istenről tesznek bizonyságot, akinek az a legnagyobb öröme, ha velünk kapcsolatban lehet. Isten egész nap és minden napon beszél hozzánk, ha van fülünk és szemünk, hogy felismerjük Isten lábnyomait életünk homokjában. Szeretet Istene, köszönjük, hogy oly sok módon beszélsz felénk való szeretetedről életünk minden napján. Amen. Napi gondolat. Ma figyelni fogok Isten hangjára. Imádkozzunk, hogy fel tudjuk ismerni Isten jelenlétét az életünkben.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1904-ben született, július 12-én Pablo Neruda. Költeményeit merész képek és asszociációk, szabadon szárnyaló, kötetlen forma jellemzi, a dél-amerikai népek szabadság szeretete, békevágya, a népek közötti barátság szelleme hatja át, 1971-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki.

Jó György fordítása. A jelen perc oly sima, mint egy asztal. E mai óra, e mai nap oly üde, tiszta, mint az új poharak, mikre a múltnak pókhálója nem tapad. Vegyük hát finoman ujjaink közé a percet. Ők faragják ki alakját, vezessék növését, oly új és oly eleven, semmit sem őriz a menthetetlen tegnapokból, a múltból, a letűntből. A mi édes gyermekünk ő, e percben is nézd, velünk nő, homokot hord, s eszik a tenyerünkből, ragad meg, hogy ki ne csúszson, álomba vagy szavakba ne fújjon, fogd jó erősen, kösd a kezedhez. Parancsold, hogy legyen engedelmes, kövesztesd úttá, és önsd harangá, géppé, könyvé, csókká, simogatássá. Vágd ki gyönyörűséges illatát a fából, ácsolj belőle széket, és fondd ki nádból a karját, vagy inkább csinálj belőle lépcsőt. Lépcsőt, hogy fokról fokra hághass a jelenben. Feszítsd a lábad a jelen grádicsának, s menj följebb, egyre följebb, azért ne túl magasra, csak addig, hogy megjavíthasd a tetőn a csatornát. Ne túl magasra, ne föl az éghez, csak addig, hogy az almát elérhesd. Nem a felhőket, őket hagyd lengni föl az égig, és szállani a múltba. Te a jelen vagy, az alma. Nyúj érte föl a fára, fogd kezedbe. Sugárzik, mint valami csillag. No, tépd le, haragj belé, és vágj fütyörészve további útjaidnak.

0: az én életem ma. A gyermekek szeretik édesanyjuk társaságát.
1: Családi kapcsolatok. Gyermekei fölkelnek és boldognak nevezik őt, a férje is boldognak nevezi, és dicséri őt. Olvassuk a példabeszédek könyvének 31. fejezetében. Gondolatok az ígéről. Otthonunk legyen a világ legkedvesebb helye a gyermekek számára, és az anya jelenléte legyen a legnagyobb vonz ereje. A gyermekek lelkülete érzékeny, szeretettel teljes. Könnyen megnyerhetjük szívüket, elnyerhetjük tetszésüket, de könnyen boldogtalanokká is tehetjük őket. A gyermekek kedvelik a társaságot, és ritkán szeretnek egyedül lenni. Szeretet és kedvesség után vágyakoznak. Azt gondolják, hogy amiben ők gyönyörködnek, édesanyjuknak is tetszik. Ezért az édesanyja ne küldje el magától gyermekeit azzal, hogy bosszantják őt, vagy zavarják kicsin kívánságaikkal, hanem inkább gondoljon ki számukra valamilyen elfoglaltságot vagy könnyű munkát, hogy foglalkoztassa tevékeny elméjüket és kezeiket. Jó irányba befolyásolva érzéseiket és irányítva foglalatosságukat elnyeri gyermekei bizalmát, türelmes, vigyázó szeretettel a helyes irányba terelheti a gyermekek gondolatait. Isten igéjében szép leírását találjuk a boldog otthonnak, és az ilyen otthont irányító asszonynak. Gyermekei fölkelnek, és boldognak nevezik őt, a férje is boldognak nevezi, és dicséri őt.

0: Az alkotás öröme.
1: Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Jelenések könyve 4. fejezet 11. vers. A férjem azt mondja, hogy soha nem fog megöregedni. Lehet, hogy kuncog, ha észreveszi, hogy az egykor holló fekete haja ezüstösen csillogni kezdett. Neves, mondja, és olyan izmokat von össze, amelyek 59 évesen Schwarzeneggerével vetekednek. Nos, egy kicsit túlzok. Megnéztem az embereket, mondja, és amikor elérik az 50-et, hagyják, hogy testük puhává váljon. Mire nyugdíjba mennek, már öregek és gyengék, és nincs erejük semmihez. Ezért dolgozik folyamatosan és szorgalmasan, edz, súlyokat emel, és odafigyel a táplálkozásra. De az esztergapadjánál dolgozik a legkeményebben, ott érzi a leghevesebb fájdalmat, és a teljesítés legédesebb örömét. Ott veszi a kemény darált fát, és gondosan türelemmel szépet alkot belőle. Bár a nappalink zsúfoltnak tűnhet az általa készített különféle edényekkel, látom rajta, hogy szívesen meséli el minden egyes darab történetét annak, aki belép a szobába. És minden darabból egy történet születik, egy új eszköz, egy másik fa, egy olyan felületkezelés, ami gondot okozott neki. Figyelem az elevenségét, miközben beszél. Van valami csodálatos, örömteli, erőteljes és egészséget adó abban, ahogyan az ember kézzel és elmével alkot. Ismerve a mi egyszerű, emberi örömünket az alkotó tevékenységekben, amelyek gyorsabbá teszik az elme működését, és energiával töltik fel a lelket, el tudom képzelni, hogy Isten hogyan talál örömet az ő alkotásaiban. Valóban mindenkinek van egy története. Az egészség több, mint fizikai munka. Megfelelő táplálkozás és hosszú élet. Végső soron az egészség az életminőség. Isten az ő örömére teremtett minket, és az Istentől kapott kreativitás ajándékának felhasználása az egészség fényes, koronázó örömét hozza az ember arcára. Uram, tégy engem kreatívá. Segíts, hogy ne csak kötelességként és fáradtságként tekintsek az életre, hanem taníts meg arra, hogy befogadjam az isteni sugarat, és meglássam minden ember életében az ott rejtőző lehetőséget. Akár a művészetekben, akár az emberi agyaggal dolgozom, segíts meglátnom a mintát, amely téged dicsőít. Mikor volt az utolsó alkalom, amikor időt és örömöt szántál arra, hogy alkoss valamit?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 12-én Isten igéjét az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvének 25. részéből, a 4. versben így olvassuk. Mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben. Mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Az újszövetségi ige pedig Máté evangéliumának 2. részéből a 19. és 20. vers. Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Kőfalra zúduló zivatar. Aligha. A tapasztalat éppen az, hogy mindig a hatalmasok diktálnak. Legyen az izom, fegyver, gazdasági pozíció vagy információ, amit van, ha nálad a kényszerítő erő, te uralod a helyzetet. Nem is kell mindig élni vele. Elég, ha mindenki tudja. A fortélyos félelem majd igazgat. Így volt ez régen, így van ma is. Talán csak a fortély lett kifinomultabb. Mégis, mintha folyna egy másik történet is a felszín alatt a mélyben. Csak néha, egy-egy pillanatra bukkan elő, hogy megpillanthassuk, hogy van, működik egy másik, egy jótékony hatalom is. Amelyet talán nem is nevezhetünk annak, mert számunkra már annyira mást jelent a hatalom. Heródes borzasztó parancsát végrehajtják. Ráhel siratja gyermekeit, de Jézus szüleinek sikerül kicsusszanni az üldözők kezei közül. Most pedig, hogy a veszély elmúlt, a látomás nyomán a család csendben visszatér. A történet Isten története folytatódik. Időnként azt kívánnánk, hogy Isten vegye végre kezébe a dolgokat, ahogy az elbizonytalanodó keresztelő a börtönben. Több látványos eredményt, erődemonstrációt várnánk. Isten azonban erről is szól Jézus drámája. Nem akar beállni a hatalmasok közé. Imádkozzunk! Istenünk, segíts hittel elfogadnunk, hogy nem a mi elképzeléseink szerint akarsz hatást gyakorolni a világra, ránk, hogy inkább alul maradsz, mint hogy erőszakkal vonj magadhoz. Ámen. Cserháti Sándor gondolatait hallottuk a nap igéiről, melyek így szóltak: mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Az újszövetségi ige pedig így szólt: Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.

Élt egy faluban egy idős kertész. József volt a neve. Mindenki ismerte őt a csodás kertjéről, ahol rózsák, gyümölcsfák és illatos fűszernövények sorakoztak. De a kert közepén, egy különös helyen, egyetlen növény dacolni látszott a rendel. Egy nagy, sűrű, szúros tövisbokor. Sokan kérdezték: Józsi bácsi, miért nem vágja ki ezt a szúros csúfbokrot? Elrontja a kert szépségét. Az öreg csak mosolygott. Majd egyszer elmondom neked. Egy napon fiatal fiúcska jelent meg a kertben. Tamás, akit az édesanyja küldött, hogy segítsen Józsi bácsinak. A fiú ügyes volt, de kíváncsi is. Egy alkalommal, miközben kapált, véletlenül megszúrta magát a tövisbokorral. Jaj, ez fájt! Miért nem vágtad már ki ezt a bokrot, Józsi bácsi? Az öreg kertész letette a szerszámát, és leült a fiú mellé. Elmondom, fiam. Fiatal koromban nagyon büszke kertész voltam. Mindent irányítani akartam, a növényeket, az időjárást, sőt, még az embereket is. Aztán egy napon súlyosan megbetegedtem. Az orvos azt mondta, nem fogok többé teljes erővel dolgozni. Ez volt az én tövisem. Megkérted Istent, hogy vegye el? Kérdezte Tamás. Ó, Tomikám, ha tudnád, hogy hányszor. De Isten mást adott. Kegyelmet. Nem vette el a tövist, de megtanított rá, hogy türelmesebb, együttérzőbb és alázatosabb legyek. A tövis ott maradt, de engem változtatott meg. És a bokor? Kérdezte Tomi. Ez a bokor, mondta Józsi bácsi, emlékeztet erre. Minden szúrásával azt mondja, ahogy a Biblia is, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Azóta másokat is bátorítok, akiknek van tövisük. Ez a bokor nem csúnya a számomra, de nem ám, ez a kegyelem jelképe. Tomi elgondolkodva nézte a bokrot. A napfény megcsillant rajta, és a szúrós ágain apró, alig észrevehető virágok nyíltak. Soha nem vette volna észre őket korábban. Aznap este, amikor hazaért, ezt mondta édesanyjának. Anya, tudtad, hogy a tövis is virágot hozhat?

A tövis példája jól segít megérteni Pál tapasztalatát. Zsidóként vallási szempontból tökéletesnek mondhatta magát. Körülmetélték a 8. napon, Izrael leszármazottja, Benjamin törzséből származott, farizeusként fedhetetlen volt a törvényben, és bizony sajnos a keresztények üldözője is volt. Apostolként joggal büszkélkedhetett a hit küzdelmeiben való kitüntetéseivel. Verések, kemény munka, börtön, sokszor halálos fenyegetések, megkövezés, hajótörés, alváshiány, éhezés, szomjúság, hideg, ruhahiány, a gyülekezet érzelmi megterhelésén kívül. Az apostol azonban nem akar dicsekedni ezekkel a dolgokkal, inkább gyengeségnek és veszteségnek tekintette őket Krisztus megnyerése érdekében.

Pál tudatában volt annak, hogy az Úr nem válaszolt a tövistől való megszabadulásért mondott imáira, mert kellemetlenségei a hiúság elleni védelemként szolgáltak. Ahogy ő mondta, nehogy elbizakodott legyek. Dávid király számára a fájdalom és a szenvedés segített visszatérni a helyes útra, ahogy a 119. Zsoltárban olvassuk. Amíg meg nem alázkodtam, addig tévelyektem, de most megtartom a te igédet. Talán Isten azért engedi meg a fájdalmat az életedben, hogy bizonyos jellemvonásokat kijavítson. Ha ez a helyzet, bátran menj előre, mint Pál vagy Dávid, de ne a saját erődből, hanem a teremtő, benned munkálkodó csodálatos hatására. Nem mindig az a megoldás, hogy Isten elveszi a szenvedést. Néha a tövis eszköz Isten kezében. Kegyelme nem csak a tövis elhordozására elégséges, hanem a lelki növekedés eszköze is. Amikor a hívők nem kapják meg, amit kérnek, ne gondolják, hogy az Úr nem hallgatja meg őket. Jézus talán valami jobbat készít számukra. A kegyelmét és az erejét a teher hordozásához. Isten erőssé tesz a gyengeség által.

A szenvedés, mint isteni eszköz, fontosabb, mint az ideiglenes megkönnyebbülés. Ebből következik, hogy a tövistől való megszabadulás sokszor nem fizikai eltávolítást jelent, hanem Isten jelenlétét és célját abban, hogy miként használja fel a szenvedést a lelki fejlődéshez. Ne úgy imádkozzunk, hogy követeljük Istentől, amit szeretnénk, hanem úgy, hogy kérjük, mutassa meg, mi az ő akarata az életünkben. Az igazi hit elfogadja a választ, még ha az nem is az, amit vártunk.

hogy a kinyilatkoztatások bősége miatt fel ne fuvalkodjak, tövis adatot nékem a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy el ne bizakodjak. Korintusbeliekhez írott második levél, 12. fejezet, 7. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával, ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Több táboros rendezvény fejeződik be ma, vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok, a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között szerdától ma vasárnapig tart az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9-e és 12-e között rendezte meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban, tehát ma zárul le ez is. Szívhangok. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetésekben. Élet, öröm és lelki muníció a Balaton partján. A Zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten hirdetett ígét Steinbach József református püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke július 6-án hétfőn. Az egyházi iskolák turnusának nyitó alkalmán több ezer fiatal gyűlt össze a Balatonparti gyepen, hogy a közös dicsőítés mellett útra való lelki üzenettel kezdjék meg a táborozást. Az Erzsébet táborok életében már hosszú évekre visszanyúló tradíció, hogy a turnusok kezdetén a történelmi egyházak vezetői közös ökumenikus istentiszteleten köszöntik a gyermekeket. Steinbach József elmondása szerint zsinati elnöki szolgálata óta rendszeresen kap meghívást ezekre az alkalmakra, amelyeket a katolikus egyház képviselőivel közösen vezetnek. A hétfő délutáni alkalmat a Szent Efrém férfikar zenei szolgálata vezette fel, amely finoman hangolta rá a több ezer elsőtől 8. osztályig tanuló diákot az áhítatra. Titkos ügynök tábor. Légy te is, Isten küldötte. Titkos ügynök tábor, légy te is Isten küldötte, címmel és tartalommal hirdette meg idén gyülekezeti nyári napközis táborát a Tiszán inneni Református Egyházkerület a 6-tól 12 éves korosztályoknak, amit június 29-e és július 3-a között tartottak meg. 51 gyermek jelentkezett, végül 49 jelent meg a hétfői napon. A vasárnapi iskolai szövetség kidolgozott anyagát használták fel és valósították meg az 5 nap során, hétfőtől péntekig. Az anyag elsősorban a szavak nélküli könyvre volt felépítve, minden napnak volt egy saját színe, a szavak nélküli könyv színeinek megfelelően. Hétfő arany, citromsárga, kedd fekete, sötét, szerda piros, csütörtök fehér, péntek zöld. Táboruk célja minden évben ugyanaz, az evangélium hirdetése. Jézus Krisztus bemutatása és megismertetése a kicsik között. Gyülekezetük éves missziói tervének része ez a tábor már évek óta. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. János evangéliuma, 15. fejezet 1-től 8-ig.

0: Jézussal cselekedni.
1: Én egyedül, ordította a kisfiú, aki nem akarta, hogy édesanyja segítsen neki kicsomagolni a jégkrémet. Egy lépés az önállóság felé. Eljön a nap, amikor neki is az édesanyja nélkül kell élnie az életét. Az Istennel való viszonyunkban viszont épp ellenkezőleg van ez. A hit azt jelenti, hogy az ő gyermekeiként életünk során egyre erősebben függünk tőle. Ezt különösen akkor érezzük, ha él bennünk a vágy, hogy az életünknek maradandó hatása legyen. Jézus a szőlőtőhöz hasonlítja magát, akihez mi szőlővesszőként szorosan kapcsolódunk. Csak így teremhetünk gyümölcsöt életünkben. Tehát elsősorban nem a saját befektetésünk és erőfeszítéseink a fontosak, hanem hogy rendben van-e a kapcsolatunk az erőforrással. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Semmit, ami valóban maradandó lenne. Ahelyett, hogy az életünket tennivalókkal zsúfoljuk tele, Jézus arra hív minket, hogy vele ápoljuk a közösséget, és ebből éljünk. Ezt megtehetjük a személyes csendességben, bibliaolvasás közben, imádkozva, Isten tiszteleten és a mások iránti szolgálatban. A döntő az, hogy szoros kapcsolatban legyünk vele. Tehát ne egyedül, hanem Jézussal cselekedjünk.

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

És Istenem, segíts, kérlek, hogy e reggelen csak rád tekintsek, és akaratomat egészen alárendeljem a te akaratodnak. Védj meg ma a saját magamnak választott utak minden eltévejedésétől, a gőgtől, a magam túlértékelésétől, a türelmetlenségtől és csüggedéstől, a reménytelenségtől és elégedetlenségtől. Bár tudom, hogy életemet akaratodhoz kell igazítanom, mégis oly sokszor próbálok nélküled élni, a saját bensőm diktál nekem. Kérlek, segíts ezen változtatnom. Viseld gondomat, és vezesd lépteimet akaratodnak megfelelően. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy hihetünk benned, hogy szerethetünk. Ó, add, hogy lelkünk tisztán állhasson előtted, el ne vonjon tőled semmi többé. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 12-e.
2: Miskolci Csuják István, református lelkész, esperes, költő, 1575-től 1645-ig élt. Lelkész családban született. Sárospataki indulását követően Heidelbergben tanult Szent Szimolnár Alberttel együtt. 1607-ben Tarcalon iskolamester, majd esperes volt különböző településeken, Szerencsen, Miskolcon, majd Olaszliszkán. Ő mondta a gyászbeszédet Rákóczi Zsigmond és Bocskai István fölött. Teljes könyvtára, latinul írt naplója, összeállított leveles könyve, egyházkerületi jegyzőkönyvei ma is fontos források. Világi alkalmakra írt verseket, kedvelte a játékos, szokatlan formákat.
1: Kecskeméti Elek János református lelkész az 1570-es években indult az életbe. A debreceni, wittenbergi és heidelbergi tanulóévek után 1608-ban már sárospataki tanár volt, és Vásárhelyi Jánossal együtt irányította az iskola ügyeit. 1609-ben ugyanott lelkész, később zempléni esperes. 1610-ben jelen volt a nagyváradi zsinaton. 1617 elején Nagybányára ment papnak. Megjelent munkája az Dániel próféta könyvének, az Szentírás szerint való igaz magyarázatja, melyet rövid prédikációkban foglalt volt, valamint az Szent János jelenéseire írott prédikációk.
2: Albensis János 17. századi református prédikátor volt. Egyike a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem által külföldi egyetemekre küldött növendékeknek. Neve alapján talán Gyulafehérvárról származott. Nyomtatásban megjelent a nyilvános vitája előtt mondott beszéde, amelyet a fejedelemnek ajánlott. Thesis theologicae de mundi gubernatione sive dei providentia, és amelyhez heidelbergi tanulótársai Gelei Katona István, Szilvási Márton és Bojti Gáspár írtak üdvözlő verseket. További művei: De monachis et perfectione monastica, De sacramentis in genere et speciatim de baptismo, De libero arbitrio et gratia. Hazatérése után Marosvásárhelyen lett prédikátor.
1: Mihalkovics Géza orvos, anatómus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1899-ben hunyt el. 1869-ben avatták orvosdoktorrá. Külhoni ösztöndíjas idők után 1875-ben a Budapesti Egyetemen a fejlődéstan és az anatómia tanára, valamint a kettes számú bonctani intézet igazgatója lett. A 90-es években az egyetem dékánja, majd rektora. Számos szakpublikációja jelent meg az Orvosi Heti Lapban és német nyelvű szaklapokban. Állandó munkatársa volt a Magyar Orvosi Archívumnak is. Munkáiból néhány: sebészi köttan, az agy fejlődése, általános bonctan, a központi idegrendszer és érzékszervek morfológiája, az ember anatómiája és szövettana, valamint általános fejlődéstan.
2: 1904-ben e napon született Pablo Neruda, chilei költő. Versei igen korán megjelentek a lapokban, már 15 évesen díjat nyert velük. Santiagóban az egyetemen francia nyelvet és irodalmat tanult, majd elkezdett tanítani, diplomáciai küldetéseket vállalt, előbb Rangunban, aztán Barcelonában, illetve Madridban lett konzul. A spanyol polgárháború után Párizsban, azt követően Mexikóban volt küldetése. Bejárta a világot, nálunk is megfordult, ennek tanúja le, hogy számos verses kötet mellett 1968-ban megjelent Miguel Ángel Asturiussal közösen írt Megkóstoltuk Magyarországot című írása is. 1971-ben irodalmi Nobel-díjat kapott, egy verslészletével is emlékezünk rá. Tudd meg, hogy nem szeretlek és szeretlek, mivel hogy ilyen kettős ez az élet, a szó csupán egyik szárnya a csöndnek, a tűzben mindig ott egy rész hidegség.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Példabeszédek könyve 16. fejezet 8. vers.

Ismered a Mátyás király, meg az Igazmondó Juhász című klasszikus mesét? Mátyáshoz vendégségbe érkezett a Burkus király, aki hallotta, hogy Mátyásnak van egy aranyszőrű báránya. Mátyás azt mondta, hogy egy olyan juhásza is van, aki mindig igazat mond. A Burkus király ezt nem hitte el, és rá akarta venni hazugságra. Sok pénzt ígért a juhásznak az aranyszőrű bárányért, de az nem állt kötélnek. Ekkor a lánya hízelgett neki, és leitatta. Mikor megrészegült, a juhász a lánynak ígérte az aranyszőrű bárányt, ha az hozzámegy feleségül. Mikor kijózanodott, megijedt, hogy ezt hogy fogja elmondani Mátyásnak, ezért a fejét fogja vétetni. A palota felé haladva többször elpróbálta, hogy mit fog majd hazudni, de nem sikerült hazudnia. A palotában már ott várt a Mátyás, a Burkus király és a lánya. Bekopogott a juhász a királyhoz, és azt mondta, hogy az aranyszőrű bárányt elcserélte egy szép fekete bárányra, aki ott ül velük az asztalnál. Mátyás megörült, hogy a juhász nem hazudott. A Burkus király pedig feleségül adta az igazmondó, becsületes juhászhoz a lányát, mellé a fele királyságát.

0: Ez a mese olyan, mintha a való életből vették volna. Sokan fondorlatos módon csalással próbálnak valamihez hozzájutni, és a másikat hazugságra rábírni. A részeg ember olyanra is rávehető, amit később megbán. Aki pedig rendíthetetlenül kitart az igazság mellett, annak a jutalma nem marad el.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A világosságban járás bátorságot ad.
1: A mai ige Efézus 5:8. Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Gondolatok az ígéről. Járjatok világosságban. Világosságban járni azt jelenti, hogy komoly elhatározással, gondolatainkat uralva, irányítva akaraterőnket, komolyan törekszünk arra, hogy a jellem frissességében Jézust tükrözzük vissza. Azt jelenti, hogy félreteszünk minden búskomorságot. Nem pihenhetsz megelégedetten, miközben egyszerűen azt mondod, én Isten gyermeke vagyok. Követed Jézust? Őrá figyelve elváltozol az ő hasonlatosságára? Krisztus híján az életünk sóhajog zarándoklása. Világosságban járni annyit jelent, mint növekedni és fejlődni a lelki képességekben. Pál kijelenti, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Filippi 3:12 és 14. Világosságban járni annyit jelent, mint egyenesen járni, az Úr útján járni, hitben járni, lélek szerint járni, igazságban járni, szeretetben járni, új életben járni. Szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket. Korintusi 2. levél 7:1. Milyen szörnyű dolog, amikor árnyékot és komorságot sugárzunk, és elsötétítjük mások útját. Mindenki figyeljen önmagára. Ne hárítsátok át másokra jellemhibáitokat. Beszéljetek világosan, járjatok a világosságban. Isten világosság. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. János 1:4. Mikor a menny világossága az emberre ragyog, arca a benne élő Úr örömét fejezi ki. Isten igéjének alaphangja örvendezés az őt befogadók számára, mivel övék az élet világossága.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Valahányszor távol érzed magad tőlem, suttogd el a nevemet, szerető bizalommal. Ez az egyszerű ima képes arra, hogy helyreállítsa benned jelenlétem tudatát. Folyamatosan megbecstelenítik nevemet a világban, ahol az emberek szitok szóként használják. Ez a szóbeli támadás felhat az egekig. Minden szó hallatszik és feljegyzésre kerül. Amikor bizalommal elsuttogod a nevemet, sajgó fülem megnyugszik. A világ káromlásainak fülsértő gyűlölködése nem versenyezhet azzal, amikor egy gyermek bizalommal ezt mondja: Jézus. Nevem számodra is, és számomra is áldást hozó ereje meghaladja a felfogó képességedet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Apostolok cselekedetei 4. fejezet, 12. vers. János evangéliuma, 16. fejezet, 24. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 34. rész. Szidkiás sorsa megpecsételődik. Az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, amikor Nebukadnezar, Babilónia királya egész hadseregével, az uralma alatt álló országok minden királyságával és népével ostromolni kezdte Jeruzsálemet és a többi várost. Ezt mondta az Úr, Izrael istene: menj, szólj Cidkijának, Júda királyának, és mondd meg neki, hogy így szól az Úr. Ezt a várost Babilónia királyának a kezébe adom, és ő fölperzseli. Te sem menekülsz meg a kezéből, hanem elfognak és átadnak neki. Szemtől szemben állsz a babiloni királlyal, személyesen beszél majd veled, és Babilonba kerülsz. De azért halld meg az Úr igéjét, Cidkijá, Júda királya. Ezt mondja rólad az Úr: nem fegyvertől fogsz meghalni, békességben halsz meg, és amilyen gyásztüzet gyújtottak őseidnek, a korábbi királyoknak, elődeidnek, olyat gyújtanak neked is, és így siratnak el: jaj, Uram, ezt határoztam, így szól az Úr. Akkor jelentette ki mindezt Jeremiás próféta Cidkijának, Júda királyának Jeruzsálemben, amikor Babilónia királyának a hadserege ostromolta Jeruzsálemet és Júda megmaradt városait, Lákist és Azékát, mert Júda városai közül csak ezek a megerősített városok maradtak már meg. A vezetők megszegik a rabszolgáknak adott ígéretet. Az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, miután Cidkijá király egyességet kötött Jeruzsálem egész népével, hogy hirdessék ki a rabszolgák felszabadítását, és engedje szabadon mindenki a héber rabszolgáját és rabszolganőjét, és ne tartsa szolgaságban senki a júdai embertársát. Engedelmeskedtek is a vezetők valamennyien, meg az egész nép. Belementek az egyességbe, hogy mindenki szabadon engedi rabszolgáját és rabszolganőjét, és nem tartja tovább senki szolgaságban őket. Engedelmeskedtek és elengedték őket, de azután kényszerítették a szabadon bocsátott rabszolgákat és rabszolganőket, hogy térjenek vissza, és erőszakkal újra rabszolgákká és rabszolganőkké tették őket. Ekkor így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz: ezt mondja az Úr, Izrael istene: én szövetséget kötöttem őseitekkel, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és azt mondtam, hogy minden hetedik esztendőben engedje el mindenki héber embertársát, aki eladta magát. 6 évig szolgáljon, azután engedd őt szabadon. De őseitek nem hallgattak, és nem figyeltek rám. Ti viszont most megtértetek, és azt tettétek, amit én helyesnek látok. Kihirdettétek fele barátaitok felszabadítását, és egyességet kötöttetek színem előtt abban a házban, amelyet rólam neveztek el. De azután újra meggyaláztátok nevemet, mert mindenki visszakényszerítette rabszolgáját és rabszolganőjét, akit szabadon bocsátott, hogy menjen, amerre lát, majd erőszakkal újra rabszolgákká és rabszolganőkké tettétek őket. Azért ezt mondja az Úr: ti nem engedelmeskedtetek nekem igazán, amikor felszabadulást hirdettetek, ki-ki az embertársának és a fele barátjának. Most azért én hirdetek nektek felszabadulást, így szól az Úr, hogy szabadon pusztítson titeket a fegyver, a dögvész és az éhínség, és elrettentő példává teszlek benneteket a föld minden országa számára. Azokat pedig, akik megszegték az egyességet, akik nem tartották meg azt, amit színem előtt foglaltak egyességbe, olyanokká teszem, mint azt a borjút, amelyet ketté vágtak, és átmentek a részei között. Júda és Jeruzsálem vezetőit, az udvarnokokat, a papokat és az ország egész népét, akik átmentek a borjú részei között, ellenségeik kezébe adom, az életükre törők kezébe, holttestük pedig az ég madarainak és a föld állatainak lesz az eledele. Cidkijját, Júda királyát és vezéreit is ellenségeik kezébe adom, az életükre törők kezébe, a babilóniai király hadseregének hatalmába, amely most elvonult innen. Mert parancsot adok, így szól az Úr, és visszahozom őket ehhez a városhoz. Ostrom alá veszik, elfoglalják és fölperzselik. Júda városait pedig lakatlan pusztasággá teszem.

0: Mai szakasz, Jeremiás 34. rész. Senki sem szeret rossz híreket kapni. De érdekes lehet egy kérdés. Mit választanánk? Jó híreket, amik nem igazak, vagy rossz híreket, amik igazak? Sedékiás király rossz híreket kapott Jeremiás prófétától, hogy Nabukodonozor, Babilónia királyának serege le fogja rombolni Jeruzsálemet, és a királyt foglyul ejtik. Jézus is rossz híreket mondott követőinek. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. János 16:1-2. Miért mond az Úr ilyen rossz híreket népének? A válasz egyszerű. Föl akar készíteni az előttünk álló nehéz időkre. A legjobb fölkészülés a nehézségekre és az üldözésre az Istennel való személyes kapcsolat. Jézus ezt mondja a követőinek. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János 16:33. Nem csoda, hogy Pál apostol viszont ilyen örömteli bizonyságot tett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Róma 8:38-39. Urunk, köszönjük ma neked, hogy velünk leszel a megpróbáltatások idején, és semmi sem választhat el szeretetettől minket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és Isten országában letelepednek. Íme vannak utolsók, akik az elsők lesznek, és vannak elsők, akik az utolsók lesznek. Lukács evangéliuma 13. fejezet, 29. és 30. vers. Vannak a pogányok között olyanok, akik öntudatlanul bár, de Istent imádják. Nem jutott el hozzájuk a világosság emberi eszközök útján, de mégsem vesznek el. Bár nem ismerték meg Isten írott törvényét, meghallották az ő szavát a természet megismerésén át, és így teljesítették a törvény követelményeit. Cselekedeteik bizonyítják, hogy a Szentlélek érintette a szívüket. Isten pedig a gyermekeinek ismeri el őket. Milyen boldog, örvendező meglepetéssel hallják majd e pogányok közül való kicsinyek és szerények az üdvözítő ajkáról e szavakat. Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Máté evangéliuma 25. fejezet 40. vers. Milyen öröm tölti majd be a végtelen szeretet szívét, amikor elismerő szavai hallatán meglepetten és örömmel tekintenek fel ezek az alázatos követői. Krisztus szeretete nem korlátozódik bizonyos osztályokra. Minden egyes emberrel azonosítja magát. Azért, hogy mi a mennyei család tagjaivá válhassunk, ő a földi család tagjává lett. Ő, az emberfia, Ádám minden fiának és leányának testvére. Követői se érezzék elkülönültnek magukat a körülöttük levő pusztuló világtól. Az emberiség nagy szövetének a részei ők is. Krisztus szeretete átöleli az elbukottakat, a tévelygőket és bűnösöket. Az irgalom minden megnyilatkozása kedves ő előtte, és úgy fogadja, mintha neki tettük volna.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak ő. Csak ülsz és érzel. Valami különlegeset, valamit, amit még soha. Csak élsz és érzel. Valamit a szívedben. Valakit a szívedben, a lelkedben, egész lényedben. Mindig egyfolytában. És rádöbbensz, ez a boldogság. Ő. Csitári Hogh Tamás.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan gyakorolhatsz pozitív hatást másokra? Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Jakab levele első fejezet 19. vers. Ha szeretnél hatással lenni másokra, nem kell egyebet tenned, mint követned a Biblia receptjét, amely a következő. Elsőként, próbálj meg figyelmesen hallgatni. Az az igazság, hogy az embereket nem érdekli, mennyit tudsz, amíg nem tudják, hogy mennyire törődsz velük. Általában a saját élettapasztalataikon, csalódásaikon és pillanatnyi problémáikon szűrik meg, amit hallanak. Úgyhogy ha azt akarod, hogy odafigyeljenek rád, amikor beszélsz, hallgasd meg őket te is figyelmesen. Második. Ne mondj túl sokat. Ha hajlamos vagy túl sokat vagy túl gyorsan beszélni, fogadd meg e három javaslatot. A. Állj meg. Hallgass el. Vígy pár mély lélegzetet. Számolj el 10-ig. Kérj elnézést és menj ki a mosdóba. B. Ne vágj a másik szavába. Hadd fejezze be, amit elkezdett. C. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy vajon miért beszélsz olyan sokat. A bizonytalanság vezérel, a szorongás, az irányítási vágy, vagy lehengerlő akarsz lenni? Sokan azért próbálunk másokat meggyőzni, lenyűgözni vagy irányítani, mert nehezen hisszük el, hogy Isten tényleg gondoskodik mindenről. Egyszerűen csak add át az üzenetet, a többit pedig bízd az Úrra. Harmadik. Tartsd kordában a haragodat. Ha az első két alapelvet megvalósítottad, a harmadik jó eséllyel magától is menni fog. A jó hír az, hogy ha ma nekilátsz, mindhármat elsajátíthatod. Miután pedig évről évre következetesen gyakoroltad őket, életed végén visszatekintve örülni fogsz annak, hogy komolyan vetted Isten igéjét és bölcsességét.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Bilincsek között is szabadon megtartották a Gályarab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e, Isten? Című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Grillus Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költő erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották. Július 9-én csütörtökön 16 óra 30-kor Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban, általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e Isten, Gályarab oratórium című verseskötete ez év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolák kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6. osztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban. Az áhítatokat lelkipásztorok végezték. Nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható, eszközöket is használó játékok alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, megérintette őket. 300 fiatal vehet részt az örökségünk táborokban ebben az évben. Folytatódik a nagy sikerű program, 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a Tiszántúli Református Egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyermekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak. Mester, azt akarjuk, hogy amit kérünk, tedd meg nekünk. Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen a te dicsőségedben.

Zebedeus fiai, Jakab és János azt gondolták, hogy Isten országában ugyanazok az íratlan szabályok működnek, mint a világban. Ahhoz, hogy valaki a ranglétra magasabb fokára léphessen, szüksége van egy közvetítőre, aki meg tudja ezt beszélni a mennyei atyával. Ezért fordultak Jézushoz ezzel a kéréssel. A mester nem korhója őket emiatt. Inkább érthetővé teszi, hogy nem az ő tiszte eldönteni, hogy ki milyen helyet foglal majd el a mennyországban. Azt is elmagyarázza nekik, hogy aki követni akarja őt, annak ki kell innia a szenvedés kelyhét. Ennélkül nincs igazi Krisztus követés. Isten országában nem az számít, hogy ki kinek a pártfogoltja, hanem hogy mennyire szeretetteljes az élete.

Jézus, látva azt, hogy a többi tanítvány a hallottak miatt megneheztelt Jakabra és Jánosra, így szólt a 12-höz. Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Krisztus, amikor itt élt a földön, kora hajnaltól késő estig mások fele szolgált. A szegényeknek, a betegeknek, a tévelygőknek reményt, gyógyulást és szabadulást adott. Nem csak az életével szolgált, hanem még inkább a halálával, hisz vérét a bűnök bocsánatáért adta a keresztfán. Téged is ilyen szolgálatra hív, iránta való szeretetből végzett szolgálatra. Ha kéred, ő felszabadít arra, hogy képes légy önként, zúgolódás nélkül mások szolgája lenni. Aki pedig ezt vállalja, azt megbecsüli az Atya.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 12-e. János evangéliuma, 8. fejezet, 12-től 20. versig. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot. A te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Jézus ezeket a szavakat a sátoros ünnep után mondta, amikor Jeruzsálem egész városát hatalmas gyertyák világították meg. Azt állította magáról ebben a környezeti összefüggésben, hogy ő az egész világot megvilágítja, nem csak Jeruzsálemet. Az ember kizárva Isten életéből úgy jár kell, mint egy világtalan személy, aki nem látja a veszélyt, ami felé közeleg, és nem látja a helyes utat, amely lelkének pusztulását mentené meg. Isten ezért lépett közbe, hogy az ember helyzetét megváltoztassa. Ezért jött el Jézus ebbe a világba. Ebből a versből és szövegkörnyezetből az olvasó előtt áll a világosság forrása. Én vagyok a világ világossága. Egyedül Jézus Krisztus személye az, aki segíthet az ember bűnein, nyomorúságán és elkeseredett állapotán. Senki és semmi nem képes az ember lelki baját úgy megoldani, mint Krisztus. Másodszor az olvasó előtt áll a világosság feltétele. Aki engem követ. A megoldás kész. Egy lépésre van az embertől. Ez azonban akkor lesz az övé, ha kész Jézust követni, őt az életébe engedni. Végül pedig a világosság áldásáról is olvashatunk, ővé lesz az élet világossága. Jézus követése helyreállást és életet hoz annak, aki elfogadja. Hála legyen Istennek ezért! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Kathy Foshee írta Kansasből, az Egyesült Államokból. Isten hatalma. Pedig ez csak a szegélye útjának, és milyen halk az a szó, amelyet meghallunk belőle. Ki tudná hát felfogni hatalmas tetteinek mennydörgő szavát? Jobb könyvének 26. fejezetének 14. verse. Egyik reggel még az ágyban feküdtem, amikor egy zivatar vonult végig a környékünkön. Miközben hallgattam, eszembe jutott egy kedvenc énekem Isten hatalmáról, és elmosolyodtam. Úgy éreztem, a villámlás hangjában Isten a szeretetéről beszél nekem. Minden dörgés a teremtő, megnyugtató jelenlétét zengte számomra. Ugyanúgy, mint ez a csodálatot keltő vihar, Isten csendesebb jeleket is küld minden nap, amik hatalmáról, szépségéről és szeretetéről beszélnek. Az unokáim ugrándozásai és kacagása, miközben felfedezik ezt az óriási világot. Férjem erős keze, amit sétánk alkalmával mindig oda nyújt nekem. Egy aprócska magból kibújó virág csodája és szépsége, a madarak látványa és hangja a teremtésben. Mindezek egy csodálatos, kreatív és hatalmas Istenről tesznek bizonyságot, akinek az a legnagyobb öröme, ha velünk kapcsolatban lehet. Isten egész nap és minden napon beszél hozzánk, ha van fülünk és szemünk, hogy felismerjük Isten lábnyomait életünk homokjában. Szeretet Istene, köszönjük, hogy oly sok módon beszélsz felénk való szeretetedről életünk minden napján. Amen. Napi gondolat. Ma figyelni fogok Isten hangjára. Imádkozzunk, hogy fel tudjuk ismerni Isten jelenlétét az életünkben.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1904-ben született, július 12-én Pablo Neruda. Költeményeit merész képek és asszociációk, szabadon szárnyaló, kötetlen forma jellemzi, a dél-amerikai népek szabadság szeretete, békevágya, a népek közötti barátság szelleme hatja át, 1971-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki.

üde, tiszta, mint az új poharak, mikre a múltnak pókhálója nem tapad. Vegyük hát finoman ujjaink közé a percet. Ők faragják ki alakját, vezessék növését, oly új és oly eleven, semmit sem őriz a menthetetlen tegnapokból, a múltból, a letűntből. A mi édes gyermekünk ő. E percben is nézd, velünk nő, homokot hord, s eszik a tenyerünkből, ragad meg, hogy ki ne csúszson, álomba vagy szavakba ne fújjon, fogd jó erősen, kösd a kezedhez. Parancsold, hogy legyen engedelmes, kövesztesd úttá, és önsd harangá, géppé, könyvé, csókká, simogatássá. Vágd ki gyönyörűséges illatát a fából, ácsolj belőle széket, és fondd ki nádból a karját, vagy inkább csinálj belőle lépcsőt. Lépcsőt, hogy fokról fokra hághass a jelenben. Feszítsd a lábad a jelen grádicsának, s menj följebb, egyre följebb, azért ne túl magasra, csak addig, hogy megjavíthasd a tetőn a csatornát. Ne túl magasra, ne föl az éghez, csak addig, hogy az almát elérhesd. Nem a felhőket, őket hagyd lengni föl az égig, és szállani a múltba. Te a jelen vagy, az alma, nyúj érte föl a fára, fogd kezedbe, sugárzik, mint valami csillag. No, tépd le, haragj belé, és vágj fütyörészve további útjaidnak.

0: A gyermekek szeretik édesanyjuk társaságát.
1: Családi kapcsolatok. Gyermekei fölkelnek és boldognak nevezik őt, a férje is boldognak nevezi és dicséri őt. Olvassuk a példabeszédek könyvének 31. fejezetében. Gondolatok az ígéről. Otthonunk legyen a világ legkedvesebb helye a gyermekek számára, és az anya jelenléte legyen a legnagyobb vonz ereje. A gyermekek lelkülete érzékeny, szeretettel teljes. Könnyen megnyerhetjük szívüket, elnyerhetjük tetszésüket, de könnyen boldogtalanokká is tehetjük őket. A gyermekek kedvelik a társaságot, és ritkán szeretnek egyedül lenni. Szeretet és kedvesség után vágyakoznak. Azt gondolják, hogy amiben ők gyönyörködnek, édesanyjuknak is tetszik. Ezért az édesanyja ne küldje el magától gyermekeit azzal, hogy bosszantják őt, vagy zavarják kicsiny kívánságaikkal, hanem inkább gondoljon ki számukra valamilyen elfoglaltságot vagy könnyű munkát, hogy foglalkoztassa tevékeny elméjüket és kezeiket. Jó irányba befolyásolva érzéseiket és irányítva foglalatosságukat elnyeri gyermekei bizalmát, türelmes, vigyázó szeretettel a helyes irányba terelheti a gyermekek gondolatait. Isten igéjében szép leírását találjuk a boldog otthonnak, és az ilyen otthont irányító asszonynak. Gyermekei fölkelnek és boldognak nevezik őt, a férje is boldognak nevezi és dicséri őt.

0: Az alkotás öröme.
1: Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert Te teremtettél mindent, és minden a Te akaratodból lett és teremtetett. Jelenések könyve 4. fejezet 11. vers. A férjem azt mondja, hogy soha nem fog megöregedni. Lehet, hogy kuncog, ha észreveszi, hogy az egykor holló fekete haja ezüstösen csillogni kezdett. Neves, mondja, és olyan izmokat von össze, amelyek 59 évesen Schwarzeneggerével vetekednek. Nos, egy kicsit túlzok. Megnéztem az embereket, mondja, és amikor elérik az 50-et, hagyják, hogy testük puhává váljon. Mire nyugdíjba mennek, már öregek és gyengék, és nincs erejük semmihez. Ezért dolgozik folyamatosan és szorgalmasan, edz, súlyokat emel, és odafigyel a táplálkozásra. De az esztergapadjánál dolgozik a legkeményebben, ott érzi a leghevesebb fájdalmat és a teljesítés legédesebb örömét. Ott veszi a kemény darált fát, és gondosan türelemmel szépet alkot belőle. Bár a nappalink zsúfoltnak tűnhet az általa készített különféle edényekkel, látom rajta, hogy szívesen meséli el minden egyes darab történetét annak, aki belép a szobába. És minden darabból egy történet születik, egy új eszköz, egy másik fa, egy olyan felületkezelés, ami gondot okozott neki. Figyelem az elevenségét, miközben beszél. Van valami csodálatos, örömteli, erőteljes és egészséget adó abban, ahogyan az ember kézzel és elmével alkot. Ismerve a mi egyszerű, emberi örömünket az alkotó tevékenységekben, amelyek gyorsabbá teszik az elme működését, és energiával töltik fel a lelket, el tudom képzelni, hogy Isten hogyan talál örömet az ő alkotásaiban. Valóban mindenkinek van egy története. Az egészség több, mint fizikai munka. Megfelelő táplálkozás és hosszú élet. Végső soron az egészség az életminőség. Isten az ő örömére teremtett minket, és az Istentől kapott kreativitás ajándékának felhasználása az egészség fényes, koronázó örömét hozza az ember arcára. Uram, tégy engem kreatívvá. Segíts, hogy ne csak kötelességként és fáradtságként tekintsek az életre, hanem taníts meg arra, hogy befogadjam az isteni sugarat, és meglássam minden ember életében az ott rejtőző lehetőséget. Akár a művészetekben, akár az emberi agyaggal dolgozom, segíts meglátnom a mintát, amely téged dicsőít. Mikor volt az utolsó alkalom, amikor időt és örömöt szántál arra, hogy alkoss valamit?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 12-én Isten igéjét az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvének 25. részéből, a 4. versben így olvassuk. Mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben. Mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Az újszövetségi ige pedig Máté evangéliumának 2. részéből a 19. és 20. vers. Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Kőfalra zúduló zivatar. Aligha. A tapasztalat éppen az, hogy mindig a hatalmasok diktálnak. Legyen az izom, fegyver, gazdasági pozíció vagy információ, amit van, ha nálad a kényszerítő erő, te uralod a helyzetet. Nem is kell mindig élni vele. Elég, ha mindenki tudja. A fortélyos félelem majd igazgat. Így volt ez régen, így van ma is. Talán csak a fortély lett kifinomultabb. Mégis, mintha folyna egy másik történet is a felszín alatt a mélyben. Csak néha, egy-egy pillanatra bukkan elő, hogy megpillanthassuk, hogy van, működik egy másik, egy jótékony hatalom is. Amelyet talán nem is nevezhetünk annak, mert számunkra már annyira mást jelent a hatalom. Heródes borzasztó parancsát végrehajtják. Ráhel siratja gyermekeit, de Jézus szüleinek sikerül kicsusszani az üldöző kezei közül. Most pedig, hogy a veszély elmúlt, a látomás nyomán a család csendben visszatér. A történet Isten története folytatódik. Időnként azt kívánnánk, hogy Isten vegye végre kezébe a dolgokat, ahogy az elbizonytalanodó keresztelő a börtönben. Több látványos eredményt, erődemonstrációt várnánk. Isten azonban, erről is szól Jézus drámája, nem akar beállni a hatalmasok közé. Imádkozzunk! Istenünk, segíts hittel elfogadnunk, hogy nem a mi elképzeléseink szerint akarsz hatást gyakorolni a világra, ránk, hogy inkább alul maradsz, mint hogy erőszakkal vonj magadhoz. Ámen. Cserháti Sándor gondolatait hallottuk, a nap igéiről, melyek így szóltak: mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Az újszövetségi ige pedig így szólt: Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.

Élt egy faluban egy idős kertész. József volt a neve. Mindenki ismerte őt a csodás kertjéről, ahol rózsák, gyümölcsfák és illatos fűszernövények sorakoztak. De a kert közepén, egy különös helyen, egyetlen növény dacolni látszott a renddel. Egy nagy, sűrű, szúros tövisbokor. Sokan kérdezték: Józsi bácsi, miért nem vágja ki ezt a szúros csúfbokrot? Elrontja a kert szépségét. Az öreg csak mosolygott. Majd egyszer elmondom neked. Egy napon fiatal fiúcska jelent meg a kertben. Tamás, akit az édesanyja küldött, hogy segítsen Józsi bácsinak. A fiú ügyes volt, de kíváncsi is. Egy alkalommal, miközben kapált, véletlenül megszúrta magát a tövisbokorral. Jaj, ez fájt! Miért nem vágtad már ki ezt a bokrot, Józsi bácsi? Az öreg kertész letette a szerszámát, és leült a fiú mellé. Elmondom, fiam. Fiatal koromban nagyon büszke kertész voltam. Mindent irányítani akartam, a növényeket, az időjárást, sőt, még az embereket is. Aztán egy napon súlyosan megbetegedtem. Az orvos azt mondta, nem fogok többé teljes erővel dolgozni. Ez volt az én tövisem. Megkérted Istent, hogy vegye el? Kérdezte Tamás. Ó, Tomikám, ha tudnád, hogy hányszor. De Isten mást adott. Kegyelmet. Nem vette el a tövist, de megtanított rá, hogy türelmesebb, együttérzőbb és alázatosabb legyek. A tövis ott maradt, de engem változtatott meg. És a bokor? Kérdezte Tomi. Ez a bokor, mondta Józsi bácsi, emlékeztet erre. Minden szúrásával azt mondja, ahogy a Biblia is, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Azóta másokat is bátorítok, akiknek van tövisük. Ez a bokor nem csúnya a számomra, de nem ám. Ez a kegyelem jelképe. Tomi elgondolkodva nézte a bokrot. A napfény megcsillant rajta, és a szúrós ágain apró, alig észrevehető virágok nyíltak. Soha nem vette volna észre őket korábban. Aznap este, amikor hazaért, ezt mondta édesanyjának. Anya, tudtad, hogy a tövis is virágot hozhat?

A tövis példája jól segít megérteni Pál tapasztalatát. Zsidóként vallási szempontból tökéletesnek mondhatta magát. Körülmetélték a 8. napon, Izrael leszármazottja, Benjamin törzséből származott, farizeusként fedhetetlen volt a törvényben, és bizony sajnos a keresztények üldözője is volt. Apostolként joggal büszkélkedhetett a hit küzdelmeiben való kitüntetéseivel. Verések, kemény munka, börtön, sokszor halálos fenyegetések, megkövezés, hajótörés, alváshiány, éhezés, szomjúság, hideg, ruhahiány, a gyülekezet érzelmi megterhelésén kívül. Az apostol azonban nem akar dicsekedni ezekkel a dolgokkal, inkább gyengeségnek és veszteségnek tekintette őket Krisztus megnyerése érdekében.

Pál tudatában volt annak, hogy az Úr nem válaszolt a tövistől való megszabadulásért mondott imáira, mert kellemetlenségei a hiúság elleni védelemként szolgáltak. Ahogy ő mondta, nehogy elbizakodott legyek. Dávid király számára a fájdalom és a szenvedés segített visszatérni a helyes útra, ahogy a 119. Zsoltárban olvassuk. Amíg meg nem alázkodtam, addig tévelyektem, de most megtartom a te igédet. Talán Isten azért engedi meg a fájdalmat az életedben, hogy bizonyos jellemvonásokat kijavítson. Ha ez a helyzet, bátran menj előre, mint Pál vagy Dávid, de ne a saját erődből, hanem a Teremtő, benned munkálkodó csodálatos hatására. Nem mindig az a megoldás, hogy Isten elveszi a szenvedést. Néha a tövis eszköz Isten kezében. Kegyelme nem csak a tövis elhordozására elégséges, hanem a lelki növekedés eszköze is. Amikor a hívők nem kapják meg, amit kérnek, ne gondolják, hogy az Úr nem hallgatja meg őket. Jézus talán valami jobbat készít számukra. A kegyelmét és az erejét a teher hordozásához. Isten erőssé tesz a gyengeség által.

A szenvedés, mint isteni eszköz, fontosabb, mint az ideiglenes megkönnyebbülés. Ebből következik, hogy a tövistől való megszabadulás sokszor nem fizikai eltávolítást jelent, hanem Isten jelenlétét és célját abban, hogy miként használja fel a szenvedést a lelki fejlődéshez. Ne úgy imádkozzunk, hogy követeljük Istentől, amit szeretnénk, hanem úgy, hogy kérjük, mutassa meg, mi az ő akarata az életünkben. Az igazi hit elfogadja a választ, még ha az nem is az, amit vártunk.

hogy a kinyilatkoztatások bősége miatt fel ne fuvalkodjak, tövis adatot nékem a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy el ne bizakodjak. Korintusbeliekhez írott második levél, 12. fejezet, 7. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: A végső döntés azé, akinek meg kell hoznia. Fekete Károly és Székely János az életvédelemről. Az Élet a tét címmel megrendezett eseményen Székely János szombathelyi megyés püspökkel és Marti Zoltánnal beszélgettek életvédelemről, szívhangrendeletről és a párbeszéd jelentőségéről. A katolikus és a protestáns etika között vannak árnyalatbéli különbségek, de abban egyetértenek a felekezetek, hogy az élet a fogantatás kezdetétől élet. Ezzel együtt a protestáns etika komoly hangsúlyt fektet az egyéni élethelyzetekre. Ugyanakkor nem relativizál a bibliai elvekből és a konkrét tapasztalati helyzetekből kiinduló irányok érnek benne össze, hívta fele figyelmet Fekete Károly. Székely János 16. Benedek egy előadását idézte fel, amelyben arról értekezett, miért is fontos az élet védelméről beszélni, amikor látszólag az egyház csatát veszített ezen a területen. Az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról, az emberről, foglalta össze Székely János. Emlékest Esterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Esterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Esterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden 17 órától. Az esten bárki felolvashat Esterházy Péter műveiből, a felolvasások időtartalma személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín Budapest 8. kerület Szent Király utca 51. Nyári gyermektábort szervezett Vácott az Egyházmegyei Karitász. A nyári színidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitász csoportok ajánlásával Vácról, Karancságról, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8 és 16 év közötti gyermek, közölte a Váci Egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyermekekkel, körülményeikből adódóan más táborba nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számunkra, hogy az élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgató helyettese. Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Hajléktalan emberek számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretetszolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol esett eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Köszöntünk titeket. Anna, örülünk, hogy ismét velünk vagy. Akik követik az adásainkat, tudják, hogy miről beszélgetünk veled legutóbb.
4: Köszönöm én is, hogy meghívtatok újból.
3: Nekünk ez megtiszteltetés. A legutóbbi beszélgetésünkben érintetted azt, hogy érdekes, amikor az emberek a szociális médiát használják, akkor beleesetünk abba a hibába, hogy elzárkózunk, kivonjuk magunkat a társadalomból, nem annyit elveszítjük a realitás érzetünket. És van egy ilyen jelenség mostanság, hogy az ember úgy elmagányosodik. Egyedül van. És itt ugye rögtön a podcast elején jól lenne, ha tisztáznánk azt a te szaki szemeddel, meg meglátásoddal, vagy hogy tapasztalod, hogy mi a különbség a kettő között? A magány meg az egyedül lét között. Mi ez a két fogalom?
4: Hát tisztázni kell, hogy ez a kettő elég távol áll egyik a másikától. Tehát, hogy az egyedül lét az nem magány, és a magány nem egyedül lét. Beszélnünk kell arról, hogy a legsúlyosabb állapot az, amikor valaki egyedülétben magányos, de talán még veszélyesebb az, aki párkapcsolatban vagy családi kapcsolataiban magányos, mert ilyenkor megjelenik egy nagyon komoly kognitív diszonancia. Na mi ez? Az, hogy az elme szintjén igazából nem áll össze a kép az, hogy ő tudja, hogy mondjuk egy párkapcsolatban van, vagy egy családi kapcsolatban van, tehát, hogy kapcsolat van, és ő mégis magányban van. Tehát, hogy magában van, és ezt az agy sokszor nem tudja integrálni. És ez legalább olyan súlyos, mint mikor valaki egyedül létben magányos, mert ott igazából a tény, hogy egyedül van, megerősít azt az érzést. Úgyhogy visszatérve, hogy mi a különbség, az egyedül lét az egy tény, valaki egyedül van, egyedül létben él, tehát nincs családja, házastársa, párkapcsolata, és így tovább. A magány pedig az, amikor valaki egyedül érzi magát, azaz magányosan érzi magát. Tehát a magány az igazából egy érzelmi állapot. És itt van a tragédia, hogy sokan azt gondolják, hogy az egyedülállók lehetnek magányosak, de nem. Nagyon sok egyedülállót ismerek, aki nem magányos, tehát nincs ott az az életérzés, és nem kevés olyan felnőttet ismerek, aki párkapcsolatban él, házasságban él, és nagyon-nagyon komoly magányt él meg, és ebből adódóan komoly depressziós tüneteket, vagy tünetcsoportokat, tehát nem is csak egyet, hanem tünetcsoportokat mutatnak. Úgyhogy ezt kell az elején nagyon letisztázzuk, hogy az egyedülét nem egyenlő a magánnyal, bár találkozhat a kettő együtt.
3: Akkor, ha jól értem a szavaidból, az egyedülét nem egy rossz dolog.
4: Hát nem.
3: De a magány, ha hosszas, akkor az egy baj.
4: Tehát, hogyha magány az egyedüllétben vagy párkapcsolatban jelen van, a magánnyal gond van, de az egyedüllét az nem gond. Pál apostol maga mondja, hogy jobb, ha mind olyanok lennénk, mint ő, egyedül nem, de azt mondja, megérti, hogy bizonyos okoknál fogva jó az embernek házasságban élni, mint égni. Tehát, hogy a Biblia nem beszél az egyedüllét ellen, ja. De a magány, az, hogy magában van, az már egy komoly probléma, az egy érzelmi töltetű állapot.
3: Sőt, ha egy nagy zárójelet itt kinyitunk, de javíska, nem jól látom, ez egy lelki gyakorlat is lehet. Tehát Jézus hányszor egyedül félrement, és az atyával. Tehát mint ember egyedül vagyok, és az Istennel. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy legyünk egyedül.
4: De nem magányos.
3: Így van. De hányan meg nem akarnak egyedül lenni, és mégis magányosak. Milyen érdekes ez.
5: Itt felmerülne bennem egy kérdés is, ugye van nagyon sok ember, aki egyedül van, és az esetek 90%-án mondjuk boldog. Tehát nem érzi magányosnak magát, de mégis van egy-egy ilyen trigger, egy dolog, amit meglát, észrevett, ugye csak egy social médián egy kép akár, vagy meglát egy szép párt, ami előhozza benne a magányérzetet. Ilyenkor mi a teendő?
4: Hát ne nézze, ez lenne a poénus válaszom, de igazából ezt tudatosítani, hogy mennyi oka van arra, hogy tényleg magányosnak érezze magát. Tehát, hogyha ő azzal küzd egyedülállóként, bár azt mondod, hogy boldog, hogy mégis hiányzik neki egy társ, az megint egy természetes dolog. Tehát hiába mondom annak, hogy hát ne érezd magányosnak magadat az egyedül létedben, mert hát Pál annyira örült, hogy ez egyedül volt, nem? Mert közben, amit megint meg kell említeni, a Szentírás még nagyon komolyan beszél arról is, hogy az ember úgy lett teremtve, hogy szüksége van másokra. Na most persze ott a házastársi meg a párkapcsolatról beszél, mikor Ádám egyedül van, és azt mondja, nem jó az embernek, nem azt mondja magányosnak lenni.
3: Egyedül lenni.
4: Hanem egyedül lenni. Ugye? Tehát, hogy ezt mondom, hogy ezek nagyon összetett dolgok, nem jó, de attól még megtörténik. Azt mondja, Pál, attól még lehet, ez lehet jó. A gond az van, amikor ez már érzelmileg, és az érzelmek mögött pedig már nagyon komoly gondolat sémák vannak, hogy ő hogyan értékeli magát, hogy nincsen társ, hogy akkor a másik az ott van egy szép párral, esküvő, eljegyzés, stb. Gyerekek, mert ugyanígy lehet egy anya, tehát nem egy és nem két nővel találkoztam, akik párkapcsolatban vannak, és ő Isten még nem adott gyermeket. És hihetetlen magányt élnek meg, úgyhogy mellettük van egy szerető férj. Hmm. És elmondják, hogy oké, értem, de nekem kell a gyerek. Mert a gyerek lesz az, amitől én nem leszek magányos. Ugye, tehát, hogy a magány az mindenképpen egy olyan érzet, amely destabilizál bennünk, és amely mögött olyan gondolathálók vannak, amelyek vagy engemet, mint szemét képtelenné tesz arra, hogy értékesnek lássa magamat, és én megérdemeltem a sorsomat, vagy ki tudja, tehát itt ez is lehet egyféle gondolat, vagy a másik lehet, hogy jobb, hogy többet tett, mit tudom én, többet imádkozott, jó Isten megadta neki, jó Isten másképp nézett rá, tehát hogy annyi minden van, és hát akkor én megérdemlem valahol a magányt. Most lehet, hogy nagyon belegabbajodok az dolgokba, mert igazán ahányan vagyunk, annyiféle módon gondolkozhatunk egy élethelyzetről. És a gondolatainkat, ha a kordában tudjuk tartani, és igazából, mikor valaki lát egy párt a Facebookon, ugye, mert ez jött szóba, és tud örülni a másik örömének, és azt mondja, amikor eljön az én időm, akkor az az én időm lesz, akkor igazából az ember megrázza magát, és megy tovább. Bár ott van a fájdalom, és ott van az a vágy, amiről a Biblia beszél, hogy nem jó az embernek, de ez a vágy nem csap át egy magányérzetbe, ami igazából arról szól, hogy akkor kész, én nem vagyok jó, engem nem választott, én nem tudok választani, képtelenség, tehát ez a devalorizálás, tehát hogy én nem vagyok értékes, csak az ember szépen belesüljön, nincs kivel ezt megbeszéljem, nem ért meg senki, ugye ez az ilyen dramatizálás, persze neki könnyű, ő adja a tanácsot, de nem is tudja, hogy én mibe vagyok. És akkor mondom, ezért mondom, tehát ennek nagyon sok arca van, hogy mit gondolunk, csak hogy vajon jól gondoljuk? És hogyha ezt a képet látom, és én jól gondolkodom, akkor bár feljöhet az érzés, hogy jó lenne, de attól még én nem fogok magányba zuhanni. Tehát nem tudom, így nekem nagyon világos, csak nem tudom.
3: Világos, hogy... Annyit tisztázunk még, kérlek, Anna meg Márk, hogy akkor a magány kiváltó okai, az egyedül csak a gondolataim?
4: Hát a legmélyebb okai, igen. Most, hogy vannak élethelyzetek, amikor az ember egyedül van, vagy egyedül érzi magát párkapcsolatban, de igazából ezek olyan dolgok, hogy például, mondok egy esetet, párkapcsolatban van valaki, és ott van a feleség, nagyon vágyik, visszatérek erre a képre, nagyon vágyik a babára. Oké? Okay? És elbeszélik egyszer, elbeszélik kétszer, elbeszélik tízszer a férjével. És a férfiak, meg a férje valószínűleg, mivel annyi minden más még foglalkoztatja őket, nem gyötrődnek fölötté ezen. Tehát, hogy nem annyira égető szükség. Bár a férfiak közül sokan vágynak gyermekre, de nem az az égető szükség, hogy akkor most éjjel-nappal ezen forog az esze. És akkor még, te meghallotta 10-szer, 20-szor, enszer a feleségét, eljön egy pont, mikor már úgy van vele, hogy már nem bánná, a másról is beszélnének. És akkor mi történik, hogy a férfi vagy elterel, vagy hárít, vagy kikapcsolja az agyát, és nem reagál, amikor kéne reagáljon a nő panaszára, vagy a fájdalmára, és akkor a nő azt érzi, hogy ott van mellette, de igazából magában beszél. Magában viszi a dolgot. És innentől kezdve kezdődnek akkor rakosgatni, hogy akkor ez az élethelyzet miről szól. Hogy, és akkor anélkül is a nő, aki gyermekre vágyik, képtelennek, lehetetlennek, és ilyen, tehát kezdődnek ez a devalorizálás, tehát hogy nem vagyok értékes. A párom annyira nem értékel, hogy legalább velem együtt érezem, vagy ha nem is sír, de legalább a zsebkendőt hozza, mert egy idő után mi történik, hogy egy élethelyzet minél többször ismétlődik meg, adaptálódunk. És ezt nagyon nehezen érti meg egy nő, hogy egy férfi egy idő után adaptálódik ahhoz, hogy a nő sír ugyanaz a dolog felett, és egy idő után már a férfi nem fog sírni, vagy nem fog meghatódni. Miért? Mert adaptálódik az helyzethez. És itt van az, hogy együtt vannak, és mégis ő akkor magában érzi magát. Szóval nincs megértet. Ezt mondom, hogy ez egy nagyon ilyen ördögi kör, amiben belecsúszunk, de ez csak egy történet, de hát az élet annyi-annyi mindent így hoz. Van. Amikor ott vannak emberek, ott van a családod, az az érdekes, hogy nem az egyedül álló lesz öngyilkos, hanem a magányos lesz öngyilkos. És a legnagyobb tragédia, sokan ezt mondják, hogy hát ott volt a család, a férje, a feleség, és hogy senki nem vette észre. És én erre szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy nem lehet észrevenni, csak hogy nem tudjuk interpretálni, mert visszatérek, adaptálódtunk. Mert olyan régóta van egy dolog, ami nekünk már nem annyira, hát fontos, de hát nem a világ vége. Adaptálódtunk, és az meg annyira belehajtja magát, hogy nincs senkie, hogy hiába van ott mellette 100 meg egy ember, törik.
3: Tehát lehet, hogy a körülményeim, vagy a másiknak a viselkedése az azt közli, hogy magány vesz körül, de az én interpretációm múlik, gondolataimon, hogy mennyire leszek magányos, és mennyire süllyedek ebbe bele. Tehát, hogy én, tehát nagy mértékben rajtam múlik. Még akkor is, ha másik kiközösít, megvet, nem ért meg, nem hallgat meg, nem sír velem, nem gyászol velem.
4: Épp ez az, hogy az egyedüllét az egy olyan dolog, ami felett sokszor nincs hatásunk.
3: Így van, nem tetsz róla.
4: Amiről ugye ez előbb is szó volt. Meglátom a másikat, hogy párban van, én még nem, értitek? Tehát a fiatal látja. Tehát, hogy vannak dolgok, amit nem dönthetünk. De hogy én magányos leszek-e, és magányosság érzetét megélem, az már rajtam áll. Az magányos, már egy interpretáció kérdés.
3: A magányos ember ugye, Anna, megint, mint szakembert kérdezlek, az el is zárkózik a többiektől.
4: Igen, mert ugye onnan indul el, hogy ő próbál, tehát megint személyiségfüggő. Az a személyiség, aki kifele nyitó, sokat beszél, ő mondja a fájdalmát. De hogyha egyszer arra talál, nem egyszer-kétszer, hanem többször, hogy ugye már nem, többiek nem sírnak, meg nem hatódnak meg az ő problémájától, akkor elkezd elzárkozni, azt mondja, hogy ez már csak az enyém. És akkor igen. De van egy másik dolog, hogy vannak, akik meg alapvetően zárkózottak, és azok nagyon nehezen közvetítik, és ők még inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy sokszor ilyen irreális szcenáriókat, mint ezek, tehát ilyen képeket, történéseket faragnak a fejükben, mert hogy ők alapvetően anélkül is befele élők, is befele zárkózottak. És akkor hajlamosabb, tehát például az egy kérdés, hogy hogyan lehet védekezni magány ellen, úgyhogy az ember beszél, de közben úgy beszél, hogy rendbe teszi a gondolatait.
3: Jaj, de jó.
4: Tehát, hogy ez a nagyon fontos. És akkor meglátni az, hogy mennyi minden van még az életben. Tehát, hogy attól, hogy nem vagyok megértve, nem azt jelenti, hogy tényleg nem vagyok megértve, vagy magamra vagyok hagyva.
5: Tehát akkor akár introvertált, akár extrovertált vagyok, az a legjobb lépés, hogyha kilépek a komfortzónámból, és megosztom ezt másokkal is.
4: Igen?
5: És vagy keresek magamnak egy barátot.
4: Igen, barátnőt. És mikor az van, hogy keresem a barátot, barátnőt, ott van mellettem társ vagy család, akkor pedig megértsem azt, hogy nem kell ők is ugyanazt érezzék, és hogy lehet, hogy nekem meg adaptálódnom kell ahhoz, hogy lehet, hogy kell könnyebben vegyem azokat a dolgokat. És hogy nem igaz az, hogy nem hallgatnak meg, csak lehet, hogy már túl sokat mondtam, és már tényleg megszokta a fülük, meg lehet, hogy tényleg nem annyira fontos, mint amennyire nekem. Csak tudjátok, hogy van egy olyan, hogy az ember elég önző, hogy a saját fájdalma mindig nagyobb, mint a más, és akkor ilyenkor azt tudom mondani, hogy azon túl, hogy kilép és barátokat szerez, implikálódjon a mások életébe. Ez is egy nagyon lényeges dolog, mert oké, hogy keresek barátnőt, vagy egy barátot, hogy csak mondjam, de ha nem veszek részt mások életében, hogy én érezem a mások lüktetését,

0: Azt tapasztalom, amikor így lelkigondozásom, hogy meg szoktam kérdezni az ilyen nőket, most csak visszatérek, mert most ez így lehet segít, hogy így vigyük a piros vonalat, hogy oké, de hát miket mond mondjuk a társad, amikor már neked úgy tűnik, vagy miket mondott, amikor még úgy beszéltetek el, és nem került némaságba már a társ. Hogy hát mondta, hogy a drágám lesz majd, van enni fontos, ha foglalkozunk mással, és akkor mi történik? És kérdem, és meghallgattad? Hát nem, mert ő se hallgat meg engem. Értitek? Tehát, hogy fontosan, amit mondtál, tehát, hogy ott lenne az a készség, hogy engedjek úgymond az én fájdalmaimból, mert igaz, erről szól a magány, hogy egyedül van, senki nem ért az én fájdalmamat. És akkor mondom, ennek meg megint 100 arca lehet. És akkor megérteni, hogy igen, megértheti, de lehet, hogy kell egy másik szempont, lehet, hogy másképp kéne ezt látni a dolgokat. Ezért mondtam, hogy az is veszélyes, hogy egyedülálló, magányos, mert akkor neki pont ez a társ nincsen, és akkor van, amit mondtál már, hogy akkor keressen tudatosan barátokat. De ott van a másik, persze, hogy van, és akkor az meg legyen kész arra, hogy meghallgassa másikat, és ne úgy interpretálj, mikor a másik nem érti meg, hogy nem akarja, hanem lehet, hogy tényleg itt az idő, hogy másképp lássa a történést.
1: Nagyon jó. Ez szükséges, azt hiszem, az embernek, hogy az egyedül létében is legyen egy egészséges közösség, akár barát, vagy egy gyülekezeti közösség, ahol felocsúthat a gondolatai rabsága. Mi is hajlamosak vagyunk erre, tehát hogy ez érzékel a közösség nekünk. Mondanál egy néhány szót arról, Anna, mert diagnosztizáltuk így lassan a magánynak a kiváltó okait, hogy miért káros? Milyen következmény vannak ennek, ha az ember nagyon belemagányosodik a dolgaiba.
0: A legsúlyosabb, azt ma már említettem nektek, az az öngyilkosság, tehát az önmagunk életének az elvetése. Amikor azt mondod, hogy oké, magamba vagyok.
1: Tehát, hogy annyira egyedül érzi magát, hogy nem látja értelmét az életének.
0: Igen. Tehát, hogy olyan mértékben van ez az elszigetelődés, ezt úgy mondják, hogy depersonizálódás, tehát hogy saját személyiségének az elvesztése, mivel más nem ért meg, az Isten sem ért meg, sokszor ideig megy ez az egész dolog, mert az Isten megérteni, akkor megtenni, hogy a másik megértsen, vagy megváltoztatná a körülményeimet, vagy megváltoztatná engem, csak sokszor meg a megoldás tényleg a mi kezünkben van, hogy nekünk kell változni. És mivel képtelenek vagyunk, akkor ott van az, hogy az ember önmaga ellen fordulhat, tehát hogy feladja. Tehát ennek a magánynak ez az egyik nagy veszélye. Visszatérve egy kicsit más következményekre, volt egy idő, amikor kutattam ezt az egészet, hogy is van ez a magány, és akkor arra jöttem rá, és azt találtam kutatások során, a nagyon érdekes eredmény lett, hogy a magány nagyon sokszor két másik dologhoz kötődik, ami nagyon-nagyon meglepett, bár azóta talán más tanulmányok is, meg kutatások is ezt igazolták. Képzeljétek, hogy a magány a betegséghez kapcsolódik, és nagyon sokszor a magány a halál témájához kapcsolódik. Tehát, hogy ez kialakult egy ilyen trió, és hogy amikor valaki elindul a magány útján, erőbb vagy utóbb betegségek fognak megjelenni, és nagyon sokszor ott van a halálfélelem, vagy a félelem, a halál témája ott lebeg. Azt is megfigyeltem, hogy mivel ez egy teljesen kötődnek ez a hárman együtt, nem kell a magányból induljon, megtörténhet, hogy valaki beteg, nem talál segítségre, nem talál valakire, aki átérezze a helyzetét, belesüllyed ebbe, hogy nincs segítségem, magam vagyok, még az Isten sem segít, és a betegség vihet egy magányérzet felé, és a halálfélelemhez. És van egy másik dolog, hogy van, aki a halálfélelemében egyszerűen például pánikrohamban, vagy tényleg egy életveszélyes helyzetbe kerül, és úgy látja, hogy nincs segítség, nincs kivel ezt megbeszélje, vagy például egy trauma éri, tehát nem betegség, egy trauma, ami megint nekem sokszor trauma olyan, mint egy halál, mert valami meghal az emberben egy trauma által, hogy ekkor az ember megint azt érzi, hogy egyedül marad, mert a halál pillanatán tényleg egyedül maradunk, és az ilyen előszelei a halálnak ezt az érzetet adják, és akkor megint belecsúszik az ember a magányba, és a betegségek irányába elmozdul az élete. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, felfedezés volt, amikor ezt így kutattam, és itt most nem mások tanulmányait, hanem terepen, közel 1000 ember volt kérdőívezve, meg na,

0: sok minden, most nem megyek bele részletébe, hogy hogyan történt ez a kutatás, de döbbenet, hogy aztán én azóta is lelki gondozásban ezt használom, és rájöttem, hogy tényleg, amikor valaki elindul a magány útján, és ezzel jön, nagyon hamar a beszélgetések során így vagy úgy elő fog jönni a halál téma, és elő fog jönni az, hogy fél a betegségektől. Vagy olyan, aki betegséggel jön, vagy valamilyen betegséggel, és hogy előjön az, hogy fél attól, hogy teljesen magára marad, és hogy senki nem fog segíteni, és mi lesz vele. És tehát, hogy akár még pontból indulok el a háromból, valahol ezek a három össze vannak kötve. Igen, tehát ez döbbenet volt nekem ezt így rájönni. Ezek, amik az ilyen nagy következményei. De azon túl, hogy leépülnek kapcsolatok, önsajnálatba csúszunk, demotiváltak leszünk, már nem akarunk dolgokat megvalósítani, úgyis minek, nincs kivel, nincs kiért, még magamért sem éri meg. Az, hogy az ember reményvesztetté válik, az Isten sem segít. Tehát, hogy ezek elmehetnek egy ilyen nagyon komoly ördögi kör felé, ami már nem csak annyiról szól, hogy magány, hanem lehet arról szól, hogy depresszió, arról szól, hogy pánikroham, és sok más, ami még jöhet vele.
1: Hú, hát ezekben jó belegondolni azért, és tényleg fontos különbséget tegyek az egyedülét, meg a magány között, hogy ne essek ebből, mert nagyon szomorú következmények járhat, amelyeket itt ecseteltél, Anna. De veszünk a másik feléről, ami ennek az ellentétje, a közösség, meg a közösségnek a szerepe. Vagy a társaság. Mit mond erről a Biblia? Vagy hogy látod, hogyan válaszol erre a Biblia, erre a problémára, a magánynak a problémájára?
0: Hát, hogyha a bibliai világot, kultúrát és életformát látom, a Biblia nagyon erőteljesen közösségcentrikus. Úgy az Ószövetségben is, mint az Új Szövetségben. Az Ószövetségben ugye az Izrael népe, a néphez való tartozás, a néphez beszélt az Isten, bár kiemel embereket, de azokat is azért, hogy a nép mozduljon, a népet vezessék, a népet kell bevezetni, tehát nagyon erőteljes ez, hogy együtt kell ünnepelni, ha örömöd van, akkor ne csak te örülj, a családodat hívd össze, adjál a lévitáknak, papoknak, de adjál a jövevénynek is, oszd meg, ha lehet, az egész utcát hív meg. Tehát, hogy a Biblia nagyon sokszor, főleg az Ószövetségben ezt látjuk, hogyha szomorú vagy, akkor azt is közösségileg élték meg, akkor az egész közösség megmozdult, akkor mondok egy példát, meghal Jákob, József édesapja, és azt írja, hogy egész Egyiptom gyászolt. De vagy miért? Mert Jákob fia, József a fáraó után a második leghíresebb ember volt? Ennyiről szólt volna? Vagy az, hogy tényleg akik elő voltak, meg akik nem is elő, igazából közösség szintjén éltek meg mindent. Tehát miért volt egy hétig az esküvő? Miért volt? Mert azt is közösségi szinten kellett. Tehát, hogy eljöttek az emberek innen-onnan, nem repülővel jöttek meg vonattal, és kocsival se, tehát megtettek egy hosszú utat, nem küldhetted el 24 óra után, menjél szépen haza. És az emberek jöttek, mert része voltak, közösségként élték meg. Amikor felmentek a templomba is, elolvassátok a Grádicsok énekét, folyamatosan az van, hogy mint a közösség, tehát kórusban énekelték. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy jelentősége van, és úgy gondolom, hogy amikor valaki ekkora nagy tömegben él az életét, kisebb az esélye arra, bár mivel az előbb beszéltünk arról, hogy az mentálisan van a magány, mégis az egyedüllét érzete, ami ugye lehet egy kontextuális terület, vagy egy kontextuális dolog, az úgy megszűnik, vagy lecsökken. Az Új Szövetségben pedig a gyülekezetet látjuk ezt, hogy akárhova megy Pál, a munkatársai a gyülekezetet bántálnak, és mindenütt emberek, tömegek mozdulnak. Tehát, hogy nem magányosság, bár ugye Bunyan János a Zarándok útjában egy zarándokot ír le, de ott lehet, hogy nem teljesen a bibliai képet mutatja, mert a Biblia nem arról beszél, hogy egyedül zarándokolunk, hanem azt mondja, akik a versenypályán futnak, tehát akkor többen futunk, azt mondja, mind be fog érni a cél, és mind koronát fog kapni. És azt mondja, én futok, és ti is fussatok, tehát hogy igazából folyamatosan ezt látjuk, hogy együtt vagyunk, csapatban megyünk.
1: Hát Jézus is ezt a példát hagyta, hogy a főpapjám, hogy tartsd meg őket, nem őt.
0: Igen.
1: Tehát,
0: igen,
1: ez tényleg fontos.
0: És hogy talán ez a Hát már a modern, nem csak a posztmodern, már a modern kornak a hozománya az, az individualizmus, hogy, hogy én kell küzdjek, én kell megnyerjem a munkahelyet, bejussak az egyetemre, küzdenünk kell, nem, nincs mindenkinek hely, én kell boldoguljak, nekem kell az a fizetés, én kell megszerezzem a bármit, én kell oda eljussak, és innentől kezdve nem úgy van, hogy akkor én is, meg te is jussunk oda, meg én is, meg te is kap meg a munkahelyet, meg én is, meg te is örülj annak, meg én is, meg te is utazzunk, hanem az emberek már úgy csak én utazzak, meg legfeljebb a kis családom fogom. És mikor látok családokat, akik már egy évvel előtte megszervezik, hogy 3-4-5 család együtt megy, sokkal nagyobb a dinamika. Nem nagyon látok az ilyen közösségekben beteg embert. Ez nagyon érdekes, majd figyeljétek meg, akik inkább így elvonulnak, csak mi, lehet, hogy hajlamosabbak az elmagányosodásra. Tehát, hogy részem most, hogy ennek az egyik alapigéje, elnézést, szerintem pont az, amit Isten mond, a teremtés történelme nem jó egyedül. Tehát, hogy, és ehhez hozzáköti az, hogy szaporodjatok. Itt megint nem a maga a szexualitásra esik szerintem a hangsúly, bár ez az eszköz, hanem arra, hogy sokan legyetek. Miért büntet Isten? Mert az büntetés volt, ami Bábelnél volt. Mert ők nem akartak menni, nem akartak sokan lenni, nem akartak, szükíteni akarták. Tehát, hogy Isten folyamatosan abban gondolkozik, hogy nagyban, sokan legyetek, menni, terjeszkedni, csapatban lenni, küzdeni, és ne egyedül. Úgyhogy nem tudom, mennyire sikerült választatnom, de a Biblia nagyon sok területen erről beszél, hogy közösség, együtt lenni. A biofiziológiai háttere pedig az, hogy ma már kimutatták, hogy amikor valaki csak annyi, hogy elmegy egy parkba, ezer idegen mellé leül és beszélget, és az, hogy kilépett, endorfin termel. Tehát, hogy egyszerűen az örömhormon generálódik azzal, hogy beszélgetünk. És épp ezért például, amikor a szociális média kérdése múltkor úgy előjött, de most csak itt említeném meg, hogy miért talán az egyik veszélye, mert az endorfin nem termeli. Az endorfint azt fogja termelni, ha az emberek összejönnek, találkoznak, beszélgetnek, együtt vannak. Termelés, ez már az örömhormont. Épp ezért egy idő után, mikor valaki püffög egy tinédzser, és nincs kedve valamire, de elmegy egy csapatba, egy idő után csak látod, hogy elkezd oldódni, elkezd mosolyogni. Lassan, de hamarabb fog, mint csak egyedül van a maga világában.
2: Meg ennek a szűrését emelném ki egy kicsit. Ugye te is mondtál, hogy már a Biblia elején ott van, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és adtam el Ádám mellé Évát, aki a segítőtársa. Nos, az életben nem lehet bárki a segítőtársunk, mert vannak olyan emberek, akik visszahúznak bennünket, akik rossz akaróak, akik nem ugyanabban az irányba mennek, mint mi. És ha kicsit tovább lapozunk a Példabeszédek könyvéhez, ott is rengetegszer meg van említve, hogy milyen egy jó barát, milyen egy jó társ. Ezért nekünk is nagyon fontos megszűrnünk azt, hogy milyen emberekkel veszük körbe magunkat. De nem is kell Bibliához fordulni, ugye a világ is ezt mondja, ilyen motivációs beszédek, meg hasonlóak, hogy olyan leszel, mint az 5 barátodnak az átlaga. Tehát fontos az is, hogy milyen emberekkel veszed körbe magadat. Egyrészt azért, mert sokkal könnyebben elérsz ahhoz a célhoz, ahol te el szeretnél érni. A másik ok pedig az, hogy ha megfigyeljük, akkor a közösségeinkből, legalábbis a fiataloknál, a legtöbben azért térnek el a gyülekezettől, mert a barátaik elviszik őket. Mert nem a megfelelő emberekkel barátkoznak, mert nem azokkal vannak, akikkel lennük kéne, és ezt én is észrevettem a saját életemben, még fiatal keresztényként, hogy a világi barátaim sokkal megértőbbek voltak, sokkal nem, jobb, többet hívtak, többen érdeklődtek felőlem, és ezt nem kaptam meg a gyülekezetben. És el kellett teljesen sok idő, hogy észrevegyem azt, hogy nem ez fog nekem boldogságot adni. És éppen ezért mondom azt, hogy meg kell szűrni. A Biblia is ezt mondja a közösségről. Jó a közösség, kell a közösség, de nem mindegy, hogy kivel ápolunk közösséget.
1: Anna, Márk, én köszönöm. Nem sok mindent tisztáztatok, és felhívtátok a figyelmet. És aztán végszóként mondhatjuk azt, hogy milyen jó, hogy van csapat, ahova tartozunk, hogy van közösség, ahova tartozunk, hogy van egy szűkebb családunk. Ezek az emberek ott vannak körülöttünk, hogy ez ajándék. Tehát, hogy Isten azért adta, hogy ne magányosodjak el, hogy ezek által az emberek által néha fel legyek rázza, vagy feedbacket adjanak nekem, vagy hogy tényleg úgy lássam a valóságot, hogy kell látnom. Köszönjük, hogy ismét velünk voltál, meg hogy velünk tartottatok. Isten áldjon titeket.
2: Sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan gyakorolhatsz pozitív hatást másokra? Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Jakab levele első fejezet 19. vers. Ha szeretnél hatással lenni másokra, nem kell egyebet tenned, mint követned a Biblia receptjét, amely a következő. Elsőként, próbálj meg figyelmesen hallgatni. Az az igazság, hogy az embereket nem érdekli, mennyit tudsz, amíg nem tudják, hogy mennyire törődsz velük. Általában a saját élettapasztalataikon, csalódásaikon és pillanatnyi problémáikon szűrik meg, amit hallanak. Úgyhogy ha azt akarod, hogy odafigyeljenek rád, amikor beszélsz, hallgasd meg őket te is figyelmesen. Második. Ne mondj túl sokat. Ha hajlamos vagy túl sokat vagy túl gyorsan beszélni, fogadd meg e három javaslatot. A. Állj meg. Hallgass el. Vígy pár mély lélegzetet. Számolj el 10-ig. Kérj elnézést és menj ki a mosdóba. B. Ne vágj a másik szavába. Hadd fejezze be, amit elkezdett. C. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy vajon miért beszélsz olyan sokat? A bizonytalanság vezérel, a szorongás, az irányítási vágy, vagy lehengerlő akarsz lenni? Sokan azért próbálunk másokat meggyőzni, lenyűgözni vagy irányítani, mert nehezen hisszük el, hogy Isten tényleg gondoskodik mindenről. Egyszerűen csak add át az üzenetet, a többit pedig bízd az Úrra. Harmadik. Tartsd kordában a haragodat. Ha az első két alapelvet megvalósítottad, a harmadik jó eséllyel magától is menni fog. A jó hír az, hogy ha ma nekilátsz, mindhármat elsajátíthatod. Miután pedig évről évre következetesen gyakoroltad őket, életed végén visszatekintve örülni fogsz annak, hogy komolyan vetted Isten igéjét és bölcsességét.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tessék mondani, számít-e nekünk Isten igéje? Természetesen, akik eddig megnézték ezt a felvételt, már lehet, hogy azon gondolkoznak, hogy hogy lehet egyáltalán ilyen kérdéssel kezdeni egy ige hirdetést. Ez azért nagyon fontos, mert egy olyan időszakban élünk, amikor néhány dolog a környezetünkben kezd a nyakunkba borulni. Tessenek csak arra gondolni, Isten igéje azt mondja, hogy még mielőtt az Úr Jézus visszajön, elkezdődik az ítélet az Isten házán. És ez az ítélet az Isten házán, ez nem azt jelenti, hogy majd Isten valamiféle bírósági pert hirdet nyilvánosan, valahol Brüsszelben, vagy Budapesten, vagy Moszkvában, vagy New Yorkban, és ott angyalok fognak elkezdeni különleges dolgokat elmondani. Ez azt jelenti, hogy Isten házának a tagjai lelepleződnek, hogy azok a bűnök, amik takargatva voltak, amik leplezgetve voltak, azok egyszerre felszínre kerülnek. De hát miért jó ez az Istennek? Ez azért fontos kérdés, mert nagyon sokan arra számítanak, hogy mégiscsak mekkora szégyen lenne már, ha Isten leleplez dolgokat, ami mégiscsak az ő népében van, és hát inkább Isten is félrenéz és hallgat, nehogy már ilyen szégyenteljes dolgok kiderüljenek. Tessenek egészen nyugodtak lenni, Isten nem szokta félteni a saját tekintélyét. Mert hogy őt nem dicsőíti semmiféle hazugság, és nem attól lesz ő magasztosabb és dicsőbb, hogyha nem engedi, hogy kiderüljenek a saját embereiről, ha azok bűnben élnek. Tessék csak Ézsaiás profétára gondolni. Az 5. fejezetben ezt olvasom. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Lehet azt mondani, hogy hát miről beszél Ézsaiás? Hát egy kisgyerek is látja, hogyha éjszaka van, vagy ha nappal. Hát nem lehet azt mondani a világosságra, hogy a sötétség, és a sötétségre, hogy világosság. Akkor most hagyjuk a kisgyerekeket, kedves nézői, kedves hallgatói. És nézzünk a saját szívünkbe. Hányszor próbáljuk eltusolni a sötét dolgokat, és úgy beszélni, minthogyha a sötét dolgok igazából nem is lennének azok. Hányszor hivatkozunk Istenre olyan dolgokban, amikor egy bűnt kell takargatni. Valaki parázna lett. Megcsalta a feleségét, cserben hagyta ezzel a gyermekeit, és aztán lelepleződik. És mire a reakció? Nagyon sokak részéről az, hogy hát mindnyájan bűnösök vagyunk, nem szabad erről még csak beszélni sem, hát meg kell neki bocsátani, és ez nagyszerű, ez egy nagyon szép válasz. És tessék mondani, akiknek szétdúlta a házasságát, azokkal mi lesz? És azokkal a gyerekekkel mi lesz? Akár több házasságban is, akik ettől a tettől egészen elképesztően megalázó helyzetbe kerültek. Mert hogy nem tudok tenni valamit úgy, hogy ne legyen benne érintett a közvetlen környezetem. Híre megy, emberek találkoznak, esetleg újjal mutogatnak, és azzal, hogyha leplezzük a bűnt, ahelyett, hogy lelepleznénk és segítenénk meggyógyulni, azzal pont abban segítünk, hogy a bűn egyre mélyebbre terjedjen és egyre jobban elhatalmasodjon. Azt lehet mondani a keserűre, hogy édes, és az édesre, hogy keserű. Hát tessék kipróbálni, hogyha valaki összetudja keverni a mézet valami rettentő keservesen keserű dologgal, akkor ott valami komoly ízlelési probléma van. De attól, hogy azt állítjuk egy keserű dologról, hogy az egyébként méz, attól az édes lesz. Ugyanilyenek a próbálkozásaink, még egyszer kell mondanom, amikor a bűnt próbáljuk leplezni vagy kimozdatni. Már csak azért is, mert Isten nem fog szemet hunyni, tessék csak nézni. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnös, de az igazak igazát elvitatják, azért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el a gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének a beszédét. Ezért gerjed haragra népe ellen az Úr. Mert hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem a világról beszélünk, nem azokról, akik még soha nem hallottak a mindenható Istenről, hanem azokról, akik benn élnek, a gyülekezetben, a Krisztus testében. Sokan azt mondják, ne szólj szám, nem fáj fejem. Még egyszer kérdezem, hova vezet ez? Valamikor, amikor atyáink a hitvallásokat fogalmazták, és itt nem feltétlenül Magyarországra kell gondolni, hanem akár a helvét hitvallásra kell gondolni, akkor ők nagyon komolyan megfogalmazták, hogy az újszövetségi gyülekezetnek az egyik legfontosabb feladata, hogy felismeri a bűnt, és hirdeti a bűnbocsánatot, de bűnbánatra hív, és bűnbánat után hirdeti a bűnbocsánatot, nem pedig helyett. Amikor sötétnek mondjuk a világosat, és világosnak mondjuk a sötétet, talán az egyik legegyértelműbb és legnyilvánvalóbb megnyilvánulása ennek, amit ma sajnos egyre szélesebb körben gyakorol az egyház. Evangelizációkat hirdetünk, ott döntésre hívunk, és hogyha valaki netalántán jelezte azt, hogy érdeklődik az evangélium után, akkor kihirdetjük, hogy ő megtért, újjászületett, és mostantól üdvössége van. Ezzel természetesen a legrosszabb dolgot követjük el. Olyan, mintha védőoltást kapott volna megtérés ellen. Mert innentől ő abban a hitben van, hogy akkor minden rendben, elrendezve, megnyerte az üdvösséget. És közben az életében nemhogy nem változott semmi, hanem esetleg még gonoszabbra fordulnak a dolgok. És mivel nem változott semmi, milyen lesz a gyakorlata? Nagyon könnyen lesz belőle egy úgynevezett vasárnapi keresztény, aki elmegy a templomba, imaházba, ott tudja, hogy hogy kell viselkedni, elénekli az énekeket, viszonylag könnyen elsajátítja a kánaáni nyelvezetet, azt, amit a gyülekezetben szoktak hallani, azt is mondja, amit a gyülekezetben akarnak tőle hallani, és a mindennapokban meg él úgy, ahogy él. Akarjuk mi ezt? Vagy akarunk az Isten népen lenni? Egy olyan nép, aki kedves az Úrnak, és egy olyan nép, akivel ha találkozik a világ, úgy, ahogy ezt az új szövetségben olvassuk pünkösd után nem sokkal, hogy nem mernek közéjük elegyedni, mert annyira tiszta és szent életet élnek, hogy mindenki érzi, hogy ez nem játék. Aki a gyülekezetbe akar kerülni, aki a gyülekezetbe akar élni, az innentől kezdve egy egészen más élet helyzetben és egy egészen más életfelfogásban él. Attól tartok, ez az idealisztikusnak gondolt kép, amit egyébként a Biblia nem idealisztikusnak mondott, hanem a Szentlélek munkájának, azért ezt nagyon fontos, hogy ki kell hangsúlyoznunk, mára összeomlott. Ma nagyon sokan büszkélkednek azzal, nem vagyunk mi mások, mint a világ. Ugyanazok a bűnök vannak köztünk, ugyanúgy elragadnak az indulataink, és akkor szitokszóra nyílik a szánk, ugyanúgy viselkedünk a házasságunkban, ha kell, elválunk, újraházasodunk, ha kell, keresünk magunknak valami más kedvtelést, vagy valaki más kedvünkre valót, és a gyermekeink ugyanúgy szenvednek, és ugyanúgy rettegnek a jövőtől. De hát Isten nem ezt akarta. Nem ezért hívott népet magának, és nem ezért adta az Úr Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát értünk. Lehet, valaki azt mondja, túl kemény ez. Tessék mondani, az élet puha. Vajon elfogadtuk Istennek azt a világos és egyértelmű hívását, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok? És hogyha nem akarunk azok lenni, akkor mi marad nekünk? Hát, amit Ézsaiástól olvastunk. Jaj azoknak, akik. És lehet, hogy egy ideig úgy néz ki, fut a szekér. De aztán egyszer csak kidurran a lufi, vagy fejünkre omlik minden, ahogy a régebbiek mondják. Az elmúlt héten bejárta a keresztény sajtót, internetet, egy eset. Attól tartok, most valami hasonlát élünk át, amit már sokszor. Hirtelen nagyon sokan szólalnak meg, és kezdenek bebújni emögé az eset mögé. Amikor katona voltam, egy kicsit más világ volt még, és akkor az egyik tiszt mondott egy nagyon fontos tanácsot. Ha bombázásba keveredsz, és túlélted az első hullámot, nézd meg, hogy hova hullottak az előző bombák, keress egy bombatölcsért és bújj bele. Kicsi a valószínűsége, hogy még egyszer ugyanoda hullik a következő. Attól tartok, most valami hasonló esemény zajlik. Jó páran a bombatölcsérben próbálnak menedéket keresni, nehogy a következő esetleg őket érje. Nem ez a megoldás. Bűnbocsánatot kizárólag önkéntes és mélyen összetört, megrendült, valóságos bűnbánat után lehet kapni. Igaz, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. De az nem bűnbánat, hogyha valaki lelepleződik, és azt mondja, hogy ja, hát tényleg, ezt tettem. Ezt kipróbálta Ákán annak idején, és Isten ezt a bűnbánatot nem tekintette bűnbánatnak, mert nem is volt az. A bűnbánat az Isten igényének a hatására történik, amikor szembefordulok a saját szívemmel, és azt mondom, vétkeztem. Vétkeztem az ég ellen. És vétkeztem azok ellen, akik ellen vétkeztem. Úgyhogy most fölkelek, és megyek, és bevallom vétkemet. Enélkül, a bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. És ez azért nagyon fontos, mert ilyenféle bűnbánat nélkül nincs bűn megutálás és elhagyás. Márpedig anélkül új életben járni lehetetlen. Tessék mondani, hova fogunk mi esni? Azoknak, akik szentek akarnak lenni, és ezért, ha kell, megítélik a saját szívüket is, saját tetteiket is, vagy azokhoz, akik keresik, hogy hova bújhatnának a lelepleződések elő. Mert akkor az érvényes rám is, mint amit Ézsaiás mondott. Megutáltam az Isten beszédét, és megvetettem a seregek urának a tanítását. Lehet ezt tanítóként tenni? Persze. Vannak, akik úgy gondolják, hogy amíg azt prédikálom, amit prédikálni kell, addig nem eshet rám a fény, hiszen nálam van a reflektor. Isten nem csúfoltatik meg. Leleplezi az életünket. És ez a leleplezés azért van, hogy lehetőleg még időben meneküljünk. Nem a következmények elől, hanem a kárhozat elől. Hívok most mindenkit imádkozni. Azért, mert az Isten kegyelmes. De nem az olcsó kegyelmet árulja, amoly a nyári kiárusításon 50-60-70-80%-kal, vagy ahogy a legtöbben mondják, teljesen ingyen. Mert hogy Istennek az a kegyelem, amit nekem ad, akkora árba került, ami elképzelhetetlen. Az Úr Jézus Krisztusnak az életébe. De azt akarta, hogy megtérjek és éljek. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, hogy amikor egy-egy nagyobb detonáció van, utána hatalmas a felzúdulás, aztán elül a por, és tulajdonképpen minden megy tovább. Kérlek téged, Uram, hogy segíts, hogy el ne felejtsük, hogy ez csak a mi képzeletünkben zajlik így. Mert a te könyveidben minden föl van írva. És amikor visszajön az emberfia, akkor könyvek nyitnak meg. És ha valakit nem találnak beírva az életkönyvébe, az elkározott. Segíts, Uram, nem hitegetni magunkat azzal, hogy majd elmúlnak a dolgok. Bűnbánat, bűnvallás, a bűn elhagyása nélkül, a bűnbocsánat elfogadása és megélése nélkül nincs üdvösség. Segíts ezt komolyan venni, és még időben menekülni a te kereszted alá. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.
4: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kit, mikor és hogyan szabadít meg? A mai ige Péter második levele 2:9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között megtartani az ítélet napjára. Gondolatok az ígéről. Az igazakat megpróbálja Isten. Nem igazi hit az, amely nem ment át próbán. A kegyesek azonban megszabadulnak a próbákból, nem valamely véletlen vagy külső segítség folytán, hanem az Úr közbelépése által. Ő szabadítja meg a benne bízókat. Isten szereti az istenfélőket, mindig tudja, hol vannak és mi a sorsuk. Olykor azt hiszik, hogy szinte útvesztőbe kerültek, és sejtelmük sincs, hogyan menekülhetnek meg a fenyegető veszély elől. De amit ők nem tudnak, azt tudja az Úr. Ő tudja, hogy kit, mikor és hogyan fog megszabadítani. Úgy szabadít meg, ahogyan az Isten félő embernek leginkább a javát szolgálja, akkor, amikor az a kísértőt a legjobban megszégyenítheti, és amikor Isten dicsősége a legnyilvánvalóbban megmutatkozhat. Nyugodtan az Úrra bízhatja a hogyant, és örvendezhetünk, hogy ő így vagy úgy, de hatalmas jobbjával dicsőségesen átsegíti népét e földi életben a veszélyeken, próbákon és kísértéseken. Ne kutassak tehát ma sem az Úr titkai között, hanem várjam türelmesen a szabadulás idejét, bízva abban, hogy noha én nem látok kiutat, mennyei atyám már készíti a szabadulás útját számomra. Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-a és 19-ei hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Jelentkezni viszont még ma lehet, július 12-én vasárnap. Nyitott templomok napja. Felhívás. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit. Nyissák meg a templomai kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét. Ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény az idén szeptember 12-én lesz, a mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Az időjárásról: maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldáshoz Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, azt az írva találjuk a Korintusihoz írt első levélben, és ott az első fejezet 17. és 18. versében a következőképpen. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesztek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

0: Kedves úrunk, szembe kell néznünk azzal a kérdéssel, hogy a keresztről szóló beszéd nekünk mit jelent. És bocsáss meg, hogyha néha, mintha elhomályosulna a te áldozatodnak az elképesztő mértéke. Mintha elfelejtenénk, hogy kereszt nélkül nem lehetett volna se bűnbocsánat, se üdvösség a mi számunkra, hanem véglegesen Istentől elszakított állapotban maradtunk volna. Köszönjük neked ezt a kiváltságot, hogy ismerhetünk téged. És segíts, hogy ne engedjük, hogy bármi más fölébe keveredjen a te evangéliumodnak. Akár a gondolkozásunkban, akár a szívünkben, vagy a hétköznapi életünknek az értékrendjében. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, imádkozhatunk azért, hogy adj bölcsességet a következő percek beszélgetéséhez. Áld meg azokat is, akik hallgatnak, néznek bennünket, bár csak építené ki-ki hite a többieknek a lelkét. Köszönjük, hogy meghallgatsz a Krisztusért. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, a második tanulmányt vesszük át, és természetesen azokat is nagy szeretettel köszöntjük, akik különböző médiumokon keresztül itt vannak velünk hétről hétre, nagyon köszönjük a támogatásukat és a jelenlétüket. A keresztről fogunk beszélgetni. A kereszt egy római kivégzési eszköz volt, de nem ez a tanulmányunknak a fókusza, bár nyilván minden kereszt egyfajta halált hordozott önmagában. A kereszt az Isten szeretetét, az Isten igazságosságát és az Isten hosszú tűrését szimbolizálja az életünkbe. Hiszen a megváltó, a messiás a kereszt halálával megnyitotta az utat Isten és az elbukott világ között. Pál apostol ennek a felfedezésével és ennek a felfedezésének első szeretetének örömízével, megfogalmazott örömízével keresi meg a korintusiakat, és nézzük rögtön, hogy a kereszt az egyfajta evangélium. Ahogy mondja a korintusi első levél első fejezet 10. versétől a 17. verséig terjedő szakaszban, Székely Marikától kérdezzük, mit is mond az ige számunkra?
2: A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg, értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanosz háza népét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna, mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.
1: Köszönöm szépen. Egy nagyon szép gyakorlati gondolatsort is tartalmaz, és mindenféleképpen a keresztnek van egy megtartó evangéliumi ereje. Ha nem lenne, akkor nem ülnénk itt, hanem valahol a világban máshol végeznénk szolgálatunkat. Lehet, hogy rendes, becsületes életet élnénk, de a keresztnek van egy ilyen megtartó ereje. Kinek milyen gondolata van ezzel kapcsolatban, Tibor?
0: Azt hiszem, hogy amikor a korintusi gyülekezetre gondolunk, akkor látjuk azt, hogy egy olyan gyülekezetről van szó, amelyek nyugodtan élhetne akár a mai Magyarországon is. És nem biztos, hogy felekezetet kell azonosítani ebben. Szerintem ez egy ilyen felekezet feletti állapot, hogy efféle harcok, belső küzdelmek megvannak a különböző felekezetek gyülekezeteiben. Sőt, az az emberi törekvésünk is megvan, hogy szeretjük magunkat valakikkel együtt azonosítani. Tehát én Pálé vagyok, én Kéfásé, én Apollósé, én pedig Krisztusé. Hát itt ez az én pedig Krisztuséjében vita van, hogy Pál apostol ezt így odavágja, hogy miközben mindenki össze-vissza azonosítja magát, ő Krisztushoz tartozik, de hát ott van annak a lehetősége is, hogy van egy negyedik csoport is a korintusi gyülekezetben, aki aztán mindenki fölött van, és ez egy, hadd maradjon nyitott kérdés. Mert abban a pillanatban, hogy a figyelmünk emberekre koncentrálódik, és azok köré akarjuk csoportosítani magunkat, bár én egészen biztos vagyok benne, hogy Pál nem serkentette ezt, Apollós nem gerjesztette ezt, Kéfás, azaz Péter apostol nem gerjesztette ezt, ezt a korintusiak úgy maguk között elvégezték, de mi nagyon sokszor gerjeszthetjük is, mert nagyon imponáló lehet, hogy milyen sokan az én pártomat fogják. Csak tetszik tudni, a párt azt jelenti, hogy rész. És abban a pillanatban, hogy részre szakad a gyülekezet, akkor klikkesedés van, és ahol klikkesedés van, ott háború lesz. Ahol háború van, ott meg csak vesztesek vannak. Ezt érdemes a történelemből megtanulni.
1: Köszönjük, Anikó.
3: És ha nem Krisztus van, és Krisztus keresztje a középpontban, hanem bármi, akkor viszont törvényszerű, hogy kialakuljanak ezek a csoportok. És ha már Tibor elkezdte, hogy ez akármelyik mai gyülekezet is lehetne, akkor én egy picit konkretizálom. Lehetnek olyan csoportok, és sajnos vannak, hogy én ezt a zenei irányzatot szeretem, én azt a zenei irányzatot. Mi így imádkozunk, ők így imádkoznak. Pontosan ezt akartam mondani, az úrvacsorát így gyakoroljuk, amúgy gyakoroljuk, és mondhatjuk, és így öltözködünk, amúgy öltözködünk, szóval bármiben lehet csoport, és hogyha bármi Krisztus helyére kerül, akkor tulajdonképpen elvesztettük a célt. És mondjuk így, hogy bűnt követünk el, mert a bűnnek az egyik meghatározása a céltévesztés. Tehát nagyon fontos, hogy Krisztus és a Krisztus keresztje, mármint az, hogy meghalt értünk, tehát hogy konkretizáljuk, hogy mit jelent ez a Krisztus keresztje, hogy helyettünk és miattunk elszenvedte bűneink büntetését, hogy nekünk életünk lehessen, és új életünk Jézus Krisztusban. Ha nem ez van a fókuszban, akkor céltévesztésben élünk.
1: Köszönjük szépen. Jakó Gyula.
4: Én egy picit pára tekintenék, hogy milyen zseniálisan felkészül erre a konfliktusra, mondhatnánk ma úgy, és kezeli. Tehát egyrészt tájékozódik, ugye, tehát a tájékozódásban tudja meg, hogy mi történik a gyülekezetben, nem rest és nem húzza az időt, megfelelő módon, igei módon, mesteri módon úgy fogalmaznék, kezeli az egész problémát, hogy nem szeretne, hogy mikor odaér a gyülekezethez, utána viszáll. A mérvadó az, amit leír a levélbe, az igazi főtanács, na arról aztán lehet vitatkozni mindenkinek, hogy az a megbeszélendő kérdés, és hát ez egy hatalmas tanuló lecke mindnyájunk számára, nem lehet egy gyülekezetet csak úgy saját hobbing szerint kezelni. Tehát ahogy Pál kezeli a gyülekezet konfliktusát, az tényleg példaértékű.
1: Köszönöm szépen. László.
5: Amikor azt mondjuk, hogy Pál harcolt a klikkesedés meg a részekre szakadás ellen, akkor valójában az egységre törekedett. De milyen egységre? Olyanra, amelynek középpontjában Krisztussal, és most jön a lényeg. Mikor mondhatjuk azt, hogy Krisztussal az egység középpontjában, vagy legalábbis ez megvalósul? Akkor, hogyha a gondolkodásunkban, a cselekedeteinkben és az egész életmódunkban a krisztusi gondolkodás tükröződik. Ha ez nem valósul meg, akkor ugyan ezerszer is kimondhatjuk Krisztusnak a nevét, valójában nem ő van a középpontban.
1: Köszönöm szépen. István?
6: A felolvasott igében nekem három gondolat van a fejemben. Az első az, hogy tulajdonképpen Pál mennyire tisztában volt a küldetésével, alapvető feladatával, hogy az evangéliumnak a hirdetése. Ugye ezt olvastuk, hogy az evangélium hirdetés az alapvető feladat, nem a keresztelés. Na most itt rögtön erre kéne tenni ezt a dolgot, hogy nem azt mondja, hogy a keresztelés nem fontos, hanem tulajdonképpen az ellen emeli fel ezt a vált, hogy aki annak tulajdonítottak jelentőséget, akik keresztelték őket, tehát a személyekről. Itt megint a fókuszváltás történik, ki Krisztus helyett személyekre helyeződik a figyelem. A másik dolog, hogy van itt ez a kifejezés, hogy bölcselkedő beszéd. Ez nem, azt nem bölcs beszéd, hanem bölcselkedő beszéd. Ez nagyon fontos, ez azt jelenti, hogy fontoskodva, tudalékosan magyarázunk, és egy másik fordítás nagyon számomra

0: Zofia volt a fókuszban. Ezeket az eszköztárakat használta fel csekély eredménnyel, és Korintusban elhatározta, hogy tulajdonképpen más módszertan közelítében. És gondolatában, fókuszában az, hogy mit mond Jézus Krisztusról, mint a keresztül. Ez a fókusz. Tehát nagyon fontos, hogy milyen módszerekkel követjük meg az embereket. Ez az evangéliumi hirdetés, az igazi ige hirdetésnek az alapvető meghatározója. Mert sokszor mi sajnos rossz módszerekkel közelítünk, és ezért nincs eredményünk.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
2: Gyülekezetérhez hadd kanyarodjak egy másodpercre vissza. Azért vevő oldal is kell, mert az, hogy Pál nevesíti azt, hogy kik azok, akik a klikkek által képviselt és várt tanítók, vagy legalábbis nevesített tanítók, hát tessenek csak arra gondolni, ma kapna egy gyülekezet egy ilyen levelet, benne megnevezve három csúcsvezető, aki a gyülekezet szakadásának az egyik, legalábbis mondva csináltan, tehát a gyülekezet rájuk hivatkozik, maradjunk ennyiben, attól tartok, ebből komoly egyházi eljárások indulnának, és nem biztos, hogy Pál jön neki belőle jól.
1: Köszönjük szépen, László testvér!
3: Igazán jó, csak arra szeretném a figyelmüket egy picit terelni, hogy a történelemben sok minden történt a kereszt nevében. És nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a keresztet ne válasszuk szét a kereszten függő Krisztustól. Mert ha ezt szétválasszuk, akkor bizony szomorú dolgok tudnak történni a saját életünkben is, és szomorú dolgokat tudunk tenni a környezetünkben is. Tehát lehet látni, hogy gyülekezetekben előfordulhat az, hogy ha leválasztjuk a keresztet a Krisztusról, akkor az erős akaratú emberek egy-egy közösségben borzasztóan föl tudnak jönni. És ez rombolni tud. Tehát a kereszten függő Krisztus az, akire irányítani kell a mi figyelmünket és mások figyelmét is.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Bolondság azoknak, akik elvesznek. Korintusi első levél, első fejezet, 20. versétől a 27. verséig. Tokics Marika.
4: Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok, vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtelenek, hogy megszégyenítse az erőseket.
1: Köszönöm szépen. Rendkívül sokszor fordul elő itt a bölcsesség kifejezés. Ez teljesen egyértelmű a görög filozófiára való utalásra, hiszen azért görög területen nyilván, amiben ők a legjobbak, a filozófia, azt várják, hogy az emberek mondják, és ezért mondja Pál, én nem a bölcsesség által, hanem a megfeszített Krisztus által akarom elérni az embereket. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos gondolat. Székely Marika.
5: Aki nagyon okosnak képzeli magát, és mindent tud, mindennek utána néz, megmagyaráz, annak a kereszt nem azt jelenti, mint a hívőknek. Magyarázzuk a megmagyarázhatatlant.

0: Isten képessé tud tenni egyszerű, szegény, társadalom szerint lenézett embereket is, hogy munkáját folytassa. A világi bölcsek így megszégyenülnek, és Isten bolondsága bölcsebb az emberi bölcsességnél, és erőtlensége erősebb az emberi erősségnél. És hogy bolondsága a kereszt, az csak akkor derül ki, hogy bolondságnak tartott tanítás igaz volt, amikor már késő a számunkra.
1: Köszönjük szépen. Anikó?
2: Én gondolkodtam azon, hogy mit jelentetett Pálnak az a mondata, hogy hát a saját bölcsességükkel nem ismerték meg Istent. És nekem eszembe jutott a római gyülekezethez írt levelének az első fejezete, hogy azt írja ott a rómaiaknak Pál, hogy ami Istenből láthatatlan, tudnék az ő örök hatalma és istensége, mert ezt tényleg nem látjuk, de az az alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ezért nincs mentségük. Tehát, mert megismerhették volna Istent, így folytatja. Magyarul, ha egy valaki értelmesen akarja és nyitott szívvel kutatni Istent, Isten szólhat még a teremtett világ, tehát az alkotásának az értelmes vizsgálata révén is. De valahogy mi úgy vagyunk, hogy mindent inkább elhiszünk, sokszor még a nagy tudósok is, ha bár nekem van olyan ismerősöm, aki a matematika és a fizika tanulmányozása során, egy professzor úr, még tanított annó dacumál, jutott arra, hogy Istennek lenni kell, és Isten létezik, és őt neki meg kell ismernie. Tehát megismerhető Isten. De nem ezt az utat valahogy elvetettük, tehát annyira elsötétettünk, hogy elvetettük. Látjuk a teremtett világot, látjuk azt a rengeteg törvényszerűséget, amit Isten belehelyezett és fönntartott, és nem ismerjük meg. És akkor Isten küldött még egy mentővet, és Pál itt ezt mondja, hogy már most szó szerint hirdetjük, az ige hirdetés által megismerhető, kijelenti Isten saját magát az ő igéjében, és nagyon sokan még ezt is elvetik. Mert nem akarják megismerni Istent, és nincs annál nagyobb tudatlanság, mintha én valamit nem akarok meglátni, és nem akarok megismerni, akkor nem fogom megismerni. De megismerhető Isten. Nevezhetjük bolondságnak a keresztet, nevezhetjük bárminek, mert hogy nem látom. Bocsánat, akkor az elektromosságot, meg a mágnesességet is nevezhetem bolondságnak, mert nem látom. Hát nyújj bele, aztán majd megtapasztaljuk. De Istent is megtapasztalható, felismerhető az ige hirdetés által, a teremtett világ által, a hívő életét vizsgálva, tehát Isten ma is kijelenti magát. Szól az igéjéből, szól általunk. A kérdés az, hogy mi válaszolunk-e és meg akarjuk-e hallani az ő hangját.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula.
3: Láthassuk, ha két időt hasonlítanám össze, a kereszt előtti időszakot, amik a proféták utalnak Jézusra, és a kereszt halál utáni időszakot, hogy micsoda kontraszt van, és micsoda értetlenség, elképzelhetetlenség, hogy azt a maga elhívottak se hiszik el, hogy a győzelem ezen az áron születik meg, valamennyünk győzelme. El tudjuk-e hinni azt, hogy a saját győzelmünket az Úr Jézus Krisztus harcolta ki, és a kereszt árán, ilyen árán. Mert mindenki azt képzelte akkor, hogy na, mikor állítat helyre a királyságot, hogy lesz, mint a megbot a saját elméletük teljes mértékben. De mondom még egyszer, hogy a mi győzelmünk a kereszten dőlt el, és aki él ezzel a lehetőséggel, csak az üdvözül.
1: Köszönjük, Gyurán! Parancsolj, Marika!
4: A tanulmányunkból egy értékes gondolatot szeretnék idézni. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy megbocsátást, átalakító kegyelmet biztosítson a világnak, hazautat Istenhez, aki mindent odaadott, hogy megmentse az emberiséget, az embereket, az elveszetteket.
1: Köszönjük szépen! László!
5: Ugye a görögök a Krisztusról szóló beszédet bolondságnak tartották. ez mit jelent? Azt, hogy amit Pál mondott Krisztusról, az ellenkezett a józan emberi gondolkodással. De ne gondoljuk azt, hogy ez csak 2000 évvel ezelőtt is így volt így. Mert én a napjainkban is találkoztam olyan megjegyzéssel, hogy valaki azt mondta nekem, hogy én azért nem tudok hinni Istenben, mert milyen Isten az, aki megöli a fiát. Hát ez az úgynevezett bolondság az, ami a mi üdvösségünknek a záloga. És ezt valóban nem józan emberi ésszel kell fölfogni, ezt el kell hinni, és át kell élni.
1: Köszönjük szépen. Marika?
0: Sok olyan prédikációt hallottam már, amiben a történetek, a sztorizások hozzátéve emberi bölcsességgel az adja ki a prédikációnak a javarészét. És annyi idő elmegy rá, hogy Jézus szorul a háttérbe. És nézzük meg az arányokat, hogy melyikre mennyi idő jut, hogy a prédikációkban tényleg Jézus Krisztusról van a lényeg a legtöbb. Mert a körítés, hogy úgy mondjam, a sokkal több időt vesz igénybe, mint a lényeg.
1: Köszönjük szépen, menjünk tovább. Isten ereje azoknak, akik megtartatnak. Péter első levele, 2. fejezet és a 24. verse, Kulcsár Anikó.
6: Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg.
1: Köszönöm szépen. Ez nyilván visszautalás az Ézsaiás könyvére, az Ézsaiás 52-53. Fejezetében található szakaszra, de egy biztos, hogy ez a kereszténység lényege, hogy a Messiás meghal, és az ő halála, az ő sebesülése, az valamilyen módon lehetőséget biztosít, üdvösséget biztosít számunkra, mint lehetőség. Milyen gondolat, Tibor?
7: Hát ez az, ami miatt ez az egész a görögöknek bolondság, a zsidóknak meg botránkozás. A görögök nem tudják elképzelni ezt így, ahogy sorba le van írva. Tehát, hogy Isten fizessen a mi bűneinkért a maga testében. Pláne, hogy egy keresztre feszítés szenvedjen el. Isten fiaként. Azt egyáltalán nem, hogy mi meghalljunk a bűnöknek. Hát az egész filozófiai rendszerünk másról se szól, meg azóta a pszichológia, meg minden, mint annak a bizonygatásáról, hogy az ösztöneink, a velünk született alaptulajdonságaink úgy meghatároznak bennünket, hogy erről szó nem lehet, hogy mi személyiséget cseréljünk. Pál apostol azt fogja mondani a Galácia belieknek, Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit a testben élek, Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Egy héber számára pedig az, hogy nem a bakok és a bikák vére árán lesz szabadulás, hanem a Messiásnak a vére árán, annak ellenére, hogy ez a proféciákban eredetileg teljesen egyértelműen benne volt, még a tanítványok számára is a megütközési pont volt, esenek csak visszagondolni, hogy hát hüledezve hallgatták, Péter még el is mondta, hogy mentsen Isten Uram, nem történhet ez meg veled. Úgyhogy nyilván ez egy töréspont, és ezért nem az értelmünk pusztán, amelyik válaszol az evangéliumra, hanem a hitünk válaszol. És hogyha a hitünk nem tud válaszolni, az értelmünk el fog akadni.
1: Köszönjük szépen. László?
8: Azon gondolkodtam el, hogy milyen érdekes, hogy bolondságnak nevezni olyan dolgokat, amelyek Isten szemében kimagaslóan nagy értékek, és hogy honnan ered ez a egész gondolat, hogy amikor Lucifer fellázadt Isten kormányzása ellen, akkor bolondságnak nevezte azt, hogy Isten az megteremtett világot vezeti, mert neki sokkal értelmesebb elképzelése volt arról, hogy hogyan lehetne élni tulajdonképpen abban a világban, amit Isten teremt meg. És amikor Kain és Ábel ott állnak az első áldozatok előtt, akkor Kain valahogy bolondságnak nevezi azt, amit Ábel csinál, és nem is hajlandó azt csinálni. De nem állít meg, hanem a gyűlölet felgerjed benne. És ez érdekes módon, hogy a mi világunkban is tapasztalható az, hogy akik bolondságnak nevezik azokat az erényeket, amit mi erénynek tartunk. Mint például, hogy Jézus mondta, hogyha valaki kényszerít téged egy mérföld útra, akkor menj el vele kettőre. Vagy ha kéri a te felső ruhád, akkor add neki oda az alsót is. És ez bolondságnak nevezik, de itt nem állnak meg, hanem érdekes módon gyűlöletet tud ki felszínre hozni az emberekből ez, és ez megdöbbentő.
1: Köszönöm szépen, Jakob Gyuszi, Gyula testvér.
3: Az az igen jutott eszembe, hogy azt mondja, akinek van hatalma letenni az életét, és van hatalma újra fölvenni. Na ez az a kérdés, amire nem tudunk racionálisan válaszolni. Ez csak egy hitbeli kérdés, hogy elhiszem-e, hogy az Úr Jézus egy olyan hatalom, akinek van hatalma letenni az életét, és van hatalma újra fölvenni. Ezt senki se tudta elhinni abban az időben egyáltalán, és most is ez a legnagyobb probléma, ha nem lehet elhinni ezt egyáltalán. De aki nem hiszi el, az nincs mit keresen az Isten országában.
1: Székely Marika.
0: Istennel vitázni ki tud. A bölcs az írás tud, a világ vitázója. És eszembe jutott, amikor Jóbot kérdezi az Isten. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Kizárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából. Lett-e parancsodra reggel, amióta élsz, és így lehetne sorolni az igéket, hogy az Úr teremtett mindent, tehát a világ bölcsei nem tudnak hozzáférni az Isten bölcsességéhez, hatalmához, tudásához.
1: Köszönjük szépen, Anikó.
9: És azért azt érdemes megfigyelnünk, hogy miközben ma is nagyon sokan a keresztről szóló beszédet abszolút bolondságnak tartják, azért, hogy mi mindenben tudnak hinni az emberek, az viszont elképesztő. Ilyen lábbal keltem föl, ez a macska szaladt át előttem, és szóval nem akarom sorolni, én nem vagyok benne különben igazán tájékozott, és nem is szeretnék, de hogy bármibe tudnak hinni az emberek, az elképesztő. Nekem megdöbbentő tapasztalatom volt még egyetemistaként is, hogy volt, akinek nem volt mindegy, hogy melyik tollal írja azt a bizonyos vizsgát, vagy melyik blúz van rajta, mert hát akkor, ha nem a szerencse blúza lesz rajta, akkor biztos nem sikerül, és még sorolhatnám. Ez személyes tapasztalat volt, azért tudom, tehát csoporttársam volt. Tehát bármiben képesek hinni az emberek. Akkor miért mondjuk azt, hogy hát milyen, butaság hinni abban, hogy Jézus keresztje megvált minket. Tehát ha az egyiket elfogadom, akkor már legyünk legalább saját magunkhoz következetesek, akkor a másikat is vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. De nem, valahogy a negatív dolgok fele sokkal nyitottabbak vagyunk, mint Jézus Krisztusnak engedelmeskedni.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A keresztre feszített messiás. Korintusi első levél, második fejezet, első három verse, Varga Gyöngyike.
10: Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla és mint a megfeszítettről. Én is erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok.
1: Ez a keresztre feszített messiás, ugye ez teljesen váratlanul érte a zsidóságot, nem ez volt benne sem a kultúrájukban, sem a várakozásukban, ő egy uralkodót vártak, egy királyt vártak, és ehelyett egy szolgát, egy bárányt kaptak, aki mészárszékre vitetett. És át kellett az egész zsidó gondolkodást formálni a pának, először önmagában, aztán a saját nemzetében, hogy mi mást vártunk. László?
5: Én csak egy mondatot fűznék ahhoz, amit az Anikon mondott, hogy bizony a saját bolondságaink mélyén mindig egy kis bölcsességet vélünk találni.
1: Köszönjük szépen.
7: Ez a páli mondat, hogy nem jöttem, hogy fölénnyel, pedig megtehette volna Gamáliel lábánál, ő megtanulta a rabbinikus írás magyarázat minden csínyát, bínyát. És egészen biztos vagyok benne, hogy minden olyasmire képes lett volna, amivel lenyűgözi a zsinagógai hallgatóit. Csak hogy miről is szól ez a dolog? Egyrészt Pál nem magát akarta középpontba állítani, másrészt pedig az Isten igazsága nem igényel semmiféle köntörfalazást és tekervényes dolgokat. Tessenek csak arra gondolni, az Úr Jézus a legegyszerűbb prédikációkat mondja, pedig Isten fiaként biztos fölébe tudott volna menni mindenkinek, és azt mondják az emberek, akik hallgatják, jé, ez nem úgy beszél, mint az írástudók. Hát ezt értjük. Hát úgy beszél, mint akinek hatalma van. Meglátják a beszéd mögött a valóságos tekintélyt. És Pál ezt a valóságos tekintélyt képviseli, mint Krisztus nagykövete.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
4: A kereszt Isten csodálatos, mindent átfogó válasza a bűn problémájára. És eszembe jut Róma beliekhez írt levél 6. fejezet 23. verse, ami így szól, hogy a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet az Úr Jézus Krisztusban.
1: Köszönjük szépen. Parancsolj, László.
8: Csak röviden annyit szeretnék hozzátenni, hogy az emberek szeretnek oda vonzódni, ahol erőt tapasztalnak. Tehát ahol úgy gondolják, hogy ott ők is biztonságban vannak, és erőfitoktatás van. És nehezen megy át az embereknek, hogy a legnagyobb erő a világon az a szeretet. És hogy a legnagyobb erő az a keresztről árad. És ez valahogy nem tud átmenni az embereknek. És ez fogja okozni tulajdonképpen a világ nagy részének az elveszését sajnos. Hogy nem tudjuk elfogadni, hogy a világegyetemben a legnagyobb erő az a szeretet. És ez a keresztül árad.
1: Köszönjük szépen, és ha már nálad a mikrofon, akkor menjünk tovább. Krisztus Isten ereje és bölcsessége, Korintusi első levél első fejezet 26. versétől a 29. verséig.
8: Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtelenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy a semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.
1: Köszönöm szépen. Párban volt valami zsenialitás, ami az ellentétekre épülő, kifejtő és értelmező módszert jelentett. Valószínűleg itt is az van, amit előbb említettél Gamáliel lábainál, valószínűleg ő megtanulta ezeket a fogásokat, ezt a gondolkodási módszert, és nyilván ő nem a talmudi magyarázatokra, amire ez eredetileg rendeltetett, hanem a messiás Krisztus magyarázatára applikálja, alkalmazza.
7: Két személy jut eszembe. Az egyiknek a neve mindenkinek ismerős lesz, a másikat meg feleslegesen mondanám. Pascal, a hatalmas fizikus, de azt kevesen tudják róla, hogy mi volt a hétvégi elfoglaltsága, mert akkor szépen letette a tudományos eszközeit, és a környező vidéki településekre járt kicsi gyülekezetekbe Isten igéjét átvenni a farmerekkel, parasztokkal, egyszerű gyári munkásokkal, vagy éppen bányászokkal. Mert azt mondta, hogy ennél fontosabbat nem tud elképzelni. A másik, aki eszembe jut, egy bácsi, az első szolgálati helyünkön, az egyik körzeti állomáson, ő volt a gyülekezetnek úgymond a vezetője, de ez egy parányi kicsi gyülekezet volt, és a bácsi valamikor a szovjet fogságban a Bibliáján tanult megolvasni. És amikor én először hallottam őt ott Bibliát magyarázni egy imaóra keretében, kiharcoltam, hogy ahányszor oda megyek, mindig legyen imaóra. A testvérek fogták a fejüket, hogy nem ezt akarjuk hallgatni, és én nem tudtam nekik elmagyarázni, hogy de én egyetemi továbbképzésen vagyok a bácsi mellett. Valami olyan világos, egyszerű, de teljesen egyértelmű összefüggéseket látott meg Isten igéjében, hogy valami gyönyörködve hallgattam azokat a dolgokat, amiket ő átadott. És én máig emlékszem rá, pedig itt beleesne a bácsi abba, hogy nem a világ szerint bölcs, meg nem előkelő, meg nem a tanult, meg nem tartozik a világ vitázói közé. De máig szeretettel gondolok rá, rengeteget tanultam tőle.
1: Köszönjük szépen, Marika.
0: Ugye nem emberi bölcsesség levezetése a hit. A hit hallásból van. És Jenőnek volt egy mondása, hogy a hit nem az észvész kiárata.
1: Köszönjük szépen. László testvér, Drábik László.
5: Ha már a Tibor szóba hozta Pascalt, én csak egy mondatot idéznék tőle. A Biblia istene nem azonos a teológusok istenével.
1: Azért ezzel vitatkoznék, de Pascallal nem. Oké, menjünk tovább. Összefoglalás, Rózsika, honnan hoztad?
11: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretet titkáról, a 425. oldalról. Nem biztos, hogy bölcs az, aki mindent tud. Aki élete megszokott dolgai mögé is tud látni, azt tanul Istentől élni. Az Ószövetség szerint az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg, példabeszéd, első fejezet 7. verse. Nem az Istentől való félésről, rettegésről beszél ez az igehely. Ez az az érzés a bolondoké, a figyelmes, hallgatás, törekvés értelemre, a keresés és mély kutatás vezet el az Isten ismerethez. A félelem gyötrelemmel jár. Isten pedig maga a szeretet, aki az ég és a föld megteremtője, aki minden emberi dolgunk mélyén ott rejtőzik. Várja, hogy felfedezzük őt. Ezt ajánlja nekünk a depresszió ellen. Rohanó, sok beszéddel keveset mondó világunkban ritkák lettek a bölcs emberek. A mai okoskodásokat hosszúságukkal és nem a mélységükkel mérik, hiszen mondják az okosok, a rövid igazságok mellett úgyis elrohannak az emberek. Kevés ember vállalja a tömören, nagy gonddal kimondott bölcsesség népszerűtlen útját. Kevesen keresik mai világunk héja mögött meghúzódó igazságot. Lassan azt is elfelejtjük, hogy a szó csak akkor jó, ha a szíve a való. Az okos szót csak kortyolgatva, elgondolkodva szabad meghallgatni. Időt kell adni a léleknek arra, hogy a tapasztalatból leszűrt gondolat célba találjon. De ha célba ér, ott mindig új érzés, emberség és öröm támad. Krisztus békéje legyen a mai bölcsel, és akkor az ördög messze elfut.
1: Legyen így az életünkben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az értékes hozzászólásokat. Nagyon megköszönjük megtisztelő figyelmüket a nézőknek és hallgatóknak. Kérjük, jövő héten ismét tiszteljenek meg bennünket. Egység Krisztusban címmel fogjuk átvenni a következő gondolatsort. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, olyan jó látni, hogy az a kezdet, amely ott a korintusi gyülekezetben volt, noha sok emberi gyengeség, bűn, az, ami megfertőzte a gondolkodást, de mégis, amikor megjelenik Krisztus evangéliuma és a kereszt, akkor megváltoztatja az emberek gondolkodását. Add, Urunk, hogy ez erő legyen a mában is, erő legyen a mi életünkben is, családjainkban, gyülekezeteinkben, közösségünkben, egész népünkben. Adj nekünk reális látást, hogy lássuk a kereszt titkát. Tisztíts meg bennünket, Urunk, úgy, ahogy a korintusiakat megtisztítottad. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Több táboros rendezvény fejeződik be ma, vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között szerdától ma vasárnapig tart az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9-e és 12-e között rendezte meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. Tehát ma zárul le ez is. Szívhangok. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetésekben. Élet, öröm és lelki muníció a Balaton partján. A Zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten hirdetett ígét Steinbach József református püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke július 6-án hétfőn. Az egyházi iskolák turnusának nyitó alkalmán több ezer fiatal gyűlt össze a Balatonparti gyepen, hogy a közös dicsőítés mellett útra való lelki üzenettel kezdjék meg a táborozást. Az Erzsébet táborok életében már hosszú évekre visszanyúló tradíció, hogy a turnusok kezdetén a történelmi egyházak vezetői közös ökumenikus istentiszteleten köszöntik a gyermekeket. Steinbach József elmondása szerint zsinati elnöki szolgálata óta rendszeresen kap meghívást ezekre az alkalmakra, amelyeket a katolikus egyház képviselőivel közösen vezetnek. A hétfő délutáni alkalmat a Szent Efrém férfikar zenei szolgálata vezette fel, amely finoman hangolta rá a több ezer elsőtől 8. osztályig tanuló diákot az áhítatra. Titkos ügynök tábor. Légy te is, Isten küldötte. Titkos ügynök tábor, légy te is, Isten küldötte, címmel és tartalommal hirdette meg idén gyülekezeti nyári napközis táborát a Tiszáninneni Református Egyházkerület a 6-tól 12 éves korosztályoknak, amit június 29-e és július 3-a között tartottak meg. 51 gyermek jelentkezett, végül 49 jelent meg a hétfői napon. A vasárnapi iskolai szövetség kidolgozott anyagát használták fel és valósították meg az 5 nap során, hétfőtől péntekig. Az anyag elsősorban a szavak nélküli könyvre volt felépítve, minden napnak volt egy saját színe, a szavak nélküli könyv színeinek megfelelően. Hétfő arany, citromsárga, kedd fekete, sötét, szerda piros, csütörtök fehér, péntek zöld. Táboruk célja minden évben ugyanaz, az evangélium hirdetése. Jézus Krisztus bemutatása és megismertetése a kicsik között. Gyülekezetük éves missziói tervének része ez a tábor már évek óta. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Részvét. Sok évvel ezelőtt egy szomszédom tragikus balesetben elveszítette egyik gyermekét. Nem ismertem jól, de mivel a gyermek ilyen szörnyű körülmények között halt meg, napokig sírtam. Végül néhány hét elteltével írtam egy levelet a szomszédomnak, és meglepett, hogy választ is kaptam rá. Azt írta, hogy az olyan üzenetek, mint az enyém is, egy kis napfényt hoznak a borús napjába. Azóta minden évben írok pár sort neki, a gyermeke halálának és születésének évfordulójára. Egyik véletlen találkozásunkkor megölelt a szomszéd asszonyom, és azt mondta, soha ne hagyd abba a levelek küldését. Mindenki más már elfelejti. A háláját fejezte ki ezzel, hogy még sok évvel a tragédia után valaki megosztja vele a gyászát, amit ő soha nem fog tudni elengedni. Jézus annak idején átérezte, mi a gyász, és arra tanított, osztozzunk mások fájdalmában. Néha ez a részvét olyan egyszerű, mint egy ölelés, egy üzenet és Jézus szeretete.

Jevgenyi Jevtusenko, köszönöm. Rab Zsuzsa fordítása.

Mondd, köszönöm a szívárgó könynek, s ne töröld sietve a szemed, hogyha sírva is, létezni könnyebb, halott ki meg sem született. Ha törten, ha verten is, ki élő plazma éjszakában nem maradt. Léte a teremtés szekeréről ellopott zöld fűszál pillanat. Eves nagyot, fogd marokra késed, harab, mint retket az örömöt. Rosszabb volna meg nem születésed, életed akárhogyan nyögött. Fagyalszírom zuhatagban járva, semmitől, s mindentől részegen, eszméltessen a világ csodája. Ámulj önnön létezéseden. Az égboltról ne hitt, hogy mennyország, de váddal se bánsd az életet. Nem köszönt be még egy élet hozzád. Ez az egy is, véletlen tied. Ne akkor hadásnak higgy, a lángnak. A pitypangos fűbe vesd magad, ne könyörögj nagyon a világnak. Ne vesd rá, és gyorsan döntsd hanyat. Baj, ha ér, fejed ne ejtsd a porba, lelkek élnek a romok felett. Táncolj, mint a rongyruhájú zorba, ünnepelve akár szégyened. Köszönd meg a legfeketébb macskát, mely előtted keresztbe futott. Utcán elszórt innyahéjak mocskát, amelyen a lábad megcsúszott. Köszönd meg, ha fájdalmak facsarnak. Szenvedésed is hasznodra volt. Mondd, köszönöm a legárvább sorsnak. Hiszen az is ember sorsa volt.

Zsoldos Andor, Szó. A szó, ha elteszed emlékbe, édes lehet, mint égi béke. Melengető, símogató, mint nyári szélcsendben a tó. A szó, ha elteszed emlékbe, szívedben, mintha mécses égne. Kis sárga láng, pislákoló, sebet szelíden ápoló. A szó, ha elteszed emlékbe, gonosz lehet, mint kígyó mérge. El is pusztíthat, mint akit a kígyó méreg megvakít. Ha jót akarsz tenni szíveddel, emlékbe csak a jó szót tedd el. A rosszat dobd az útra ki, hogy rátaposson valaki.

0: Haraszti Sándor, uram, csak egy vagyok. Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégei sorába híva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényem bár, de úgy szeretne. Mégis, talán, ha meg lehetne, rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék. Azért előttem mégis ott lebeg aranytermed, s a szívem úgy remeg. Aranytermed, s az én ruhám. És ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire. A díszes asztalnak legvégére, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán, ha meg lehetne, uram, nem kellenének drága ételek, nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak. Erre már kívánságok felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remegve vár. Kegyelmednek sugára végre tán dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.
1: Bódás János, elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van, elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor. Mitől a világ oly sokszor komor? Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm ad másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod. Adj szót, vigaszt, ha van, falatot, derűt, tudást, vagy békítő kezet. Mindez tiéd. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed. Hozva dús kalászt, meggazdagítva lelked asztalát.

amennyire egyszerűnek hangzik, a férjek legalább annyira akarják tudni, hogy a feleségeik a házasságukban elégedettek, és igazán élvezik azt az időt is, amikor csak úgy együtt vannak. Mikor köszönted meg utoljára a férjednek, hogy elvett téged? Ne gondolkozz úgy, hogy úgy is tudja. Mondd el neki. Szeretek a feleséged lenni. Te egy rendkívüli apa vagy. A szíve mélyén minden férfi arra vágyik, hogy hősnek látszon, különösképpen a gyermekei előtt. Mondd el a férjednek, hogy kifejezetten miért gondolod, hogy ő egy hős a gyermekeid szemében. Majd este, a vacsoránál mondd el a gyerekeknek, hogy apa miért is annyira különleges. Te egy rendkívüli apa vagy. Igazán vonzódom hozzád, egy igazi férfi vagy. Az, hogy a nők sokkal hiúbbak, mint a férfiak, csak egy mítosz. Ahogy a férfiak elkezdenek kopaszodni és a hasuk gömbölyödik, a megjelenésükkel kapcsolatban meglehetősen érzékenyé válnak. Sose csinálj viccet abból, hogy néz ki a férjed. Tudasd vele, hogy számodra mennyire sármos és mennyire vonzó. Igazán vonzódom hozzád, egy igazi férfi vagy. Igazán nagyra értékelem a döntést, amit hoztál. Amikor egy férfi döntést hoz, különösképpen ha nehéz döntést, az, amit ilyenkor a legkevésbé akar, hogy a felesége a döntését elkezdje megkérdőjelezni vagy kritizálni. Sokkal inkább maga mögött akarja tudni a nőt, akit szeret, és érezni a támogatását abban, hogy férjként képes jó döntéseket hozni. Igazán nagyra értékelem a döntést, amit hoztál. Tudom, milyen fontos neked, hogy csak addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Támogatlak ebben. A családotok jövője a férjedet nagyon intenzíven foglalkoztatja. Ez azt is jelenti, hogy a családról gondoskodik anyagilag is. Ha van egy felesége, akire számíthat, hogy bölcsen költi el a pénzt, illetve emellett még spórol is, az a számára egy elképesztően nagy könnyebbség. Tudom, milyen fontos neked, hogy csak addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Támogatlak ebben. Annyira hálás vagyok a szellemi vezetésedért. Mindannyian szorosan kötődünk az Istennel való kapcsolathoz, és számos férfi a családjáról szellemileg is akar gondoskodni. Bátorítsd a férjed a hitében, és vedd komolyan a szellemi vezetőként betöltött szerepét. Annyira hálás vagyok a szellemi vezetésedért. Annyira bölcs vagy. Számos férfi probléma megoldónak született, és élvezi, ha a megoldás kulcsát

megtalálja a gondolkodás által. Mellékesen ez az, amiért a férjed a problémádat mindig megoldani akarja, amikor csupán csak arra válsz, hogy meghallgasson. Ha felismered a férjed mentális bátorságát, és megdicséred az intelligenciáját, az a számodra egy nagyon komoly jutalmat fog eredményezni. Hangsúlyozd, hogy bízol a bölcs ítélő képességében. Annyira bölcs vagy. Nagyra értékelem azt, hogy mennyire keményen dolgozol azért, hogy mindent megadj a családunknak. Számos olyan dolog van az életben, amit a férjed nem tud az irányítása alatt tartani. De amit igen, az az erőfeszítés, amit nap mint nap tesz. Nagy megelégedéssel tölti el, amikor keményen dolgozik és látja az eredményét. A közvetlen ráhatás az, hogy felelősségteljes férfiként létrehozhat valamit a semmiből, teljesen izgalomba hozza. Bátorítsd ezt a nagyszerű hozzáállást. Nagyra értékelem azt, hogy mennyire keményen dolgozol azért, hogy mindent megadj a családunknak. Nagyon köszönöm a segítséged ebben a dologban. Amikor egy férfi szolgálatot tesz a feleségének, azt akarja, hogy az föl legyen ismerve. Csak egy egyszerű köszönöm, amire szüksége van. Nagyon köszönöm a segítséged ebben a dologban. Nagy hatást tett rám, ahogy ezt a helyzetet kezelted. Néha a feleség az, aki rámutat arra, amit a férj rosszul csinált. Ugyanígy ne felejtsd el tudatni, ha valamit sikerült jól megoldania. Nagy hatást tett rám, ahogy ezt a helyzetet kezelted.

Köszönök mindent, amit a családunkért teszel. Tudom, keményen dolgozol, még az is lehet, hogy úgy érzed, te terhed milliószor nehezebb, mint amit a feleséged visel. De ő is keményen dolgozik, és egy picike köszönöm csodákra képes. Köszönök mindent, amit a családunkért teszel. Te egy nagyszerű anya és feleség vagy. Ha igazán be akarod aranyozni a napját, akkor lépj túl az egyszerű köszönömön, és dicsérd meg minden jóért, amit tesz. Te egy nagyszerű anya és feleség vagy. Hagyd, hogy ezt megtegyem neked. A feleséged nagyon jól látja, hogy milyen fáradt vagy, amikor hazaérkezel a munkából. De valószínűleg ő is. Ajánld fel a segítséged. Kezdjed valami egyszerűvel, mint például a vacsora utáni mosogatással. Hagyd, hogy ezt megtegyem neked. Annyira szeretlek. Felfigyeltél a fokozásra a szeretlek mellett? Amikor azt mondod a feleségednek, hogy szereted, az egy nagyszerű kezdet, de mondd el neki azt is, hogy miért szereted őt, mennyire szereted őt, vagy azt, hogy örökké szeretni fogod őt. Biztos lehetsz benne, hogy teljesen el fog olvadni. Annyira szeretlek. Gyönyörű vagy. Függetlenül a korától, a méreteitől, vagy attól, hogy mióta vagytok házasok, egy nő szereti hallani azt, hogy vonzónak találod. Ne csak mondd, hogy milyen jól néz ki. Használj mellékneveket, mint például az örítő, fantasztikus, izgató. Gyönyörű vagy. Majd én vigyázok a gyerekekre. Ha te egy olyan férj vagy, aki rendszeresen vigyáz a gyerekekre, az egy nagyszerű dolog. De ha nem, gondold végig a következőt. Amikor felajánlod a gyerekvigyázást, a feleséged újra tudja tölteni a tartalékait. Egy feleség, aki fel van töltődve, sokkal türelmesebb, kedvesebb, és sokkal jobb szerető is. Majd én vigyázok a gyerekekre. Menjünk el valahova ma este. Vedd kezedbe a kezdeményezést. A feleséged számára ez azt fogja mutatni, hogy élvezed a vele töltött időt. Menjünk el valahova ma este. Sajnálom, hogy ilyen szörnyű napod volt. Ezek a szavak azt fogják sugallni, hogy folyamatosan figyelemmel kíséred az állapotát és a gondjait. Sajnálom, hogy ilyen szörnyű napod volt. Ha most kellene döntenem, akkor újra feleségül vennélek.
egyetlen egy mondatban elmondhatod a feleségednek, hogy mennyire nagyra értékeled a közös életeteket, és mennyire el vagy kötelezve iránta. Ha most kellene döntenem, akkor újra feleségül vennélek. Hogyan lehetnék neked jobb férjed? Ezeket a szavakat hallva a feleséged, vagy könnyekben tör ki, vagy olyan boldogság önti el, mint egy gyermeket az édességboltban, esetleg tökéletesen sokkot kap. Mielőtt felteszed ezt a kérdést, azért légy felkészülve, nehogy rögtön elkezdjél védekezni. Hogyan lehetnék neked jobb férjed?

Kis László György, teszem, amit tudok. Egyszerűen ember vagyok. Nem méregetem magam mással, a nagyok szavával. Csak teszem a dolgomat, hogy rendben álljon köröttem minden pillanat. Nem kívánok utánozni, lelkendezni, sem behódolni másnak, s nem hiszek semmiféle életemelő varázsnak. Csak megyek előre, végére a mának, teszem, amit tudok, s ha néha elbukok, saját káromból okulok. Egyszerűen ember vagyok. Tudásom legjavát életem kútjából merítem, és megértem a nagyok szavát, még ha nem ismérem magam mással, mint az emberi méltósággal.

0: Váci Mihály, Csillagra néző. Az ember akkor néz a csillagokra, ha nagyon a földön érzi magát, és elszakadna innen egy sóhajjal, mert úgy meggyötri itt az öröm, a kín, a vágy.
1: Ismeretlen költő, tudsz-e szeretni? Szeretni nem tud minden ember. A lélek drága gyöngye ez, melyet a testtől senki nem nyer, csupán csak Isten adja ezt. Szeretni tudni kincs a mennyből, ezt tesz gazdaggá igazán. Mellette oly kicsinyre törpül minden művészet, tudomány. A gőg, kevésség meg nem érti, hogy ez valóban létezik. De ha egy szívben elkezd égni, az érzi édes, szent tüzit. Szeretni Istent, embertársat, szolgálni, tenni szívesen, irgalmat, üdvöt nyújtani másnak, dicsérni Istent szüntelen, és átkorolni gyöngétséggel ellent barátot boldogan. Szeretni nem tud minden ember, csak kiben Isten lelke van. Tekints fel a Golgotára, ott látod Jézust, hogy szeret. Ő felvette bűnöd magára, és érted, önként szenvedett. Ó szív, kívánj egy drága kincsből, s ha kell, forrását megleled. Istennek örök szerelméből meríthetsz hittel eleget.
2: Füle Lajos, jelen. Jöhet halál, kísértés, bármi. Várhatnak úttalan utak. De láttam életemben járni, és cselekedni az Urat. S ha egyszer névsor olvasás lesz Honában, mert megérkezem, tetőtől talpig rongyosan bár, vígan kiáltom majd, jelen.

Aranyosi Ervin, útra való. Nehéz feladatok bízok most lelkedre, a szó erejével has az emberekre. Tanítsd hát meg őket önzetlen szeretni, mutasd meg, miképp kell jó embernek lenni. Mondd el, a félelem olyan, mint az árnyék. Amögött is látszik, ki a fényben áll még, de ha sötétjére végre fény vetülne, az ember a bűntől is megmenekülne. Nem kell azt legyőzni, nem kell harcba szállni, nem kell katonává, őszharcossá válni, csak megérteni kell. A félelem átok. A gonosz árnyéka így kerülhet rátok. Menj hát a fény felé, kövessék a léptet. A szeretet útja a mennybe vezet téged, s nem kell szép földünket magad mögött hagyni. Itt van a mennyország, fényben kell maradni. Tudod, csak egy út van, a szeretet útja. Az válhat boldoggá, aki megtanulja. Ez maga a csoda, szórhatod két kézzel, mindig újat terem, és sohasem vész el. Kérd, és megadatik. Add, és visszakapod. Ennyi varázslattal szépítsd minden napon. Szeretetet küld szét, a szó könnyű szárnyán, s úrrá lehetsz mindig a gonoszság árnyán. Bocsáss meg azoknak, kik még bűnbe élnek. Tudatlanok, ők még az árnyékuktól félnek. Nem látják, nem értik, mi a lét értelme, ahol a szív hallgat, s irányít az elme. Ott a szeretetnek nincsen még hatalma. Sötét falat épít a pénz birodalma. Gazdagság és siker fájdalomra épül, önzést, erőszakot hívva segítségül. Menj hát, s szeretettel váltsd meg a világot, elveszett szívekbe gyújts szeretett lángot. Mutass méltó példát, szavad melegítsen, elveszett lelkeket a fénybe segítsen. Csillapíts haragot, szívbe maró mérget, emeld fel lelküket, mely a mennybe érhet. A szeretet magját szórt szerte a földön, lelkünk szép vizétől új élet fejlődik.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Bilincsek között és szabadon megtartották a Gályarab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e, Isten? Című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Grillus Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költő erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották. Július 9-én csütörtökön 16 óra 30-kor Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban, általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e Isten, Gályarab oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolák kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6. osztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban. Az áhítatokat lelkipásztorok végezték. Nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható, eszközöket is használó játékok alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, megérintette őket. 300 fiatal vehet részt az örökségünk táborokban ebben az évben. Folytatódik a nagy sikerű program 2026-ban is, megszervezi 6 napos táborait a Tiszántúli Református Egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyermekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Íreinket hallották.

Kedves hallgatóim, most metodista istentiszteletet közvetítünk a Magyarországi Metodista Egyházkerület Miskolci gyülekezetének templomából. Igét hirdet Szuhánszki István lelkész.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit a Metodista Egyház nevében. Az anglikán gyökerű Metodista Egyház közel 3 évszázados múltra tekint vissza. Az a lelki megújulási mozgalom, amelyből később az egyház szerveződött, John Wesley nevéhez fűződik, aki a formális vallásosságból a Biblia szerinti élet hangsúlyozásával igyekezett felrázni a korabeli Angliát. Alapvető tanítása máig a Biblia szerinti élet, a megtérés lehetőségét és szükségességét hirdeti, bátorítva mindenkit a keresztény életszentségre való törekvésben. A metodizmus nem a vallásos tanokban, hanem az életgyakorlat megreformálásában hozott újat. Magyarországra több mint 100 éve érkezett a metodista misszió. Dél-Dunántúlon alakultak az első gyülekezetek, főleg németajkú községekben és Budapesten. Az ország keleti régiójában egy lelki ébredés nyomán jöttek létre metodista közösségek. Az anglikán gyökereinket nem megtagadva, többnyire angol száz énekkincsel a lelkünkben, missziós elkötelezettséggel szolgálunk Jézus szava szerint, menjetek el széles a világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A miskolci gyülekezetünk közel 90 éve alakult meg itt a városban. A körzethez tartozó Kistokajban és Alsó-Zsolcán tartunk heti rendszerességgel istentiszteleteket és bibliaórákat, de missziós szolgálatainkkal számos kisebb településen, falvakban is hirdetjük Istenünk szabadító szeretetét. A kezdetektől mindig figyelmet fordítottunk az evangéliumnak az egyház zenében való megjelenítésére, a kórus éneklésre. A mai istentiszteleten is az Eszterházi kórusunk szolgálatát hallhatják. Igét hirdet Szuhánszki István, a gyülekezet lelki pásztora.

Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, és szenteljétek meg a szíveteket. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ma énekeljük a 321. ének első három versét, mely így kezdődik: nagy irgalomban részesedtem.

Az útmutató szerint erre a hétre szóró jelige Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében található. Az 5. fejezet 8. versét olvasom. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Most pedig a 294. ének első és 4. versét énekeljük, mely így kezdődik, az írás széjjel tépve, szabad vagyok, szabad.

Ézsaiás próféta könyvéből olvassunk az Úr szenvedő szolgájáról. Az 50. fejezet 4. versétől a 10. versig terjedő igéket. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köbdösés elől, de az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmálanak, mint a ruha. Moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére.

0: Most pedig meghajtjuk fejünket, és imádkozunk. Urunk, Istenünk, hálát adunk neked, hogy a böjt idején még közelebb kerülhetünk hozzád. Köszönjük Szent Fiad, Jézus Krisztus példáját, aki úgy böjtölt, hogy ezzel legyőzhette a kísértéseket és a kísértőt. Így egészen odaszentelhette magát a tőled kapott küldetésének. Megvalljuk, hogy mi még sokat harcolunk a régi, önző természetünk ellen, amely a Szent Lelked és annak munkája ellen törekszik. Ezért kapnak sokszor teret saját indulataink. Bocsásd meg, hogy nem figyeltünk a te akaratodra, és elmentünk embertársaink szükségei és nyomorúságai mellett. Használj fel bennünket az ő szenvedéseik enyhítésére. Segíts Szent Lelked által áldozatot vállalni, készségesen és önzetlenül, a Krisztus indulatával szeretni. Úr Jézus Krisztus, készek vagyunk bűneinket megvallani, letenni, és felvévén a keresztet követni téged. Amen.
1: Balog Miklós szeret az Isten. Két iszonyú nagy háború emlékének a súlya, Auschwitztól Hiroshimáig remegő nyomorának roppant terhe, megölte az emberiségben az Isten irgalmába vetett hitet, ám de ma mégis előtör, mint a sötét felhők közül a nap örök ragyogása. Mert megelőző szent szeretettel ölelte csodásan, és öleli ma is át a világot a végtelen Isten. Lényege a szeretet. Oka nincs. Nem az emberi érdem. Még mielőtt a világ őskezdete benne valósult, Szent Fia áldozatát beleszerkesztette a tervbe, abba az isteni nagy végzésbe, mely üdvözülésre szánta az embert, boldog öröklét birtokosává. S hosszan tűr a világért, mert nem akarja a vesztét. Drága szerelme előlegez újra meg újra kegyelmet. Így szeret Isten, előlegező szeretettel. A példát ő állítja eléd. Te se várd el, mindig a másik kezdje a jót veled el, hanem add oda önmagad érte, tőle tanult megelőző mozdulatával a szívnek. Szenved az ős szeretet bűnünk sokasága miatt, hisz azt a szabadságot, mit az ember tőle kapott meg, felhasználta, de rosszra a kezdeti bűnbeeséssel. Ó, hogy fájt ez az Úrnak! Válasza mégsem a bosszú, sőt, egy ígéret. Megváltót fog küldeni hozzánk, s adta nekünk ő benne magát, hogy fájva szeressen, földi keserve cserélve dicső örömét az egeknek, élete kezdete istáló és vége bitófa. Közben, amíg itt élte gonosz nemzet közepette, napról napra gyötörte igaz lelkét szeretetből, elszenvedve övéinek is minden tagadását, végül a bűn iszonyú zsoldját vállalva magára, ment szeretetből kint sokasító szörnyű halálba. Ó, rárezdüle fásult lelked ez égi titokra! Ez áldotta erővel a mártírok millióit, ezért tesz fel téged is áldozatos szeretetre, mert ahol ez nincs, nincs szeretet se, csupán színes önzés. A szeretet nagyságát mindig az áldozat adja. És ez az isteni nagy szeretet, mely tartja a földet, víg lakodalmas öröm ugyanakkor. A betlemi égen nem gyászének bánata búg az angyali karban, boldog örömnek a himnusza harsan imádva az Istent. Tudta a mennyei nép sokasága a Szent Fiú sorsát, mégsem akadt el a földi utak keserű mocsaránál, hitt a csodás szabadítás vég akkor, s még itt járt a világban Jézus az isteni küldött, mindaz, amit mondott vagy tett, a nyitott szívű embert szent vigalomra ragadta, királyi uralma ím eljött az örök Istennek e világra, hogy általa éljen. Nyílik a vak szeme, és a süket füle hallja a jó hírt, szökken a sánta, a béna, a bűnbe bukott is előről kezdheti rontott élete útját új születéssel, gyógyul az aszkóros beteg és a tudathasadásos, lelke elől menekülnek az ördögök, és a halál is meghátrál, végső veresége tudott dolog immár, s mindez a sok csoda jel, mit az Úr bemutat mesiásként, záloga itt a dicső örök élet örök örömének. Hirdest hát te is ezt az örömhírt boldog örömmel, mint akinek jelenébe világít ez égi jövendő, mint aki látja előre az Úrnak örök diadalmát, s mint aki már is hallja a sáfársága jutalmát. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bizatsz ezután, menj hát be Urad örömébe.

határ Isten és ember között? Nincs. Mármint, hogy határ Isten és ember között. Határtalan az Isten. Ha mégis valamiféle határokat látunk, azok a mi emberi határaink. Pontosabban korlátaink. Nem varhatjuk az ő nyakába őket. Ha a határokat húzunk, határsértővé válik az Isten. Mert őt nem kötik az általunk meghúzott határok, és nem korlátozzák a mi korlátaink. Ott, ahol Isten határtalansága a mi korlátainkban,

átlépte a határt férfi és nő között. Még a tanítványai is megbotránkoztak rajta, hogy asszonnyal beszél. Átlépte a határt bűnös és bűntelen között. Megbotránkoztak rajta a rendes emberek, hogy bűnösökkel ül asztalhoz. Átlépte a határt hívő és hitetlen között. Botrány volt, hogy nála a megvetett samáriai a zsidó számára követendő példaként állhatott elő. Átlépte a határt gyermek és felnőtt között. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Átlépte a határt törvény szerint élő és törvényen kívüli között. Nála a vámszedő megigazulva ment ki a templomból, nem úgy a farizeus. Átlépte a határt tiszta és tisztátalan között. Törvény szerint neki magának kellett volna követelnie az őt megérintő vérfolyásos asszony megkövezését, ő pedig gyógyulást adott neki. Átlépte a határt méltó és méltatlan között. Nem kis felháborodást okozva engedte, hogy egy parázna nő a lábait csókolgassa. Sorozatos határsértéseinek helyein most nagy vallásos tisztelettel övezett és védett határkövek állnak, mint stációk a kereszt felé vezető úton. Hirdetik, hogy itt valamikor valaki átlépte a határt és messzire ment. S talán azt is, hogy mi is bátran lépjük át őket.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Olvassuk Isten igéjét, a Máté evangélium a 15. fejezet 21-től a 28. versig terjedő szakasz szerint. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus.

Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya, még abban az órában.

Jézus pogány lakta területre érkezik, talán elege lett a farizeusok áskálódásaiból, törvényeskedéseiből, vitáiból. Egy a zsidók által lenézett pogány asszony a választott népet megszégyenítő hittel kiállt utána, és kéri Jézus gyógyító segítségét a démoni megszállottságában gyötrődő lánya számára. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Valahonnan ismeri ez az asszony Jézust, vagy lehetséges, hogy csak másoktól hallott róla, de pogány létére mégis nagy hittel fordul hozzá, Dávid fiának, Mesiásnak nevezi őt. Jézus azonban nem válaszol neki egy szót sem. Nagy próba ez. Bántóbb, mint az elutasítás. Majd persze ki fog derülni, hogy mi volt ezzel Jézus szava. Minden esetre Jézus lelkében gyönyörködött az asszony hitén. A hallgatása nem visszautasítás, csupán provokatív. Azt akarja, hogy az asszony hitének szépsége és ereje még inkább láthatóvá váljon. Jézus hallgat, vár. De az igazi hitet nem lehet elhallgattatni. Még a tanítványok elutasítása sem törheti meg, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Sőt, Jézus válasza is elutasítónak látszik. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. A hallgatás, majd az elutasítás igazán nagy próba. Az asszony megsértődhetne, visszahúzódhatna. A hit azonban azért hit, hogy harcoljon. Jézus elutasítónak tűnő szavai vonzák tulajdonképpen egyre közelebb ezt az asszonyt. A hit megsejt valamit abból, hogy Isten kegyelme nem korlátozódhat egy területre vagy egy népre. Az asszony odaérve leborult, Uram, segíts rajtam! Nem vitatkozik, nem magyarázkodik, nem érvel, hanem kér. Jézus válasza, nem jó a gyermeke kenyerét elvenni, és oda dobni a kutyáknak. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból. Meglepő Jézus keménysége, de az asszony kitartása is, hiszen három próbát is kiállt. Jézus hallgatását, elutasítását, majd szinte bántóan alkalmazott képes hasonlatát a kutyákra utalva. A kutyák akkor még vadon kószáltak gazdátlanul, elkergették, mint tisztátalan állatot. A méltatlanság, a gazdátlanság, a hazátlanság fogalma társul hozzájuk. Ebben az igében is jelképesen olyan valakit jelöl, aki nem méltó az asztalhoz, akinek nincs joga, része a fiak kenyerében. Az Ószövetség idejében a pogányokat ebeknek nevezték. Isten választott népe pedig voltak a fiak. Jézus magára mondja, én vagyok az élet kenyere, amely a mennyből szállt alá. Jézust senki sem sajátíthatja ki. Milyen visszatetsző, amikor az egyházak, közösségek teszik ezt. Vitákat, sőt konferenciákat rendeztek már azért, hogy eldöntsék, kik számítanak választottnak, és kik kirekesztetnek? Ez az ítélkező lelkület sajnálatosan végig húzódik az egész egyház történelmünkön, az első jeruzsálemi nagygyűlés óta napjainkig. Mikor fogjuk megérteni, hogy Isten az egész világot úgy szerette, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy tőle nem választhat el dogma, rítus, szertartás, liturgia, még a keresztség sem, egymástól azonban sajnos igen. Erről mi tehetünk? A meggyőződésnek titulált, kirekesztő gondolkodásunk a bűnös. Bár csak adhatna az Úr egymást megérteni igyekvő, odahajló szívet nekünk. Hogy feltételezni tudnánk mindenkiről a jó szándékot, és ahogy Luther mondja, egymás hibáját is igyekeznénk javára magyarázni. Ettől változhatna a világ körülöttünk. Mindezek után különösen hangzanak Jézus szavai, finoman szólva meghökkentőek, hogy ne mondjam, megbotránkoztatóak. Mi finomabban utasítottunk volna valakit vissza, de hát ő tudja. És valóban ő tudja. Sokszor szól az Isten másképpen is.
mint ahogy mi várnánk is. Szavai ellenérzést, vagy ellenállást, értetlenséget, netán szorongást váltanak ki belőlünk. Ennek a pogány asszonynak megingathatatlan a Jézusba vetett bizalma. Isten gyermekeinek az életében is lehetnek olyan időszakok, amikor kételkednek, lázadnak, értetlenkednek, keseregnek Istennel szemben. Egy ilyen helyzetben fogalmazza meg önkritikusan a zsoltáros Aszáf az Úr felé: ha keseregne a szívem, olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Valljuk meg, bizony előfordulhat a mi életünkben is ez. Élhetnénk az Isten gyermekeinek méltóságával, de mi mégis elcsavargunk, megyünk a magunk feje után, úgy nézünk ki, mint egy gazdátlan ebb. Jézus beszél a tékozló fiúról, aki lázadásában egészen a disznó vájúig jutott, ott kezd csak eszmélni: nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az igazi hit képes megalázkodni is. Amikor az ember Istennel találkozik, nem is tehet mást. A Bibliában mindenütt erről olvasunk. Amikor az ember hallja az Úr szavát, vagy olvassa, amikor Isten szeretete utoléri és legyőzi, ez önátadásra késztet. El kell ismernie, hogy Isten kegyelme nélkül még a kutyáknál is rosszabb a helyzete, ahogy Pál apostol írja az efézusiaknak: titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Uram, legalább mint egy kutyán könyörülj rajtam, elég egy morzsányi is a te gazdagságodból, a te kegyelmedből. A hit nem sértődik meg. Az asszony belekapaszkodik Jézus szavaiba, és igen ügyesen fordítva azon, Jézust a saját szavaival készteti segítségre. Igen, Uram, én kutya vagyok, de te ide jöttél, pogányokat is felkerestél. Nyilván azért jöttél ide, hogy jusson nekünk is morzsa az élet kenyeréből. Az asszony nem a gyermekek kenyerét kéri, hanem csak a morzsát a gyermekek kenyeréből. Alázata és hite valóban térdet és fejet hajt Jézus előtt. Az emberi büszkeség de nehezen teszi ezt meg. Hol marad az emberi méltóság, a nagy öntudat? Jézus viszont ezt az őszinte megalázkodást nem hagyhatja válasz nélkül. A kipróbált hit meghallgatást érdemel. Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. Íme a hit győz. Nem hátrált meg, hanem életet nyert. A lánya életét, de ő maga is elismerést nyert Jézustól, dicséretet, megbecsülést. Persze, sokszor nem így hallgat meg Isten. Azt gondoljuk bizalmas imáinkban, hogy kéréseink jogosságáról meg is tudjuk győzni őt, és add meg, Uram Isten, de mindjárt meg is hallgatja és be is teljesíti kéréseinket. De persze úgy, ahogy mi szeretnénk. A minap hallgattam a rádióban Böjte Csaba testvér előadását. Az ima meghallgatással kapcsolatban beszélt arról, hogy amikor mi jó papokat, alkalmas embereket kérünk az egyház vezetésébe, a politikába és különböző társadalmi posztokra, akkor az Úristen meghallgatva imáinkat becsomagol egy kisgyermeket és elküldi nekünk. Tessék, neveld fel, ő majd alkalmas lesz. És Böjte Csaba így tekint a kis csiszolatlan gyémántokra, akiket befogadott. Hozzáteszem, én nem így gondoltam. Ennyi időnk nincsen. Ne felejtsük el, az Úristen nemzedékekben gondolkozik. Az asszony elismeri Jézus igazát, akik felismerik Jézusban az Isten fiát, a mesiást, azok számára természetes ez a leborulás. Nincs több próbatétel. Jézusból előtör az őszinte elismerés. Az édesanyja megvívta a hitharcát, nehéz harcát, és győzött. Így lett a kitartó hit példájává. Ez az asszony a gyermekéért járta végig a megalázkodásnak ezt az útját. Nem volt hajlandó lemondani a lánya meggyógyulásáról. Íme mire képes az anyai szeretet?
De ez a történet megkérdez minket is. Mit teszünk gyermekeinkért? Hogy gondolkodunk gyermekeink veszélyeztetettségéről? A gonosz erők egyre nagyobb teret hódítanak. Jósok, látnokok, horoszkópok, babonák, kábítószerek és szabadosság, durvaság és erőszak között nő fel egy újabb nemzedék. Úgy érezzük, hiába írunk alá nagy közös nyilatkozatokat az erőszakmentes képernyőért, a hit reneszánszát éli. Senki nem mondhatja, hogy a mai ember nem hívő, dehogy nem. Csak az a kérdés, hogy miben, kiben hisz. Látjuk-e azokat a káros szellemi irányzatokat, amiknek gyermekeink tudatlanul és válogatás nélkül kiszolgáltatják magukat, ráadásul védtelenek, mivel a legtöbbször hiányzik az a családi háttér, szülői tekintély, bizalom, ahol ezekről a kérdésekről megnyugtatóan beszélgetni lehetne. Mit tehetünk gyermekeinkért? Ha csak a bajt látjuk, mit segít ez nekünk? De mit segít ez rajtuk? Akarunk-e változni, változtatni? Az első lépés a megalázkodás. Nem megvédenünk kell a helyzetünket, vagy megmagyarázni a bizonyítványunkat, hanem bevallani, hogy részese, netán okozója vagyunk ennek a kialakult áldatlan állapotnak. Hogy is mondta az asszony? Jézus, könyörülj rajtam! A másokra mutogatás, bűnbak keresés semmit nem old meg. Helyzetelemzésnek jó, de nem segít rajtunk. A megalázkodás igen. Bizonyos értelemben én is okozója vagyok a kialakult helyzetnek. Könyörülj rajtam, Istenem! A gyógyulás csak így kezdődhet el. Ennek az asszonynak a lánya meggyógyult, és az édesanyja szeretete elérkezett az Úr Jézushoz. Dávid fia, nem tartozom népedhez, de beteg a lányom. Gonosz lélek gyötri, tépi, füllet napokon, lázas éjszakákon, tudom, nem segít rajta senki. Hiszek te benned. Pogány vagyok, jogcímem semmi. A kegyelemnek annyi morzsáját juttasd, mint az ebeknek. Mélyre lenyúl a kegyelem, s magasba emel. Asszony, nagy a te hited, Jézus így felel. Meggyógyul a beteg lány nyomban egészen. Ahol hittel várnak rám, ott az én népem. Így lehetünk Isten népévé, gyermekeivé, mi magunk is. Mert ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért volt kész az Úr Jézus átlépni határokat, és nem simult az emberek elvárásaihoz. Böjt második vasárnapja van. Jézus indul a Golgota felé, hogy megszabadítson bűneinkből, a sátán hatalmából, álságos konvenciónktól, hamis gátlásokból, a megfelelni akarás kényszerétől, hogy úgy utat nyisson az Atyához nekünk, hogy rehabilitáljon, hogy egészséges, felszabadult lélekkel, örömmel szolgáljunk neki és embertársainknak. Csak így fogjuk tudni hordozni a családunk terhét felelősséggel, megtapasztalva Isten gyógyító, gondoskodó szeretetét. Átéljük, hogy van értelme az imádkozásnak. Az Istenre hagyatkozás gondtalanságával nyerjük meg lelkünk nyugalmát, és derűsen tudunk a holnap elé nézni. Lelkünk felszabadultságával példát adunk, irányt mutatunk sok bizonytalan embertársunknak. Miközben haladunk drága mesterünkkel a böjt nehéz útjain, úgy tekintsünk rá, mint a győztesre. Mert az a mérhetetlen szenvedés, amit vállalni volt kész, az a mi békességünknek az ára. Késztesse szívünket az őszinte hódolatra és alázatra. Ő pedig kész megajándékozni minket mennyei világának
minden áldásával. Amen.

0: Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Atyánk, Istenünk, hogy nekünk elveszett bűnösöknek fiadat, az Úr Jézus Krisztust ajándékoztad. Köszönjük, hogy te nem arra nézel, hogy miben vagyunk, hanem arra tekintesz, akik vagyunk, és amilyenné teszel majd bennünket. Magasztalunk téged, hogy bennünket is gyermekeiddé fogadtál Jézusért. Köszönjük, hogy segítettél nekünk is megalázkodni, hogy minket is gyermeki hittel ajándékoztál meg. Köszönjük azt, amikor velünk is keményen beszéltél, de azért tetted, hogy felismerjük, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi te előtted. Magasztalunk téged, hogy még a kemény beszédben is ott van a kegyelem. Köszönjük, hogy meghallgattad már annyiszor a mi könyörgésünket. Segíts nekünk, Urunk, kitartóan imádkozni. Amikor hallgatsz, akkor is taníts meg türelmesen várni rád, és tovább imádkozni. Könyörülj rajtunk, hogy a legnagyobb bajok között se felejtsük el, hogy téged csak a dicséret és imádat illet, s merjünk benned bízva várni megoldásaidra. Amen.
1: Áldjuk, Úr Jézus, a te nevedet azért, hogy mi úgy követhetünk téged, hogy közben másoknak is beszélhetünk rólad, és elmondhatjuk a téged nem ismerőknek, hogy milyen nagy az Isten kegyelme. Segíts abban, Urunk, hogy a családban is, munkánk során is, hadd tudjunk téged így képviselni. Könyörgünk, Urunk, hogy ne a mi érdemeink szerint, hanem a te irgalmad és kegyelmed szerint gondoskodj magyar népünkről. Könyörülj meg rajtunk, hiszen annyi a pogányság, gonoszság, hamisság. Kérünk, adj megtérést népünknek. Gondoskodj a határon túl érő magyar nemzetünkről is. Urunk, te elé tesszük le a választásokat előkészítő időszakot, és majd a választásokat is. Hadd történjen minden a te akaratod szerint. Szeretnénk, Urunk, azt az alázatot elkérni tőled, amely kimeri mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy te is elmondhass nekünk, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. Köszönjük, Urunk, hogy te ilyen kegyelmes és irgalmas vagy irántunk. Amen. Most pedig az Úrtól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Végezetül vegyétek az áldást. Áldjon az Úr keze téged, s őrizzen meg a bajtól. Sőt, ha reát tör, akkor is abban is azzal is áldjon. Orszájának a fénye ragyogjon rád szeretettel, és könyörüljön rajtad esendő gyermeke lévén. Orszáját fordítsa felét hű gondviselése, s békéjének a gazdagságát adja örökre. Amen. Befejezésül a 84. éneket énekeljük, ennek az éneknek az első versét, mely így kezdődik, rád tekint már hitem.

Isten tiszteletünk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Az Isten tiszteletünk liturgiai szolgálatait a Miskolci gyülekezet tagjai végezték. Az énekzene szolgálatot az Eszterházi kórustól hallhatták, Szuhánszky Tamás és Szuhánszky Lucsi Erzsébet karnagyok vezényletével. Örüljetek az Urban címmel metodista fél órával legközelebb április 2-án nagypénteken jelentkezünk az M1 Kossuth Rádió hullámhosszán. A felelős szerkesztő Kis Péter Ernő, munkatársa Hegyi Gyöngyi, és a közvetítést segítő Gajárszky Zsolt, Mayer Viktor és Voj Károly nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Sztupkai Mihály. Isten áldása kísérje életünket!

Metodista istentiszteletet közvetítettünk a Magyarországi Metodista Egyházkerület Miskolci gyülekezetének templomából. Igét hirdetett Szuhánszki István lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kit, mikor és hogyan szabadít meg? A mai ige Péter második levele 2:9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között megtartani az ítélet napjára. Gondolatok az ígéről. Az igazakat megpróbálja Isten. Nem igazi hit az, amely nem ment át próbán. A kegyesek azonban megszabadulnak a próbákból, nem valamely véletlen vagy külső segítség folytán, hanem az Úr közbelépése által. Ő szabadítja meg a benne bízókat. Isten szereti az Isten félőket. Mindig tudja, hol vannak és mi a sorsuk. Olykor azt hiszik, hogy szinte útvesztőbe kerültek, és sejtelmük sincs, hogyan menekülhetnek meg a fenyegető veszély elől. De amit ők nem tudnak, azt tudja az Úr. Ő tudja, hogy kit, mikor és hogyan fog megszabadítani. Úgy szabadít meg, ahogyan az Isten félő embernek leginkább a javát szolgálja, akkor, amikor az a kísértőt a legjobban megszégyenítheti, és amikor Isten dicsősége a legnyilvánvalóbban megmutatkozhat. Nyugodtan az Úrra bízhatja a hogyant, és örvendezhetünk, hogy ő így vagy úgy, de hatalmas jobbjával dicsőségesen átsegíti népét e földi életben a veszélyeken, próbákon és kísértéseken. Ne kutassak tehát ma sem az Úr titkai között, hanem várjam türelmesen a szabadulás idejét, bízva abban, hogy noha én nem látok kiutat, mennyei atyám már készíti a szabadulás útját számomra. Több táboros rendezvény fejeződik be ma, vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok, a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között szerdától ma vasárnapig tart az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9-e és 12-e között rendezte meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. Tehát ma zárul le ez is. Szívhangok. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetésekben. Élet, öröm és lelki muníció a Balaton partján. A Zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten hirdetett ígét Steinbach József református püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke július 6-án hétfőn. Az egyházi iskolák turnusának nyitó alkalmán több ezer fiatal gyűlt össze a Balatonparti gyepen, hogy a közös dicsőítés mellett útra való lelki üzenettel kezdjék meg a táborozást. Az Erzsébet táborok életében már hosszú évekre visszanyúló tradíció, hogy a turnusok kezdetén a történelmi egyházak vezetői közös ökumenikus istentiszteleten köszöntik a gyermekeket. Steinbach József elmondása szerint zsinati elnöki szolgálata óta rendszeresen kap meghívást ezekre az alkalmakra, amelyeket a katolikus egyház képviselőivel közösen vezetnek. A hétfő délutáni alkalmat a Szent Efrém férfikar zenei szolgálata vezette fel, amely finoman hangolta rá a több ezer elsőtől nyolcadik osztályig tanuló diákot az áhítatra. Titkos ügynök tábor. Légy te is, Isten küldötte. Titkos ügynök tábor, légy te is, Isten küldötte, címmel és tartalommal hirdette meg idén gyülekezeti nyári napközis táborát a Tiszáninneni Református Egyházkerület a 6-tól 12 éves korosztályoknak, amit június 29-e és július 3-a között tartottak meg. 51 gyermek jelentkezett, végül 49 jelent meg a hétfői napon. A Vasárnapi Iskolai Szövetség kidolgozott anyagát használták fel és valósították meg az 5 nap során, hétfőtől péntekig. Az anyag elsősorban a szavak nélküli könyvre volt felépítve. Minden napnak volt egy saját színe, a szavak nélküli könyv színeinek megfelelően. Hétfő arany, citromsárga, kedd fekete, sötét, szerda piros, csütörtök fehér, péntek zöld. Táboruk célja minden évben ugyanaz, az evangélium hirdetése. Jézus Krisztus bemutatása és megismertetése a kicsik között. Gyülekezetük éves missziói tervének része, ez a tábor már évek óta.
1: Kulturális programajánló.
2: Bilincsek között és szabadon megtartották a Gályarab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Grillus Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költő erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották, július 9-én csütörtökön, 16 óra 30-kor Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban, általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e Isten, Gályarab oratórium című verseskötete ez év második felében jelenik meg, a Luther kiadó gondozásában. Emlékest Esterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az evangélikus országos gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Esterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Esterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden 17 órától. Az est védnöke Máté Gábor, a Katona József Színház korábbi igazgatója. Házigazdák Hafner Zoltán és Zászka Licki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Eszterházy Péter műveiből, a felolvasások időtartalma személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín Eszterházy Péter és Gitta könyvtár. Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi 2.5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-a és 19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik és vasárnap ebéddel zárul. Jelentkezni viszont még ma lehet, július 12-én vasárnap. Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Hajléktalan emberek számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretetszolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai Árpád-kori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. Nyári gyermektábort szervezett Vácott az Egyházmegyei Karitász. A nyári színidél kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitász csoportok ajánlásával Vácról, Karantságról, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8 és 16 év közötti gyermek, közölte a Váci Egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyermekekkel, körülményeikből adódóan más táborba nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számunkra, hogy az élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgató helyettese. Az időjárásról: maradunk a szép nyáron. Változóan felhős, napos, de melegedő nyári idő. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol esett eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű. A következő napokban folytatódik a meleg nyári idő, ugyanakkor kettől magassági hidegörvény hatására kissé nedvesebb légtömeg áramlik fölénk.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak ő. Csak ülsz és érzel. Valami különlegeset, valamit, amit még soha. Csak élsz és érzel. Valamit a szívedben. Valakit a szívedben, a lelkedben, egész lényedben. Mindig egyfolytában. És rádöbbensz, ez a boldogság. Ő. Csitári Hogh Tamás.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Július.

0: Pipacsot éget a kövér határra a lángoló magyar nyár tűzvarázsa. A Tisza szinte forr, mint néma katlan, mit izzó part ölelget lankadatlan. Sejem felhői sápat türkisz égnek, bolyongó vágyak mély tüzében égnek. S a végtelen mezőkön szőke fényben kazlak hevülnek tikkatak kövéren. Füllett a csönd, mintha üres a kaptár. Keleti lustán szunnyad a magyar nyár. Július, az év 7. hónapja a Gergely naptárban, és 31 napos. A római naptárban kezdetben ez az 5. hónap volt. Ennek megfelelően latinul eredetileg Quintilis, 5. volt a hónap neve. Csak később Julius Cézárról nevezték át Juliusra.
1: Vörös Judit, Július. Mint sárga tenger, ring a búzatábla. Dajkája gyermekét, éltető kalászát. Tudja, hogy elveszti, csak azért nevelte. Nem hallani mégsem fájdalmas panaszát. Napfénye érlelte, szellő simogatta, ők lettek földanya legdrágább kincsei. Ha jön az aratás kíméletlen napja, akkor peregnek majd búzaszebb könnyei.

0: Július 1. Építészeti világnap. Július első napját az Építészek Világszövetsége nyilvánította építészeti világnappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre. Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először.
1: Július 1. A köztisztviselők napja Magyarországon. 1997-ben tartották meg először. A köztisztviselő megtestesíti az állam semlegességét. Párttisztséget nem viselhet, vallási és politikai meggyőződése nem vezérelheti az általa folytatott eljárásban.
2: Márai Sándor, Füveskönyv, részlet. A hivatalról és a hivatalokról. Mindig rossz volt, és mindig packázott a hivatal. Gondolj erre, amikor sorban állsz egy pénztár előtt, hogy udvarias és alázatos várakozás után adót fizethess. Vagy megmentsél valamit, ami jog és törvény szerint máskülönben is a tiéd. A hivatalnak nem az a célja, hogy jó legyen. Célja nem emberi, hanem állami. A legjobb hivatalnok és a legtökéletesebb hivatal az, amely s aki nem zavarja túlságosan az életet. Amely s aki nem cselekszik túlságosan. Ha megalkudnak egymással az élet és a hivatal, mintegy 50%-os egyességet kötnek, és nem bántják túlságosan egymást, ez a legtöbb. De erre csak nagyon fejlett, túlérett, többnyire már elviruló társadalmak és hivatalok képesek.
0: Július 11. Népesedési világnap. 1989-ben aláírták az ENSZ fejlesztési programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11 legyen a világ népességének napja. Célja, hogy fölhívja a figyelmet a népesség növekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. 2001-ben a világ népessége több mint 6 milliárd volt, és évente 77 millióval nő.
1: Július második vasárnapja, vasutas nap. 1951-től augusztus, 1961-től július második vasárnapján ünnepeljük a vasutas napot.
3: Nádas Péter, Emlékiratok könyve. Részlet. Felejthetetlen nyári napokat töltöttünk el a ferencvárosi pályaudvaron és a Rákos rendezőn. A vasutasok olykor a legdurvább formába megkergettek, de ilyenkor mi másutt visszaszöktünk. A különböző rendeltetésű és irányú vágányok, a váltók, mozdonyforgatók és jelzőberendezések eleven és pontosan átlátható rendszerként élnek a fejemben. Ha ugyanis sikerült egy pályafenntartó brigád közelébe kerülnünk, akkor egész napra nyert ügyünk volt. Ittuk vízzel fölhigított borukat, ettük kenyerüket, szalonnájukat, és élveztük azt a tartózkodó, szeretettől áthatott atyai pártfogást, amivel ezek az általában középkorú családjuktól távol élő, majdhogy nem süket némának tetsző férfiak körülvettek bennünket. Az irányítók szorgos, célszerűen haladó hangyákat látnak a toronyból. Se a hangyák számát, se a hangyák színét vagy méretét nem ellenőrzik. És nyugodtan ki lehet válni a bolygón. El kell kerülni a váltóörök bódéinak közelségét, a lődörgésre utaló elengedett mozgásokat, és a pályafelügyelőkkel való véletlenszerű találkozást.
1: Július 18. Cigány szolidaritási nap. Mind a Koportoszban, mind más témájú írásaimban azt próbálom bebizonyítani, hogy minden embernek megvan a maga lenni vagy nem lenni kérdése. Az emberi élet természetes kísérője ez, s nem függvénye semmiféle rangnak, státusznak vagy éppen foglalkozásnak.

0: emléknapja. A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár az ország kapuja alatt. A diadalnak óriási szerepe volt abban, hogy a török 70 évig nem vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország ellen. Országszerte elterjedt vélelem, hogy délben a diadal emlékére szólalnak meg a harangok. A tények szerint viszont egy török elleni keresztes hadjáratra szóló pápai bulla emlékét őrzi, a harangozás eredeti célja a török támadások elleni imádság volt.
1: Július 31. A segesvári ütközet napja, Petőfi Sándor halála, 1849.
2: Petőfi Sándor, szörnyű idő. Részlet. Egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki, leírnie vad fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egyház dolgokat beszélni, mint valának? S ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet?
3: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Petőfi Sándor honvéd őrnagy, a forradalom és szabadságharc akkor 26 éves költője is.

Nemes Nagy Ágnes, nyári rajz, részlet. Hogy mit láttam, elmondhatom, de legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó. Ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt lógó fülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer, ezer. Ez a sötét, gyalogszeder. Ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt a gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár.

0: Herjecki Géza, július. Jó így, urunk. Jó, hogy itt a nyár, hogy váltják egymást az évszakok, hogy a hideget jó napsütés követi. A fáradtságos munkát jó, hogy szabadság váltja föl. Jó kicsit megpihenni.
1: Kedves hallgatóink,

0: Legendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László,
1: Nyári István
0: és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzés, hogy együtt lehetünk szoros barátságban itt a rádió hullámain, és köszönetet mondhatunk mennyei édesatyánknak, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Na tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkbe Isten üzenete. A következő hétre szóló kérdések jönnek, és természetesen megválaszoljuk az eheti kérdéseket. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is, érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve aztán okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől, és attól, hogy szeressük a rossz dolgokat. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen. Na, akkor kezdhetünk is!

lenne a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben, ahogy mondtam. 569. kérdésünk volt: van-e olyan bibliai személy, akivel szívesen beszélgetnél, és van-e rá ma lehetőséged? A válasz: nos, aki ismeri az Úr intelmeit, pontosan tudja, hogy tiltva van a halottakkal való beszélgetés, mert ez lehetetlen. No de nézzük a választ. Igen, a bibliai személyek közül is van olyan, akivel sokat beszélgetnék, én is, például Péter apostollal. Valahogy nagyon közel áll hozzám az ő természete. És akkor jutott eszembe, hogy bizonyos fokig lehet is, hiszen sok-sok mindent megtudhatok visel dolgairól a Biblia lapjain át, és ráadásul sok-sok személyes szavát fölidézhetem a leveleink keresztül, mert így írt levelet nekem is. Tehát tudok vele úgy beszélgetni, hogy az nem tiltott dolog, hanem igazán kedves az Istennek, ha egyre gyakrabban olvassuk a Szentírás szavait. Hát én így gondoltam a probléma megoldását a halott emberekkel kapcsolatban, mert ezek az utak kedvesek az Úrnak, és a mi lelkünket is megnyugtatja. Soha ne feledjétek el ezt, drágáim, tehát szeretett halottakhoz is tilos beszélni, legyen az anya, apa, nagyi, testvér, bárki, de az Úr mégis ad lehetőséget távoli emberek megismerésére az említett módon. Ötszázhetvenedik kérdés volt: ki áldozott először bárányt a Szentírásban? A válasz: na, kitárgyaltuk, hogy mi az áldozat jelentősége a Bibliában. Akkor válaszoljunk is a kérdésre. Ki áldozott először bárányt Istennek? Nos, az első testvérpár a Bibliában Káin és Ábel volt. Ábel nagyon szerette Istent, neki adta a szívét, és bárányt áldozott neki, míg testvére Káin nem törődött az Úr kérésével. Kap, amit kap, és kész. De honnan tudta Ábel, hogy mi az Isten kívánsága? Nos, akkor még közvetlenül beszélt Isten az emberrel, és megmondta. Ábel pedig meghallotta a szívében, és engedelmeskedett. Nos, legyen ez így velünk is, hiszen a Szentlélek ma is közvetlenül szól hozzánk. Halljuk meg Jézus hangját, és engedelmeskedjünk, mert akkor sok áldás lesz az életünkön. Ötszázhetvenegyedik kérdésünk volt: igaz-e? 40 évig ugyanaz a divat volt a zsidó nép körében, nem ám évente vagy szezononként változó? A válasz: Nehémiás könyvének 9. fejezetében olvassuk, amikor visszatekint népe történelmére, áldja az Urat a sok jóért. Így van megírva. 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában. Semmiben nem volt hiányuk, ruháik el nem rongyolódtak, meg se koptak, a lábaik se dagadtak meg. Na, drágáim, azt hiszem, ezt mindenki értette. És akkor, kedves gyerekek, most következzen a három kérdésünk már erre a hétre, ime. 572. Ki ez az ember? 400 éves múmiaként utazott. Árulkodós volt, de nagyon okos. Ő volt a megbocsátás mintaképe. Isten nagyon megjutalmazta sok szenvedéséért. Válasz: nos, kedves gyerekek, ti is nagyon jól ismeritek ezt a szemét, mert már többször foglalkoztunk vele különböző tulajdonságai alapján. De ez most egy másik megközelítés. Tanuljuk csak meg ezt is.
nem a személyről beszélünk, hogy neki milyen tulajdonságai voltak, hanem a tulajdonságok alapján keressük a szemét. Ugye kicsit fordított a helyzet, de ezt is gyakorolnunk kell, mert sokszor adódik ilyen kérdés az életben. Nos, válasszuk ki először azt a tulajdonságot, ami a legkevesebb emberre vonatkozhat, hogy már csak egy kis csoportból kelljen aztán választani. Okos ember? Na, sok ilyen van. Árulkodós? Hát én csak Józsefről tudom ezt. Érvényes-e rá az, hogy a megbocsájtás mintaképe volt? Igen. Utazott múmiaként? Igen. Hát akkor nézzük a történetét, hogy összeálljon a kép. Jákob atyánk szeretett fia volt József, és hát valljuk be, eléggé elkényeztette őt. Míg a 11 fiú testvére kint dolgozott a mezőkön, és legeltették az állatokat, addig ő apja mellett volt a kényelmes sátorban, és tanult, mert Jákobnak ez volt a kívánsága. És amikor apja kiküldte a tesóihoz, hogy nézze már meg, hogy mi van velük, mit csinálnak, hát akkor sokszor árulkodott rájuk, nem is keveset, úgy tudjuk. Ezért utálták meg őt a többiek, meg persze azért is, mert kedvenc volt. Nos, a sok tanulás után igen okos lett, és nem csak okos, de tudta is használni mindazt, amit megtanult. És amikor a fiú testvérei elhatározták, hogy most aztán mindent megbosztulnak rajta, és megölték, legalábbis ők ezt hitték, akkor rabszolgaként került el Egyiptomba, és ott sok-sok igaztalan vád érte, olyanok, amiket ő is mondott a többiekre korábban. Egy nagyúr szolgája lett, és még így is börtönbe került, mert hazudtak róla. Sok évet töltött ott, és egy napon, mert a legfőbb tulajdonsága mégis az volt, hogy Istené volt a szíve, őt nagyon szerette. Az úr úgy alakította életét, hogy Egyiptom alkirálya lett, hatalmas nagy rangban. Talán emlékszel, Isten két álmot küldött a fáraónak, de a megfejtését az úr csak és kizárólagosan Józsefnek mondta el, így aztán a fáraó rábízta az ország irányítását. De mit is kellett neki megbocsájtani, ha már ilyen előkelő lett? Na, egy alkalommal jöttek a testvérei gabonát venni Egyiptomba, és elé kerültek. Ez többször is megtörtént, és a végén József fölfedte magát a családja előtt, és bár a testvérek arig akarták elhinni, hogy ő az, megbocsájtotta nekik gyilkos tetteiket. Nem állt bosszút, hanem Istenre bízta ennek elintézését. És hát, mint mondtam, legszebb tulajdonsága az volt, hogy nagyon-nagyon szerette Istent. Amikor fiatalként a nagyúr házában bűnre akarták csábítani, azt mondta, hogy nem sértheti meg a teremtő Istent, nem teheti. És mindenben hitt Istennek. Azt is hitte, amit Ábrahám nagypapájának mondott a teremtő, hogy népének önálló országot fog adni, és ott fog élni majd mind a 12 törzs. Ezért halála előtt így rendelkezett. Engem is vigyetek magatokkal. Így aztán 400 éves múmiaként a népével utazott az új hazába, és ott nyugodott meg. Nos, ugye értitek már, kedveseim? Ha szűkíteni akarjuk a kört, mindig a legritkábbnak gondolt tulajdonsággal kell kezdeni, így kiszárni a többséget. Bárha nagyon akartuk volna, indulhattunk volna a múmiás jellemzőből is. Tehát legyen áldás a gondolkodásotokon. Harmadik kérdésünk. Ki volt ez a héber személy? Családja három tagja idegenben halt meg. Ő olyan hívő életet élt, hogy mások is követték. Szelid volt, okosan szervezkedő.
kedves, alázatos lelkét szerették az emberek, tisztelet övezte. Jézus egyik ősét dajkálta. A válasz. Nos, most melyik az a tulajdonság, aminek alapján sokakat kizárhatunk? Jézus egyik ősét dajkálta. Így aztán ő csak nő lehetett. A másik fontos jellemző, hogy elvándorolt a hazájából a családjával együtt, akik ugye a férje és a két gyermeke volt. Ők ott haltak meg idegen földön. Ki lehet ez a nő, akiről még ezt is leírja a Biblia? Nos, csak egy ilyen szeméről tudunk, ő Naomi. Az éhínség előtt Moáb földjére költöztek, és ott meghalt a férje és a két fia. De fia feleségei, Rút és Orpa vele maradtak. A pogány neveltetési fiatalasszonyok látták, hogy mennyire másként él és gyászol anyósuk, mint ő. Az idősasszony tudta, hogy a Teremtő Úr, Istene Izraelnek, elmondta, hogy a földi élet nem a vég, hanem van élet a halálon túl is, van feltámadás, és ő még találkozni fog a szeretteivel. Meggyászolta az elvállást, de nem kétségbe esve, és nem végletekig siránkozva. Ellenben a pogány fiatalasszonyoknak nem volt ilyen reménységük, az ő pogány isteneikben. Ezért fölfigyeltek Naomi életére. És, mivel anyósuk szelíd és kedves volt, rajta keresztül megkívánták a zsidó nép istenét, és meglátták, hogy a saját kövekből épített bálványaik semmit se tudnak, míg a zsidók istenének még arra is gondja van, hogy vigasztalja azt, aki őt szereti. Így aztán, amikor Naomi haza akart menni, ők is vele tartottak, bár útközben Orpa visszafordult. Így Naomi Ruttal ment haza régi otthonába, Betlehembe. Fiának felesége szintén kedves, szorgos, takarékos, megbízható, engedelmes, miközben nagyon szép és csinos is volt. Az anyós tudta, hogy rokonsága körében van egy olyan személy, aki a törvény szerint Rút férje lehetne, ezért az úr támogatásával szervezkedni kezdett, és Rút, Boáz, a kiváló ember, a zsidó nagy úr felesége lett. Ebből a házasságból egy nagyon édes kisfiú született, aki Dávid király nagypapája lett, és ezzel Jézus urunk földi családfájának tagja. Olvasd el Rút könyvét a Bibliából, és egyik ámulatból a másikba fogsz esni, hogy mi minden esett meg ott és akkor. Ajánlom a lánykáknak is, hogy gondolkodjatok el Rút és Naomi jellemén, mert ez az, amit ma is meg tud áldani Isten. És akkor a harmadik kérdésünk, ki volt ez az ember témakörben? Az 574. Gazdag és előkelő állása volt, de Isten szavára ott hagyta, és csinálta, amit az Úr kért tőle. Maga győződött meg a helyzetről. Minden pénzét Isten céljára fordította, kiváló szervező és mozgósító volt. A válasz. Amikor Isten megbüntette a zsidó népet, mert elfordultak tőle, és számtalan bűnt csináltak, miközben semmilyen figyelmeztetére oda se hallgattak, sőt, büszkén tették a rosszat, Isten megbüntette őket, hogy tanuljanak belőle. Elhurcolták a népet egy távoli országba, Babilóniába. Ott született meg Nehémiás, aki magas rangban szolgált az ország dúsgazdag királya mellett. Ekkor Isten megszólította őt, hogy hagyjon ott mindent, menjen vissza a porig lerombolt Jeruzsálembe, és építse föl. És Nehémiás ott hagyta gazdag és előkelő állását, és hazament többekkel együtt.
Ott nem kérte ki senki véleményét a helyzetről, hanem napokon át éjjelente bejárta a romos várost, és maga nézte meg, hogy mit, hol kell helyrehozni. Mivel nagy szegénység volt, saját pénzén etetett közel 150 embert naponta. Kiváló módon szervezte meg az újjáépítést, annak ellenére, hogy népe ellenségei az idegenek állandóan támadták őket ezért, egyik kezükbe a munkaeszköz, a másikban a kard volt. A lányok is dolgoztak ám serényen, és miután az Istentől kapott feladatot teljesítette, visszatért a királyi szolgálatba. Nos, azt gondolom, példaértékű a személye. Ha Isten hív, hagyj ott mindent, de mindent, és tedd, amit ő kér, mert ő mindig sikerre viszi a feladatot. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 575. Mit jelent ez a mondat? Aki gyermekkorától fogva kényezteti szolgáját, a végén nem bír vele. 576. Van-e felelősséged a hazád iránt, ha Isten ezen szavain gondolkodsz? Ha majd gyermekeid és unokáid születnek, és otthonra találtok azon a földön, de elfajultok, elromlotok, és bálványszobrot csináltok bárminek a képmására, és azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek az Úr, bosszantva őt, az ég és a föld, a tanúm, hogy nagyon hamar kiveszlek arról a földről, ahova átkeltetek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta hosszú ideig, hanem menthetetlenül kipusztultok. 577. kérdésünk. Van-e felelősség az anyukának a születendő baba felé? Isten így szólt Sámuel anyukájához. Mostantól fogva ne igyál bort vagy egyéb részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt názír lesz az a gyermek az anya méhtől fogva halála napjáig.

0: Kedves gyerekek, ezen műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a Tis Éva nénitek, vagyis Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt lehetünk. Így ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton délután 2 órakor, na lehet, hogy pár perccel később, tehát mindenképpen szombaton 2-kor, és aztán minden vasárnap az akkori adás az előző hét ismétlése lesz. Tehát 00:30-kor találkozunk vasárnap is, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni. Így aztán Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: hír összeállításunk következik.
1: A végső döntés azé, akinek meg kell hoznia. Fekete Károly és Székely János az életvédelemről. Az Élet a tét címmel megrendezett eseményen Székely János szombathelyi megyés püspökkel és Marti Zoltánnal beszélgettek életvédelemről, szívhangrendeletről és a párbeszéd jelentőségéről. A katolikus és a protestáns etika között vannak árnyalatbéli különbségek, de abban egyetértenek a felekezetek, hogy az élet a fogantatás kezdetétől élet. Ezzel együtt a protestáns etika komoly hangsúlyt fektet az egyéni élethelyzetekre. Ugyanakkor nem relativizál a bibliai elvekből és a konkrét tapasztalati helyzetekből kiinduló irányok érnek benne össze, hívta fele figyelmet Fekete Károly. Székely János 16. Benedek egy előadását idézte fel, amelyben arról értekezett, miért is fontos az élet védelméről beszélni, amikor látszólag az egyház csatát veszített ezen a területen. Az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról, az emberről, foglalta össze Székely János. Emlékest Esterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Esterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Esterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden 17 órától. Az esten bárki felolvashat Esterházy Péter műveiből, a felolvasások időtartalma személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín Budapest 8. kerület Szent Király utca 51. Nyári gyermektábort szervezett Vácott az Egyházmegyei Karitász. A nyári színidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitász csoportok ajánlásával Vácról, Karantságról, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8 és 16 év közötti gyermek, közölte a Váci Egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyermekekkel, körülményeikből adódóan más táborba nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számunkra, hogy az élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgató helyettese. Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Hajléktalan emberek számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretetszolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe A keresztség. Előadó dr. Tokics Imre.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. A Biblia egy nagyon érdekes és csodálatos könyv. Nem csupán azért tanulmányozzuk, hogy vallásos ismereteinket gyarapítsuk a múltról, az Ó és Új Szövetségi időről szerzett ismereteinket bővítsük, hanem azért is, hogy a jelen életben, a mindennapjainkban megtaláljuk azokra a kihívásokra a választ, amire nem találtuk korábban, amit csak keresünk, kutatunk. Hosszú ideig az adventisták nem akartak dogmatika könyvet írni. Dogmatikának nevezzük azt a tanítást, ami egy-egy vallásos fogalmat nevez meg a Szentírásból. És az adventisták azt mondták mindig, hogy a Szentírás a mi dogmatika könyvünk. És az adventisták 27, illetve 2005-től már 28 olyan fontos fundamentummal, oszloppal, tanítással rendelkeznek, ami úgy gondoljuk, hogy az élet minden területét lefedi, ami a legfontosabb tanításokat tartalmazza a Bibliából. Noha ugyanakkor nyitottak vagyunk, hogy esetleg még ez a szám fog bővülni. Több mint 100 éven keresztül mindig 27 hitelvről beszéltünk, doktrináról, tanításról, és most már van egy 28. És elhatározta a Terézvárosi gyülekezet, hogy hétről hétre újabb és újabb ilyen hitvallást, tanítást, hitpontot veszünk át. És eljutottunk a 15. hitponthoz, ami nem más, mint a keresség. És az alapgondolat úgy hangzik, hogy a keresség által megvalljuk Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hitünket. Ez egy érdekes dolog. Hiszen Jézus is megkeresztelkedett, még halála és feltámadása előtt. Sőt, mondhatjuk azt is, hogy az ő nyilvános fellépése onnantól számítódik az evangéliumokban, hogy ő megkeresztelkedett. Keresztelő János keresztelte meg, mégis mi már egy állomással később a halála és feltámadását találjuk meg a keresztségi hitvallásba. Továbbá bizonyságot teszünk arról, hogy meghaltunk a bűnnek, és új életben szeretnénk járni. A keresztség azt jelenti, hogy az ember élete megváltozik. Bizonyos értékrendszerek, korábban kialakult értékrendszer meg fog változni. Mert ami a világban értékes, az Krisztus közelében értéktelen. Ami a világban értéktelen, és azt mondják gyengeség, az Jézus közelében erény, erkölcs, erő, hatalom, befolyás. Így elismerjük azt, hogy a keresztség által Krisztust Urunknak és megváltóknak nevezzük. És azok, akik megkeresztelkedtek az ő nevére, azok úgy érezzük, hogy egy nép vagyunk. Ahogy érezzük a magyarságunkat, és különösen ez akkor fontos, amikor az ember mondjuk elhagyja az országot, és a világ másik féltekéjén olyan szorongva gondol a kis hazájára, ha valami rossz hírt hall. Ugyanígy mindazok, akik megkeresztelkedtek, azok egy népet alkotnak. Mindegy, hogy milyen népcsoporthoz tartoznak, mindegy, hogy milyen a bőrük színe, mindegy, hogy milyen nyelvet beszélnek, ők ugyanannak a népnek a tagjai. Ma délelőtt a gyülekezetünkben nagyon sok vendég volt. Madagaszkártól, Ausztrálián keresztül többen meglátogattak bennünket, és éreztük, hogy mi egyek vagyunk velük, és ők is ugyanezt érezték. A keresség az egy szövetséget jelent. A keresség az egy olyan szövetség, amikor bűneinket megvalljuk, bűnbocsánatot kérünk. Nem véletlen, hogy mielőtt a kerességbe, és rögtön el kell mondani, hogy ez a szó, hogy keresség, ez a magyar szó, ez szláv közvetítéssel került a magyar nyelvbe, és nem a legszerencsésebb kifejezést, mert a szótő az nem a kereszt, mint ahogy gondolnánk, legalábbis az eredeti szótő, hanem azt jelenti, hogy bemerítkezni. Hiszen ez az ige, ez a baptizó görög ige, ez a kelmefestőknek volt a szakkifejezése. Hát a kelmét pedig nem lefröcskölték színes anyaggal, hanem azt jó bele kellett mártani, sőt, egy bizonyos ideig benne is kellett tartani. Utána kivették, és ez a szín, mondjuk a bíbor festők, csodálatos szép bíbor színeket tudtak. Tehát ez a bemerítés, ez azt jelenti, hogy teljesen elfed bennünket a víz egy pillanatig, teljesen elmerülünk benne. Tehát a keresség az a bűnbánat, a bűnbocsánat elnyerése után következik be. És mindegyikünk, aki elfogadja ezt a bemerítéses szövetséget, azoknak be kell vallani a bűneiket. Oda kell vinni Istenhez, bűnbocsánatot kell kérni, és érezni kell azt a szabadságot, azt az örömet, azt a kitörő lelkesedést, hogy nekünk most már egy új életünk van. És ez az élet nem ér véget a földi pályánknak a végével. A mi földi pályafutásunk nem a temetőkben ér véget, hanem ha helyesen élünk az Istentől kapott kegyelemmel és lehetőségekkel, ha jól használjuk fel talentumainkat, akkor a mi életünk az Istentől egy örök élet lesz. Az Istentől kapott örök élet lesz. A kerességnek van egy előfeltétele, és ez nem más, mint a hit. Hiszen hit által fogadjuk el Jézus Krisztus halálát és feltámadását. És hit által kötünk épp olyan szövetséget Jézussal, mint amilyen szövetséget kötöttek az óegyházban az első keresztények. A Szentírást is kell tanulmányozni. Nem elég megkeresztelkedni, kell tanulmányozni a Szentírást, olvasni a Bibliát, imádkozni, egy közösségbe járni. És ebben a közösségbe való járásnak lesz egy nagyon fontos feladata és küldetése. És úgy gondolom, hogy ez nem más, mint az, hogy formáljuk egymást. Egy közép-afrikai hölgyről szeretnék egy kis történetet elmondani. De ha itt egy pillanatra megállítanánk az időt, és kérném, hogy mondjunk el egy-egy tapasztalatot a mi családunk életéből, vagy a környezetünk életéből, biztos, hogy nagyon sok hasonlót találnánk. Szóval ez az afrikai hölgy egy éven keresztül tanulta a Szentírást. Nagy buzgalommal olvasta a Bibliát. És több tucat magával elhatározta azt, hogy meg fog keresztelkedni. Este elmondta a férjének. Elmondta, hogy már hosszú hónapok óta tanul. A férj, aki még a régi szellemek varázslatos világában, az ősök vallásában élt, felugrott, előkapta a kést, hadonászott, és úgy üvöltött, ahogy csak tudott. Majd lecsendesedett, és halk hangon a feleségének sziszegve ezt mondta: a késemmel meg foglak ölni, ha megkeresztelkedsz. Jött a következő hét, jött a szombat, egész héten imádkozott, azon gondolkozott, hogy mi lesz, de egyre inkább, ahogy teltek, múltak a napok, egyre inkább biztosabb volt ez a hölgy abban, hogy neki meg kell keresztelkednie. El is ment, és megkeresztelkedett. És amikor megkeresztelkedett, valami különleges érzés lett úrrá benne, és elhatározta, hogy ezt az érzést elmondja a férjének. Hazament, elővette a legnagyobb kést, egy tálcára tette, letérdelt a férje elé, és azt mondta: itt a kés, én megkeresztelkedtem. Ha úgy gondolod, akkor most és azonnal ölj meg. Mit gondoltok, mi történt? Hát persze. A férjek néha tudnak nagyon dühösek, hevesek, dükkitörésben szenvedő emberek lenni, de ilyen szelídségre, ilyen kedvességre nem lehet gyilkolással, agresszivitással válaszolni. De ugyanezt el tudnám mondani az én dégy nagyszüleimről is, amikor az én dégy nagymamám elhatározta, hogy meg fog keresztelkedni valamikor a század első éveiben. És az én dédnagypapám, aki nagyon módos ember volt, akire odafigyelt ugye az egész város, akinek nagy mezőjei voltak, szántójai, sok befolyásos barátsággal rendelkezett, azt mondta a feleségének: ha meg fogsz keresztelkedni, meg foglak ölni. És természetesen az én dédnagymamám megkeresztelkedett. Sőt, képzeljétek el, hogy eljött hozzá keresség után a lelkész. És amikor az én dédnagypapám meghallotta, akkor kikészítette a disznóölő kését, hogy ott legyen egészen közel, és elhatározta, hogy azért most már ebédeljenek meg először, hogy legyenek jól lakva, aztán utána ezt lerendezi. És a lelkész olyan szépen imádkozott az asztalnál a családfőjért, és hogy a keze munkáját áldja meg a mindenható Isten, és hogy ez milyen szép és milyen tiszta ez a porta, és stb. És az én dédnagypapám egészen meg volt illetődve, és akkor azt mondta magában, hogy jó, most szombaton nem vetek véget a lelkész életének, majd jövő szombaton. Meghívta jövő szombatra. Jövő szombaton is eljött a lelkész, és nagyon jót beszélgettek. És akkor a dédnagypapa azt mondta, hogy majd akkor a következő szombaton. És egyszer csak észrevette önmagában, hogy ez egy hiú ábránd. Ezt nem így kell lerendezni. És nagyon érdekes, hogy felkészült a kerességre, a portából kihasított egy hatalmas nagy darabot, oda egy szép gyülekezetet építetett fel. Ez a gyülekezet egészen a 90-es évek végéig, vagy a 2000-es esztendő közepéig működött Sarkad városában. De az Isten nem engedte meg, vagy valami miatt, egy betegség miatt ő keressége előtt elhunyt és meghalt. Az a nagy kérdés, testvérem, ha ma kellene keresztelkedjél, és egy ilyen helyzet árnyékolná be a kerességedet, keresség vagy halál? Egy ilyen beígért halál. Hányan keresztelkednénk meg? Bizonyára jó néhányan lebeszélnénk magunkat, és azt mondanánk, hogy hát még ráérünk, nem kell azt sietni. Nem szabad a férjünk, a feleségünk, a családunk ellen tenni. És tudjátok, hogy hányan vállalják ezt a halált? Például az arab világban, ha egy született arab, aki nem keresztényként született, hanem muszlim vallásúnak, és az úgymond betér egy keresztény egyházba, betér az adventistákhoz, higgyétek el, az a halálnak a fia. Azt az embert abból az országból ki kell menekíteni, mert a családja előbb-utóbb utol fogja érni. És tudjátok, hogy hol növekszik az adventista egyház a legintenzívebben? Ezekben az afrikai és muszlim országokban. Mert vannak emberek, akik készek vállalni még a halált is a kerességükért. Akik úgy mondják, hogy ez az élet nem olyan fontos számunkra, mint az örök élet. Nagy kérdés, hogy mennyire fontos számunkra a keresség. A kereszténység egy nagy része a gyermekeket megkereszteli, meghintéses módszerrel, és én most nem kritikát akarok mondani, mert nem ez az a hely, ahol ezt kritizálni kellene, de ezek a kis gyermekek semmit nem értenek ebből a kerességből. Sem hitük, sem bűnvallásuk, semmi nincs. Számomra egy nagy érték az, hogy kész és képes vagyok akár a küldetésemet, akár az életben, világban betöltött pozíciómat kockára tenni azért, mert megkeresztelkedem. Én 1975. szeptember 26-án egy vasárnapi nap keresztelkedtem ebben a gyülekezetben meg. És amikor a régi tanáraimmal, hiszen előtte végeztem el a középiskolát, és amikor a régi tanáraimmal találkoztam, és megtudták, hogy én hitvalló keresztény lettem, akkor a tanáraim a fejüket fogták, és azt mondták, hogy nem fogsz az életben soha semmit elérni. Mert ebben a világban nem érdemes megkeresztelkedni. Imre, ha ennyire szereti a vallását, akkor majd keresztelkedje meg 70 éves korában. Sok ember jött már hozzám. Sok értelmes, értékes, bölcs ember jött már hozzám, oda fel a lelkészi irodába. És azt mondták, most nincs időm megkeresztelkedni. Majd, ha nyugdíjas leszek, a szívem itt van, és itt marad a szívem, de nincs időm se gyülekezetbe járni, se kerességi órákat venni, mert az élet kihívását nekem át kell jussak, nekem abszolválnom kell. És nagyon sokan elmentek. Vajon hogy állunk mi a kerességünkkel? Jézus egy csodálatos példa volt, ahogy kilépett a názáreti házból, kilépett az ács műhelyből. Abban a pillanatban tudta, hogy mi a küldetése. A Názáret egy hihetetlen hegyvidékes terület. Ha a Gellért hegy legmeredekebb részeire gondolunk, akkor talán azok kezdik megközelíteni azokat a hegyvidékeket, amely Názáret környékén található. És ha onnan elgondoljuk azt, hogy milyen távolságra van az a hely, ahova ő lemegy, Jerikó mellé, a Jordánhoz, ahol keresztelő János prédikált, hát azt tudom mondani, hogy legalább 250 kilométer. Mit gondoltok, testvéreim, mivel ment el Jézus? Hogyan jutott el oda, ahol János keresztelt? Intercityvel? Légkondicionált volánbusszal? Gyalog. És a következő kérdés. Melyikünk lenne kész ma arra, hogy 250-300 kilométert plusz 40 fokos melegben kánikulában, vagy 45 fokos kánikulában elmenjen gyalog azért, hogy megkeresztelkedjen. Pedig ezt tette Jézus. És amikor ment keresztelő Jánoshoz, azt látta, hogy ez nem puszta. Ez nem pusztaság. Bár a kövek, a sziklák, a sivatag szélén voltak, de azt látta, hogy mindenhonnan emberek mentek. Százával és ezrével. Kiürültek a környező kis települések és városok. És Jeruzsálemből is az emberek százával mentek, hogy hallgassák Jánost, a bemerítőt, a keresztelőt. És amikor a sok száz ember elment oda és megkeresztelkedett, akkor egyszer csak a sor végén meglátott egy daliás fiatalembert, egy egyenes tartású, nyílt tekintetű, szelíd fiatalembert, és valami a szívében marcangolt. Érezte János, hogy itt nagy dolgok lesznek, itt megváltozik az élete, nem csak az övé, hanem mindenkié. És János tudta, hogy az a messiás, ott a sor végén.

nékünk minden igazságot betöltenünk. Ahogy mondja Máté evangélium 3. fejezet 13. versétől. Jézus keressége egy olyan példa, amelyet mindegyikünknek követnünk kell. És komolyan kell vennünk, ha már túl vagyunk a keresztségen. A keresztséget, a szövetségkötést, Istennel való szövetségkötést nem lehet félvárról venni. Nem lehet félig megvalósítani. Nem lehet akkor megvalósítani, ha jól van kedve. De ha rosszul mennek a napok, hát akkor én nem törődök különösen vele. A bűntelen Jézus keresztelkedett meg, akinek nem voltak bűnei, hogy betöltsön minden igazságot. Nekünk bűnösöknek is ugyanezt kell tegyük. Nagyon boldog volt a szívem és a lelkem ma délben. Egy fiatal hölgy lépett oda hozzám, 16-17 éves, és azt mondta, hogy szeretnék megkeresztelkedni. Mi az útja, és mi a módja? Megszólított az Isten ma délelőtt. Igen, a keresztséget nem úgy szoktuk elhatározni, mint amikor fölöltözünk, hogy most a sötét színűt vagy a világos színű öltönyt vegyem föl. Nem így megy. Akkor keresztelkedj meg, amikor az Isten szól hozzád. És amíg nem szólt az Isten, csak mások, addig arra nem kell, hogy odafigyelj. De amikor másokon keresztül az Isten szól hozzád, azt halld meg, amellett ne menj el üres füllel. Jézus földi szolgálatának a végén, feltámadása után azt hagyta az övének. És elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amelyet én parancsoltam néktek. Ez a nagy misszió parancs. Mi a missziónak a vége? A misszió vége a keresztség. De az a keresztség, amelyet a Szentlélek rendez el és igazít el. E parancsban Jézus világossá tette, hogy az ő követőinek egy szimbolikus cselekedetet végre kell hajtani. Alá kell merülni a vízben. És ez az alámerülés, a vízben való alámerülés, ez azt jelenti, hogy meghaltunk Krisztussal együtt. A víz alatt egy pillanatra meghalunk, egy pillanatra megáll a szívünk, igaz, csak szimbolikusan. Majd amikor kiemelkedünk a vízből, és levegőt veszünk, ez olyan, mint amikor megszülettünk. Új életre születtünk meg, új gondolkodásra. Új motivációra, új lelkesedésre, új örömre, új értékrendszerre. És felül kell vizsgáljuk az értékrendszerünket, a mai értékrendszert. Mi fontos nekem? Vajon az kell, hogy fontos legyen, amit fontosnak tartok? Jézus is azt tartaná fontosnak? Jézus világosan kifejtette, hogy az ő országának polgárai a keresztség által fognak bejutni. Itt is van kivétel. Van az úgynevezett vágykeresztség, és erről is kell egy szót ejtenünk. Amikor Jézus ott van a kereszten, és a jobbik és rosszabbik lator ott vitatkozik mellette. Majd a jobbik lator azt mondja, Uram, emlékezzél meg rólam a te országodban, amikor eljössz. És Jézus a halála előtt ezt mondja ennek a latornak,
Bizony, mondom néked ma,

0: velem leszel a paradicsomban. Ez nem úgy értendő, mint ahogy néhány biblia fordításban találjuk, rosszul így hangzik, bizony-bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Erre a biblia fordításai csak egy gondolatot hadd időzzünk el. Hol volt aznap este Jézus? A sírban. Hát a sír a paradicsom? Semmiféleképpen. A paradicsom az az Isten országa, majd az a feltámadás után, amikor egy bizonyos idő eltelt, akkor ment fel Jézus a paradicsomba. Tehát ez a helyes fordítás így hangzik, bizony-bizony mondom néked ma, ámen, ámen, legó hűmin az eredetiben, velem leszel a paradicsomban. Ez a vágykeresség. Amikor az ember szeretne megkeresztelkedni, elfogadja az Istentől jövő hívást, de fizikailag valami gátolja. A szegek, a kereszt, a betegség, a halál, valami meggátolja. Ő kész erre, de magát a cselekményt nem tudja befejezni. Isten úgy tekinti, mintha megtörtént volna. De ha vannak olyanok, akik megtehetnék a kerességet, de nem teszik meg, azok az élet legnagyobb vesztesei. Krisztus mennybe menetele után az apostolok meghirdették a kerességet. És akár merre mentek, mindenütt az emberek kifejezték ebéli szándékukat, és elfogadták a kerességet. Még a római börtönőr is, ahogy olvassuk apostolok cselekedetének könyvében, amikor Pált és Sílást nagyon keményen megkorbácsolva börtönbe vetik, sőt a hatóságok azt mondják, hogy nagyon vigyázzatok erre a két emberre, mert igen-igen gonosztevő. Egy évfélkor bekövetkezett földrengés kidönti a falakat, és Pál és Sílás akaratlanul is ennek a cellának vezér egyéniségeivé válva nem mozdulnak. Senki nem menekül el. Néhány perc múlva megjelenik a vezető börtönőr, és bevilágít egy fáklyával, és azt látja, hogy az emberek mind ott vannak, de a hátsó fal az ajtóval együtt kidőlt. Szabadon elmehettek volna. És ő, aki egy életet már a börtön felülvigyázása során eltöltött, nem érti a dolgokat, hiszen ezek az emberek még a kulcsokon is el tudnak párologni. És most, amikor itt van a szabadság, nem mennek el. Miért? Milyen erőnek engedelmeskednek? Ez minden nagyobb erőnél hatalmasabb, amivel én találkoztam az életben. És ez a börtönőr azt mondja, uraim, mit kell nékem tennem, hogy üdvözüljek? És Pál azt mondja, higgy a Jézus Krisztusban, és mint te, mind a te házad népe, meg fogod kapni az üdvösséget. És még azon az éjjelen Pál apostol megadja a Biblia órákat, és az egész háza népével együtt ez a börtönőr megkeresztelkedett. Hiszen a keresztség az egy üdvösséget jelent. Ha van pillanat, amikor az ember elméletileg tökéletes, ez az a pillanat, amikor a keresztelendő kilép a medencéből. Ha abban a pillanatban nem kívánom, meghalna, akkor azt tudnám mondani, egy biztos, ez az ember üdvözülni fog. Ha előtte mindent bevallott, és mindent úgy csinált, úgy tett, ahogy kell, bevallotta, megvallotta, bűnbánatot kapott, akkor biztos, hogy üdvözölne. Tudjátok, csak mitől van baj? Attól a pillanattól, ahogy fölmegyünk a lépcsőn. A problémák ott kezdődnek, mert a lépcső első lépéseinél még nincs baj. Utána jön Sátán, a kísértő, a rossz gondolat, utána jön a régi én, a rivalizáló, az óember, és innentől fogva egy problémás életet élünk. Péter apostol első levele, 3. fejezet 20-21. Versében elmondja azt, hogy a keresztség az olyan, mint Noé és a családjának a története. Mert Noé figyelmeztette a világot. Senki nem hitt néki. Senki nem fogadta el az üzenetét. Senki nem bánta meg a bűnét. Csak 8 ember ment be a bárkába. És tartatott meg víz által, mondja Péter. Ami minket is megtart most képmás gyanán, mint a keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, Jézus Krisztus feltámadása által. Az Ószövetségben is voltak feltételek. Isten népéhez való tartozás előfeltételei. És az Új Szövetségben is van Isten népéhez való tartozás előfeltételei. Vannak, és ezek közül az egyik legfontosabb, a keresztség. A keresztség az olyan, mint egy útlevél. Bár igazából mostani Európában az útlevél elveszítette jelentőségét, mert elég, hogyha elővesszük a személyigazolványunkat, sőt, egyesek azt mondják, hogy elég, ha elővesszük a jogosítványunkat, azzal is utazhatunk, repülőre szállunk. De most a klasszikus dolgot nézzük. Amikor a világ másik felére, nem Európába, nem egy-két órára repülünk, az útlevél nélkülözhetetlen fontos eszköz. Ilyen a keresztség. És ahogy az útlevélnek is van megújítási időszaka, ugyanúgy a mi életünk is lelkileg meg kell újuljon. A keresztség szorosan kapcsolódik az üdvösséghez, annak előfeltétele, de nem garancia arra vonatkozólag. A keresztség előszimbólumát látjuk, amikor Mózes kivezeti az izraelitákat Egyiptomból, és a Vörös-tenger ketté lesz választva, és a tengeren átmennek, mint száraz földön. És itt szeretném rögtön azt mondani, itt nem az a lényeg, hogy száraz volt a tengernek az alja, hanem az, hogy az száraz föld lett. Nem a száraz, hanem az, hogy száraz föld. Emlékszünk a teremtésnél, hogy is van? Az első nap elválasztotta Isten a világosságot és a sötétséget, ugye? És utána, a következő nap után azt látjuk, hogy Isten elválasztotta a tengert és a szárazat és a földet. A földet nevezte szárazföldnek, és a vizeket nevezte tengernek. És itt, amikor azt mondja, hogy átmegy az izraeliták a ketté választott tenger közötti úton, akkor ez egy új teremtés, és az Isten ezt szárazföldnek nevezte. Nem az a lényeg, hogy száraz lábbal mentek át, hanem száraz földön, a tenger mélyén. És ez egy jelképes keresztség volt. Ez adta meg nekik a menekülést. Beszélnünk kell arról, hogy a keresztség az egy. Bár most már egyre több helyen hallom, hogy divatba kerül a többszöri keresztség. Én ennek nem vagyok híve, hiszen az Efézusi Levél 4. fejezet 5. verse azt mondja, hogy egy a hit, egy a keresség, egy az Isten. Vannak, akik különböző formátumban gyakorolják, vannak, akik nem úgy gyakorolják, mint mi az adventisták vagy a baptisták. Ugye a baptisták innen nyerték el a nevüket, hiszen a baptizó, alámeríteni, belemeríteni kifejezés jelenik meg baptista testvéreinknek a nevében, a hivatalos egyházi elnevezésében is. Tehát vannak, akik lehintéssel, meghintéssel, vannak, akik jelképesen hajtják végre ezt a cselekedetet, de ez egy szimbolikus cselekedet. Az Új Szövetség beszél nem csak a víz kerességéről, hanem a Szentléleknek a kerességéről is. Sőt, a későbbi időben már a vízkeresség az nem is elégséges, hanem mellette a Szentlélek keressége kell, hogy megkoronázza a víz általi kerességet. Először a víz általi keresség, és utána pedig a Szentlélek általi keresség. Egy nagyon híres bibliakutató, egy Howard nevezetű megjegyzi, hogy az Új Szövetségben nem található semmilyen bizonyíték arra, hogy az apostolok valaha is gyakorolták volna a meghintéses kerességet. Valójában minden bizonyíték arra mutat, hogy ezt csak később vezették be. 2 percet szeretnék kérni, hogy én elmondjam a gyermekkerességnek a történetét. Ez évszázadokkal később következik be, amikor a Római Birodalomban a nagyon elterjedt a keresztény vallás, de ugyanakkor a keresztény üldözés is, a 3.-4. században. És akkor nagyon jól tudjuk, hogy rendkívül magas volt a gyermek halálozási arány. Egyes történetírók azt mondják, hogy 10 gyerekből 1, esetleg 2 élte meg a felnőtt kort. Hát mi történt a 8-al vagy a 9-el? Meghalt. És azok a keresztény szülők, akik szerették volna, hogy gyermekük haláluk előtt valamilyen módon találkozzanak Krisztussal, ezek a szülők a legkisebb betegség alatt hívták a lelkészt, nem így nevezték akkor és ott, hívták a keresztény papot, és gyorsan megkeresztelték, ha meghal, akkor is biztos legyen az üdvössége. Később már nem kellett betegség sem a keresztény üldözés idején, hiszen nagyon sokszor tudjuk, leírják a 3.-4. századi iratok, hogy voltak olyan keresztény közösségek, amelyeket 3-4 évente egyszer látogatott meg pap vagy lelkész. És ilyenkor összegyűjtötték a gyerekeket az 1 hetestől a 13 évesig, és mindenkit megkereszteltek. Ha véletlen valaki meghalna is, keresztényként halljon meg. Nem is gondoltak ők arra, hogy ezt az egész bibliai szokást ők átalakítják, hiszen ezt az ő legjobb indulatukból, legjobb szándékukból tették, gyermekeik iránt érzett felelősségből. És azt kell mondjuk, hogy a gyermekkeresség és a felnőttkeresség évszázadokon keresztül párhuzamosan haladt. Nagyon sok felnőttkerességi hely van a magyar katolikus templomokban is, hiszen a 15. században is még nagyon sok helyen felnőtteket kereszteltek. És ha elmegyünk Pízába, nem azért, hogy pizzát együnk, hanem azért, hogy megnézzük a Ferde tornyot, a Ferde torony tőszomszédságában ott van egy egy úgynevezett baptisztérium, egy olyan medence, ahol kereszteltek, és ez a keresztelő medence körülbelül egy 70-80 cm magas, és a szószék nagyságát körülbelül magába foglaló területet kell értsünk, ahol felnőtteket kereszteltek. Bizony, még a 15. században is. És ha végigjárjuk Róma leghíresebb templomait, katakombáit, ha megnézzük azokat a mozaikokat, amelyek a katakombákban keresztény művészek hozták létre az első-második században, akkor mind azt látjuk, hogy felnőtt keresztségi formát véstek a kövekben, kövekre, vagy az ikonográfiában festették meg. Észak-Afrikán keresztül Törökország, Itália, Franciaország, Magyarország, Németország, Ausztria, Svájc, mindenhol megtalálni a felnőtt keresztség bibliai formáját. Így ezekkel a szavakkal szeretném befejezni mai gondolatunkat. Hát ha valakiben megfogant a bibliai keresztség megvalósításának lehetősége. Hát ha valakiben megfogant az, jó lenne Jézust ebben a módozatban is követni. Legyen így az életünkben, az Úr kegyelméből. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Máté evangéliuma 6. fejezet 12. vers. Jézus azt tanítja, hogy Isten csak úgy adhat bűnbocsánatot, ha mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Csupán Isten szeretete az, ami bennünket hozzávonz. S ha ez az erő a szívünket érintette, az szeretetet kell, hogy ébresszen bennünk embertársaink iránt is. Ha másokkal nem vagyunk irgalmasak, elzárjuk szívünket Isten kegyelme elől. Mintha Krisztus követőit éppen ettől a bűntől kellene leginkább megóvni, éppen mintha ez a bűn döntene a legnagyobb veszélybe, mely szívünket a mennyei világosság, szeretet és béke elől elzárja. Jézus ezért hangsúlyozottan kijelentette imája végén. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Máté 6.14-15. Aki nem hajlandó megbocsátani, önmaga elől zárja el azt a forrást, amelyből egyedül nyerhet isteni irgalmasságot. Soha se gondoljuk, hogy jogunk van a megbocsátást visszatartani azokkal szemben, akik bennünket megsértettek, mert az ellenünk elkövetett igazságtalanságaikat nem akarják beismerni. Valóban az lenne a kötelességük, hogy alázatos szívvel megbánják és beismerjék bűneiket. Viszont mi ettől függetlenül legyünk irgalmasak azokkal, akik ellenünk vétkeztek, akár beismerték bűneiket, akár nem. Ha még oly súlyos volt is a bántás, ne szomorkodjunk, ne sajnálkozzunk önmagunk felett, hanem úgy bocsássunk meg mindazoknak, akik velünk szemben igazságtalanok voltak, mint ahogy mi szeretnénk, hogy Isten megbocsássa az ellene elkövetett bűneinket. A megbocsátás sokkal többet jelent, mint sokan gondolják. Mikor Isten kijelenti, hogy számtalan vétkünket megbocsátja, elképzeléseinken felül még hozzáfűzi. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Ézsaiás 55:7-9. Isten megbocsátása nem pusztán egy bírósági jogi aktus, amellyel a büntetés alól felment. Ő nem csak megbocsátja a bűnt, hanem meg is akar szabadítani tőle. A megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet. Dávid tényleg tapasztalta ezt, amikor így imádkozott. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Zsoltárok 51:12. Máshol pedig így szól. Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, oly messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Zsoltárok 103:12. Isten Krisztusban önmagát áldozta vétkeinkért. Elszenvedte a kínos kereszthalált, hordozta a bűnterhét, mint igaz a nem igazakért, hogy irántunk érzett szeretetét kinyilatkoztassa, és ezáltal magához vonzom bennünket. Így szólt: legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Efézus 4.32. Hagyjátok, hogy Krisztus, az isteni élet bennetek lakozzon, s általa mennyei szeretet nyilatkozzék meg bennetek. Ez ad a kétségbe esetteknek reménységet, s a bűnök terhétől görnyet lelkeknek mennyei békességet. Ha Istenhez közeledünk, csak úgy nyerhetünk bűnbocsánatot, ha mi is készek vagyunk irgalmasságot cselekedni. Ahhoz, hogy elfogadhassuk Isten megbocsátó szeretetét, és másnak is közvetíthessük, elsősorban arra van szükségünk, hogy Isten hozzánk való szeretetét felismerjük, és higgyünk abban. Sátán ezernyi cselfogással él, hogy e szeretet felismerését megakadályozza, s azt akarja elhitetni velünk, hogy hibáink és bűneink rettenetesek. Szerinte lehetetlen, hogy Isten az imáinkra figyeljen, hogy bennünket megáldjon és megmentsen. Önmagunkban valóban csak gyengeséget láthatunk, s nincs semmink, amivel jogot formálhatnánk Isten kegyelmére. Sátán erővel azt akarja velünk elhitetni, hogy hiába fáradozunk, jellemhibáinkat megváltoztatni úgysem tudjuk. Mikor Istenhez közeledünk, az ellenség a fülünkbe súgja: imádnak semmi értelme nincs, mert ilyen és ilyen gonoszságokat követtél el. Vajon nem vétkeztél-e Isten ellen, s nem cselekedtél-e saját lelkiismeretet figyelmeztetése ellen? Mi azonban mondhatjuk neki: Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít bennünket minden bűnünktől. 1 János 1.7. Éppen akkor, amikor érezzük, hogy vétkeztünk, s ezért nem tudnánk imádkozni, akkor van itt a legfőbb ideje, hogy imádkozzunk. Lehet, hogy szégyenkezünk, és mélyen megalázottnak érezzük magunkat, mégis imádkoznunk és hinnünk kell. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik között első vagyok én. 1 Timóteus 1.15. A bűnbocsánat és az Istennel való kiengesztelődés nem szolgálataink jutalma, nem érdemként adja Isten a bűnös embernek, hanem olyan ajándék, amely Krisztus szeplőtlen életszentségéből fakad. Soha se akarjuk kisebbíteni bűneinket, ne igyekezzünk mentegetni, hanem tekintsünk úgy rájuk, mint ahogy Isten látja, ha még oly nehéz is így tenni. Egyedül a Golgota tárhatja fel előttünk a bűn rettenetes súlyát. Ha önmagunknak kellene bűneinket hordoznunk, súlya alatt összeroskadnánk. Krisztus, az ártatlan bárány állt helyünkre, és hordozta bűneinket, noha minket illetne a büntetés. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1 János 1.9. Dicső igazság! Ő eleget tesz saját törvényének, igazságos és következetes marad. Mégis igazzá tesz mindenkit, aki Krisztusban hisz. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Mikeás 7.18.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kit, mikor és hogyan szabadít meg? A mai ige Péter második levele 2:9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között megtartani az ítélet napjára. Gondolatok az igéről. Az igazakat megpróbálja Isten. Nem igazi hit az, amely nem ment át próbán. A kegyesek azonban megszabadulnak a próbákból, nem valamely véletlen vagy külső segítség folytán, hanem az Úr közbelépése által. Ő szabadítja meg a benne bízókat. Isten szereti az istenfélőket, mindig tudja, hol vannak és mi a sorsuk. Olykor azt hiszik, hogy szinte útvesztőbe kerültek, és sejtelmük sincs, hogyan menekülhetnek meg a fenyegető veszély elől. De amit ők nem tudnak, azt tudja az Úr. Ő tudja, hogy kit, mikor és hogyan fog megszabadítani. Úgy szabadít meg, ahogyan az Isten félő embernek leginkább a javát szolgálja, akkor, amikor az a kísértőt a legjobban megszégyenítheti, és amikor Isten dicsősége a legnyilvánvalóbban megmutatkozhat. Nyugodtan az Úrra bízhatja a hogyant, és örvendezhetünk, hogy ő így vagy úgy, de hatalmas jobbjával dicsőségesen átsegíti népét e földi életben a veszélyeken, próbákon és kísértéseken. Ne kutassak tehát ma sem az Úr titkai között, hanem várjam türelmesen a szabadulás idejét, bízva abban, hogy noha én nem látok kiutat, mennyei atyám már készíti a szabadulás útját számomra. Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-a és 19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik és vasárnap ebéddel zárul. Jelentkezni viszont még ma lehet, július 12-én vasárnap. Nyitott templomok napja. Felhívás. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit. Nyissák meg a templomai kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét. Ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény az idén szeptember 12-én lesz, a mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Az időjárásról: maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A jó Isten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gondi Györgynek hívnak. A heti meghívott vendégünk Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Bemrakpart 28-ban vagyunk a Máltai Szeretetszolgálatnak az egyik székhelyén. És átadnám a mikrofont Romhányi úrnak, hogy egy pár mondatban mutatkozom be a kedves hallgatóknak.
1: Köszönöm a lehetőséget. Romhányi Tamás vagyok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.
0: Mióta dolgozol itt, Tamás, és mi a fő feladatod?
1: 2011 óta csinálom ezt főállásban, 2007 óta segítem a Máltai Szeretetszolgálat munkáját, akkor még önkéntesként, 2011 óta főállásban végzem ezt a munkát. A legfontosabb feladatomat a Szeretetszolgálat elnöksége úgy határozta meg, hogy a Máltai Szeretetszolgálat jóhírnevének a védelme, hiszen ez egy nagyon ismert szervezet, amely az ország minden területén megtalálható, gyakorlatilag az élet minden területét felüledik szinte a programjaink, nagyon kevés. Nyilván vannak olyan területek, ahol nem aktív a Máltai Szeretetszolgálat, de ahol rászoruló emberekkel lehet találkozni, ahol a segítségnyújtásnak bármilyen módja felbukkanhatott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a működésében, erre előbb-utóbb találunk valós gyakorlati példákat is. A Szeretetszolgálatnak a kommunikációját szervezi az általam irányított kommunikációs munkacsoport. Ez a média megjelenések a nyilván a legnagyobb falat, de egyébként a szeretetszolgálatékenységéről mindenféle beszámolónak az elkészítése, tehát adunk tájékoztatást partnereinknek, nem csak a széleskörű nyilvánosságnak, visszajelzünk a támogatóinknak, kommunikálunk az általunk ellátott emberekkel. Ez egy hatalmas nagy szervezet esetében egy nagyon szertágazó feladatot jelent, mert van 340 intézménye a Máltai Szeretetszolgálatnak, 120 önkéntes csoportja, és napi átlagban egy 15 ezer emberről gondoskodunk. Tehát, és ami ezzel kapcsolatos kommunikációs feladat megképződhet, ha nem is mindent mi végzünk, de mindent felügyelünk, vagy legalábbis látunk és próbálunk kézben tartani.
0: Van a Máltai Lovagrend, és van a Máltai Szeretetszolgálat. Erről tudnál beszélni pár mondatot a hallgatóknak, hogy a Lovagrend az mióta alakult, és hogy hogyan integrálódik a Lovagrendhez a Szeretetszolgálat, vagy esetleg fordítva?
1: Igen, a Szuverén Máltai Lovagrend teljes nevén Szent Jánosról nevezett Jeruzsálemi Rodoszi és Máltai Lovagrend az első keresztes háború idején Jeruzsálemben jött létre. A jeruzsálemi, első jeruzsálemi ispotájnak a működtetését végezték ennek a tagjai, egy laikus szerzetesrendként jött létre. Az 1100-as években II. Paszkál pápa önállóságot, önálló szuverenitást adott nekik, tehát egy katolikus szervezetről beszélünk, amelynek a jelmondata a hitvédelme és a szegények szolgálata, és az elmúlt több mint 900 évben ez határozta meg a folyamatos működésüket. A Máltai Lovagrend, így Magyarországon így nevezzük az egyszerűség kedvéért, nagyon kiterjedt, hatalmas világszervezetté nőtte ki magát az elmúlt évszázadokban. Gyakorlatilag 120 országban tevékenykedik, 104 országgal tart fenn diplomáciai kapcsolatot, jelenleg Rómában van a székhelyük, egy terület nélküli országként működik, 80 ezer tagja van, és egyébként a nemzetközi karitatív tevékenységben és a humanitárius programjai révén, hát körülbelül mint a Nemzetközi Vörös Kereszt, vagy a Nemzetközi Vörös Félholdhoz hasonlítható léptékű óriási nagy szervezet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 35 éve létezik, 1989-ben alakult meg, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezeteként kapcsolódik ehhez a hatalmas történelmi képződményhez. Úgyhogy a magyarországi végrehajtó szervezete vagyunk, ha úgy tetszik, a Lovagrendnek, ami pedig hát gyakorlatilag laikus szerzetes rendként működik. Magyarországon is van Máltai Lovagrendnek magyarországi szervezete, ők a felőttes szervezetünként működnek, de hát miután egy óriási feladatokat látunk el, a Máltai Szeretett Szolgálat egy hatalmas nagy karitatív szervezet, az ország egyik meghatározó karitatív szervezete, de ha azt nézzük, hogy hol helyezkedik el a helyünk, akkor alárendeltként vagyunk ebben a viszonyban a szuverén Máltai Lovagrend alatt.
0: Akkor ezt, ha jól értem, akkor a Máltai Lovagrend az 900 évet mondtál?
1: Az 1070-es években már működött az első jeruzsálemi ispotály, ahol a keresztes háborúk kapcsán odautazott lovagok, kereskedők, zarándokok, akik megbetegedtek, megsérültek, vagy ott helyben, Jeruzsálemben az őslakosságnak a tagjait is ápolták. Gyakorlatilag egy korabeli kórházat kell elképzelni a gyógyításnak az akkori színvonalán, és ezt ők, ezt a segítő tevékenységet őt akkor végezték korra, nemre, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül, ami egy nagyon szokatlan, viszont nagyon keresztényi szemlélet volt már abban az időben is. És ez az örökség, ez kíséri az összes máltai szervezetet szerte a világon az elmúlt évszázadoktól napjainkig.
0: Tehát összegezve a kérdésem, nem egy harcos rendről beszélünk, hanem egy gyógyító, segítő rend, ami a kezdet-kezdetén így alakultak, hogy gyógyítunk, segítünk, nemre,
1: igen,
0: felekedetre.
1: Így van, így van. A szuverén Máltai Lovagrendnek, de a háború sem maradt ki a szervezetnek a történetéből. A lovagrend azzal együtt, hogy a lovagoknak az esküjében van egy olyan megfogalmazás, hogy uraink a betegek, amikor esküt tesznek, ezt is elmondják így, és ez egy nagyon beszédes kép. Az évszázadok során, ami különösen amikor Rodosz és Málta szigetén volt ennek a rendnek a székhelye, akkor a török hódítókkal rengeteg csatát vívtak a tengeren. Nagyon híres a Lepantói csata, illetve hát Málta szigetének a fővárosát, Valettát is a szuverén máltai lovagrend egyik sikeres hadvezéréről, az akkori nagymesterről, Valettáról, a máltai lovagrend akkori vezetője volt, akiről Málta szigetén a fővárost elnevezték. Tehát háborúztak is a máltai lovagok, több országban is vívtak háborút, a legjelentősebbek a tengeri csatáik voltak, ugye az Oszmán Birodalomnak az Európa felé induló hódító hadjáratai közül többet sikeresen megállítottak a tengeren, és egészen a katonai szerepük egészen a napóleoni korig tartott. Napóleon elfoglalta Málta szigetét, és azt mondták, hogy egy keresztény szervezet keresztény hadsereg ellen nem emelhet fegyvert, úgyhogy harc nélkül átadták nekik Málta szigetét, és megkezdődött a történetükben a száműzetés, de ez nem a Máltai Szeretett Szolgálat története, hanem a szuverén máltai lovagrendé.
0: Tehát a kezdet-kezdetén, ugye Jeruzsálemből kezdődik egy kórháznak a fenntartásával a Máltai Szeretett Szolgálat, és akkor hogyan tevődött át Málta szigetére, és Málta szigetét miért hívják Málta szigetének?
1: Hát erre a kérdésre nem én vagyok a kompetens személy, ezt nem tudom sajnos megmondani. Valamikor az 1400-as években a rend éppen a török hódítás miatt, ami a középkort végigkísérte, a rend a török hódítás kapcsán vívott csaták miatt többször kényszerült arra, hogy a székhelyét áthelyezze. Volt, ahonnan menekülnie kellett, volt, ahol aztán új területen állapodott meg. Volt egy 3-4 század, lehet, hogy kevesebb, mint 4 század a történetében, amikor Málta szigetén volt a főhadiszállásuk, ott összpontosult, és ott végezték a feladataikat. Aztán utána a Napóleonnak, mikor átadták a szigetet, tovább kellett menni, Oroszországban menekültek, ott szétszakadt a rend különböző szervezetekre, aztán utána Rómába mentek, és hát a mai napig Rómában van a rendnek a központja. De hát közben fantasztikus dolgokat végeznek szerte a világon, de ebben nekünk nagyon kevés részünk van, és inkább kívülről látjuk mi is. De például a szuverén máltai lovagrend tartja fenn palesztin területen az egyetlen szülészetet, tehát a betlehemi születéskórháza, a szuverén máltai lovagrendnek az intézménye, és palesztin fennhatóságú területeken ez az egyetlen olyan kórház, ahol az ottani édesanyák kórházi körülmények között hozhatják világra a gyermeküket, és csecsemőosztály van, és inkubátorok vannak, és felkészült orvosgárda áll rendelkezésre. Az egész palesztin területen nincs másik ilyen intézmény, tehát aki biztonságos körülmények között, vagy nem otthon szeretné világra hozni a gyermekét, ezt az egy kórházat tudja választani, amit a szuverén máltai lovagrend tart fenn nagyon hosszú ideje.
0: Ez minden esetre nagyon érdekes gondolat volt, hogy nagyon gazdag arab államoknak erre nincsen pénzük, és a máltai lovagrend tartja ezt karban, hogy úgy mondjam, ezt a kérdéskört. Mi az, amit még lehet tudni a hallgatóknak, a lovagrendnek a tevékenységéről, hogyha jól emlékszem, azt mondtad, hogy egy ország nélküli országról beszélünk.
1: Egy terület nélküli ország, igen. 80 ezer tagja van világszerte a szuverén máltai lovagrendnek. Jellemzően az egészségügyi tevékenysége az, aminek kapcsán behálózza a világot, illetve humanitárius segítséget nyújt katasztrófák helyszínein. Emlékezhetünk, most már sok évvel ezelőtt volt Haiti szigetén hatalmas földrengés, ami a világsajtót bejárta, és óriási nemzetközi segítség jelent ott meg. Aztán a segítség néhány hónap után tovább állt, és ahogy újabb katasztrófák történtek, máshova helyezték át a tevékenységet a segítő szervezetek. A szuverén máltai lovagrend viszont azóta is ott tevékenykedik, mert azt az alapelvet vallja, hogy mindaddig, amíg a munkájára szükség van, addig ő nem fog levonulni helyszínről, és igazából ezt a szellemiséget viszi tovább a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat is, tehát hogy a működésünket nem annyira az aktualitások szerint határozzuk meg, nyilván nem tudunk tőlük függetlenedni, de a rászoruló embereknek a szükségleteiből kiindulva próbáljuk megszervezni mi is a munkánkat, és ez pedig a szuverén máltai lovagrendnek az értékeiből következő hozzáállás.
0: Akkor tulajdonképpen a máltai lovagrendnek Máltához olyan túl nagy köze nincsen?
1: Hát egy 300 valamhány évig működtek ott, aztán onnan tovább kellett menniük, igen.
0: És akkor jelenleg a Vatikánban van, tehát akkor a máltai sziget, máltai lovagrend, az kicsit más. Lehet-e tudni valamit még a bárhol valamilyen katasztrófa helyzet történik, bekapcsoljuk a rádió, tévét, mit látunk a máltai lovagrendnek a csillagját, és a lovagrenddel tulajdonképpen azonnal ott van segíteni kutyával, szállítmányokkal, gabonával, élelmiszerrel, kötszerrel. Mitől ilyen hatékony?
1: Hát az egy hatalmas nagy szervezet, ugye rengeteg önkéntes orvosa van, logisztikai központja, és hát gyakorlatilag a világ 120 országában tevékenykedik. Nyilván kell hozzá, hogy a szervezettsége, kell hozzá a felkészültsége, és kell hozzá ez a sok száz éves múlta, amiből különféle tudások, tapasztalatok átörökítődnek.
0: Magyarországon tulajdonképpen mióta van szeretett szolgálat, illetve a Kádár rendszert megelőzőleg volt-e jelen a lovagrend, illetve a szeretett szolgálat Magyarországon?
1: A lovagrend jelen volt. A lovagrend az 1920-as években már aktív volt Magyarországon, sőt, sokkal régebben, középkorban is voltak máltai lovagok, de aztán megszűnt a tagság, hát kihaltak azok a személyek, akik a szuverén máltai... Egy történelmi személyt tudok most fejből említeni, II. András királyunk a szuverén máltai lovagrend támogatójaként kapott tagságot. Itt a központunknak a falában is egy kép kitéve róla, amikor őt máltai lovaggá avatják, és a máltai palástot megkapja a lovagrend képviselőitől. A középkorban volt több, a máltai lovagrendhez tartozó több nemes ember élt Magyarországon. Azután, amikor ők elhunytak, a történelem viharai úgy hozták, hogy hosszú időn keresztül Magyarország kimaradt a szuverén máltai lovagrend működéséből. és az 1920-as években alakult meg a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, a Szuverén Máltai Lovagrendnek a magyarországi szervezete, ami egészen az 50-es évekig, az 50-es évek elejéig működött Magyarországon. Akkor ennek a rendnek a tagjai jellemzően korábbi főnemesi családoknak a leszármazottai voltak, nagyon erős katolikus kötődéssel, és a szocializmusban ők üldöztetést szenvedtek, úgyhogy a Máltai Lovagrend a magyar tagjai az 50-es évek elején legkésőbb, de nagyon sokan már a II. Világháború végén emigrációba vonultak. A magyar máltai lovagok egy része Észak-Amerikában élt, egy másik része Franciaországban, illetve Németországban, és hát Rómában is voltak, tehát több országban szétszóródtak, de a szervezeti keretek között ezeken a helyeken működtek, és csak a rendszerváltás után tértek haza Magyarországra, és azóta van újra itt a legális tevékenységük. A Máltai Szeretetszolgálat pedig ugye Kozma Imre atyának a hittanos tanítványaiból nőtte ki magát, a 80-as években a Zúrigeti Plébánia templom környékén szerveződött hittanos csoport végzett egyre több segítő feladatot, istentiszteletekre vittek mozgássérült, vagy hát helynemedinkóros, majdnem mozgásképtelen embereket, rengeteg időt töltöttek velük, kórházaknak hoztak be adományokat, feltérképezték a környéken élő szegény embereket, ellátták őket adományokkal, gondoskodtak a szükségleteikről, Erdélybe jártak át, ahol akkor abban az időben nagy volt még az ínség, gyógyszereket, amik ott nem voltak hozzáférhetők, vittek át hátizsákkal, szentírást vittek az erdélyi magyaroknak, akik ott nem tudtak az ottani szocializmusban ehhez hozzáférni, és egyre kiterjedtebb tevékenységet folytattak, és a 80-as évek végére, amikor már több mint 100 kamionnyi segélyt hoztak be például Németországból, akkor eljött az a pillanat, hogy valamilyen módon ennek a laza csoportosulásnak, a Kozma Imre atya hittanos tanítványaiból álló csapatnak valamilyen szervezeti kereteket kellett adni, hogy a működésüknek ez már ne legyen gátja, és németországi kapcsolatokon keresztül az ottani Szuverén Máltai Lovagrendnek a németországi tagjain keresztül jött az a lehetőség, hogy a Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezeteként jöhessen létre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. És Kozma Imre atyának van egy ilyen története erről, hogy azért lett ez a neve, mert az első javaslat az volt, hogy legyen a szervezetnek a neve Magyar Máltai Segélyszolgálat, de ő azt mondta, hogy a segélyek elfogyhatnak, de az emberekre irányuló jó szándék, a segíteni akarás az soha, és azért nem segélyszervezet lett a neve, hanem szeretetszolgálat. Így lett Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ugye 1989 előtt Magyarországon nem volt lehetőség civil szervezeteket alapítani. 1989. február 4-én 39 alapító tag létrehozta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet, és 6 nappal később 10-es sorszámmal jegyezte be a Fővárosi Bíróság a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. Ennek az a jelentősége, hogy napjainkban 43 ezer civil szervezet gyűjt például az adó 1%-os felajánlásokat. Hát ebben a körben, amikor ilyen sok civil szervezetről beszélünk, akkor elég jól hangzik, ha egy szervezet azt tudja magáról mondani, hogy az ő nyilvántartási száma a 10-es. Tehát, hogy tényleg a legelején, a legelső pillanatokban jött létre.
0: Egészen fantasztikus dolgokat osztott meg a kedves rádió hallgatókkal. Egy kérdésem lenne a lovagrenddel kapcsolatban. Persze a szeretetszolgálat most a fő téma, de nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, hogy ki lehet máltai lovag. Nem kell az egészet elmondani, csak pár mondatban, hogyha ismertetni a kedves hallgatókkal, hiszen ez akkor egy másik műsornak lenne a feladata ismertetni. Igen. Én feltételezem, hogy könyvtárnyi anyaggal foglalkozik a szeretetszolgálat, illetve a Máltai Lovagrendnek a királyi megnétével. Jól emlékszem, azt mondta, hogy 17. század óta?
1: Nem, nem, az 1200-as években voltak először Magyarországon, és 1900, de aztán a középkor végé után eltűntek, volt egy több száz éves hiány Magyarországon, vagy több száz éves lyuk a magyarországi történetükben. Az 1920-as években alakultak meg, azóta vannak jelen újra. Csak a 50-es évek legelején emigrációba kényszerült gyakorlatilag a lovagrend összes tagja. Mindannyian elhagyták az országot, és Magyarországon nem működtek a szocializmus alatt, hanem a rendszerváltás után 1992-ben tértek haza, akkor már megvolt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, és ők érkeztek később. De hát a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, én mondtam, hogy egy óriási szervezet, a mindennapi munkánkban főállású dolgozók és önkéntesek egy 7-8 ezer embernél

0: hitvédelme és a szegények szolgálata. Ez a világon minden máltai szervezetnek ez a jelmondata, és gyakorlatilag a Magyarországon a lovagok laikus szerzetes rend tagjaiként működnek, engedelmességi fogadalmat kell tenniük az előjáróiknak, gyakorlatilag mint nem egyházi stát, tehát nem akarok itt eltévedni, olyan egyházi vizekre vezni, amikben én sem vagyok teljesen otthon, nekünk más a szerepünk. Azt tudom, hogy a lovagrendnek a tagjait hosszadalmas felvételi eljárás során után avatják fel, nagyon kemény szűrés van, nagyon kevesen mennek át, viszont miután valaki máltai lovag lett, akkor gyakorlatilag az egész életét át kell, hogy hassa, mindaz a kötelezettség és mindaz az életforma, ami ebből ezzel együtt jár.
1: Egészen fantasztikus. Jó, akkor a máltai lovagrend az...
0: De megtalálhatók ők is, elérhetők, a Fortuna utcában van a székhelyük. MMLS, tehát Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, mmls.hu a weblapjuk, van rajta telefonszám, e-mail cím, megtalálhatók, ha valaki. Fönt van a történetük, fönt van a magyarországi történetük a weblapon, fönt van egy ismertető a tevékenységeikről, elég sok írásos anyaguk is van a működésükről, úgyhogy ha valakit ez bővenben érdekel, akkor a hivatalos weblapjukon is tájékozódhat, illetve kapcsolatban is léphet.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében, és akkor menjünk tovább ezen a témakörön, amiért idejöttem. Hogyan lehet támogatni a Máltai Szeretett Szolgálatot, mivel és kinél?
0: Nagyon sokféle módja van. Minden máltai intézmény és minden máltai csoport elfogad adományokat. Az alapműködésünk ugye a hagyományos karitatív tevékenység, az ugye az adományoknak a gyűjtéséből és az adományoknak a továbbadásából áll. Az önkéntes csoportjaink végzik jellemzően ma már ezt a munkát. Idősebb és viszonylag fiatal önkénteseink vannak jellemzően. A 40-es, 50-es korosztály valahogyan kevésbé reprezentatív, vagy kevésbé képviselteti magát ebben a tevékenységben. Nyugdíjas korú önkénteseinkből van nagyon sok, illetve 10-es, de inkább a 20-as éveiben járó fiatalokból vannak megint többen, és a kettő között ilyen generációs, hát szakadéknak nem mondanám, mert vannak onnan is önkénteseink, de alacsonyabb számban. Valahogy ez így alakult, az okát mi sem tudjuk. Annak örülünk, hogy a fiatalok most megint jönnek. Ők gyűjtik az adományokat, és ők osztják a rászoruló embereknek. Vannak a nagyon modern eszközeink az adományoknak a fogadására, lehet bennünket online támogatni. Az adományos.hu weboldalon rengeteg, több tucatnyi programunk van, amihez támogatást, finanszírozást kérünk, és gyakorlatilag ott a programmal megismerkedve, ha talál benne valaki olyasmit, amit szeretne támogatni, ott két kattintással, tetszőleges összeggel az adott programot támogathatja, indíthat azonnal online átutalást, akár bankkártyáról, akár folyószámláról, nem kell hozzá sehova sem menni, vagy semmilyen más tenni. Van a webben árusító áruházak közül szintén tucatnál többel van együttműködésünk, ez pedig a digitális borravalóra ad lehetőséget, hogyha valaki vásárol, és jellemzően ugye az árucikkeknek, a neten megrendelt árucikkeknek az ára az ugye nem kerek szám, hanem mit tudom én, 862 forintra végződik. Aki benne van, ennek kerekíts fel, ennek a programunknak a neve, és az együttműködő partner szervezeteinknek a honlapján, ahol megrendelik a termékeket, mondjuk ilyen esetben megjelenik az a kérdés, hogy szeretné-e a fizetendő összeget a következő százashoz vagy ezreshez kerekíteni, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egy bizonyos programját támogassa. És tehát valaki például mondjuk fizet 5672 forintot, akkor van lehetőség, hogy 5700 forintot fizessen, vagy akár az is, hogy 6000 forintot fizessen, és a különbözetet az adott kereskedő cég átutalja a Máltai Szeretett Szolgálatnak a számlájára. Ez egy kicsit ugye az, amikor az ember a büfében, vagy valahol fizet, és akkor mondják neki, hogy 856 forint, és azt mondja, 900-ból kérek vissza. Csak itt ugye nem a kereskedő kapja a borravalót, hanem a Máltai Szeretett Szolgálat. És hát sorolhatnám még hosszasan,

0: mert rengeteg útja, módja van annak, hogy ezt a szervezetet támogatni lehessen, de hát rengeteg dologra fordítjuk is a befolyt adományokat.
1: Önkéntes segítő, ki lehet önkéntes segítő?
0: Az mindenki. Nagy örömmel fogadjuk az önkéntes felajánlásokat, tehát azokat az embereket, akik az idejüket, az energiájukat vagy a tudásukat ajánlják fel, hogy hasznosítanák valamilyen máltai feladatnak az elvégzésében. Amikor nagy katasztrófák, vagy hát humanitárius katasztrófák, vagy természeti katasztrófák bekövetkeznek, akkor rengeteg ember gondol a máltai szeretetszolgálatra. Nagyon örülünk, de ugyanakkor elég komoly feladat elé is állít minket, hogy értelmes feladattal lássuk el a hozzánk fordulókat. A 2022. február 24-én tört ki az ukrajnai háború. A harmadik, negyedik napon már annyi felajánlás érkezett, és nem csak szállás, vagy pénzadomány, vagy pedig valamiféle használati tárgyat ajánlottak az emberek, hanem azt is kérdezték, hogy hova jöhetnek segíteni, mit tudnának ők személyesen csinálni. Úgyhogy egy héttel a háború kitörése után már 8 munkatársunk volt beállítva arra, hogy a felajánlásokat, az e-maileket és a telefonhívásokat fogadja, és 24 órán belül megválaszoljon mindent. És aztán fölment ez a szám 12-re, tehát itt az országos központban 12 embernek volt az a feladata, hogy az önkéntesek és a támogatóknak a felajánlásaira megválaszolja, hogy mit kérünk, mit tudunk elfogadni, mit nem tudunk az adott pillanatban hasznosítani, mi az, amiért később jelentkezünk. Ez 12 embernek adott heteken keresztül munkát a háború kitörése után, annyian akartak jönni hozzánk segíteni. Külön önkéntes tájékoztatót kellett csinálnunk 2013-ban a Dunai árvíz kapcsán, amikor számos települést elöntött a Duna, és itt ezt az épületet is ki kellett üríteni, ahol most beszélgetünk, ez ugye a Bemrak parton található, és itt is a pincénket elöntötte a víz, és a bejárati ajtót itt a rakparton homokzsákokkal kellett eltorlaszolni, de a földszintre is befolyt még a víz, ki kellett kapcsolni az áramot, és itt az első emeleten működő idős otthon, tehát nem csak az országos központ irodáit, hanem az első emeleten van egy 78 férőhelyes idős otthonunk, a földszinten pedig hajléktalan emberek egészségügyi ellátása zajlik. Őket is ki kellett innen költöztetni arra az időszakra. De amikor, tehát ez az áradás, amikor vonult le, akkor annyi önkéntes jelentkezett, hogy jönnének az árvíz kapcsán segíteni, hogy külön tájékoztató kiadványt kellett csinálnunk egy délután arra, hogy akinek a segítségét el tudtuk fogadni, és be tudtuk őt osztani, szendvicset kenni, ugye a katonák dolgoztak a gátakon, a máltai szeretetszolgálatnak egy jellemző tevékenysége volt, hogy 20-nál több szakaszon, ahol árvíz elleni védekezés volt, forró teát, kávét, szendvicset, amikor sütött a nap, akkor napvédőkrémet, amikor zuhogott az eső, akkor esőkabátot, vigyen a gátakra kivezényelt katonáknak és rendőröknek. És például ebbe vontunk be nagyon sok önkéntest, de hogy mit jelent az, hogy ők a máltai szeretetszolgálat képviseletében lesznek ott jelen, arra egy ilyen nagyon rövid eligazítót kellett csinálnunk, és ezt mindenkivel ugye el kell elolvastattuk, mielőtt kapott egy máltai mellényt, vagy egy máltai kitűzőt a ruhájára, hogy a máltai szeretetszolgálat képviseletében mit tehet és mit nem tehet, tehát hogy milyen felelősséggel jár az, hogyha kiteszi magára a 8 ágú kereszti elvényt. Úgyhogy, tehát ilyen katasztrófák idején rengetegen jönnek, békeidőben pedig jóval kevesebben, de folyamatosan jelentkeznek nálunk.
1: Az előbb említetted két dologra kérdeznék rá, az egyik a 70 vagy 78 fős idős ellátta otthon itt a Bemrak Park, 28-ban, illetve a hajléktalan szállásnál. Ki lehet a tagja az idősek otthonának? Hogyan lehet ide bejutni?
0: Hát ugyanúgy, mint bármelyik más idős otthonban, hosszas várólista van, tehát a máltai szeretetszolgálatnak 45 bentlakásos intézménye van, ezek jellemző, a hajléktalan ellátást külön kezeljük, tehát ezek, ahol állandóan bent élnek az emberek, ezek idős otthonok és fogyatékos otthonok, és ezekben az intézményekben több mint 3000 bentlakó van. Mindenhol megvannak az intézménynek a saját felvételi szabályok, formájai. Ugye jönnek a hozzátartozók, hogy hoznák a rokonukat, vagy az idős embert, vagy a fogyatékos embert, hogy vegyük be bentlakásos gondozásba. Amikor erre lehetőség van és üresedik férőhely, akkor be tud kerülni a sorban következő ember, de ez nem csak a máltai sajátosság, hanem az ilyen bentlakásos intézmények az ország egészen ugye teljes kihasználtsággal működnek, és a legtöbb helyen várólista van, ez alól mi sem vagyunk kivételek.
1: A hajléktalan szálló, az hogy néz ki?
0: Egészen pontosan 64 hajléktalan ellátó intézménye van a máltai szeretetszolgálatnak. Nem tudom most felsorolni az összes várost, ahol működik, de a nagyvárosokban jellemzően jelen vagyunk. És többféle szállásunk van. A tipikus hajléktalan szál, amit fapadosnak nevez a köznyelv, ez az éjjeli menedékhely, a hivatalos megnevezése, ez az a szállás, ahol esténként, vagy amikor megy le a nap, bárki oda mehet, szállást kérhet, és akkor egyetlen éjszakára kap egy ágyat, egy szekrényt, zuhanyzási lehetőséget, vacsorát, és reggel ez az éjjeli menedékhely bezár, és el kell hagyni a szállást, akkor ott ugye, de nincs felvételi követelmény, nem kell, tehát egyszerűen valaki oda megy, elhelyezik őt, de hát ugye nem tudja megválasztani, hogy kikkel alszik egy légtérbe, hány szobatársa van, stb. Reggel pedig elhagyja, ez a legalacsonyabb szintű ellátási formája a hajléktalan ellátásnak, és amikor pedig kimennek a hajléktalan emberek, akkor ugye felmossák, takarítják, feltöltenítik az intézményt, és utána másnap este jönnek megint az emberek, érkezési sorrendben foglalnak helyet, nem feltétlenül ugyanazon az ágyon alszanak, mint előző nap, de ezt bárki igénybe veheti. És akkor van egymás után több, ennél magasabb szintű ellátást nyújtó szállásunk, van, ahol térítési díjat kell fizetni, viszont két ágyas, három ágyas szobákban vannak, esetleg saját WC-t, saját fürdőt használnak, vagy van konyha, ahol saját maguknak főzhetnek. Tehát egyre több, amik ugye a hajléktalan embereknek a rehabilitációjához kapcsolódnak, akik dolgoznak, akik szeretnének visszakapaszkodni, akik partnerek abban, hogy kilépjenek a hajléktalanságból azoknak az embereknek. Ezt így összesen mindent beszámítva van 64 intézményünk, amik hát a hajléktalanság különböző mélységeibe süllyedt embereknek nyújtanak segítséget, vagy a túléléshez, vagy a társadalomba való visszakapaszkodáshoz.
1: Következő kérdésem a máltai lovagrendnek a jelképéről, a máltai keresztről, hogyha pár mondatot mondaná a hallgatóknak.
0: A piros alapon fehér nyolcágú kereszt egy pajzs formába foglalva, ezt így kell elképzelni, ezt a jelményt. Nagyon sok helyen találkozhatunk vele. Gyakorlatilag ez a máltai keresztnek is szokták mondani egyébként, és egyébként Málta szigetén is az ország jelképe, az ország zászlajában ugyanez a piros alapon fehér nyolcágú kereszt tűnik fel. De a szuverén máltai lovagrendnek is ez a jelképe, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is, mint máltai szervezetnek ez a jelképe. A kereszt a szervezetnek a katolikus eredetére vonatkozik, a nyolcágúsága pedig az evangéliumi nyolc boldogságot jelképezi. Egy időben ezt próbáltuk leképezni azzal, hogy a Máltai Szeretetszolgálat nyolc különböző tevékenységet jelölt meg, mint prioritást, vagy mint nagyon fontos ellátási területet, de az élet úgy hozta, hogy ennek a nyolcnak most már a sokszorosáról beszélhetünk, úgyhogy nem erőszakoljuk bele, tehát nem csak nyolcféle dolgot csinál Magyarországon a Máltai Szeretetszolgálat, hanem sokkal többet. De maga a jelkép az pedig azt mutatja, hogy itt egy 900 éves múlthoz tartozó, közös gyökerekkel rendelkező segítő szervezethez tartozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, és ez a nyolcágú kereszt igazából a hitvédelmét és a szegények szolgálatát jellemzi. Hát a karitatív szervezet mindennapjaiban a szegények szolgálata az, ami a kívülállók számára ebből megfogható és kézenfogható, de a hitvédelme ugyancsak a küldetésünknek a része, csak azzal a kívülállók kevésbé gyakran találkoznak.
1: Kitüntetések létezik olyan, hogy Máltai kereszt, vagy Máltai lovagrend valamilyen tevékenységért valakit kitüntet, vagy valamilyen csoportot?
0: Igen, a szuverén Máltai lovagrendnek van több kitüntetése, amit adnak különféle, tehát mind az állami kitüntetéseknél megvannak a fokozatok, van alacsonyabb, van magasabb, többféle van. Önkéntesek, segítők, vagy a segélyszervezetek dolgozóinak az elismerésére van Magyarországon is az Apor Vilmos emlékére, aztán vannak magasabb kitüntetés, minél magasabb a kitüntetés, ugye annál kevesebben kapják meg. Tehát a szuverén Máltai lovagrendnek évszázadok óta megvannak ezek a kitüntetései. Nincs belőle olyan sok, de hát van több fokozata. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is megvan most már talán 5 éve az Ambrózia díja. Ez pedig a szociális területen mások számára példamutató munkát végző kollégáknak az elismerésére alapította a Máltai Szeretetszolgálat. Egy magyarországi apácáról, Ambrózia nővéről kapta a nevét a díj, aki tényleg példamutató életet élt. A szocializmusban újpesti rendelőintézet főnővéreként dolgozott, és a Máltai Szeretetszolgálat egyik intézményében hunyt el. Kapott pápai elismerést, kapott miniszterelnöki kitüntetést, tényleg mindenhol elismerték az ő munkásságát és tevékenységét, mi is hálával gondolunk rá, és az ő nevét viseli a Ambrózia díj, amit évente megközelítőleg 18-20 olyan máltai dolgozó vehet át, akik a rászoruló emberekért végzett szolgálatukban nagyon magas színvonalon dolgoznak, és amit csinálnak, az példaként állítható mindenki más elé, aki segíteni szeretne. Úgyhogy most már nekünk is van saját kitüntetésünk, nem csak a lovagrendnek.
1: Műsoridőnk lassan lejár, de azért, ha van még egy-két kérdésre idő, olyan, hogy nyílt nap, most mire gondolok, nem egy ilyen klubszerű megjelenésre a szeretetszolgálatnak, hanem valami olyan összejövetel talán, ahol a szimpatizások tudnak egymással találkozni, és át tudják adni egymásnak a tapasztalatot, a segítők és a leendő szimpatizások, a mostani szimpatizások és a régi dolgozók között, tehát egy ilyen kötetlen, független beszélgetési lehetőség, vagy fórum. Van-e erre valami?
0: Hát ugye, ha mindent beleszámítunk, a 340 máltai intézményt és a 120 önkéntes csoportot, meg még ugye itt a központi intézményeinket, a regionális központokat, meg az országos központokat, ennyi helyre nem lehet ilyen alkalmakat szervezni. Egyébként néha van, tehát a Miklós utcai hajléktalan ellátó központunk március közepén tart egy nyílt napot. Ez egy éjjeli menedékhely, nappali menedék, és vagy nappali melegedő, illetve az utcai gondozószolgálatnak a központja. Ezt az intézményt például működés közben meg lehet majd tekinteni, most március közepén a honlapunkon megtalálhatók a részletek, de nem ez a jellemző, hanem sokkal inkább az, hogy a középiskolai szolgálatukra jelentkező gyermekek, ugye vagy hát fiatalok inkább, ugye érettségit azt tehet, aki 50 órás szolgálatot végez a középiskolai évei alatt. Több száz középiskolával van együttműködési megállapodása a Máltai Szeretetszolgálatnak, és a hozzánk jelentkező, az 50 órás kötelező szolgálatra érkező fiatalokat több intézményünk fogadja. Ők hát ugye ezt az 50 órát eltöltik az éveik alatt, úgyhogy ők rengeteget látnak a Máltai Szeretetszolgálat mindennapos működéséből. És egyébként pedig hát a nyílt napokat tényleg így nem szoktunk hirdetni, de mindegyik szervezet nyitott az önkénteseknek a fogadására. Tehát akármelyik településen, ahol a Máltai Szeretetszolgálat jelen van, ott be lehet kopogtatni az ajtón, ha valaki szeretne tevékenyen részt venni, vagy bekapcsolódni ebbe a munkába. És hát a megismerésre, hát azt kell, hogy mondjam, igazából a felnőttek számára menet közben van lehetőség, meg hát a médián keresztül gyakorlatilag. Tehát bemutatkozó nyílt napokat nem szoktunk tartani. Egy-egy intézményünk a környéken élők számára szokta. Tehát a Gödi fogyatékos otthonunkból például családi házas környezetbe költöztek ki fogyatékos emberek, ott ők mondjuk az intézmény szervezett bemutatkozó alkalmat a szomszédoknak, tehát az utcában élő embereknek, Hogy tudják, hogy mégis milyen fogyatékos emberek fognak a szomszédjukba költözni, mire kell számítani, nem kell tőlük megijedni, furcsán néznek ki, de alapvetően kedvesen, de fölhívták érzékenyítésnek mondjuk talán, hogy ne ijedjenek majd meg az odaérkező fogyatékos emberektől, de úgy általában nyílt napokat nem szoktunk tartani. Viszont minden segítő szándékú ember előtt nyitva áll az összes máltai intézménynek és önkéntes csoportnak a kapuja.
1: A sajtó, rádió, televízió, ez a három, a Vatikánnak van a saját rádió adása, és ebben milyen szinten tud szerepet játszani a szeretetszolgálat? Ez a három kérdés, tehát a sajtóban való megjelenés, a rádió, illetve a televízió. Korlátozódik a hírszolgáltatókra, tehát a TV híradóra, meg a híradókra, vagy ezek
0: hát kívül? Nem, próbálunk a modern megjelenési lehetőségekkel is élni. A sajtót rendszeres időnként tájékoztatjuk a fejleményekről, vagy aktuális kérdéseinkről. Ugye ennek a beszélgetésünknek is az az apropója, hogy küldtünk egy e-mailt, egy beszámolót, és ha érdeklődés van, akkor örömmel állunk rendelkezésre, és mesélünk a részletekről. Ez a rádióra, tévére egyaránt igaz, de megtalálható máltai szeretetszolgálat közösségi médián is. A városi szervezeteinknek is van saját Facebook oldala, van, ahol a TikTok videókat készítenek, van, ahol a képmegosztó alkalmazásokat használják, tehát a máltai szeretetszolgálatnak a helyi szervezetei, de az országos szervezet is a közösségi médiában is jelen van. A központi Facebook oldalunknak 43 ezres követői tábora van. Szeretném, ha kicsit több lenne, de nem vagyunk telhetetlenek. Az is úgy gondolom, hogy főleg, hogy nem annyira vagyunk aktívak, vagy nem az a célunk, hogy minél több lájkot kapjunk, vagy minél több követőt szerezzünk, hanem egyszerűen csak aki kíváncsi rá, hogy mit csinálunk. Facebookon minden nap osztunk meg, tehát nincs olyan nap, hogy legalább egy új valamiféle információ, fénykép, videó, valamilyen fontos közlésünk ne jelenne meg ott, úgyhogy aki kíváncsi a működésünkre, ott napi szinten tényleg értesülhet újdonságokról. Készítünk podcast felvételeket, elsősorban a máltai küldetéshez kapcsolódó, mit jelent ez a gyakorlatban, hogy a tagságunk, a nálunk dolgozó emberek hogyan élik meg azt, hogy az ő hivatásuk az, hogy más embereken segítenek, ez kinek hogyan fordult ebbe az irányba az élete, és milyen élményeket hozott ez az ő számára. Erről van egy ilyen az interneten hallgatható beszélgetős műsorunk, ez a Máltai Podcast, és hát körülbelül vannak kiadványaink, amiket rendszeresen megjelentetünk.
1: Egészen fantasztikus. Utolsó kérdésem, szabadidő, felhasználás eltöltéssel kapcsolatosan?
0: Hát akik önkéntesként működnek a máltai, vagy önkéntesként vesznek részt a máltai szeretetszolgált munkájukban, ők ugye jellemzően a szabadidejüket áldozzák arra, hogy valamilyen módon segítsenek másoknak. A máltai szeretetszolgálatnak a tényleg az ország egyik legnagyobb karitatív szervezetévé nőtte ki magát az elmúlt években. És a főállású máltai munkatársak számára elég nagy munkaterhet jelentett. Önmagában a növekedés, hogy a feladatok folyamatosan bővülnek, az elég nagy terhelést jelent. ha egy kicsit szabad azt mondani, hogy valamilyen szinten professzionalizálódik is a szervezet, így csúnya szóval mondva, abban azt jelenti, hogy ez részben azt jelenti, hogy egyre több szakmai feladatot lát el, egyre nagyobb felkészültséget igénylő feladatunk van, de jelenti azt is, hogy a működés feltételéhez hozzátartozik az, hogy a országos központ vezetése figyelmet fordít arra, hogy mindenkinek legyen lehetőség pihenni, regenerálódni is. Tehát például mondjuk amikor kitört az ukrajnai háború, akkor az ügyvezető alelnök deklaráltan azt mondta, hogy akik az operatív munkában részt vesznek, azokat a második héten hazaküldte, hogy pihenjék ki magam, mert azt mondta, hogy úgy nem lehet úgy érdemben segíteni, hogyha itt véreves szemekkel kialvatlan emberek kóvályognak a folyosón, mert előbb-utóbb elfogynak az energiák, és hosszú távon szükség van arra, amit csinálunk. Úgyhogy hát nem annyira központi kérdés, de ez is bekerült a szempontok közé, hogy az elvégzendő munkának a folyamatosságára is igyelni kell, hogy az pedig ne szakadjon meg.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, műsoridőnk lejárt. Arra kérjük Romhányi Tamás urat, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét, hogy azzal a jelmondattal búcsúzzon el a hallgatóknak, amit Jeruzsálemben megfogalmazott a Máltai Szeretett Szolgálat.
0: Hát ez a latinul úgy hangzik, hogy tuitio fideiet obsecum pauperum, ugye magyarul azt mondjuk rá, hogy a hit védelme és a szegények szolgálata. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönjük a megtisztelő figyelmüket.
1: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, Isten áldja Önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A jó Isten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Több táboros rendezvény fejeződik be ma, vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok, a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között szerdától ma vasárnapig tart, az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9-e és 12-e között rendezte meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. Tehát ma zárul le ez is. Szívhangok. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetésekben. Élet, öröm és lelki muníció a Balaton partján. A Zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten hirdetett ígét Steinbach József református püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke július 6-án hétfőn. Az egyházi iskolák turnusának nyitó alkalmán több ezer fiatal gyűlt össze a Balatonparti gyepen, hogy a közös dicsőítés mellett útra való lelki üzenettel kezdjék meg a táborozást. Az Erzsébet táborok életében már hosszú évekre visszanyúló tradíció, hogy a turnusok kezdetén a történelmi egyházak vezetői közös ökumenikus istentiszteleten köszöntik a gyermekeket. Steinbach József elmondása szerint zsinati elnöki szolgálata óta rendszeresen kap meghívást ezekre az alkalmakra, amelyeket a katolikus egyház képviselőivel közösen vezetnek. A hétfő délutáni alkalmat a Szent Efrém férfikar zenei szolgálata vezette fel, amely finoman hangolta rá a több ezer elsőtől 8. osztályig tanuló diákot az áhítatra. Titkos ügynök tábor. Légy te is, Isten küldötte. Titkos ügynök tábor, légy te is, Isten küldötte, címmel és tartalommal hirdette meg idén gyülekezeti nyári napközis táborát a Tiszáninneni Református Egyházkerület a 6-tól 12 éves korosztályoknak, amit június 29-e és július 3-a között tartottak meg. 51 gyermek jelentkezett, végül 49 jelent meg a hétfői napon. A vasárnapi iskolai szövetség kidolgozott anyagát használták fel és valósították meg az 5 nap során, hétfőtől péntekig. Az anyag elsősorban a szavak nélküli könyvre volt felépítve. Minden napnak volt egy saját színe, a szavak nélküli könyv színeinek megfelelően. Hétfő arany, citromsárga, kedd fekete, sötét, szerda piros, csütörtök fehér, péntek zöld. Táboruk célja minden évben ugyanaz, az evangélium hirdetése. Jézus Krisztus bemutatása és megismertetése a kicsik között. Gyülekezetük éves missziói tervének része ez a tábor már évek óta. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik nyomon követik ezt a sorozatot, tudatában vannak annak, hogy hetek óta újra és újra olyan nem az evangéliumokban, nem az apostolok cselekedeteiben előforduló nehéz esetet keresünk, amit indokolt, hogy minnyájan Isten jelenlétében végig gondoljunk. A mai is ilyen lesz, a Kolossei levél 4. fejezetéből fogok olvasni, a 4. fejezet 7. versétől néhány verszakot. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükhikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és megvigasztalja szíveteket. Velem egy Onézimus is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veletek, ami itt történik. Ha az Úr akarja és élünk, nem sokára majd Tükhikosz személyére külön visszatérünk. Nem ő az, akit elsősorban most oda szeretnék hozni kedves hallgatóim elé, hanem a kolossei gyülekezetnek egy rendkívül nehéz, rendkívül nagysúlyú esetét. Mert hogy ez a Tükhikosz, amikor Rómából elindul, és magával viszi Onézimuszt, nem csak Pál apostol levelét viszi magával, hanem a Filemonhoz írt levélként ismert levelet is, és ezzel a gyülekezetet is, és Filemont is, illetve kedves feleségét is egy rendkívül nehéz helyzetbe hozza. Természetesen ez nagyon rosszul hangzik, hogy Pál apostol valakit nehéz helyzetbe hoz, de hát nem csak Pál apostollal fordulhat ez elő, hanem minnyájunkkal előfordulhat, aki az adott társadalomban, egy adott élethelyzetben valami olyan döntésre kényszerül, ami a közerkölcs, a közgondolkozás úgy általában a köz szempontjából nem teljesen elfogadott, nem teljesen kívánatos, vagy egyenesen elképesztő, barátságtalan, vagy meggondolatlan lépés. Mert hogy mit is mond Pál? Az, hogy Tükhikosz viszi magával Onézimuszt, aki egyébként hű, szeretett testvér, és közülük való. Igen ám, de ez a közülük valóság mindjárt más színezetet fog nyerni, hogyha a Filemonhoz írt levelet elolvassuk. Tessék csak figyelni, mit ír itt a 4. verstől Pál apostol. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimuszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem, Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem, és köszönt téged, Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban. Márk, Arisztarchosz, Démász és Lukács az én munkatársaim, az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ez egy nagyon kedves levél, egészen addig, amíg az ember nem kezd azon gondolkozni, hogy és hogy élhette át ezt a címzett? Valaki erre azt mondhatja, hát hogy élhette volna át? Hát hívő ember, hát keresztény ember, hát magától értetődik ez az egész, nem? Szeretném elmondani, hogy Kolosséban Filemon nemesi származású emberként egy komoly háznak a feje. Mint ahogy minden nemes ember számos szolgával, illetve rabszolgával kellett, hogy rendelkezzen, és egészen biztosan abban a városban, Kolosséban beletartozott azok közé, az emberek közé, akit ugye a félváros ismert, lehet, hogy úgy kellett volna mondanom, hogy az egész város ismert. Egyszer azt mondta valaki, a rang kötelez. A rang, a cím, a pozíció általában bizonyos viselkedési sémákat, bizonyos viselkedési struktúrákat tételez föl, és nem véletlen, hogy valaki azt mondta egy magas állami beosztásban levő ember nem olyan régen nekem, hogy olyan jó nektek, én ugyan hiába vagyok hívő, az én pozíciómban nem engedhetem meg magamnak, hogy én Jézusról beszéljek. Hát az a helyzet, hogy Pál apostol, mintha nem egészen ezen a gondolkozáson lenne. Ő bizony nem csak, hogy megengedhetőnek tartotta, hogy valaki hívő nemesként, valóban hívőként viselkedjen, hanem ez a leveléből kiderül, hogy egyenesen el is várja. Pedig hát a szituáció az meglehetősen kellemetlen, sőt, Filemonra nézve nagyon kínos. Megvoltak a társadalmi beidegződések a szökött rabszolgák kérdésében. Tehát, hogy senki félre ne értse, a keresztet eredetileg a római birodalomban az államellenes tevékenységnek, illetve a szökött rabszolgáknak találták ki, és alkalmazták először. Nagyon-nagyon-nagyon elvétre fordult elő, hogy egy szökött rabszolga túlélhette, de a legjobb esetben is arra kellett, hogy számítson, hogy tüzes bélyeget sütnek a testébe, jelezve minden kívülállónak, hogy ez egy szökött rabszolga. Úgyhogy ez a bélyeg általában a homlokra került, olyan helyre, ami eltávolíthatatlan, eltakarhatatlan volt, legalábbis a legtöbb szem gyorsan fölfedezte. Így aztán, amit Pál apostol Onézimusz kapcsán szóba hoz, az a társadalmi hovatartozásnak a semmibevételét jelenti, a Kolosséban meglevő pozíciók, rangok, ismertség félretételét jelenti Filemon oldaláról, illetve, hogy egy kicsit beszéljünk a társadalmi szituációról, azt is jelenti, hogy olyan példát statuál Kolossé többi rabszolgatartója előtt, ami várhatóan hatalmas békétlenséget vagy felháborodást fog kiváltani, mert azt üzeni minden rabszolgának, hogy büntetlenül meg lehet szökni a gazdától, sőt, még a végén lehet, hogy meg is fognak ünnepelni. Azt hiszem, hogyha ezt valaki végig gondolja, akkor erőteljesen meg kell kérdezni magunktól, hogy milyen helyzetben és meddig működik a hitünk. Valóban szembe mehet egy hívő ember a társadalomban éppen érvényes írott vagy íratlan szabályokkal? Vajon félreteheti-e egy hívő ember annak a kérdését, hogy hogy fognak rám nézni? Például a többi nemes urak. Félreteheti-e a hívő ember, hogy hogy fognak ránézni a többi vállalatvezetők? Hogy fognak ránézni a többi vállalkozók? Ugye természetesen roppant könnyelmesen hátradőlhetnénk, és azt mondanánk, hogy ó, mosuk kezeinket, nekünk nincsenek rabszolgáink, nekünk már ezzel a problémával nem kell szembesülni, nekünk soha ilyen kérdésünk nem lesz, úgyhogy ez egy szép bibliai szakasz, amit kedvünkre elemezgethetünk, és mondhatunk róla sok mindent. Tényleg így van? És akinek vannak beosztottjai, és akinek vannak esetleg valóban munkavállalói, mert ő maga a munkáltató, vannak-e olyan helyzetek, amikor szembe kell fordulni a társadalmi trenddel? És hogyha valaki nem munkavállaló, és nem munkáltató, hanem csak él egy országban, él egy közösségben, Európában, Magyarországon, a városában, falujában, vagy éppen a környező országok magyarul beszélő területein, akkor vajon, amikor jön egy elvárás, egy társadalmi nyomás, egy olyan helyzet, aminél úgy érzi az ember, hogy hát nem nagyon lenne jó kicsúszni, vagy kibújni a szabályok alól, mert ugyan én hívő vagyok, de hát mégis mit fog mondani a főnököm, mit fog mondani a beosztottam? Hát önmagammal fogok tulajdonképpen valamilyen módon kitolni, hogyha ezt a bibliai értékrendet képviselem, hát bajba kerülök miatta, vagy bajba kerülhetek miatta. Pál apostol nem mondta azt, hogy egyet ért azzal, hogy Onézimus szökött rabszolga lett. Ő csak azt mondta, találkoztam vele fogságomban, és Krisztusban újjászületett. És mivel Krisztusban újjászületett, ezért fogott tollat Pál apostol, és merte leírni, hogy testvérem, gyermekem, aki neked is testvéred, és aki neked is fontos, pedig valamikor haszontalan volt. Természetesen ennek az éremnek van egy Filemon és Appia oldaláról látott oldala, de hát minden éremnek legalább két oldala van, meg a rece, mondta valaki, tehát még éle is van minden éremnek, és hát kénytelenek vagyunk megnézni egy kicsit Onézimus oldaláról. Tessék csak arra gondolni, hogy Onézimus nagyon okos rabszolga lehetett. Honnan lehet ezt tudni? Hát Kolosséból valahogy csak eljutott Rómába. Egészen biztosan nem a rabszolgatúrsz megfelelő jegybiztosításával tette meg ezt az utat, hanem mindenféle titkos utakon, önmagát bújtatva, rejtett módon, de hát gondoskodnia kellett a táplálékról, gondoskodni kellett szállásról, gondoskodni kellett mindarról a biztonságról, hogy ő elérjen Rómába. És ott nyilván nem az első 3 percben találkozott Pállal. De ha már eljutott odáig, és nem véletlen oda irányult a legtöbb szökött rabszolga, hiszen az volt az a világváros, ahol úgy el lehetett tűnni a tömeg sűrűjében. Ha már eljutott odáig, hogy lehet rábeszélni, hogy visszamenjen? Tetszettek már ezen gondolkozni? Hiszen miért is menne vissza? Hát azt kockáztatja, hogy a gazdája félreteszi a kereszténységét, és alkalomattán a legsúlyosabb büntetést kell elszenvednie. Ebből is látszik, hogy amit Pál ír, az valóban igaz. Mert hogy Onézimus, mikor megszökött az ő urától, akkor valóban valami súlyos dolgot követett el, és nem szeretném, ha bárki azt gondolna, hogy én most itt egy prédikációt akarok mondani a rabszolgaság védelmében, de valóban a kor szabályai szerint ő fellázadt az ura ellen, és nem lehet úgy újjászületett életet élni, hogy semmibe veszem a rendezésnek a kötelezettségét. Mit jelent ez? Azt mondja a Szentírás, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja azokat, és megtisztít minden habisságtól. De azt is mondja a Szentírás, hogy egymás előtt is rendezni kell a dolgainkat. Tessenek csak Zákeus történetére gondolni. Nem mondta neki az Úr Jézus egy szóval se, hogy te Zákeus, most már tudom, hogy hajlik a szíved arra, hogy velem rendezd a kapcsolatodat, hogy az élő Istennel rendezd a kapcsolatodat, elhagyjuk, nem kell végigmenni az egész városon, nem kell végig szenvedni azt, hogy mit fognak mondani az emberek, amikor te elmondod, hogy megloptad őket, gonoszul elvettél tőlük valamit, hogy egy kicsit túlárasztad az adót, és hogy belőlük éltél. Nem kell attól tartanod, hogy majd esetleg milyen gorombaságokat mondanak, meg még talán még kiköpnek is, mint ahogy eredetileg egyébként ez sokszor előfordult, hanem azt mondta az Úr Jézus, amikor meghallotta Zákeus döntését, hogy én akkor végigmegyek, és nem csak a szegényeknek adom a vagyonom felét, hanem a törvény rendelése alapján négyszeresét fizetem vissza mindenkinek, akitől gonoszul elvettem valamit, és az Úr Jézus erre azt mondta, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem felmentette Zákeust, hanem úgy értékelte, hogy ez a döntés bizonyítja, hogy üdvösség született az ő szívében. Istentől jövő új élet. Onézimus új életét is az bizonyítja teljes mértékben világosan, hogy ő vállalja önmagát. Felvállalja azt, hogy ő kicsoda, mi volt korábban, hogy rendeznie kell, és erre mondhatja valaki, hogy de hát Filemonnak kutya kötelessége. Hát Pál apostol is megírta. Azért szeretném mondani, hogy Filemonnak dönteni kell majd emellett. De Filemon súlyos árat fizet, ha elfogadja Pál apostolnak a tanácsát. Ez nem azt jelenti, hogy én úgy gondolnám, hogy ő nem fogadja el. Egészen biztos vagyok benne, hogy elfogadta. Csak a szeretetnek ára van. A szeretet nem egy hullámzó, szentimentális érzéscsomag, a szeretetnek ára van. Ha Filemon elfogadja Onézimus testvérének, akkor amiről az elején beszéltem, mindazokat a kérdéseket is tulajdonképpen vállalja, vagy átlép azon, hogy most azon törje a fejét, hogy mi lesz majd ennek a következménye, és elfogadja azt, hogy Krisztusban testvért kapott, megbocsát a bocsánatkérőnek, még egyszer szeretném hangsúlyozni, a bocsánatkérőnek, annak, aki rendezni jött a dolgait, és Krisztusért, nem tutyimutyiságból, nem azért, mert gyáva, hogy úgy viselkedjen, mint aki a törvény által is kötelezett dolgokra, hanem éppen hatalmas Krisztusból merített bátorsággal ki fogja mondani azt, hogy testvérem Krisztusban. És mi lesz Filemon többi rabszolgáival? Tetszett már azon gondolkozni, hogy Pál apostol elmulasztotta odaírni, hogy egyébként, kedves Filemon testvérem, ha lenne még a házadnál rabszolga, akkor azt holnap reggel a levélhez képest, ugye felszabadítod minnyájat, hogy csak egy sorba jussanak Onézimusszal. Egyébként írta azt Pál apostol, hogy Onézimus nem Filemon rabszolgájaként érkezik vissza? Azt írta, hogy valamikor haszontalan volt, és most nem mint rabszolgát küldi vissza, hanem mint testvért. De az, hogy ő felszabadított rabszolgaként éle tovább, az is majd Filemon döntése. Pál apostol ugyan mondja, hogy ha kárt okozott, ami egyébként minden valószínűség szerint így van, hiszen amikor rabszolga szökésről olvasunk a történelmi leírások szerint, azért a legtöbb rabszolga az útra való egy részét, azt a gazdájától vitte el, de azt mondja Pál apostol, hogy ha kárt okozott, azt nekem számítsd fel. Nyilván valaki azt mondhatja erre, hogy ó, Pál apostolnak ez egy költői fölajánlása, hát mindenki tudta, hogy itt semmiben nem fog kerülni semmi. Ez egyáltalában nem így van. Pál apostol egészen biztos vagyok benne, hogy komolyan gondolta, és hogy ezzel kapcsolatban Filemonék milyen döntéseket hoztak meg, ezt nem jegyzi föl nekünk ugyan a Szentírás, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kolossei gyülekezet pontosan tudta később. Már csak azért is, mert ez a két levél egyszerre érkezik. És tessenek majd megnézni az üdvözléseket, meg az ajánlásokat. Pál apostol azzal fejezi be a kolossei levelet, hogy mondjátok meg Archiposznak, hogy álljon az Úrban, hogy legyen erős az Úrban. Annak a mai szóval élek lelkipásztornak üzeni ezt, aki akkor a kolossei gyülekezet élén áll, és nyilván, amikor ez a levél megérkezik, és felolvassák a kolossei gyülekezetben, és vele együtt érkezik Onézimus, és érkezik az a másik levél is, az egész kolossei gyülekezet is felbojdul, és nagyon komoly kérdések ébrednek. Hogy kell döntenünk? És kérem, hogy tessék majd ennek a fényében elolvasni önmagának, mindenkinek a kolossei levelet, és nem elfelejteni, hogy amikor Pál apostol például azt mondja, hogy hogy kell élni a mindennapokban, akkor közben Ott van ez a helyzet. És az egész kolosséi gyülekezet nyilván teljes mértékben felajzott és kiélezett hangulatban hallgatta végig Pál apostolnak a mondatait, mondjuk például, hogy ne az evilági, a földi dolgokra törekedjenek, hanem az odafelvalókra. És hogy ne felejtsék el azt, hogy Krisztus a Golgotai kereszten mindegyikért kifizette az árat, egyszer és mindenkorra. És hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket. A gyülekezet minden tekintetben élő bizonyságtétel a Krisztusról. És hogyha nem tud krisztusi módon állni egy-egy kiélezett helyzetben, akkor elveszíti ezt a jogosultságát. Hadd kanyarodjak vissza a mai napra, azokra az órákra, amikben élünk. Ezekben az órákban vajon milyen levelet írna nekünk Pál? Vajon milyen témákat sorolna fel? Mert hogy nagyon akut dolog az, amiről ír, úgy is lehetne mondani, és bocsánat ezért a kicsit furcsa kifejezésért, hogy Pál apostol rendesen beletenyerelt a társadalmi problémák kellős közepébe. Hát ez a rabszolga kérdés, ez pont akkor, amikor egyébként is a római birodalomban sok minden recseg, ropog, és nagyon sok a rabszolgalázadás szerte a római birodalom különböző területein, pont Pál a bajgatja, hát inkább hallgatni kéne, hát még a végén a kereszténység kerülhet vád alá, hogy társadalom ellenes, hogy az adott kultúrának az ellensége, hát mi lesz akkor? Hát nem kéne inkább csendbe maradni? Hát örüljünk annak, hogy most éppen nincsen üldözés. Nem ezt kellett volna mondani? Nem. A hívő ember, miközben tudatában van a környezetnek, fölnéz Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Mert ha nem ezt teszi, akkor belesüllyed a társadalmi problémák, elvárások, trendek örvényébe, és eltűnik a hite. Pál pontosan tudta, hogy nagyon problémás dologról ír, de azt is tudta, hogy a mi Urunk azért jött erre a világra, hogy a sátán munkáját lerontsa. És az is a sátán munkája, hogyha mi csak úgy tudunk egymásról gondolkozni, mint tulajdonos és tulajdon, mint rabszolgatartó meg rabszolga, mint főnök, aki sokszor, bocsánat, de azt hiszi magáról, hogy ő a mindenható, és a beosztott, aki egyébként sokszor úgy éli meg, hogy rabszolgasorban van, és nem azért jött a Krisztus, hogy mi hívő emberekként a társadalmi trendeket vegyük át. De nem csak ezen a téren. Ma bizonyára írna sok érzékeny,

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Biblia tanulmány után, ahogy ez rendszeresen lenni szokott, következik a Biblia óra, és köszöntelek titeket is, akik nagyon hűségesen itt vagytok hétről hétre, és őszintén remélem, hogy ez a különös Biblia tanulmány nem folytotta el a gondolatait senkinek, sőt, gazdag beszélgetésünk lesz. Általában azért az a tapasztalatom, hogy én nagyon sokat tanulok a hozzászólásaitokból, és egy-egy hallgatói visszajelzésből is ugyanez derül ki. Isten hozott tehát mindenkit, és már is szeretném továbbadni a szót, hiszen látszólag messze esik tőlünk az a téma, amiről ma beszélünk, de valójában azért őszintén remélem, nagyon-nagyon sok olyan kérdés felvetődött, amivel manapság is szembe kell nézni.
1: Ez egy nagyon gazdag történet volt. A mai helyzetünkre is sokféle szállal indulhatunk el, de én most azt emelem ki, szó szerint leírtam, jót tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Tulajdonképpen ez egy kulcsmondat szerintem, mert sokszor van az, hogy hívő emberként, ha ilyen nagyon kényes helyzetbe kerülünk, akkor van egy ilyen kifejezés, hogy nem szívből, hanem színből megtesszük, mert ezt várják el tőlünk. Rendkívül fontos az, hogy ez tényleg szívből legyen. És hogy Pál apostol ezt a felszólítást írja, ezt egészen érthető, hiszen ez egy olyan rendkívüli helyzet, amit nem lehet csak ilyen úgynevezett szent szöveggel elintézni, hanem igenis fel kell ajánlani az érintettnek, hogy döntse el, hogy ő ezt tényleg teljes szívből képes-e megtenni, vagy pedig csak kényszerűségből, vagy esetleg még el is utasíthatja.
2: Klárihoz kapcsolódva én is ezt a szívből és nem színből szeretném kiemelni, méghozzá azból az aspektusból, hogy nekem mindig nagyon megdöbbentő volt, hogy Pál úgymond vette a fáradtságot és két levelet írt. És nem nyilvánosan a gyülekezet előtt kapta meg Filamon is Pál apostol úgymond utasítását, hogy mi az, amit kell testvérem ebben a helyzetben csinálnod, hanem adott Filamonéknak házaspárként felkészülési időt, hogy mire a gyülekezet elé kerülnek ezzel a helyzettel, át tudják beszélni egymással meg az Úrral is, és ne késztények elé legyenek ott helybe Pál levelét olvasva állítva.
0: Ez egy nagyon-nagyon különös felvetés, és már is továbbadom a szót, de annyit azért hadd mondjak el, hogy tessék csak végig gondolni, hogy ennek a házaspárnak micsoda lelkű

0: lelkülete lehetett, milyen krisztusi lelkülete lehetett, hogyha ezt a levelet mi is olvashatjuk, hiszen ezt rajtuk kívül közzé, nyilvánossá nem tehette senki más. És ők ezt megtették, mert úgy gondolták, hogy ez ennyire fontos.
1: Pont elkezdted mondani, Tibor, azt, amit szerettem volna, vagy amire én is gondoltam, hogy számomra ez a levél, Filemonhoz írt levél, az egyik legjobb bizonyítéka annak, hogy maga a Biblia összeállítása, a kánon, az a Szentlélek által vezetett emberek munkája. Mert annyira olyan értelemben kilóg a többi levél közül, hogy ez egy annyira személyes és annyira egyedi problémával foglalkozik, hogy elsőre furcsa is. És úgy tudjuk, vagy sejtjük, hogy valószínűleg sokkal több levelet írt Pál, és hogy pont ez megmaradt, pont ez közkincsé lett téve, és ez belekerült a Bibliába, és én egyébként ezért gondolom azt, hogy ennek a történetnek valószínűleg boldog vége lett, mert azt gondolom, úgy érzem, úgy értem meg, hogy valószínűleg ez nem került volna bele, hogyha ezt nem követi valamilyen engedelmesség és teljes életrendezés.
2: Én folytatom a gondolatot, mert szerintem annak ellenére, hogy ez magánlevél, valóban, azért nagyon sok olyan témát érint, ahogy a tanításban is hallottuk, ami napjainkig elhat, és ami ránk is vonatkozik. Én egy olyat szeretnék most elétek hozni, ami a tanításban nem hangzott el így kiemelve, de benne van a levélben. Mert úgy kezdődik, hogy megjelöli Onézimuszt is, Onézimusról is jellemzést ír Pál, mégpedig azt, hogy hű, szeretett testvér. Ezt a Kolossai levélben is olvassuk a 4. fejezetben. Hogy gondolkodok én egy megtért testvéremről, aki mondjuk nehéz körülmények közül jön, vagy nagyon zűrös háttérből? Konkretizálom. Mondjuk vannak köztörvényes dolgok a háta mögött, akár nagyon zűrös erkölcsi élet a korábbiakban. És még sorolhatnám. Megtért. És azt mondom, hogy aha, én tudom, hogy ő ki volt, és kutyából nem lesz szalonna, sajnos ez elhangzott gyülekezetbe, tehát ez idézet volt. Vagy pedig úgy gondolkodok róla, hogy megtért, lehet, hogy szökött rabszolga volt korábban, lehet, hogy nagyon sok kárt okozott, és haszontalan volt, de mivel megtért, és látom az életén a változást, Isten megbocsátott neki, elrendezte az Úrral a dolgait, akkor nekem is meg kell bocsátanom, nem a múltját kell felemlegetnem és felhánytorgatnom, hanem számomra is ő hű és szeretett testvér az Úr Jézusban, aki kapott egy új életet, és aki nekem is, és hitem szerint másoknak is nagyon hasznos testvér lehet. Adok-e tiszta lapot, adok-e esélyt a nagyon nehéz helyzetből jövő embereknek, hogy azzá lehessenek, akivé Isten tudja őket formálni. Nagyon sokszor mi, úgymond régi hívők, taszítjuk vissza a bűnből jövő embereket vissza a bűnbe, azért, mert nem adunk nekik esélyt, és nem tudunk megbocsátani.
3: Én is a krisztusi lelkület az, ami úgy megfogott ebben az egész történetben, hogy ez egy olyan történet, ahol ez a krisztusi lelkület tesztelődhet. És ebben mi is belefutunk nap, mint nap. Mert sokszor kerülünk mi is kiegyezett helyzetekben, amikor arrébb nyomnak, letaposnak, átnéznek rajtunk, és sokszor az első gondolat az, hogy visszaütni, és visszacsapni, és visszaválaszolni, és akkor kell venni nagy levegőt, és valahogy azt a lelkületet kiadni, amit Krisztustól kaptunk. Amúgy sokszor nehéz, de ha nem így megyünk, akkor semmivel nem vagyunk különbek a többiektől, a világtól. És én úgy látom, hogy az ige is mondja, aki Krisztusban van, új teremtmény az, és a régiek elmúltak, és ez kibújik. Tehát ezt nem lehet eltitkolni, hogy bennünk más gondolatok vannak. És ezek a gondolatok, ezek teljesen mások, mint a világi gondolatok, mert nekünk van egy Urunk, és ez az Úr ez teljesen más irányba vezet, és ezek a tesztek, ezek csak megerősítenek sokszor abban, hogy ha én magamba volnék, akkor teljesen másképp válaszolnék, és másképp reagálnék a dologra, de mert új teremtés vagyok, ez kijön. Lehet, hogy az első pillanatban a fogamat össze kell szorítani, de utána ez kijön, hogyha meg tudok állni egy pillanatra, és kicsit átgondolni a dolgokat, akkor kijön. Érzem, ezt manapság is a munkával. Sajnos mostanában kifogtam egy olyan főnököt, akivel elég nehezen találom meg a közös hangot, és már sokszor majdnem úgy ki voltam borulva, hogy alig tudtam összeszorítani a számot, hogy ne szóljak vissza. De utána nyeltem egyet, és tovább léptem, és próbáltam valahogy más irányba, vagy sokkal békésebb keretek közé vinni a beszélgetést. Nem könnyű. Én emlékszem, Tibor, mikor voltunk pár évvel ezelőtt Németországba, és te mondtad azt, hogy hát azon látszik meg, hogy kiben milyen lélek van, hogyha ha valami ráesik a kezedre vagy lábodra, akkor nem káromkodás jön ki, vagy nem ilyen szavak. És emlékszem, mikor volt a mikrobusz, és a zajtaja kiugrott. És te, ahogy tartottad, valahogy oda csipődött az ujjad. És akkor megtapasztaltam azt, hogy milyen az, hogy nem az az első dű, ami kijön az emberből, az jön ki, hanem mondtál valami, de teljesen úgy olyan dolgot, amivel látszott, hogy más az a lelkület, ami... Tehát ez így akkor megmaradt bennem nagyon az. Mert láttam, hogy fáj. És láttam, hogy nem esett jól, ami történt. De a reakciód az teljesen hiteles volt.
4: Egész más területre akarok elezni most már, mert a levélről már sok szó esett. Az zajlik itt bennem, hogy szóljak arról, hogy ebben az igében a életváltozásnak a realitása és a bizonysága is jelen van. Mire gondolok? Hát úgy szökik meg ez a fiatal ember, hogy rabszolga testileg is és lelkileg is. És eljut odáig, hogy először lelkileg szabadul meg, és nem Pál apostol szabadítja föl, hanem az újjászületett élete hozta neki a szabadságot. És erre nagyon igaz, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Most ebben a szabadságban, amiben került, ezt ismeri fel Pál az életében is, mert ajánló levelet írni róla, hogy nagy változás történt az életében. A bizonyság pedig az, hogy ő a halál előtt szökött meg, és most kész oda-vissza menni, ahol nem tudja, hogy mi van rá. És benne van a Pál apostoli lelkület, hogy akár élek, akár halok, most már az Úréi vagyok. Ami nagyon fontos még, említettem, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Tessék megnézni Lázárnak a feltámasztását. Amikor Jézus kihívja, akkor ő leoldja róla a bűn és a halálnak a kötelei. Fölszabadul belső emberbe, lelkileg. Aztán azt mondja a környezetének, hogy ti meg oldozzátok meg, és hagyjátok menni azaz, amit kiraktatok rá kötélként, a pólyákat, azokat ti szedjétek le. Most Jézus a lelki rabságból szabadít meg, és most ennek a fiatal embernek a felszabadítása arra tartozik, ahonnan megszökött. Most ki van a sor? Fülemonon van a sor, megbocsát, felszabadítja, és engedi új életbe járni. És most nem az a kérdés, hogy mi van a többi rabszolgával, mert a többi rabszolga is, ha megtérne, újjászületne, akkor úgy járna, mint az én szülőföldemen, amikor megtért a földesúr, és megtért a szolgája. És vasárnap a földesúr karba tett kézzel ült a padba, az imaházba, és az alig olvasni, írni tudó szolgája hirdette az igét. Miért? Mert kapott lelki ajándékot a mennyből, és olyan ige hirdetése volt annak a bácsinak, aki végül is eljutotta odáig a főurat, hogy a főúr is megtért és beleritkezett. Tehát most Filemonra az vár, hogy úgy tekintsen rá, mint hívő ember, a hívő testvéremre, amiről Aikó is beszélt, most már nem vádról van szó, megbocsátásról van, együttérésről. Valószínű, hogy eztán is vállalta a szolgálati életét, a fizikai munkában ott dolgozott, erről nem beszél a Biblia. Csak el lehet gondolni, hogy már nem úgy tekintettek egymásra, mint ellenségek, hanem mint Krisztusban megváltott testvérek.
5: Én visszatérnék arra, hogy azért ezek nagyon nagy lelki harcokat váltanak ki a környezetből is, ugyanis Filemonnak és a feleségének először is egymással kellett összhangba kerülni. Azért ez nem úgy van, hogy az egyik ember rögtön, ha meg is látja, megkapja azt a látást, de hát ott van a társa. Egyedül nem dönthet, tehát egymás között is ezt rendezniük kellett, de ott a háza népe, mert elhangzott az igehirdetésben, hogy Filemon nagyobb hatalommal rendelkező főúr volt, akinek nagy háza népe volt, és a ház nép azért nem biztos, hogy mindenki olyan hitbeli fokon volt, mint mondjuk Filemon vagy a felesége. Tehát ezeknek az embereknek, amikor Filemonék a feleségével együtt döntést hoznak, nyilván utána a háznépet erről tájékoztatják, mielőtt Onézimusz megérkezne, és utána aztán ez tényleg már titok előttünk, hogy azok az emberek nem kevesen magukba, illetve egymás között kitárgyalva, ne felejtsük ezt el, mert ez így működik, tovább kellett ezen lépjenek. És ne csináljunk úgy, mintha ez ilyen nagyon-nagyon egyszerű lett volna. Nekem egyszer valaki azt mondta, hogy én azért nem tudok eljutni a megtérésre, mert én nem tartom igazságosnak Istent, mert volt a családban valaki, aki egy életen át alkoholizált, ütötte, verte a családtagjait, rengeteg fájdalmat okozott lelkileg is, testileg is, tönkretette a gyerekeit, aztán megtért, és akkor most én öleljem a keblemre? És a sok tönkretett élet? Hát hol van itt az igazság? Tehát ezek a dolgok igenis felmerülnek az emberekben, és nagyon fontos, hogy mi ne kezeljük ezt úgy, hogy hát ez olyan egyszerű, mert családon belül sem egyszerű, és az első adandó alkalommal már oda lehet vágni annak az embernek, hogy hát persze, hát mit is várhattam volna tőled.
6: Először egy nagyon gyors reakció Klári nénire. Valóban Manassé király is, amikor megtért, nagyon-nagyon hosszú idő után és nagyon-nagyon méről a népnek nem sikerült visszatérni az Istenhez. Tehát nem tudta ezt a nép földolgozni, ugyanúgy, mint ahogy Klári néni elmondja, hogy annak a nagyon-nagyon hosszú idő óta alkoholista embernek, aki aztán később megtért, nem tudta a családja földolgozni, és azt mondta, hogy az Isten igazságtalan. Ami a történettel kapcsolatban eszembe jutott, hát tetszett Tibor bácsinak is a gondolata, ami arról szólt, hogy hát itt nagyon-nagyon mély és nagyon-nagyon komoly változás ment ám végbe Onézimuszban. Tehát nem alaptalanul kérte Pál Filemont, amire kérte, mert ennek nagyon komoly alapja volt. Ez nagyon meg volt alapozva. Nem egy, ahogy szoktuk ma mondani, vagy hallottam ezt a kifejezést, szalmaláng megtérés volt, mint ahogy az Úr Jézus mondja, hogy a kövek közül kibújik a mag, és aztán jön valami napsütés, és akkor annak vége van. A történet nagyon tetszik nekem, mert az akkori kor társadalmának és az ige szolgálatban erről volt szó, a társadalmi kereteit szétfeszíti. Egész egyszerűen az szétfeszíti, mert az akkori kor társadalma be volt rendezve arra, hogy vannak a nemesek, meg vannak a rabszolgák. És ezt az egész római birodalom társadalma így fogadta el. ez volt a normális, ez volt a természetes, és egyáltalán nem volt esély arra, hogy valaki rabszolga sorból fölszabaduljon ilyen módon, pláne amint hallottuk, hogy valakinek a szolgája hirdette az igét az imaházba, és később megtérte az ura. Én azon gondolkoztam el, hogy tőlünk kérhet-e Isten olyat, vagy szituációba belekerülhetünk, amikor arról van szó, hogy szét kell feszíteni a mai kor társadalmának a normáit. Azokat a normákat, amik ma beleivódtak a társadalomba, és így tartjuk normálisnak. És amikor szembesülünk egy ilyen helyzettel, akkor vajon van-e elég hitem arra, hogy a társadalmi normákat szétfeszítve engedelmeskedjek az Isten igéjének? Itt kellett ugye Pálnak, hogy buzdítsa ezt a Filemont. Nyilván, hogy vannak erre eszközök, a Jóisten megadja az eszközöket, meg az inspirációt. De vajon engedelmeskedek-e neki? Én ezen gondolkoztam el.
7: Én egy az egybenhez szeretnék kapcsolódni. Én is, amikor arról szólt a prédikáció, hogy a társadalmi határok a társadalmi normákon, elhangzott egy mondat, amit gyorsan föl is írtam, hogy Filemon súlyos árat fizet, ha elfogadja Pál apostol tanácsát. És én is ennek kapcsán kezdtem el gondolkodni önmagamon is, hogy én észrevettem magamon, hogy van úgy, hogy tudom, hogy mi a helyes. Van úgy, hogy én megértem, hogy mi Isten akarata, hogy melyik utat kell választani, de az engedelmesség nem akaródzik menni, mert kényelmetlen, mert szokatlan, mert adott esetben meg kell alázkodni, vagy adott esetben esetleg úgy érzem, hogy a büszkeségem csorbulni fog, és a többi, és a többi. És ennek kapcsán én is nagyon elkezdtem azon gondolkodni, hogyha úgymond kis dolgokba nem megy az engedelmesség, vagy nagyon nehezen, akkor a nagy dolgokba nem fog menni. És hogy kapcsolódjak a jelen helyzethez is, hogyha kis dolgokban nem tudok engedelmes lenni, és nem tudom fölvállalni azt a utat, ami Krisztusban, Istenben helyes, akkor a nagy dolgokba biztos, hogy nem fog menni. És amikor úgymond nagyon nagy a tét, akár az életem, amit most sokaknál látunk konkrétan testvéreinknél, akkor biztos nem fog menni.
2: Ezzel a társadalmi trenddel szembe menni gondolat engem is nagyon mélyen érintett már a tanítás alatt is, és én gyorsan akkor írtam föl magamnak egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy milyen társadalmi trendek vannak mostanság, amit olyan nagyon elfogadottnak tartunk. Például minimálbérre bejelenteni, vagy valós bevételre bejelenteni. Aztán vásárlás. Céges számlára, akkor is, hogyha magán célra kell valami? Vagy céges autó? Ha kifejezetten úgy kapom, hogy csak a cég használatára beleférnek-e a magánutak? Aztán adómegfizetés, vagy adózási trükkök? Aztán vizsgaszituáció. Akkor is becsületes vagyok, ha úgy érzem, hogy nem bukok le? Vagy ha ki van rakva egy becsületkassa, vagy ha sebességkorlátozó táblák vannak, hogy még porjasabb dolgot mondjak, és sorolhatnám. Ezeket ott hirtelen egy lendületbe írtam föl magamnak, de én úgy gondolom, hogy annyiféle trend vesz minket körül, és én már megkaptam bizonyos helyzetben, amikor azt mondtam, hogy én nem szeretnék úgy valamilyen drágább műszaki cikkhez jutni, hogy az bizonyos, hát nem teljesen egyenes úton kerül hozzám, akkor azt mondtam, hogy köszönöm, nincs rá szükségem. Hát elmondták, hogy nem biztos, hogy teljesen normális vagyok, de én úgy gondolom, hogy ezt föl kell vállalni. És még sorolhatnék nagyon-nagyon sok példát. Vállalom-e azt, hogy azt mondják adott esetben, hogy hát te teljesen agyament vagy. Ha így élsz, akkor nem fogsz egyről a kettőre jutni. Lehet, hogy a világ szemében bolond vagyok, már kimondom a bibliai kifejezést, de ha az Úrral akarok járni, és hiszek az örök életben, és hiszek abban, hogy Isten sokkal jobbról gondoskodott a számunkra, akkor szerintem föl kell vállalnunk azt, hogy szembe megyünk ezekkel a trendekkel.
1: A szolgálat vége felé elhangzott, hogy ugye a gyülekezet is látta, hallotta, és kíváncsi lehetett arra, hogy mi lesz ennek a történetnek vége, hiszen a idézőjelben lelkipásztor is tudott róla, illetve neki is írt Pál. És ezzel kapcsolatban azt szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy az ilyen rendezéseknél mennyire fontos a gyülekezet szerepe, és azt, hogy az egyes gyülekezeti tagok hogyan állnak hozzá, vagy maga az egész közösség hogyan áll hozzá, hogy szeretnének-e valódi rendezést, akkor is, ha esetleg fáj, vagy inkább söpörjük be a szőnyeg alá, ami lehet, hogy kényelmesebb megoldás, lehet, hogy kevesebb konfliktussal jár, és lehet, hogy nekünk nem is lesz belőle semmi bajunk, de lehet, hogy a gyerekeink, az unokáink egyszer csak elgondolkodnak rajta, hogy mitől olyan púpos az a szőnyeg. És benéznek alá, és akkor olyan dolgokat találnak meg, amit nagyon nem kellene, vagy aminek elébe lehetett volna menni. Konkrét példát is tudok mondani, ha egy börtönből szabadult, mondjuk egy gyilkosságért elítélt börtönből szabadult, valaki jön a gyülekezetbe és bizonságot tesz, akkor a gyülekezet issza minden szavát, hogy tényleg milyen jó, hogy megtért, és milyen hatalmas Isten. De amikor gyülekezeten belül valaki mondjuk paráznosságot követel, és ez kiderül, de utána megtér, és tényleg rendeznek mindent, akkor hát nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen embernek nem sok szava van utána a gyülekezetben. Pedig ő is megtért, ő is rendezte, de van egy ilyen stigmatizálás, hogy hú, hát te inkább hallgassál, mert semmi jogod nincsen szólni. Tehát nagyon fontos, hogy az a közösség, ahol ez a rendezés történik, hogy ez hogyan áll hozzá. És hogyha ott sincsenek átrólt hívő emberek, akkor lehet, hogy ez nagyon-nagyon meg fogja nehezíteni, vagy lehet, hogy lehetetlené tenni a valódi Isten szerinti rendezést.
2: Én még egy mondat erejéig Pál személyére szeretném irányítani a figyelmet, mert nekem is meggyőződésem, hogy az nem ilyen költői mondat volt, amit leírt, hogyha valami kárt okozott, akkor azt nekem rót fel, hogy igenis a lelki gondozónak, vagy a lelki atyának, meg anyáknak néha sokba kerül egy-egy gyerek felnevelése, mint ahogy a fizikai életben is. Tehát, hogy megfizetem-e az árát annak, hogy egy elrontott életű emberből Isten áldott gyermeke legyen. Ez sokszor ilyen képletes árba kerül, hogy idő, energia, türelem, de van, amikor az ember konkrétan is kell, hogy úgymond anyagiakat mozgósítson, akár felruházásban, akár élelemben, szállásbiztosítás, vagy bármi, hogy helyreállhasson az valakinek az élete, és akarok-e áldozni arra, megéri-e nekem, már bocsánat, hogy így mondom, mert ez pénz, meg idő, meg sok minden, megér-e nekem egy ember élete annyit, hogy én ezért áldozatot hozzak? Persze Krisztus mindent megfizetett, de mi sokszor mérlegelünk.
0: Ez egy nagyon fontos rész, és nagyon sajnálom, hogy a Biblia órából már csak egy néhány másodperc maradt hátra, mert szóba került itt a stigmatizálás, szóba került az, hogy valakinek elengedni és hogy engedni el, de azt nem szabad elfelejtenünk egy pillanatra sem, hogy itt nagyon komoly és hosszú távú következmények vannak mindenkinek az életében. Azt hittem, hogy amikor Anikó az előbb szóba hozza, hogy Pál apostolról is kell beszélni, hogy azt fogja mondani, hogy hát Pál tulajdonképpen belekeveredett egy olyan dologba, amire nézve nyugodtan mondhatta volna, hogy mi közöm nekem ehhez? Hát megvan nekem elég bajom, hát fogoly is vagyok, bebörtönözve, ráadásul nem akarok én újat húzni se a társadalommal, se egy másik nagyon messze levő gyülekezettel, a kolosséi gyülekezettel, ott olyan jókat gondolnak rólam, itt van ez a Filamon is, hát le van írva, hogy igazán a szívét adta annak idején Pálnak, zárójelben megjegyzem, hogy úgy tűnik, hogy némely esetben olyan könnyű a szívünket adni valakinek, aki társadalmi szempontból a számunkra elfogadható, és bezárni a szívünket valaki elől, aki kevésbé tartozik ebbe a körbe, és Pál apostol azt mondja, hát Krisztusért fölvállalom, és Onézimus Krisztusért hazamegy, és Archipposz a gyülekezet vezetője Krisztusért majd mellé állhat, és Filemon és Appia Krisztusért, és itt azért hangsúlyozom újra és újra, mert ez Krisztus nélkül se nem működik, se nem képzelhető el. Ahogy a mi harcainknak a megoldása sem. Sajnos ma csak ennyi fért a Biblia órába, hiszen az időnk elszaladt, de őszintén remélem, hogy sokat tanultunk minnyájan. Legközelebb ugyanezen a csatornán egy hét múlva találkozhatunk, természetesen, ha az Úr akarja és élünk, visszavárlak benneteket is, kedves beszélgetőtársaim, és kedves hallgatóinkat is. Isten áldja minnyájukat. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Bilincsek között és szabadon megtartották a Gályarab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e, Isten? Című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Grillus Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költő erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották. Július 9-én csütörtökön 16 óra 30-kor Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban, általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e Isten, Gályarab oratórium című verseskötete ez év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolák kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6. osztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban. Az áhítatokat lelkipásztorok végezték. Nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható, eszközöket is használó játékok alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, megérintette őket. 300 fiatal vehet részt az örökségünk táborokban ebben az évben. Folytatódik a nagy sikerű program, 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a Tiszántúli Református Egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyermekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Vajda János életműve sokoldalú, gazdag. Kortársai szemléletét meghaladta, ezért verseit, tanulmányait értetlenség, közöny fogadta. Mindaz, ami annak idején idegenkedést kelthetett, útkeresése, vívódása ma erényének bizonyul.
1: Száll a hegyre barna felhő, zúg alatta már az erdő, észrevétlen langy lehellet rázza a faleveleket.
0: Elég volt a gyász, a dal, ami megholt, föl nem támad. Haszontalan minden bánat, hajrá, étel, dal, ital.
1: Ki legtöbbet örökölt, annak van a legjobb kedve. Ott van a múlt elfeledve, és eladva az a föld.
0: Mit nevettek ti gazdagok? Tán a honért csak ti haltok? Önző volt és lesz az ember, haszon nélkül halni sem mer. S a halál nem hasznotok.
1: Nem cselszövény szerezte hazát, a hazáért nem csalni, tenni kell.
0: Hát, aki lát, remél, hát, aki érez, kétségbe essék e veszély fölött. Ki a hazáért ontaná el vérét, bánatba halljon el gyávák között.
1: Ugyanis megtámadott nemzetiségünk kétségbeeső féltésében annyira belebújtunk magyarságunk föld alatti bástyáiba, cifra szűrünket úgy a fejünkre húzzuk, hogy az ember alig látszik a magyartól.
0: Az egész csupán három szóból áll: művelődés, magyarosodás, szaporodás. Nemzeti nagy lételt, jövőt csak e három tényező alapján remélhetünk. De tulajdonképpen csak az első a fő dolog, mert a két utóbbi mégsem egyéb, mint a két elsőnek természetes és kimaradhatatlan következése.
1: Adjon Isten, ami jó nincs, vegye el azt, ami rossz. Verje meg, ki a hazának veszedelmet, kárt okoz.
0: Adjon Isten a hazának sok jó hazafiakat.

0: Odabenn a mély vadonban, a csalános iharosban, félreeső völgy ölében, sűrű árnyak enyhejében, ó, milyen jó volna ottan, abban a kis házikóban élni, éldegélni szépen, békességben, csöndességben.
1: Körültem csillagmiriád versenyt kacérkodik, ragyog, fejemre szórja sugarát, azért még föl nem olvadok.
0: Ledér pillangó a betelt vágy, hálátlan, és hamar feled.
1: De néha csöndes éjszakán elálmodozva, egyedül, múlt ifjúság tündértaván hattyúi képet fölmerül. És akkor még szívem kigyúl, mint hosszú téli éjjelen Mont Blanc örök hava, ha túl a fölkelő nap megjelen.
0: A múltból fölmerül egy pillanat, mint óceánból elsüllyedt sziget, és látom újra ifjú arcodat, mikor még másért nem dobbant szíved. Nem vészel innen semmi, semmi. Csak ami nem bírt megszületni.
1: Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap, se szél, csöndes szívem többé nem ég, nem bántja újabb szenvedély. Szomorú csillag, életátkom képe, sugárecset, mely festi végzetem, akárhová mégysz a mérhetetlen égbe. Te mindenütt egyetlen, idege.
0: Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lengedéli szellő, a szelíden rám lehellő? Hát, ha mindene világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom.
1: Így ül a hold ádáz vihar után, elcsöndesült nagy tornyos fellegen, s néz alá a méla éjszakán, bánatosan, de szenvedélytelen, hallgatva a sírbolti csöndességet, a rémteli sötét erdő alatt, míg a fákról nagy nehéz könycseppek hervat levélre halkan hullanak.
0: Ezért születünk hát, ez az életi cél, csak eddig a pálya, semmit se tovább, vagy itten az ember csak öltözik át? Mi itten örök, a halál-e vagy a lét? Hol itten a kezdet? Hol és van-e vég? Mi itt a csalódás? Hol itten az álom, vaj innene, avagy túl a határon?

0: Az állatokban is, ha nyár, ha tél, hozzánk az Isten példákkal beszél.
1: Nincs is édesbb lelki élvezet, mint megfigyelni a természetet, tanulni tőle filozófiát. Miénk, míg elfeledjük a világ.
0: Ami él, mind elmúló. Csak maga a múlandóság, az az örökké való.
1: Gyülemlik a holló, varjú kavarogva, a cinege fázik a tüskebokorba. A kerti haraszton zokogja a szél, elhervad a rózsa, lehull a levél.
0: Földi lét, tűnő árnyjáték.

0: Midőn ajkak csókban egybeforrnak, égő szívek egymáson dobognak, s elfeledjük, hogy van mulandóság. Az ilyen perc örökké valóság.
1: Én nekem már nem fáj semmi, és örömet semmi nem áld. Csak emléked fáj még. Ó, hogy örökké emlékezem rád.
0: Hamis bálványt imádtam. Hittem, hogy szemed fénye a napé. Ó, égető, vakító szégyen, hisz az csupán az aranyé.
1: Örök lét, elmúlás, istenség rejtélyeit mind ismerem. Mind-mind együtt van, semmi kétség, egyetlen szóban. Szerelem.
0: Vége van, mindennek vége. Be, oda a sűrűségbe, leborulva, elfeledten, megsiratni, hogy születtem.
1: Szerelem, örök nap, öröme mindennek, egyedül szívemben ostora Istennek.
0: Ha eljövend a búcsú óra, ha majd e szív végsőt dobog, a percben megy létem kioltja, majd akkor is rád gondolok.
1: Sajgó szegény szív, ím hogy cserben hagy erőlködő, vergődő ember agy. A végtelen világ, az egyetem hallgat közömbösen, részvételen.
0: Valami fáj mindkettőnknek, neked a bűn, nekem a vád. Pásztoróra kéje helyett szellemóra, Isten hozzád.
1: Adtál mézet, virágot is, megátkozzalak e téged, hogy te sem adsz ingyen semmit, ernyőd ára, kígyó, méreg.
0: Én elhagyni mégse tudlak. Hozzád járok, és rád nézek szótlan és iszonyún, mint gyilkosára a kísértet.
1: Örök lét, elmúlás, istenség rejtélyeit mind ismerem. Mind-mind együtt van, semmi kétség, egyetlen szóban, szerelem.

0: El nem gondolhatom, mivel érdemeltem, csak szenvedtem eddig ebben az életben.
1: Csak a testet nem öltött ábránd, be nem telt vágy, el nem lobbant láng, az elszalasztott meddő óra nem fordul itten vissza jóra. Csak az van halva itt örökké, a múlt nem hozza vissza többé, soha többé.
0: Teljesen ártatlan, nincs a földön semmi. A vízzel is lehet jót, vagy rosszat tenni.
1: Mit lelkem eddig félve sejtett, előttem áll a nagy titok. Hogy csak az halt meg, ami nem lett, s az él örökké, ami volt.
0: Minden szépség annyit ér csak, mire becsüli magát. Ne add magad egy világért, s többet érsz, mint egy világ.
1: Fönn az égen, lenn a földön semmi sincs tökéletes. Hitvány volt és lesz az ember.
0: Mit lelkem eddig félve sejtett, előttem áll a nagy titok, hogy csak az halt meg, ami nem lett, s az él örökké, ami volt.
1: Ez a világ, e földi élet mi más az ifjúnak, s a vénnek? Előbb arany, utóbb csak talmi. S a vége az, hogy meg kell halni.
0: Ami él, mind elmúló. Csak maga a mulandóság, az az örökkévaló.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, július 12-e, János evangéliuma, 8. fejezet, 12-től 20. versig. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot. A te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt. Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Jézus ezeket a szavakat a sátoros ünnep után mondta, amikor Jeruzsálem egész városát hatalmas gyertyák világították meg. Azt állította magáról ebben a környezeti összefüggésben, hogy ő az egész világot megvilágítja, nem csak Jeruzsálemet. Az ember kizárva Isten életéből úgy jár kell, mint egy világtalan személy, aki nem látja a veszélyt, ami felé közeleg, és nem látja a helyes utat, amely lelkének pusztulását mentené meg. Isten ezért lépett közbe, hogy az ember helyzetét megváltoztassa. Ezért jött el Jézus ebbe a világba. Ebből a versből és szövegkörnyezetből az olvasó előtt áll a világosság forrása. Én vagyok a világ világossága. Egyedül Jézus Krisztus személye az, aki segíthet az ember bűnein, nyomorúságán és elkeseredett állapotán. Senki és semmi nem képes az ember lelki baját úgy megoldani, mint Krisztus. Másodszor az olvasó előtt áll a világosság feltétele. Aki engem követ. A megoldás kész. Egy lépésre van az embertől. Ez azonban akkor lesz az övé, ha kész Jézust követni, őt az életébe engedni. Végül pedig a világosság áldásáról is olvashatunk, ővé lesz az élet világossága. Jézus követése helyreállást és életet hoz annak, aki elfogadja. Hála legyen Istennek ezért! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Örökre enyém vagy. Semmi sem szakíthat el a szeretetemtől. Mivel a saját életemet fektettem beléd, biztos lehetsz abban, hogy gondodat is fogom viselni. Amikor az elméd üresbe kapcsol, a gondolataid pedig szabadon áradnak, hajlamos vagy helyet adni a szorongás és magány érzéseinek. Elkezdesz a problémák megoldására összpontosítani. Ahhoz, hogy újra sebességbe kapcsoljon az elméd, csak fordulj felém, és hozd önmagadat és problémáidat az én jelenlétembe. Sok probléma azonnal eltűnik szeretetem fényében, mert felismered, hogy soha nem vagy egyedül. Más problémák megmaradhatnak, de másodlagossá válnak ahhoz képest, hogy ismerhetsz engem, és örvendezhetsz a kapcsolatban, amelyet olyan szívesen kínálok fel neked.

Rómabeliekhez írott levél 8. fejezet 38-39. vers. Mózes második könyve 33. fejezet 14. vers.

0: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az Evangélikus Rádió Misszió műsorában. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Váltások, amelyek évekre kibillentenek az egyensúlyunkból. Egy hivatás vagy szeretett személyek elengedése. Hogyan lehet mégis akár megerősödve, Isten szoros jelenlétét megélve tovább haladni? Bruckner Beáta, aki 27 az üzleti életben eltöltött év után lett a Magyarországi Evangélikus Egyház munkatársa, aki férjét, majd édesanyját veszítette el, megosztja velünk az ő történetét. Tartsanak ma is velünk! Bruckner Beátával beszélgetek, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus és külügyi osztályának projektreferense és a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalának a titkárság vezetője. Gyerekkorodban mikor érezted először, hogy Isten szól hozzád? Volt ilyen?
1: Soproni evangélikus családból származom. A konfirmációi felkészítésre legelőször édesanyám kísért el futva, hogy el ne késünk, és mégis csak elkéstem, és valahogy beestem a gyülekezeti terembe Sopronba, és akkor először így nagyon megilletődtem, és a teljes konfirmációi felkészítés során is éreztem ezt a folyamatot. És természetesen, ahogy minden, ez is hullámzott az életem folyamán.
0: Tudsz valamiféle hitre jutásról akkor beszélni, vagy ez úgy belehullámzott az életedbe, hogy egyre több megélésed volt Istennel, vagy egyre több mindent megtudtál róla?
1: Én úgy gondolom, hogy ez hullámzik, és ennek sosincs vége. És ez egy csodálatos kaland, csodálatos utazás, csodálatos tanulási folyamat, ami egész életünk során tart. És mivel tudjuk, hogy a halál ellentéte vagy párja a születés, és az élet örök, ezért tanuljuk mindezt örökre.
0: Volt ennek az életedben valami területe, hogy Istennek szolgálj?
1: Én úgy gondoltam, hogy bárhol vagyok, szolgálok.
0: Ott a fogorvosi cégben is?
1: Természetesen ott is, tehát igyekeztem segíteni. A fogászat maga is gyógyítás, és a gyógyításnak a támogatása, és ennek a folyamatnak a segítése, az is egy szolgálat. A többi ember és az egész folyamatnak a szolgálata.
0: Gyülekezetben neked volt gyerekként helyed, úgyhogy valamit vállaltál?
1: Különösebben nem, ugyanis gyerekként Sopronban voltunk hétvégente, viszont Győrben jártam iskolába, úgyhogy nekünk az időnk is limitált volt. Nem beszélve arról, hogy egész hétvégénken pedig vagy édesanyámnak segítettem a rendelőben, asszisztáltam, vagy a vendégeket szolgáltuk ki, vagy főztem a konyhában.

0: vagy a szőlőben dolgoztam nagyszüleinknek segítve, úgyhogy mindig az osztálytársaink kirándultak rendszeresen hétvégente, és nagyon sokat bulisztak, vagy moziba jártak, mi általában dolgoztunk. És amennyi időt ki tudtunk szorítani, akkor tanultunk is egy kicsit. Persze nem panaszkodom, mert mi is ünnepeltünk néha, és játszottunk, és találkoztunk barátokkal, unokatestvérekkel, de ez ritkább alkalom volt.
1: Akkor is érezted már a szőlőben akár, vagy egy mosogatás közben, vagy amikor szorgoskodtál anyukád mellett, hogy ott van valahogy az az Isten, akiről hallasz, amikor eljutok templomba, vagy eljutsz templomba, és hogy ő ezt látja, hogy ti mivel foglalatoskodtok?
0: Nem. Főleg kiskamaszként, aztán abszolút nem, tehát ez nekem nagyon nehezemre esett, és tehát egy kötelező feladatként éltem meg.
1: A konfirmációnál azért mindig kicsit közelebb van szerinted az ember, aztán jön a kamaszkor, ami úgy ront a helyzeten.
0: Akkor talán nekem így külön választódott az iskola, külön világ, és aztán azon kívül pedig a gyülekezeti vagy a templomi élet.
1: Hogy találtál akkor mégiscsak vissza? Hogyan hullámzott vissza akkor az életedbe Isten? És mikor? Hogy tudod ezt megtalálni?
0: Nagyobb kamaszként, tehát már olyan 16-18 éves koromtól kezdve, sőt, amikor már elkezdtem én is olvasni rendszeresen a napi igéket, akkor már így jobban átitatódott.
1: A pályaválasztásodat hogyan döntötted el, hogy merre menjél?
0: Gyerekkoromtól kezdve én fogorvosnak készültem, és szerettem is nagyon a rendelőben lenni, segítkezni. Nagyon erősen kézilabdáztam, és 14-15 éves koromban gerinc problémák miatt főleg édesanyám tanácsolta azt, hogy valami mást kellene választani. Tehát ez egy nehéz fizikai munka, és akkor még állva dolgoztak. Tehát ez nem egy nőnek való. Nem beszélve arról, aki még családot is szeretne, gyerekeket. Látta ő is, hogy mennyire nehéz neki a munka mellett időt szakítani ránk is. Holott ezt ő mind a mai napig nem tudom, hogy hogyan, de példásan és csodálatosan megoldotta. Nyelveket nagyon szerettem. Versenyeken indultam. OKTV-n is sikereket értem el. És ezek után jött a döntés, illetve javaslat szüleim sugallatára a külker, és az az irány, ami akkoriban nagyon nagy lehetőség volt. Győri Minta gimnáziumban végeztem, Révaiban, tehát hogy nagyon jó esélyekkel, végül is majdnem maximális pontszámmal fel is vettek.
1: Elvégezted a külker főiskolát, és akkor úgy tűnt, hogy szépen mész előre, és tudsz is ezzel a végzettséggel mit kezdeni?
0: Igen, tehát elvégezve a külker főiskolát nem tudtam messze menni a fogászattól, mert végül is külkereskedő közgazdasági végzettséggel, aztán egy osztrák fogászati cégnek a magyarországi leányvállalatánál kötöttem ki, illetve annak az elindításánál és annak aztán a továbbfejlesztésénél. Úgyhogy nem tudtam messze menni. Tehát éreztem a szakmának a közelségét és a szeretetét, és éreztem azt, hogy ebbe születtem bele, és férjemet is így szakmán keresztül ismertem meg.

0: az evangélikus lélekhangolóban Bruckner Beátával beszélgetek, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus és külügyi osztályának projektreferense. 27 évet dolgoztál üzleti területen, céget vezettél. Hogyan kerültél az egyház berkein belülre? Hogyan vezetett ide az utad?
1: Nagyon érdekes volt. 2018-ban éreztem azt, hogy lejárt az időm. És akkor éreztem azt, hogy váltanom kell. Nem tudtam, hogy merre, nem tudtam, hogy hogyan. Nagyon nehezen hoztam meg ezt a döntést, hogy abba hagyjam mindazt, amit addig megtettem. Úgy éreztem, hogy a köreimet lefutottam, és valami mást tartogat számomra az élet. Akkor még nem tudtam, hogy mi vár rám. Pár hónap szünet után kórust kerestem. És kóruskeresés közben pedig feldobta az internet Krámer György igazgató úrnak a nevét. És őt megkerestem. Annyit tudtam, hogy nem szeretnék az üzleti életbe visszamenni. Azt is tudtam, hogy konkurenciához nem szeretnék visszamenni. Nagyon hűséges lélek vagyok, tehát 27 éven keresztül valahol egy helyen dolgoztam, természetesen 14 cégátalakulást asszisztáltam végig, de úgy éreztem, hogy valami másra vágyok. Igazgató úr még emlékezett rám, ugyanis az ő édesapja konfirmált engem Sopronban. Leültünk, beszélgettünk, és akkor mondta, hogy igen, Bajor Egyház keres most éppen egy munkatársat egy multilaterális konzultációnak a megszervezéséhez, illetve abban való segítkezéshez. Így kerültem a külügyi osztályra.
0: Hogyan értendő, hogy egyszer csak azt érezted, hogy váltani kell? Ez egy megfáradással is járt, vagy érezted a hívást is valahogy egy jobb felé? Tehát volt benned egy ilyen reménység, egy lelki folyamat is volt ez benned, hiszen egyházról beszélünk?
1: Persze, természetesen ez egy hosszú lelki folyamatnak a végeredménye, illetve annak a mély pontja volt ez a 2018. Hívhatjuk ezt életközépi válságnak is, kiégésnek is, bármi egyébnek, mindenféle tünettel és betegségekkel és egyéb dolgokkal. Tehát azt éreztem, hogy falakkal vagyok körülvéve. Tehát, hogy bármi, amihez eddig nyúltam, ami eddig működött, az nem megy. Nem láttam az utamat tovább. Nagyon kedves ismerősöm ajánlotta nekem akkor a Richard Rohr Emelkedő zuhanás című könyvét, ami pont erről szól. Az élet első feléből, a második felébe való átmenetről. És könyvet olvasva nagyon örültem annak, hogy jó, oké, ez természetes, ez is jó, ez a tünet is, tehát az összes tünet ismerős számomra. És ez nagyon nagy segítség volt, ez a könyv, és ez a könyv indított aztán tovább. A könyvet édesapám is meglátta a kezemben, megkérdezte, mit olvasol, odaadtam, ő is beleolvasott a könyvbe. Első kérdésem az volt, hogy mennyi ideig tart. Persze mindent szeretnék tegnap is rögtön elintézni. És akkor ő azt mondta, hogy hát 5-10-15 év. Azt hittem, hogy egy-két év alatt ezt le lehet zavarni, de hát nem egészen. És hát azt érzem, hogy igen, ebben a folyamatban voltam, vagyok benne, és nagyon jól sikerült átevickélni az egyik folyóból a másik folyóba.
0: Úgy érzed, hogy a legnehezebb szakaszon már túl vagy, és valahogy már megtörtént ez a váltás? Tehát most rákanyarodtál arra a szakaszra, amit már szívesen csinálnál életed végéig, hivatásban?
1: Ez a változás elkezdődött 2018-ban, sőt, előtte már évekkel korábban, és természetesen még zajlik mind a mai napig is. Úgy érzem, hogy a legnehezebb részén talán túl vagyok, és nekem akkor és most is egy nagyon nagy ajándék, hogy itt szolgálhatok az Evangélikus Egyház országos irodájánál és a püspöki hivatalban. Pár évre a munkahelyi váltást követően férjem, majd azt követően pedig édesanyám is befejezte földi létét, és a gyász folyamat is nagyon nehezen indult el.
0: Az, hogy elvesztetted két kedves hozzátartozódat, szerettedet, ez sokkal mélyebbé teszi ezt a kritikus időszakot és krízist okozhatott számodra. Mindebben hol volt számodra ott Isten, vagy hogyan tudott téged elérni, megszólítani? Tudtál egyáltalán figyelni rá, vagy nagyon eltöltötte a fájdalom? Hogyan élted meg ezt?
1: Természetesen, tehát minden nehéz pillanatban az első a az imádság az első kapaszkodó, a legerősebb forrás, és számomra tehát soha nem volt hitbeli válság, vagy hitbeli kérdés az első perctől kezdve a nehéz pillanatokban a tovább lépés. Sőt, tehát mondhatom azt, hogy talán a hitemet még inkább elmélyítette, és még inkább megerősítette. Amikor egyik ismerősöm meghallotta, hogy mi történt velem, azt mondta, hogy ó, nem baj, meg fogod látni, majd megerősít. Ez nekem pont a gyász és a nehézségek elős közepete, ez valahogy nagyon érthetetlen volt, de így a gyász évek elmúltával valóban ebben nagy igazság van, és tényleg így érzem, hogy megerősödtem. Nagyon szeretek írni, nagyon szeretek naplót vezetni, ami szintén nagyon sokat segít nekem, sőt, nagyon sokszor úgy írok, de most már nem is kell írnom, hogy leírom a kérdéseimet, és utána pedig kérem, hogy vezessék a kezemet, a tollamat, ceruzámat, de nagyon sok esetben már nem is kell, és jönnek automatikusan válaszok. Egyfajta ilyen terápiás eszközként használtam ezt az egészet, és működik mind a mai napig is. Akinek van hozzá hívása, én úgy gondolom, mindenkinek ez jó lehet. Természetesen a zene is nagyon sokat segített, a kirándulások, az olvasmányok, tehát nagyon sok segítő, nagyon kedves kollégák, ismerősök, barátok. Itt most sorolhatnám, a családról nem is beszélve.
0: Mit tudsz mondani annak, akinek nincs így embere, aki egy életközepi megakadáson keresztül segíti, vagy akkor hozzá tud szólni, vagy tanácsot adni, vagy egy gyászban éppen?
1: Én abban hiszek, hogy van ember. Nekem a férjem mondta azt, hogy amikor nagyon el voltam egyszer keseredve, hogy mi lesz velem akkor, ha ő nem lesz. És azt mondta, hogy aki szereti az embereket, sosem marad egyedül. Nagyon sokat adtak természetesen a könyvek is, tehát például az Anselm Grün könyveit nagyon-nagyon szeretem. Hanvas Béla, úgyhogy ezek mind. Természetesen a rendszeres istentiszteletek, rendszeres áhítatok az Üllői úton, Bibliáról nem is beszélve, tehát ez nem is kérdés.

0: Te mit vársz egy gyülekezeti közösségtől? Vagy hogyan keresel közösséget, vagy kerestél valaha életedben, amikor keresned kellett? Hiszen Sopronból eljöttetek, elkerültél.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez is nagyon sok esetben valahol intuitív. Számomra az ige hirdetés, prédikációnak a hangvétele, ez is nagyon fontos. Nagyon fontos a közösség, a közösségben lévő emberek. Földrajzi közelség, ez is meghatározó.
0: Éppen azt akartam kérdezni, hogy elmennél-e távolabbra olyan közösségére, ahol olyan ige hirdetőt hallasz, akit mondtál, hogy úgy szólja az igét, hogy neked szól.
1: Időnként, ha más városban vagyok, örömmel hallgatok más ige hirdetést is. Természetesen, hogyha tudom, hogy egy másik gyülekezetnél éppen kihirdet igét, természetesen oda is nagyon szívesen elmegyek. Szeretek másokat is meghallgatni, de akár régi igehirdetéseket interneten keresztül, és most már a digitális világban tényleg nagyon nagy a választék, és nagyon sok lehetőség van erre.
0: Nem érzed magad egyedül időnként mégiscsak, hogy édesanyád nélkül vagy, férjed nélkül vagy? Van olyan megélésed Istennel, ami pótolni tudja mondjuk akár őket is? Ezt így könnyű elképzelni, de hogy vajon van-e ilyen, létezik-e ilyen?
1: Ez érdekes kérdés, sok hullámhegy, hullámvölgy után, tehát, hogy nagyon sokszor nagyon egyedül éreztem magam, tehát ez kétségtelen, és rengeteg estét vagy éjszakát átsírtam, de másnap mindig felkelt a nap, és valahol mindig jött egy reménysugár, mindig megszólított egy hang, mindig találkoztam valakivel, mindig kaptam olyan impulzust, ami tovább segített, és nagyon tetszett nekem. Németné Tóth Szilviának az a megjegyzése a gyásszal kapcsolatban, hogy a gyász olyan, mint egy üres szobában egy labda, amiről nem tudjuk, hogy mikor fog éppen a falnak neki pattanni, és ez valóban tényleg így van, így volt. Akkor, amikor én ezt tőle hallottam, pont a gyász kellős közepén, akkor valahol ez így megnyugtatott és felszabadított, hogy igen, neki pattan a labda a falnak, de utána el is pattan a faltól. És megengedjük magunknak, hogy neki pattanjon, mert ez a dolga. Csak meg kell adni magunknak és mindennek a maga idejét, ahogy a prédikátorok könyvében is megvan minden.
0: Úgy gondolod, akkor tényleg egy szakaszon ebben is túl vagy, mert úgy beszélsz erről, mint ami a múlt. De ez így egy-két év távlatában van még csak az életedben.
1: Úgy érzem, hogy ez egész életemben természetesen bennem fog maradni, de most két év elmúltával érzem azt, hogy igen, köszönöm, megerősödtem, köszönöm, természetesen szomorú az, ami történt, de már nem fáj, tehát fizikai fájdalmat már nem érzek, ami az első időszakban mindenkinél, ez egyértelmű, hogy ott van. És ez a nagy felszabadító érzés. És ezt én még gondolni nem mertem volna. Hinni nem mertem volna. Illetve bíztam benne, de ezt mindenki tudja, aki ezt átérte. És mindenki átéli.
0: Ahhoz képest ez nem tűnik hosszú időnek. Azt mondod, hogy megerősödtél. Mi az, amit Istentől most leginkább vársz a következő szakaszban, vagy amire ilyen reménységgel tekintesz, hogy majd kialakul?
1: Az, hogy rövid vagy hosszú, az nagyon relatív, mert ez a két év, ez nagyon-nagyon intenzív volt, és nagyon-nagyon hosszú. Egy nap is tud nagyon-nagyon hosszú lenni, attól függ, hogy honnan tekintünk erre az időszakra. Másik kérdéssel kapcsolatban mit várok? Ez túlzás lenne ilyet mondani, hogy mit várok. Én azt mondom, hogy én csak hálás tudok lenni a vezetetésért. Nagyon szeretném, hogyha továbbra is ez a tűz megmaradna, és továbbra is a vezetetés hangját hallanám, és imádkozom, hogy soha ne homályosodjon el.
0: Neked milyen lelki élményed volt legutóbb, amikor Isten megérintett?
1: Azt nagyon nehéz így megmondani, és erre egy exakt választ adni a te kérdésedre, mert azt érzem nagyon sokszor, hogy folyamatosan itt van velem, és folyamatosan érzem. Akár az utcán megyek, akár imádkozom, akár áhítatot hallgatok, akár zenét hallgatok, vagy kórusban énekelek, vagy éppen felveszek egy telefont, vagy valakivel beszélgetek. amikor befeszülök, akkor természetesen nem tudok bent lenni ebben a folyamatban, de a célom az lenne, hogy folyamatosan együtt, vele együtt lenni. Hogyha kiemelhetem a kedvenc ünnepemet, ami Pünkösd, ami azért is kedves számomra, mert nagyon spirituális, nagyon légies, és számomra egy olyan ünnep, ami mindig egy nagy átalakulásról szól. Mivel tavasszal születtem, közel van a születésnapom is a Pünkösdhöz, egyfajta évforduló is, és egyben a tavasz is mindig hoz egy megújulást, és ezek a hullámok számomra ilyenkor összeadódnak, amiért nagyon hálás vagyok.
0: Zárásul szeretném megkérdezni tőled, hogy számodra fontos igét tudsz-e nekünk mondani?
1: Igen, a konfirmáció igém, a kedvencem. Máté 7:7. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. És a kedvenc énekem pedig Händel győzelmet.

0: Isten igéjét az Ószövetségből, Jób könyvének 5. részéből olvasom a 18. verset. Mert ő, Isten megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. A nap újszövetségi igéje a rómaiakhoz írt levél 11. részének 36. verse. Ezt írja Pál apostol. Bizony ő tőle, ő általa, és őre ránézve van minden. Övé a dicsőség mind örökké. Ámen. A kéz a cselekvés eszköze, az aktivitást fejezi ki. Ez munkát, energiabefektetést jelent. Így végezte és végzi értünk munkáját áldó kezével, felülmúlhatatlan energiabefektetéssel, a mi Urunk. Isten dicsősége felismerésének és elismerésének jele, ha az ő kezéből tudom elfogadni mindazt, ami velem történik. Jót és rosszat, örömet és bánatot, megajándékozottságot és veszteséget egyaránt. Sőt, tudhatom, hogy neki szándéka van mindezekkel, mert a nehéz élethelyzetek által is ő munkálkodik a szívemben. Sohasem káromra, hanem mindig javamra szolgál az, ami tőle érkezik. És még ha azt is tapasztalom, hogy éppen rám nehezedik a keze, ugyanerre az isteni kézre számíthatok úgy, mint amely meg is gyógyít és be is kötöz. Hiszen egyszülött fia által ez a kéz a legtöbbet tette értem. Bűneim következményeként szögekkel átütve vérzett a Golgotai kereszten. Felém tett mozdulata egyértelmű. Nem üt, hanem áld. Nem karba tett kézzel áll, hanem megtart. Vagyis Isten dicsősége abban a Jézus Krisztusban válik számomra is láthatóvá, aki a mennyei atya végtelen és üdvözítő szeretetét hozta el ebbe a világba, és aki ezért életem minden eseménye mögött megmutatja a célt, az értelmet és a reményt. Imádkozzunk! Uram, hatalmas, gyógyírtó és értünk sebeket is viselő kezedre bízok mindent. Azt is, ami boldogít, és azt is, ami fáj. Tudom, javamra van minden, amit tőled kapok. Ámen.
1: Smidélius András lelkész áhítatát hallhatták, amely az Evangélikus Luther kiadónál a Békesség című kötetben jelent meg. Mai lélekhangolónkban Bruckner Beáta, a Magyarországi Evangélikus Egyház ökumenikus és külügyi osztályának projektreferense, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalának titkárság vezetője volt a vendégünk. Szó esett Bea történetében életközepi válságról és gyászról, valamint hogy van kiút életünk legsötétebb alagútjaiból is. Beszélgetésünket az Evangélikus Rádiómisszió többi interjújával együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt. Szeretettel ajánljuk a lélekhangoló podcastot is a Spotify-on. Nekünk az Evangélikus Rádiómisszió számára üzenhetnek e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, SMS-ben pedig a következő számra 0620-620-3679-es. Hallgassanak minket következőleg is, erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A végső döntés azé, akinek meg kell hoznia. Fekete Károly és Székely János az életvédelemről. Az Élet a tét címmel megrendezett eseményen Székely János szombathelyi megyéspüspökkel és Marti Zoltánnal beszélgettek életvédelemről, szívhangrendeletről és a párbeszéd jelentőségéről. A katolikus és a protestáns etika között vannak árnyalatbéli különbségek, de abban egyetértenek a felekezetek, hogy az élet a fogantatás kezdetétől élet. Ezzel együtt a protestáns etika komoly hangsúlyt fektet az egyéni élethelyzetekre. Ugyanakkor nem relativizál a bibliai elvekből és a konkrét tapasztalati helyzetekből kiinduló irányok érnek benne össze, hívta fele figyelmet Fekete Károly. Székely János 16. Benedek egy előadását idézte fel, amelyben arról értekezett, miért is fontos az élet védelméről beszélni, amikor látszólag az egyház csatát veszített ezen a területen. Az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról, az emberről, foglalta össze Székely János. Emlékest Esterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Esterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Esterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden 17 órától. Az esten bárki felolvashat Esterházy Péter műveiből, a felolvasások időtartalma személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín Budapest 8. kerület Szent Király utca 51. Nyári gyermektábort szervezett Vácott az Egyházmegyei Karitász. A nyári színidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitász csoportok ajánlásával Vácról, Karancságról, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25, 8 és 16 év közötti gyermek, közölte a Váci Egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyermekekkel, körülményeikből adódóan más táborba nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számunkra, hogy az élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgató helyettese. Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Hajléktalan emberek számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretetszolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Ma vasárnap is napos az idő, kevés felhővel, néhol eshet eső, az északi szél élénkül és 26-31 fokunk van. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral, az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Kegyelem-e az ítélet? A második században élte egy szinopei hajótulajdonos kereskedő, Markion volt a neve, aki úgy gondolta, hogy a kegyelmes és az ítélő Isten nem egyeztethető össze egymással. Aki ítél, az nem szerethet, és aki szeret, az nem ítél. Ezért hát úgy gondolta, hogy az Ószövetség Istene más, mint az Új Szövetség kegyelmes mennyei atya. De vajon az ítélet és a kegyelem ellentétben vannak-e egymással? Sokszor úgy képzeljük, hogy Isten mérgében ítélt, csak azért, mert megunta azt, hogy mi mindig ellenére élünk. Így az üdvösség kegyelme a protekciósoké lesz, akik szerencsésen elkerülik Isten haragját. Az ítélet a kegyelem egyik arca. A felrobbant híd maradványaitól szabadít meg minket. A bűn önmagába rejlő büntetésétől. Nem az a kegyelem, ha Isten nem ítél, hiszen mi emberek másképpen gondolkodunk. Mi a bűnt akarjuk megtorolni a büntetéssel. Isten viszont, mielőtt ítélne, kegyelmesen szól hozzánk. Esélyt ad átgondolni, átértékelni eddigi ellene lázadó életünket. Ítéletében nem a saját tekintélyének meggyalázását látja, nem csupán az ellenségeit bünteti, hanem az emberségünket védi a bűntől. Az ítélet oka Isten szeretete, aki nem hagyja, hogy bűneink súlya alatt összeroppanjunk.

Ez az alapvető igazság már az Ószövetség idején is megnyilvánuló volt az Istennel járó emberek életében. Talán az egyik legjobb példa rá Jónás története. Ninive gonosz volt. Ezért Isten úgy döntött, elpusztítja a várost. De nincsen ítélet anélkül, hogy Isten ne hirdetné meg előbb a kegyelem újrakezdésének lehetőségét. Ezért hát elküldte Jónást, prófétáját, hogy hirdesse meg döntését. Jónás bár mindent megtett, hogy a küldetés kockázatát, nehézségeit elkerülje, Ninivébe érkezett. Viszonttagságai, bosszúságai után senki nem gondolhatja róla, hogy az általa utált városnak andalító prédikációkat mondott. Kemény ítéletként hirdette az Úr szavát. Csak egy vigasztalta. Még 40 nap, és elpusztul a város. De Jónás csalódott. Miért? Isten nem mondott igazat? Hamis volt a prófétai üzenet, amit a városnak meghirdetett? Nem. A niniveiek Jónás prédikálására megtértek, vagyis az ítélet üzenetében felismerték a kegyelem lehetőségét. Ezért hiába várta a városon kívül annak pusztulását, mert a niniveiek éltek a lehetőséggel. Így az ítélet kegyelemmé lett. Ez nem Jónás szándékán múlott. Ő a pusztuló várost szerette volna látni. De a szerető Isten azt látta, hogy a korábban gonosz és az ítéletre megérett emberek éltek a kegyelem lehetőségével. Ezt a lehetőséget éppen az elkerülhetetlen ítélet meghirdetésében ismerték fel. Ez változtatta meg életüket.

Jónáshoz hasonlóan volt értetlen a tékozló fiú bátyja is. A jogostól nem látta a kegyelem új kezdést teremtő lehetőségét. Csak az eltékozolt vagyont látta. Azt siratta, és nem volt képes örülni annak, hogy a bűn következménye, vagy a meghirdetett ítélet üzenete visszahozhatja a tékozlókat az egyetlen biztos megoldáshoz. Isten üdvözítő kegyelmének elfogadásához. Istennek nincs kétféle szava a bűnöshöz. Rajtam áll, hogy mit jelent ez a szó, ítéletet vagy kegyelmet. Én döntök. De még a döntés sem az én érdemem, mert Isten az, aki bennem munkálja az akarást.

0: A hit győzelme.
1: Kegyelem az Édenkert kapujában. A Biblia szerint Isten azzal tett bennünket Isten képűvé, vagyis emberré, hogy törvényt adott, hogy módunk legyen szabadon dönteni ő mellette. Természetesen mindennek megvan a maga törvénye, a bolygók mozgásának, az élet milliónyi megnyilvánulásának, épp úgy, mint a holt anyagnak. De az embernek adott erkölcsi törvény az egyetlen, ami szabad döntést kíván egy tudatos lénytől.

Volt egy különös fa az Éden kertjében, a jó és gonosz tudásának fája. Erre a fára nem a biológiai szükségletek miatt volt szüksége az embernek, hanem a lelki fejlődése érdekében. Ez a fa a szabadság gyakorlásának eszköze volt. Ha Isten az embert beprogramozta volna a jóra, csak egyesélyes teremtménye lett volna, és nem lehetett volna társa. Célját vesztette volna. Isten a mindenből egy fát kért vissza azért, hogy az ember szabad lehessen a jóra. Minden emberi munka próbaköve a szabadság, ami csak akkor él, ha dönthetek a jó és a rossz között.

A munka a teremtés művének továbbvitele, ami csak akkor etikai tett, ha benne is a jót választom. Az ember szabadságának az a próbája, hogy a munkával az áldást megsokszorozhatja, és fel is lázadhat teremtője ellen. Az ember felett akkor hangzik el a minden igen jó, amikor neki adott lehetőséggel szabadon a teremtés harmóniájának, Isten gondolatainak megőrzése, kiteljesítése érdekében cselekszik. A jó és gonosz tudásának fája minden jó alapja és minden bűn lehetősége. Nélküle az ember a jó rabszolgája lesz. Az Éden óta minden emberi képesség, minden felfedezés és találmány kockázat. Egyaránt lehet jóra és gonoszra használni. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember szabadságának kockázatát az Úr vállalta. A remek műként megformált ember az Ura által ültetett kertben, Isten teremtette, de maga vállalta segítőtárssal, útnak indult, hogy teremtője az ő léte felett is ki tudja mondani a minden igen jót.

Ha az ember helyesen műveli és őrzi a rábízott világot, akkor a kert terjed és a teremtés célhoz ér. De ha a kísértőt követi, a paradicsomon kívülre kerül. Tehát a szabadság próbája a kert közepén álló fa volt, mint az ember engedelmességének, hitének és szeretetének próbaköve.

A szabadságot a törvény biztosította, amely elsősorban adott. Mit? Az egész Édent. Isten csak azért kért vissza egy részt, hogy hálásan tudja az ember elfogadni a többit. A bűn lehetősége nélkül nem lehet győztes az ember. A gyermeki ártatlanságból, a kísértések próbáin keresztül vezet az út a tökéletesség felé. Ezért az Éden kertjéhez hozzátartozik a kísértő is. Az ember elbukott a kísértésben. Nem maga a leszakított gyümölcs volt a bűn, csak a bűn jele. Az ember mást látott jónak, mint amit az Úr jónak mondott. Megtörte Isten rendjét, nem élt, hanem visszaélt a szabadság lehetőségével. Azonban a Biblia azt tanítja, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését is. Isten nem önkényesen rendelte el a törvényeket, hanem a mi javunkra adta azokat. Ha áthágjuk parancsolatait, szembe kerülünk a teremtés rendjével, és életünk lehetetlenné válik.

Miután az első emberpár bűne Isten és a világ előtt lelepleződött, szükség volt arra, hogy megtanulják, mi a következménye annak, hogyha az isteni értékrendet a kísértő értékrendjével cserélik fel. Ha ezt megértik, akkor nyílik meg számukra a kegyelem ajtaja.

A kegyelem a bűn ellentéte. Az Édenkertben született. Amíg a bűnt elkövető ember menekül, a kegyelmes Isten az embert keresi. Isten szól, kérdez. Az ember elbújik, hallgat, és mellé beszél. Ezzel tagadja meg a kegyelmet. Ha Isten nem ítélné meg a bűnt, akkor a bűn tönkretenné teljesen az embert. A kegyelem reménysége Isten ítéletében lép elénk. Megszólít, találkozni akar velünk, és tudatosítja bennünk a következményeket. Így írja le ezt a Szentírás. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedre tapossa, te meg a sarkát mardosod.

Az asszony bűnesen maradhat következmények nélkül. A bűn hivatásának gyakorlásában rontja meg az embert. A nőnél ez az élet tovább adása volt, míg a férfinál a munka, aminek tartalma a művelés és az önzés, vagyis Isten teremtésének tovább folytatása. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az ember kiesett teremtés harmóniájából, feladatának teljesítése nem öröm többé, hanem fájdalom és veríték. A bűn ugyan nem tudta megakadályozni Isten parancsának teljesülését, amit a teremtéskor mondott: szaporodjatok és sokasodjatok. De ennek az isteni feladatnak az örömét meg tudta rontani. A bűn másik átkos következménye a közösség felbomlása. Most az asszony is, aki Isten teremtői szándéka szerint a férfi mellé rendelt társa volt, bekerül az uralom alá vetett teremtmények közé. A férfi adott nevet neki, Évának nevezte, ami talán egy hitvallás is, hiszen az élet szóból képzett név. A közösség úgy bomlik fel, hogy az egyenrangú segítőtársból uralom alá vetett alattvaló lesz. Ez nem csupán az asszony büntetése, hanem a társ után sóvárgó férfi.

A bűn a férfi feladat teljesítését is megnehezíti. A munka édeni örökség, hiszen művelni és őrizni nem jelent mást, mint harmóniát teremteni. Tovább folytatni a puszta és kietlen világ benépesítését, rendezését. Most ez a munka csak fáradtsággal folytatható. Isten így tárja fel a férfi bűnének következményét. Legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verítékével eszed a kenyeret. A munkának még a bűn rontása után is van erkölcsi haszna. Valamit őriz az édenből. De mivel megváltozott az ember Istenhez és a másik emberhez való viszonya, nem marad meg az eredeti kapcsolata a teremtett világgal sem. Ameddig Ádám hű volt Istenhez, uralkodott az egész természeten. De amikor fellázadt Isten törvénye ellen, az alsóbbrendű teremtmények az ő uralma ellen lázadtak fel. Az Úr nagy irgalmában így mutatta meg, mi veszélyes annak a legkisebb mértékben is a mellőzése.

A halál a bűn zsoldja, természetes velejárója. Az élet ezután nem más, mint az életre, a megváltóra való találás nagy alkalma. Csak a megváltás építheti újra a megromlott közösséget. Isten kegyelme ismét túlér a bűnön. A bűntől lemesztelenedett embert Isten öltözteti fel. Bőrruhát készített neki. Nem maradhatott tovább az Éden kertjében. A belterjesen megművelt gyönyörű kertből kiüzetett a szántóföldre. A bűn következtében az ember a teremtett világgal való közössége sem maradhatott változatlan. Megváltozott értékrendje alkalmatlanná tette arra, hogy Istennel, az élet forrásával továbbra is ugyanolyan legyen a kapcsolata, mint teremtéskor. Az Éden kapuját kérubok őrizték az embertől, a bűntől. Az élet igazi alapja Ádám és Éva számára az eljövendő szabadító reménysége maradt. Ez a fejezet a Biblia egyik kulcsfejezete. Benne található emberségünk nagy drámájának képlete, minden győzelmünk és minden vereségünk titka. Arra szolgál, hogy vele naponta átvilágítsuk életünket. A mi életünk is az Éden kertjéből indult. Mi is fellázadtunk Isten ellen. Rajtunk is csak az asszony magva, az embernek fia segített.

Mióta ember él a Földön, kérdés volt, és kérdés is marad. Miért van szenvedés? Ki a felelős a szenvedésért? Kárpáti Petronella új sorozatában ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai műsorunk címe Hálaadás a szenvedésben. Kedves hallgatónk! Lehet, most magadban arra gondolsz, hogy lehet ilyet mondani? Döbbenten kérdezed.
1: Miért adjak hálát, ha szenvednem kell? Amikor nyomorúság, gyógyíthatatlan betegség, katasztrófa éri az embert, még legyen hálás, hiszen ez képtelenség.
0: Pedig egyáltalán nem lehetetlen, mert akiknek az Istennel való kapcsolatuk töretlen, azok a nehéz körülmények ellenére is tudnak hálát adni, még akkor is, ha nem értik, miért történnek velük rossz dolgok. Gondoljunk Jób esetére, aki egyik napról a másikra elveszítette szinte mindenét, gyermekeit, vagyonát, egészségét. Hogyan fogadta el csapásokat? Mit is mondott?
1: Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Ha már a jót elvettük Istentől, a rossz

0: rosszat nem vennénk-e el? Jób 1:21-2:10.
1: De nem csak a Bibliában olvashatunk ilyen történetet. Szeretnék most egy másik, nem mindennapi, de igen tanulságos, igaz történetet említeni, amit a Menedék című könyvben olvastam. Hollandiában a II. Világháború alatt élt két leánytestvér, név szerint Kori és Becsi. Családjukkal együtt zsidókat rejtegettek a házukban, amiért koncentrációs táborba hurcolták őket. Szörnyű körülmények között voltak, és nagyon sokat szenvedtek, de hozzájuthattak egy kis új szövetséghez, amelyből minden nap felolvastak társaiknak. Egy alkalommal a következő versnél nyílt ki Bibliájuk.
0: Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Tesszaloniki 1. levél 5:18.
1: Kérdően egymásra néztek. Először nem is tudták, hogy mit mondjanak fogolytársaiknak, hiszen mindannyian oly sokat szenvedtek őreiktől, a felügyelőktől. Becsi némi gondolkodás után elkezdett imádkozni, és a következőket mondta.
0: Istenem, hálát adunk néked, hogy még együtt lehetünk. Hálát adunk az életért, hogy még van fedél a fejünk felett. Hálát adunk, annak ellenére, hogy el kellett hagynunk otthonunkat, és nagyon sokat szenvedünk. De még itt tarthatjuk kezünkben a te ígédet, és olvashatjuk, amiből mások is vigaszt merítenek. Hálát adunk fiadért, aki életét áldozta értünk. Uram, hálát adunk a bolhákért is, mert azok távol tartják tőlünk a felügyelőket, hogy ne jöjjenek be a barakba, amikor este a te ígédet olvassuk.
1: Meglepetten hallgatta mindenki a különös hálaadó imát. Mégis valahol belülről igazat kellett adniuk, mert valóban a bolhák miatt a felügyelők nem mentek be a barakjukba. Becsit a sok nélkülözés, szenvedés megtörte. Hamarosan súlyos beteg lett, meghalt a lágerben. Kori azonban életben maradt, túlélte a sok szörnyűséget. Amikor kiszabadult, megírta a szenvedésük történetét. Sokszor eszembe jut-e két testvér, akik ártatlanul szenvedtek azért, mert segítettek embertársaikon. Mégis a szörnyű körülményekben is hálát tudtak adni Istennek, és szerencsétlen fogolytársaik számára a vigasztalás igéit hirdették. Ilyenkor mindig arra gondolok, vajon én hogyan viselkedtem volna a helyükben? Hiszen mi jellemző ránk? Rendszerint mikor szoktunk hálát adni? Amikor minden jól megy körülöttünk, nem vagyunk betegek, nincsenek anyagi problémáink, gond nélküli, sikeres az életünk, de bezzeg, ha nehéz körülmények közé kerülünk, mit teszünk? Kesergünk, panaszkodunk, aggodalmaskodunk. Tudunk-e hálát adni a megpróbáltatások, a nyomorúság idején is? Sajnálatos módon a mai rohanó embert az jellemzi, hogy éppen az Istennel való kapcsolata hiányzik. Nincs ideje rá, mert a napi robot a tennivalók sokasága között alig imádkozik. Hálátlanul fogadja el, és természetesnek veszi azokat az áldásokat, amit teremtő és megváltó Istenétől naponta kap. Találó a következő kis legenda.
0: Egyszer egy angyal meghívta az erényeket, hogy jelenjenek meg az Isten udvarán, s mentek. A jóság, a szeretet, az alázat és sorba mind-mind egymás után nagy vígan, ünneplőben. S ahogy fölérnek a szivárvány hídra, visszanéznek. Ki az, aki hátul kullog? Hát, a hála volt, égen kapott ruhában.
1: Az utóbbi időben tudományos kutatások igazolják azt, hogy a hálaadás és a dicséret az agyban pozitív kémiai anyagcsere termékek termelődését váltja ki, amelyeket endorfinokként ismerünk. Ezek a kémiai anyagok segítik az immunrendszert a betegségek leküzdésében. Az egész testre egészség megőrző hatást gyakorolnak. A keresztény bibliai lexikon szerint a hála fogalma érzületben, gondolatban, szavakban vagy tettekben kifejeződő válasz, melyel valaki a másik személy részéről tapasztalt kegyelmes, jóságos, jóindulatú cselekedetet, magatartást viszonozza. Érdemes végig gondolni életünket, mindennapjainkat, saját egészségünk érdekében is, amiért hálásak lehetünk.
0: Vajon hány percet szánunk naponta Istennek?
1: Mikor dicsőítettük őt utoljára anélkül, hogy kértünk volna tőle valamit?
0: Mikor magasztaltuk őt azért, hogy volt mit enni, volt hol aludni, volt mibe öltözködni, el tudtuk végezni a napi feladatot, a betegségben is megtartott, meggyógyított.
1: Megköszöntük már, hogy adta igéjét, amit bármikor kézbe vehetünk, és azért iratott le, hogy azon keresztül szóljon hozzánk, tanácsoljon, vigasztaljon.
0: Hálásak vagyunk azért, mert napról napra minden reggel megújul rajtunk az ő kegyelme, irgalmassága, és gondoskodik rólunk.

0: Az Ószövetségben a hálaadás fogalmával legtöbbet a Zsoltárok könyvében találkozunk, ahol a zsoltárírók Isten dicsőítésére, magasztalására szólítanak fel, mert Isten méltó a hálára, hiszen minden jó tőle származik. Megszabadít, ha segítségét kérjük, és a bajból kiment.
1: Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat, és hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. 50. Zsoltár, 14, 15 és 23. vers.
0: Az Istenre való rászorultság, a segítségül hívása, a szabadító kegyeleméért való őszinte hálaadás, az ember igazi Isten tisztelete. A Zsoltár író szerint a hálaadás nem csupán szavakból áll, hanem az Istennek tett fogadalmak megtartásából. A hála a bocsánatot elnyert szív köszönete, és aki hálával áldozik, az dicsőíti Istent. A gépek, a számítógépek rideg világában élve az embereket a megszokás által szabályozott, lélektelenül végzett cselekedetek sora jellemzi. Hiányzik az öröm, nem tudunk hálaadással énekelni, hiányzik az igazi dicséret és magasztalás érzése a szívünkből. Az ember hajlamos arra, hogy csak akkor legyen hálás, ha kapott valamit. Pedig az igazi hála az, ha már előre köszönetet mondunk az Úrnak azért, amit majd adni akar nekünk, hiszen van okunk az örvendezésre, a hálára, az Istent magasztalásra, mert az ő tulajdona vagyunk a teremtés és a megváltás jogán. Meg kell tanulnunk újra hálát adni Istennek mindenért, amit elveszünk szent kezéből, mert akkor tudunk majd igazán neki szolgálni, örömmel és újongva. Aki nem tud hálát adni, az képtelen arra, hogy felfedezze Isten kegyelmét a maga életében. A hálaadás nem csak a múlthoz kötődik, hanem a jelenhez és a jövőhöz is. A hálaadásnak az is a célja, hogy a jelen nehézségeiből kiemeljen és Istenhez vezessen. Ha ez a hálaadás hiányzik életünkből, akkor azt jelenti, hogy reménységünk fogyott el, a szemünk meghomályosodott, és nem látjuk Isten kegyelmes vezetését életünkben. Ez oda vezethet, hogy az örökkévaló Istennel megtörik a kapcsolatunk, pedig egyedül az Úr szeretetének és irgalmának köszönhetjük az életet. Mindig Isten a kezdeményező, az ember pedig a megajándékozott. Ez hálás örömre kell, hogy buzdítson. Megvan-e bennünk ez az örvendezés? Vagy pedig megkeseredett szívvel járjuk életutunkat? Gondoltunk-e már arra, milyen jó lenne, ha naponta listát vezetnénk arról, amiért hálásak lehetünk? Ablonci Dániel szavain érdemes elgondolkodnunk.
1: A hála az Istenhez való tartozásunkat jelzi. Velem van az Úr, nem félek. Aki a háláról megfeledkezik, el fog erőtlenedni, meg fog gyengülni, mert elveszti legfőbb segítőtársát. Az ellenség tudja a dolgát, azért támad reánk, hogy a kedvünket kikezdje. Az ellenség célra törő, meg akar fosztani minket az Úrhoz való tartozás tudatától, körülvesz, ki akarja iktatni védettségünk tudatát, és a keserűség és félelem akar eluralkodni a szívünkön.
0: Hogy milyen hálátlan is tud lenni az ember, erről szól az a történet is, amit Lukács evangelista jegyzett fel az Úr Jézus egyik gyógyítási csodájáról. Egy alkalommal Jézus 10 bélpoklos gyógyított meg, és megparancsolta nekik, hogy menjenek, mutassák meg magukat a papnak. De a 10 közül csak egy tért vissza köszönetet mondani, és hálát adni a gyógyulásért.
1: Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arccal leborult az ő lábainál, hálákat adván néki, és az Samária beli volt. Lukács 17:15-16.
0: Ellen White írja e történettel kapcsolatban.
1: Mennyien teszik ugyanezt ma is? Az Úr szüntelenül munkálkodik az emberiség javára. Kiszabadítja az embert olyan veszélyből, melyről nem is tud. Mennyei angyalokat bíz meg, hogy őrizzék a szerencsétlenségtől és oltalmazzák. A menny minden kincsét odaadta az ember megmentésére, mégsem törődünk Isten nagy szeretetével. Az ember hálátlanságával bezárja szívét az Úr kegyelme előtt. Javunkra szolgál, ha Isten minden ajándékát frissen tartjuk emlékezetünkben. Mikor átgondoljuk, hogyan törődött velünk vándorutunkon, szívünk megtelik hálával, és mondjuk, mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményéért. 116. Zsoltár 12. vers.
0: Pál apostol életét tanulmányozva is azt látjuk, hogy a sok nyomorúság ellenére, amin keresztül ment, mindig tudott hálát adni, pedig börtönben volt, szenvedett az igazságért. Számtalan megpróbáltatás, nélkülözés, bántalmazás érte. Mégis öröme volt az Úrban. Nekünk fele annyi próbánk és nehézségünk van, és mi is sokszor zúgolódunk, sajnálkozunk önmagunk felett. Elfeledkezünk arról a sok jóról, amivel Isten körülvesz nap mint nap. Akármilyen furcsa és hihetetlen, de előfordulhat az is, hogy a szenvedéseknek hosszú távon pozitív következményei lehetnek. Elképzelhető, hogy a keresztút végén olyan mélységeket tapasztal meg a szenvedő ember, amelyektől örökre meg lett volna fosztva, ha életútja sima és akadályoktól mentes. A nyomorúság, a próba érettebbé, bölcsebbé tehet, és hasznos a jelen fejlődés szempontjából. Milyen jó volna, ha megtanulnánk, hogy mindenben, mindenkor hálásak legyünk, még a szenvedések között is, és el tudjuk mondani jobban együtt.
1: Áldott legyen az Úrnak neve, ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk el. Jób 1:21 és 2:10.

0: Végül álljon itt egy nagyon szép imádság, amely mindannyiunk hála imája lehet.
1: Sören Kierkegaard, hála mindenkor. Uram, Istenem, téged hív az ember az ínség napjain, és neked tartozik hálával az örvendezés idején. Milyen nagyszerű dolog hálát mondani, amikor minden nehézség nélkül belátjuk, hogy jó és tökéletes ajándékokkal halmozol el minket, amikor maga a szív is készséggel belátja ezt, és földhöz tapadt értelmünk is hozzájárul azonnal. De még boldogabb, aki hálát ad akkor is, ha élete szomorú marad. Még boldogabb, aki hálát tud adni akkor is, ha szíve elkeseredik, és lelke elsötétül, amikor kétségek közt hányódó értelem hitszegővé lesz, és az emlékezet feledékenyé válik. Amikor a szeretet rémülten visszaborzad, és az okosság ellenáll, nem is büszkeségből, hanem kedvetlenségből. Még boldogabb, aki ilyenkor is hálát tud adni Istennek, mert az igazán szereti Istent. Elmondhatja neki, a mindentudónak. Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek téged.

Kárpáti Petronella Miért van szenvedés? Című sorozatának egyik részlete hangzott el. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kit, mikor és hogyan szabadít meg? A mai ige Péter második levele 2:9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között megtartani az ítélet napjára. Gondolatok az igéről. Az igazakat megpróbálja Isten. Nem igazi hit az, amely nem ment át próbán. A kegyesek azonban megszabadulnak a próbákból, nem valamely véletlen vagy külső segítség folytán, hanem az Úr közbelépése által. Ő szabadítja meg a benne bízókat. Isten szereti az istenfélőket, mindig tudja, hol vannak és mi a sorsuk. Olykor azt hiszik, hogy szinte útvesztőbe kerültek, és sejtelmük sincs, hogyan menekülhetnek meg a fenyegető veszély elől. De amit ők nem tudnak, azt tudja az Úr. Ő tudja, hogy kit, mikor és hogyan fog megszabadítani. Úgy szabadít meg, ahogyan az Isten félő embernek leginkább a javát szolgálja, akkor, amikor az a kísértőt a legjobban megszégyenítheti, és amikor Isten dicsősége a legnyilvánvalóbban megmutatkozhat. Nyugodtan az Úrra bízhatja a hogyant, és örvendezhetünk, hogy ő így vagy úgy, de hatalmas jobbjával dicsőségesen átsegíti népét e földi életben a veszélyeken, próbákon és kísértéseken. Ne kutassak tehát ma sem az Úr titkai között, hanem várjam türelmesen a szabadulás idejét, bízva abban, hogy noha én nem látok kiutat, mennyei atyám már készíti a szabadulás útját számomra. Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-a és 19-ei hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Jelentkezni viszont még ma lehet, július 12-én vasárnap. Nyitott templomok napja. Felhívás. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit. Nyissák meg a templomai kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét. Ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény az idén szeptember 12-én lesz, a mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Az időjárásról. Maradunk a szép nyáron. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű. Kedden napos idő várható, de felhő kell. Helyenként eshet eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét a folytatásban. Mindig kell folytatnunk ezt a témát, mert nem hagyhatjuk le a világnak a világosságot, de ebben mindenki egyetért, hogy ennek a világnak szüksége van a világosságra, sajnos. Úgyhogy nagyon nagy viták is vannak, minden van, de az egyházak ezt a feladatot kapták. Sőt, hát elindult Pál apostol, hogy az egész világnak hirdesse az evangéliumot, de onnantól kezdve nekünk is ez a feladat maradt. Ezt a feladatot sem állította le. És most ismét meg akarja szólítani kedves hallgatóinkat, Farádi Zsolt. Ő a laikus elöljáró, a metodista egyház az különleges, mert ő sok mindent teljesen más néven használ. Nem püspöke van Magyarországon, hanem szuperintendense, aki most elbúcsúzott már kedves hallgatóinktól, Kaled László testvér, de folytatjuk, mert Farádi Zsolt testvér, aki laikus elöljáró, mégis ő áldotta meg az új szuperintendenst, Kovács Zsolt testvért, aki hamarosan jön kedves hallgatóinkat megszólítani. Ő áldotta meg, bár együtt Kaled László testvérrel, ezeket mind te mondod el, bár én azért mondom kedves hallgatóinknak, ez csak egy személyes dolog, hogy mert én ott voltam és láttam. Úgyhogy akkor kedves hallgatóink, köszöntjük Farádi Zsolt testvért.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a Szóló Rádió kedves hallgatóit. És ahogy már itt a felvezetőben is elhangzott, valóban változások voltak, vannak az egyházunk vezetésének az életében. Minden évben van egy úgynevezett közgyűlése, vagy évi konferenciája az egyházunknak, ami idén május 7-e és 10-e között zajlott. Ez részben Szolnokon, részben pedig Budapesten volt ez a konferencia. A konferenciának igazából a feladata az az, hogy azokat a döntéseket, amelyeket maga a konferencia hozhat meg, ezeknek a szavazati részei vannak, de nyilván mivel idén volt egy 4 éves ciklusnak a lezárása, ezért ebben az évben egy tisztújítás is történt. A tisztújításnak köszönhető az, amit László is elmondott, hogy a szuperintendensünk Kaled Abdó László helyére Kovács Zoltán került, és valóban az ünnepi beiktató istentiszteleten kézrátételes imádkozással, imádsággal áldottuk meg őt, és kértük Istennek az áldását az ő életére, családjára és a szolgálatára, amivel Isten megbízta, és amivel Isten kívánja ő is szolgálni.
0: És a püspökkel együtt.
1: Így van, így van. Tehát a régi szuperintendens, a püspök és jó maga, mint laikus előjáró voltunk ennek az imádságnak a részesei vagy részei.
0: Ez nem olyan helyzet szintén a metodista egyházban, mint a többi egyházban. Úgyhogy, mert itt nem szavazni kell az új szuperintendensre, hanem ezt mindig a püspök dönti el, ugye?
1: Így van, nyilván ez hosszas imádság és Istentől való elkérés útján történik, de valóban a régiónak a püspöke, Stefan Zürcher az, aki ezt a úgymond kiválasztási folyamatot végigimádkozta, és végül is itt Zoltán lett az új szuperintendens kijelölve. És a teljes tavalyi évet gyakorlatilag már így ketten a Kaled László testvérünkkel vitték, úgymond, tehát ez az átadás átvitel, ez körülbelül 1 éves periódus volt, és igazából az ő hivatalos munkakezdés az holnapi nappal, tehát július 1-ével fog majd megvalósulni.
0: És ő sem lemondott, abba hagyta a munkáját, hanem lejárt az a 10 év, amit egyébként sokszor nem tartanak meg a metodisták, hiszen Csernák István testvér sokkal tovább volt, de mindenki elfogadta.
1: Így van. Hát igazából vannak olyan szituációk is, amikor ha jól működik egy dolog, vagy hogyha jól funkcionál, valószínűleg a Csernák István testvérünknél is ez volt a fő ok, hogy ez a struktúra, amit felépítettek itt az egyházon belül, azok a szervezeti egységek, azoknak a működtetéséhez volt szükség arra az ő szakértelmi tapasztalatára. És hát nyilván jöttek új feladatok, jöttek új intézmények, iskolák, amelyeknek a fenntartási kérdésköre az gyakorlatilag újabb feladatokat és nyilván terheket ró az egyházvezetésre.
0: Ennek a konferenciának a hangját hallották a rádió hallgatói, mert közzé tettük, de videó is ott van a YouTube-on. Tehát meg lehet látni azt is, nem csak hallani, amit mondtatok, hanem azt, hogy milyen sokan voltak ott. Dugik tele volt a Kiscelli utcai gyülekezet.
1: Így van, tehát nagyon sok gyülekezetben aznap nem volt helyi istentisztelet, hanem mindenkit arra bátorítottunk, buzdítottunk, hogy ha tudnak, akkor legyenek ott, mivel ezek olyan alkalmak, amik nem sűrűn adódnak egy egyház életébe, és együtt ünneplésnek a lehetőségét, illetve azokat a találkozási pontokat használjuk ki, amik ilyenkor lehetségesek. Olyan testvérekkel is tudunk találkozni, akikkel évközben nyilván nem.
0: Nyilván majd, amikor majd beszélgetünk Kovács Zoltán testvérrel, akkor ő elmondja, hogy vannak-e tervek a metodista egyházközösségben, hogy milyen lesz a folytatás, mert minden ilyen helyzetben, illetve hát amikor most mondtam az előbb, a másik egyház például most lesz évvégén a református egyházban lejár mindenkinek a szolgálati ideje, és minden püspököt, meg mindenkit úgy, de ők másképp csinálják, mondom, mert már év elején, már egy évvel szinte előtte már felszólították a egyház tagjait, hogy na, készüljenek ezekre, és csinálják meg, de majd ez így lesz. Hát illetve aztán majd kiderül, mert még a Kaller László testvér, még ő sem tudtam mondani, hogy például a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsába, ő még mindig alelnök, még mindig ott nem cserélték, de biztos, hogy mivel a reformátusoknál mindenütt lesz változás, akkor nyilván ezekben a helyzetekben is, illetve hát nem tudom, majd az Allianzban mi lesz.
1: Ezek még kérdések, hogy valóban ott milyen változások várhatók, mert Kaled László testvérünk Nyíregyházán fogja lelkészi hivatását folytatni az ottani körzetbe, de mondjuk nyilván akár vonattal, akár autóval nem egy bejárhatatlan távolság mondjuk Budapest, tehát hogy ezeket a feladatokat nyilván, ha úgy alakul, akkor tovább is tudja végezni.
0: Igen, ezt beszéltem vele, elismerte, amit én mondtam, hogy igen, azért Nyíregyháza az egy ugye Debrecen mellett van, akkor ez azt jelenti, hogy Debrecen is talán a legökumenikusabb város, mert ott folyamatosan a hírekben én mindig azt látom, hogy mindig együtt működnek. A Kocsis Fülöp, Fekete Károly püspök testvér mindenkivel, és ő mondta, igen, ott, ő is ott lesz majd, akkor mindenkivel együtt fognak dolgozni.
1: Hát alapvetően az egyházunknak is az a célkitűzése, hogy leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, ahhoz a képhez, amikor a halfogás, csodálatos halfogás volt, amikor Jézus mondta, hogy vesse ki a hálót, és utána intettek a többieknek, hogy akkor gyertek és segítsetek nekünk. Tehát, hogy ugyanez a kép van bennem olyan sokszor, amikor az ökumenizmusról beszélünk, hogy az a fontos, hogy nem csak az, hogy az én hajóm legyen ott, hanem mindannyian együtt munkálkodva szolgáljuk Istennek az ország építését, mert ez a legfontosabb feladat, és sokszor van az, hogy úgymond klikkesedünk, vagy határoljuk magunkat, és pont ez a lényeg, hogyha megnyitjuk egymás előtt az ajtót, meg a szívünket, akkor ez a két dolog, ez valóban egy egységet fog létrehozni. És hogy a Zsoltárok is mondja, hogy Isten oda küld áldást, ahol egységben lakoznak az atyafiak. Tehát, hogy erre kell törekednünk, mert a végén egy pásztor és egy akkor lesz, tehát nem sok kis.
0: Hát majd az is kiderül, de ez csak egy ötlet tőlem, mert illetve én az egyházak történetét korábban úgy ismertem, hogy a református egyházban az volt a szokás, hogy egyik évben akkor itt Budapest a központjuk, utána a választás után átolják Debrecenbe, utána vissza ide. Most ez így nem így van, de kíváncsi vagyok, hogy esetleg lehet, hogy mégis Debrecenbe átugrik. Akkor ezt beszéltem a Lacival, és igen, hát ők nem csak akkor ott egymással a görög katolikussal, vagy a katolikusokkal, hanem hát ott közel van Kárpát. Tehát onnan aztán akár az Ukrajnával is nagyon kell nekik foglalkozni, ugye?
1: Így van. Hát a kárpátai rész, a szlovák rész, tehát ott igazából az ott egy könnyen, nagyjából egy távolságra megközelíthetőek.
0: De akkor én azt is hallottam tőle, hogy amikor már ő elmondta, igen, hogy Stefan Zürcher püspök eldöntötte már korábban, hogy ki lesz az új szuperintendens, és akkor elmondta, hogy hát akkor ők együtt végig mászkálták az egész ország, vagy te is velük voltál?
1: Vannak, tehát az évi konferenciát általában megelőzi minden körzetben egy úgynevezett körzeti konferencia, amin részt vesz a szuperintendens, a helyi gyülekezetnek a tagsága, illetve a helyi lelkész, és tavaly kezdtünk el egy olyan gyakorlatot, hogy én is ahova el tudok jutni, mivel ezek általában hétközi alkalmak, munkámból adódóan nem mindenhova tudtam eljutni, de próbáltam lehetőség szerint eljutni, és elég sok gyülekezetbe eljutottam most én is, és akkor így valóban hárman érkeztünk, tehát a Zoli, a Laci, illetve jó magam, és ezek nagyon-nagyon áldott alkalmak. Egyrészt én is jobban megismerem a gyülekezetnek a helyi sajátosságait, belelátok azokba az életnehézségekbe, amikkel esetleg küzdenek, és tudunk együtt imádkozni. Ezekért a nehézségekért, vagy problémákért, hogy tényleg Isten adjon valódi megoldást ezekre az élethelyzetekre. És amúgy is nagyon jó, mert én alapvetően a szolnoki gyülekezethez tartozom, és sok olyan inspiráló gondolat és inspiráló ötlet jön elő egy gyülekezetek részéről, amiket mi is a saját kis missziónkba be tudunk építeni.
0: Igen, és ez azt jelenti a világosság a világnak is, meg az egyházaknak is, hogy nem csak egy gyülekezetben kell egységnek lenni, hanem egy egyházban is, na de nem csak az egy egyházban, hanem kereszténység, vagy az vallások között is mindig törekedni kell az egységre.
1: Abszolút, így ugye? Igen.
0: És ez most így történik, úgy tűnik, hogy így történik, illetve, hát igen, most, amikor állami szinten volt változás tavasszal, akkor ez minden egyházat érint, mert mindent szépen újra át kell gondolni, hogy működnek, mert sajnos mindig az államok azok minden országban mindig befolyást akarnak és itt ráadásul itt bevett egyháznak nevezték el az egyházakat, de én úgy gondolom, hogy ez meg fog szűnni, ez a fogalom. Hallani a hírekben mindig, hogy nagyon sokat tárgyalnak most már az egyházak egymással, hogy szépen, eredményesen tudják folytatni a missziót.
1: Abszolút így van, és még egy gondolat ehhez, hogy a változástól úgy elég sokszor szoktunk félni, hogy mit hoznak a változások, és akár egy úgymond kormányváltásra vonatkozóan, és hogy ez mennyiben érinti az egyént, de én úgy gondolom, hogy egy léptéket sosem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Isten kezében vagyunk, és hogy igazából ez az egyedüli biztos pont, ami meghatározza, meg kell, hogy határozza az életünket, az egyházi identitásunkat, és minden olyan identitást, amire azt gondoljuk, hogy kívülről hat ránk, de igazándiból Istennek a gyermekei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog, és valóban így tudunk a világ világossága is lenni, hogyha ezt elhisszük, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk, hogy azok a szó szerint örökbefogadottak, akik Jézus Krisztus által lehetünk gyermekei Istennek ebben a világban. És így tudunk világosság lenni, és így tudunk só és világosság lenni a világban, hogyha kifejezzük azt a másik felé, hogy nem az érdekel engem, hogy milyen a politikai hovatartozásod, vagy milyen a vallási hovatartozásod, mert nem ez a lényeg. Egy közös pont van, és ez Krisztus kell, hogy legyen. És hogyha tényleg ez megvalósul a kapcsolatainkban, hogy Krisztus lesz a közös pont, a közös nevező, akkor igazából ott már az egység kialakul, és ennek az egységnek meg lesznek olyan áldásai, hogy tényleg Isten utána oda hihetetlen áldásokat fog tudni küldeni. Csak sokszor azt gondolom, hogy kicsit ilyen ne vegye senki félreértetően magára azt, hogy kicsit magamról is beszélek, azért merem így megfogalmazni, hogy kicsit többet gondolunk úgy a világi dolgokra, mint Istennek a dolgára. Pedig Jézus azt mondta, hogy ő elmegy, hogy helyet készítsen nekünk, és amikor ez elkészült, akkor visszajön majd értünk. És ha tényleg erre tudunk figyelni, hogy ez az ígérete Jézusnak, ez megvalósul és be fog következni, akkor teljesen a hétköznapi dolgok is valahogy más színezetet fognak kapni. És teljesen újra értelmeződnek dolgok és jelszavak meg gondolatok.
0: Szerintem is mindenkinek át kéne gondolni, amit olvasunk a Bibliában, mert ezt mindenki szereti, mindig idézik, hogy Isten nagyon szerette ezt a világot, ezért küldte el a fiát ide, hogy megmentse a világot. Jézus pedig azt mondta, hogy én legyőztem ezt a világot.
1: Így van.
0: Szerintem ezt mindenkinek szépen meg kéne magyarázni, nem? A lelkészeknek is, meg mindenkinek, hogy mit jelent az, hogy legyőztem a világot, mert mi Krisztust követjük, akkor nekünk is le kell győzni ezt a világot, nem?
1: Igen, ilyen megfontolásban én nem gondolkoztam, de alapvetően igen, de magunk, szerintem ez elsősorban belsőben kell, hogy megvalósuljon, hogy nekünk a világ legyőzése az inkább az óemberünknek a legyőzése. És akkor tudunk szerintem hatással lenni másokra is, hogyha ez kívülvalók számára is egy nyilvánvaló dologgá válik az, hogy egy életváltozás történik, tehát a megtérésünket követően egy valóban elkezdünk Krisztus útján járni, Krisztust követni, mint tanítványok, és akkor ez a követés fog egy olyan életváltozást eredményezni az életünkbe is, ami a kívülvalók számára is észrevehető lesz, és ezt fog világítani a világvilágosságaként.
0: Igen, és ezt én már kérdeztem másoktól is, hogy mi a véleményük arról, hogy annak idején, amikor Izraelt meg kellett menteni, kihozni Egyiptomból, akkor Isten maga megszólította Mózest, és azt mondta, hogy jó, én láttam a népnek a szenvedését is, de ezért most elküldelek téged a fáraóhoz, hogy hozd ki az én népemet Egyiptomból. Aztán, amikor eljött Jézus, akkor ezt nem mondta neki Isten, hogy menj el a római császárhoz, hogy mentsed meg Izraelt. Úgyhogy megváltozott, ugye? Megváltozott minden.
1: Igen, de végülis, ha úgy veszük, akkor egy apostol, tehát Pál apostol eljut Rómába, és ott hát nem tudni, hogy milyen hatalmasságokig juthatott el az ő prédikációja, de akkor, amikor őt vádolták, akkor ő azt mondta, hogy mivel római polgár vagyok, ezért a császárra appellálok, és emiatt került ő végül is el Rómába. Tehát, hogy az a mag, amit Jézus itt a földön elvetett, ezek a magok, nem biztos, hogy mindig oda jutnak, ahova mi gondoljuk, de Isten üt tervébe, és Istennek a nagy tervébe ezek mind-mind benne vannak, és az, hogy végül is ő, mint úgymond magáról mondta ezt, hogy én az utolsó vagyok az apostolok között, mégis ő volt az, aki a pogányoknak az apostolává vált, és eljutott tényleg Rómába. És amit az előbb kérdeztél a kivonulással kapcsolatban, hogy tényleg Mózes a fáraóhoz küldte el, de ott mondjuk volt valamilyen kapcsolódási pont is, tehát így korábban ő is a fáraó udvarában nőtt föl, tehát hogy...
0: Mintha testvére igen. lett volna.
1: Tehát lehet, hogy ez is benne volt. Nem tudom, ez egy érdekes gondolat.
0: De itt a világot most nekünk kell megszólítanunk. Ezt kérte Jézus, hogy legyünk világosság a világnak. Na de akkor legyünk a folytatásban, jó?
1: Rendben.
0: Kedves hallgatóink, akkor köszönjük az eddigi beszélgetést, de akkor folytassuk a zene után Farádi Zsolt testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, folytatjuk a beszélgetést Farádi Zsolt testvérrel. Beszéljünk arról, mondd el a gondolatokat arról, amiről az előbb még beszéltünk, hogy igen, vannak példák számunkra. Például, ahogy Mózes kihozta Egyiptomból Izraelt, ez példa számunkra, és amikor József megmentette, mert elnevezték megmentőnek, az ő neve Kofnát Páneák lett, a megmentő, ki szintén egy példát mutatott nekünk, hogy ha lehetne valami probléma 7 év múlva, akkor készüljünk fel arra a 7 évre. Gyűjtsük össze. Tehát, hogy ő megmondta, hogy nem, sose szenvedjünk attól, ami történik, hanem mindig készüljünk föl. És néha Isten elmondta a fáraónak, hogy na, mi lesz akkor. De sok másik példa van, jó, akkor erről, hogy nekünk is a világosság a világnak, amit, mert Izraelnek is ez volt a feladata.
1: Igen, a Bibliát sokan úgy veszik a kézbe, hogy akkor egy érdekes történeteknek a gyűjteménye, de igazándiból ez egy történelemkönyv, tehát ezt így kellene igazából igen, kézbe venni.
0: Bocsánat, hogy tényleg én senki másról nem tudok ilyet, mint Mózesről, hogy aki szinte az egész világ történetét rögzítette akkor. Mostanában nem ismerünk ilyen embereket, akik 6000 évet rögzítenék, de ez fantasztikus volt, ahogy tényleg mindent, nem tudom, hogy honnan tudta azokat a történeteket, biztos, hogy a Szentlélek adta neki.
1: Abszolút, szerintem is ez egy inspirált leírat az ő Isten tollából Mózesen keresztül leírva, hogy ez a rengeteg információ, ami bele van sűrítve,
0: így teremtéstől kezdve.
1: Én beszélgetek néha emberek, és úgy néha annyira vágyom arra, hogy kicsit több információ lett volna mondjuk a teremtésre vonatkozóan, hogy ténylegesen mi minden, mert sokszor így le van szűkítve egy-egy mondatba, hogy első nap ez történt, második nap az történt, hogy Isten, ahogy megteremtette ezt a világot, hogy annyira sokszínűvé és olyan érdekessé alkotta meg, hogy tényleg amikor a természetben sétálunk, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy mennyi minden van, és mennyire aprólékosan, és mennyire részletgazdagon van megalkotva ez a világ. Ez annyira mindig csodálkozásra késztet engem.
0: De a változást is rögzít, ugye Noé után, mert akkor megváltozott ez a világ.
1: Így van,
0: az egy teljesen megfordította ezt a bolygót.
1: Hát igen, itt az emberi bűn volt az, ami olyan mértéket öltött, hogy ott nem volt más alternatív, vagy nem volt más választási lehetőség. De ugyanakkor Isten a Noénak megígérte, és amikor szivárványt látunk az égen, akkor mindig erre gondolhatunk, hogy még egyszer özönvíz által nem fog Isten elpusztítani ezt a világot. Tehát, hogy ezek olyan fantasztikus ígéretek, amik benne vannak, hogy igen, lehetnek nagy nyári záporok, meg lehetnek nagy özönvizek mindenfelé, a kiárat folyók okozta károk is ide tartoznak, és mégis az az ígérete ott van ebben is Istennek, hogy nem fog így elpusztulni ez a világ soha többet. És itt a kivonulás kapcsán jutott eszembe az, amiről hétvégén

0: elején beszélgettünk, ahogy beszéltünk a gyülekezetünkben, hogy a manna, mint ilyen táplálék, amivel Isten táplálta a népet, hogy volt szerencsém egy jó pár évvel ezelőtt Izraelben kimenni a sivatagos részre és körülnézni, hogy ott tényleg ott semmi nem terem meg. Tehát ott nem is értettem azt, hogy azok a kecskék meg birkák, amik ott voltak, hogy azok miből táplálkoznak, mert fűcsomó is csak így elvétve van ezekbe a kősivatagokba. És úgy belegondolva abba, hogy egy ilyen pusztán keresztül vándorolt Izraelnek a népe, nem is kevesen, mert hogyha azt nézzük, hogy ha harcedzett férfiak voltak körülbelül 600 ezeren, akkor ez nagyjából egy ilyen 2-2,5 milliós tömeg lehetett, és hogy ezt a tömeget Isten minden nap táplálta a mannával. És hogy milyen közvetett üzenete van ennek a mannának, az is olyan érdekes, hogy minden nap ki kell menni, és minden nap kapcsolatba kell kerülnünk a mannával. Vagy Jézus magáról mondta azt, hogy igen, az atyáitok a mannát tették a pusztában, és mégis meghaltak, de itt vagyok én, az életnek a kenyere, és aki eszik az én testemből, annak örök élete van, a soha nem fog halált látni. Hogy ez egy olyan fantasztikus előképe volt Krisztusnak ez a 40 éves vándorlás alatt, hogy Isten minden nap gondot viselt a zsidóságról is, és hitünk szerint rólunk is ugyanígy gondot visel, és megadja azokat a szükséges dolgokat, amik nem csak az életre való szükségletek, hanem leginkább a lelki szükségletek. Hogy a mannával, vagyis az igével való táplálkozás az mennyire fontos nap, mint nap.
1: Hát igen, azt kérte Isten, hogy legyen nagy hitük, mert nem volt szabad előre szedni. Legyen hitük, hogy megkapják az újat mindent.
0: A következő nap is.
1: Ugye? Mert ha Isten azt látja, hogy na jó, de nem is hisztek nekem, hogy hónap, az előbb gyűjtitek. Most akkor ez érdekes, ez is, ezek ilyen üzenetek számunkra, nem?
0: Abszolút, és ugyanúgy benne van az is, hogy az, ami tegnap még üzenet volt, vagy tegnap még szólt, az lehet, hogy holnap teljesen más értelmezést fog venni. És ugyanígy az igének a megismerésében is, vagy az olvasásában is, hogy olyan sokszor van az, hogy olvas az magamból kiindulva megint, hogy olvasok igehelyeket, igerészeket, történeteket, és úgy oké, elolvastam. És van, amikor meg egyszer csak, mintha a lámpát így fölkapcsolták volna, hogy úgy megértek azon keresztül valamit Istennek a szeretetéből és jóságából, és ez tényleg annyira inspirálólag hat. És maga a manna is, amit az előbb említettél, hogy akkor meg volt határozva az, hogy egy ómer per fő, az elég kell, hogy legyen egy napra. És ott is az Istennek a törvénye, hogy ne sérüljön, Isten azt mondta, hogy akkor a szombatot megelőző nap kétszeres mennyiséget gyűjtsetek, és akkor az elegendő lesz a következő napra is. És ott is voltak sokan, akik amit mondtál is, hogy nem hitték el. Meg a különlegessége az volt, hogy aki többet gyűjtött, amikor lemérték a sátorba, akkor nekik is csak ugyanaz az egy ómernyi mennyiség volt, mint aki esetleg kevesebbet gyűjtött. Tehát, hogy Isten egyformán adja az ő igét és az ő szeretetét mindannyiunknak.
1: Hát ezeket a történeteket nem tudom, mi a véleményed a zsidó testvérekről, hogy ők így nevezik, hogy a Tóra, és hogy a heti szakasz, vagyis hogy összerakták egy-egy részét ennek úgy, hogy egy év alatt minden héten fölolvassák a Tórát, Mózes könyvét, egy év alatt, annyit azért, ha raktak össze mindig a szakaszokba annyi fejezetet, hogy akkor tényleg akkor 52 hét van nekünk évente, ezt megcsinálják, és érdekes, és ezt minden évben megcsinálják.
0: Ez csodálatos, és azt mondom, hogy irigylem őket, mert ez nagyon érdekes gondolat.
1: A keresztény zsidó tanács megtehetné azt, hogy akkor megkéri, hogy akkor a keresztények is olvassák föl.
0: Vannak ilyen bibliaolvasó segédletek, hogy tudjuk egy év alatt elolvasni az egész Bibliát, az Ószövetséget és Újszövetséget is. Nekem mindig Nehémiás könyve jut az eszembe a ige olvasásáról, hogy ott is, amikor elkezdték csak olvasni az igét, és hogy az ige a kimondott szónak, tehát Isten kimondott szavának olyan teremtő ereje van, hogy ott nagyon sokan bűnbánatra jutottak, és ott sírt az egész nép, amikor hallották a törvénynek a szavait. És hogy ez annyira fantasztikus, és ők még tényleg csak a mózesi könyveket olvasták akkor, tehát nem voltak még benne se Dávidnak a Zsoltára, és se azok a történeti könyvek, vagy nem tudom, hogy melyik rész volt felolvasva, de maga az, hogy annyira inspiráló számomra az, hogy Istennek az igéje az elvégzi azt a munkát, amiért Isten elküldte. Hogy nem tér vissza hozzá üresen egyetlen egy szó sem, ami Istennek a szájából származik.
1: Hát igen, a többi írásban sokszor idézik a többiek is Mózesnek az írásait, illetve hát szerintem igen, a zsidó testvéreknek ez sokkal jobban tetszik, mert a későbbi prófétai üzenetek azok nagyon kemények voltak a számukra, ugye?
0: Igen.
1: Azokat most nem nagyon, bár biztos olvassák, hát nyilván megtanulja mindenki, legalábbis az Ószövetséget is, igaz?
0: Abszolút, igen. Igen. Hát az a fajta tudás, ami az Ószövetségből származik, az tényleg nagyon sok esetben előre mutat Krisztusra, és hát rengeteg olyan profécia van, és a Zsoltárok is nagyon sok olyan profétai üzenettel, vagy előremutató üzenetet tartalmaznak, amik Krisztusra mutatnak előre. És nem tudom szám szerint hány olyan profécia van, ami erre vonatkozik, hogy Krisztus életére, halálára és feltámadására vonatkozik, de elképesztő az, hogy ha matematikailag kéne levezetni, akkor gyakorlatilag ez lehetetlen az, hogy ez mind megvalósuljon, de Istennél semmi sem lehetetlen, mert Krisztusban ezek mind beteljesedtek, és maga az, amikor kereszten az utolsó szavával azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor gyakorlatilag ezekre is utal, hogy az a munka, amit Isten rábízott, azt ő elvégezte, és azok a proféciák, amik róla szóltak, azok is megvalósultak és beteljesedtek.
1: Nem, van egy olyan írás, hogy 1844 egyszerűen, ez a címe, ezt egy Clifford Goldstein nevű ember írta, aki zsidó volt, Izraelben lakott, de folyamatosan aggodalmaskodott, hogy most akkor mégis meg tudná érteni Jézusnak a történetét, és mikor eljött hozzánk, elmondta, hogy igen, egyszer azt gondolta magában, hogy na jó, akkor ezt befejezzük, vagy befejeztetem. Úgy imádkozott, kérte az Urat, hogy akkor most biztos, hogy jöjjön be a szívébe az, ami az igaz. És neki bejött a szívébe az, hogy igen, Jézus volt a Mesiás, és erre akkor ő összeszedte az Ószövetségből azokat az üzeneteket, amik Jézus, és ott leírta, hogy igen, pontosan megvan írva, hogy hány hét, hány hónap, vagy hány év lesz, és pontosan akkor született Jézus, meg akkor halt meg, amíg le volt írva, stb. És ezért mondja, hogy utána akkor 1844, amikor azt mondja, hogy aki 2000 évnek vége a Biblia, akkor ő leír, szépen összerakja, mondom, zsidóként. Érdekes volt.
0: Ez így van. Tehát a Biblia szerintem a legaktuálisabb könyv, ami az életünkre vonatkozhat, és egy folyamatosan egy olyan tükröt tart elénk, ami arra serkent, vagy arra késztet minket, hogy mi is változzunk. Tehát amikor reggel belenéz az ember a tükörbe, akkor lát egy arcot, és akkor ezen, ha nem tetszik neki a kép, akkor próbál változtatni. És a Biblia is ilyen, hogy ha belenézünk ebbe a tükörbe, hogyha Isten ezen keresztül megmutat nekünk dolgokat, amik nem tetszenek, akkor ott van a lehetősége annak, hogy igen, ezen tudunk változtatni. És hogy ebben tényleg egy olyan változás jöhet létre az életünkben, amit Isten inspirál, és Isten segít is ezekben a változásokban.
1: És mindenki fejlődhet úgy, mint Mózes. Mert amikor ő Egyiptom hercege volt, és nem is tudta, hogy ő zsidó, de aztán amikor mégis kiderült számára, hát akkor azt se tudta, hogy na és mit jelent az, hogy zsidó. Nem tudott a történelemről, nem mondta neki semmi, és amikor elmenekült Egyiptomból, még akkor sem tudott mindent. De azt olvassuk, hogy viszont nagyon-nagyon kíváncsi volt, hogy na, akkor mi a történelem, és ő ezek szerint teljes mértékben visszalépett, és megtanult mindent, ami korábban volt, hát illetve megtanulta azt, ami lesz, nem?
0: Így van, mert ilyen 3-40 éves ciklusa volt.
1: Ahogy kellett menniük Egyiptomba, azt nem mindenki hitte el Izraeliek között.
0: De igen, tehát folyamatosan ezért zúgolódtak, hogy sosem volt jó igazából semmi, pedig az is egy érdekesség volt, hogy Isten, amikor azt mondta, hogy szenteljék meg a szombatot, és tényleg az egy igazi pihenőnap, egy ünnepnap legyen, ott sem, nem is tudták igazából, hogy 400 éves rabszolgaság van mögöttük, tehát azt sem tudták, hogy ez mit jelent, hogy egyáltalán pihenőnap, mikor a hétből 7 nap kellett nekik dolgozniuk. Valószínűleg így volt, mert rabszolgákat korábban sem nagyon pihentették. És egy csomó olyan dolog volt, ami alapvetés volt, és Isten pont ezeket az alapvetéseket csúcsosította ki a 10 parancsolatban, hogy ebből a 10 idézőlesen mondom egyszerű parancsolatból minnyájuk, igen, mondhatom azt, hogy minnyájunk életére vonatkozóan vannak olyan részek, amikben változnunk kell és formálódnunk kell.
1: Na jó, de hát akkor a vége előtt még szerintem ugorjunk vissza a metodista közösségre, nem? Hát tájékoztasd akkor, hogy mik a tervek, miről beszélgettetek a konferenciákon, meg majd lesznek mindenféle rendezvények, de hát egyébként azt mondta, igen, még a Fisül Vilmos testvér is, hát igen, a legfontosabb majd októberben a reformáció emléknapja lesz, de ami közösen leszünk, majd mindenki együtt, na jó, de akkor a metodista közösség hogy fejlődik egy új szuperintendenssel?
0: Maga a fejlődést, meg a növekedést is igazából Isten adja, a mi feladatunk, meg a mi munkánk lényege az, hogy plántáljunk, hogy öntözzünk, ahogy Pál apostol is mondta, és Isten meg majd adja hozzá, és imádkozunk azért, hogy Isten adja hozzá a növekedést, és keressük igazából azt, hogy a lélek mit akar indítani, és hol akar indítani. Tehát én úgy gondolom, hogy az imádkozás az, ami leginkább szükségszerű és elengedhetetlen, bármelyik egyházat nézem, és ezek valóban olyan imák, ha lehet így mondani, ez a könyörgő és Istenhez kiáltó imák kellenek, hogy legyenek, hogy tényleg Isten adjon útmutatást, hogy kit akar rajtunk keresztül magához vonzani, hogy mi hol tudunk az ő eszközei lenni, hol tudjuk azt a szolgálatot, amit ránk bízott a legjobban elvégezni. És itt, ahogy pörög vissza az órának a számlálója is, ez valahol a mi életünkben is egy folyamatos állapot, hogy mi sem tudjuk, hogy mennyi időt adott Isten nekünk ezekre a feladatokra. És nagymamámnak a szavai jutnak az eszembe, aki egy áldotta életű katolikus mamóka volt, és ő mondta mindig azt, hogy, és még ő is a nagymamájától tanulta ezt a mondást, hogy dolgozz úgy, mintha örökké élnél, és imádkozz úgy, mintha a következő perc lenne az utolsó. És ez egy olyan érdekes gondolat, hogy igen, vigyázni és imádkozni, hogy ez mennyire fontos és elengedhetetlen a mai világban. Mert hiszem azt, hogy Isten ezeken az imákon keresztül fog életeket és sorsokat megváltoztatni. És tapasztalok én is sokszor olyan dolgokat, hogy az imák hatására valódi változások jönnek létre emberek életében. És ez az, ami igazából lényeges és fontos.
1: És a te életedben is lesz változás? Mert most megmutattad kedves hallgatóinknak, hogy te laikus vagy. de mégis a Bibliáról beszéltél, mint hogyha lelkész lennél.
0: Nem, egy lelkész elég a családban, a fiam, ő idén végzett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és ő augusztustól kezdi meg majd az új szolgálati helyén Szegeden az ő szolgálatát, és ez egy különleges élmény, és egy új élethelyzet az egész családunkban. Ő érte is nagyon sokat imádkozunk, hogy tényleg Isten neki is adjon nyitott ajtókat, nyitott kapukat, de ugyanúgy szoktam imádkozni a többi lelkészért, az egyházunk többi lelkészéért, hogy ők is a szolgálati helyükön megtapasztalhassák Istennek a vezetését. Mert hiszem azt, hogy ez a vezetés kell ahhoz, hogy ők maguk is tudjanak másokat vezetni. Tehát én a saját szolgálati területemben talán az imádkozást tartom így a legfontosabb szolgálatnak, ami hegyeket tud elmozdítani. Hittel magas hegyeket mozdítunk el, hogy az ének is mondja.
1: Akkor nem felügyelő, nem a kritizálás a feladatod, ugye?
0: Nem, tehát ha
1: hogy mindenkinek ellenőrizni, hogy jót csinál, vagy nem, hanem nem, hanem segíteni mindenkinek, főleg imádkozással, ugye?
0: És szeretettel, tehát a szeretet az, ami sok vétket elfedez, és Jézusnak a példája, hogy tehát az nagyon belémégett Krisztusnak azok az üzenetei, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Tehát, hogyha ebbe a rohanó világba körülnézünk, és azt mondjuk, hogy csak egy kis nyugalomra vágyunk, és szeretnénk békességet, Istennek azt a sálomját megtapasztalni, megélni, akkor tényleg ezekre a szavakra kell figyelni, és ez nem könnyű azt mondani, hogy akkor legyek szelíd és alázatos szívű, amikor az egész világnak ez a fősodra azt mondja, hogy igen, legyél te önmagad, és alakítsd ki önmagad, és mutasd meg, hogy te vagy a mindenki fölött való. Jézus meg pont megfordította ezt a háromszöget, és azt mondta, hogy nem, tehát ahhoz, hogy ha ti nagyok akartok lenni, akkor legyetek mindenkinek a szolgái.
1: Igen, akkor viszont, amit most így mondtál, ezt tettétek meg Kovács Zoltán testvérrel, aki az új szuperintendense most a magyarországi metodista egyházközösségnek, de együtt imádkoztatok Kaled Lászlóval, ugyanígy, ahogy azt mondtad a többire, ugye?
0: Igen, hát fontosnak tartom azt, hogy egy lelkésznek nagyon fontos a hátország is, és én akkor, ha jól emlékszem, azért is imádkoztam, hogy a családja is legyen Istennek az áldása alatt, és Zolinak is Isten adjon olyan vezetést, hogy azokat a feladatokat, amiket rábíz, azt hűséggel és szeretettel tudja elvégezni.
1: De akkor az ima is a szeretetet sugározta nekik, ugye?
0: Így van.
1: És és szerintem ezt kellene nekünk is, akkor az egész világnak, illetve ez, amit mondtál, hogy végigjártátok az országban minden gyülekezetet, ott szerintem ott is ez a fontos, hogy minden gyülekezet egyforma képen érezze, hogy a szeretet belőletek hogy sugárzik. Igen. És akkor megtanulják is, sokkal közösebbek lesznek ők is.
0: Így van.
1: Nekünk ez a feladatunk, illetve minden egyháznak, ugye ez a feladata a világ számára, hogy a szeretetet sugározzuk, a lélek gyümölcsét.
0: Így van.
1: Azt mutassuk meg nekik, a szeretetet, az örömet, békesség, béketűrés, amit úgy fordítanak le most, hogy türelem. Béketűrés, az türelem, szelídség, jóság, hűség, mértékletesség, vagyis, hogy ezt kell nekünk, hát illetve, hogyha tudjuk, akkor ezt kell látszon rajtunk, mert egy fán is a gyümölcs látszik.
0: Így van, de az is mélyből indul el. Ez is belülről indul el. Tehát az, ami a mélyben, a föld alatt van, a gyökerekből, ami tolódik föl a gyümölcsökig. Egész onnan indulni.
1: Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük Farádi Zsolt testvérnek a gondolatokat. Kérjük, gondolják át. És ezt mondjuk a végén is, úgy legyen.
0: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kit, mikor és hogyan szabadít meg? A mai ige Péter második levele 2:9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között megtartani az ítélet napjára. Gondolatok az igéről. Az igazakat megpróbálja Isten. Nem igazi hit az, amely nem ment át próbán. A kegyesek azonban megszabadulnak a próbákból, nem valamely véletlen vagy külső segítség folytán, hanem az Úr közbelépése által. Ő szabadítja meg a benne bízókat. Isten szereti az istenfélőket, mindig tudja, hol vannak és mi a sorsuk. Olykor azt hiszik, hogy szinte útvesztőbe kerültek, és sejtelmük sincs, hogyan menekülhetnek meg a fenyegető veszély elől. De amit ők nem tudnak, azt tudja az Úr. Ő tudja, hogy kit, mikor és hogyan fog megszabadítani. Úgy szabadít meg, ahogyan az Isten félő embernek leginkább a javát szolgálja, akkor, amikor az a kísértőt a legjobban megszégyenítheti, és amikor Isten dicsősége a legnyilvánvalóbban megmutatkozhat. Nyugodtan az Úrra bízhatja a hogyant, és örvendezhetünk, hogy ő így vagy úgy, de hatalmas jobbjával dicsőségesen átsegíti népét e földi életben a veszélyeken, próbákon és kísértéseken. Ne kutassak tehát ma sem az Úr titkai között, hanem várjam türelmesen a szabadulás idejét, bízva abban, hogy noha én nem látok kiutat, mennyei atyám már készíti a szabadulás útját számomra. Élet, öröm és lelki muníció a Balaton partján. A Zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten hirdetett ígét Steinbach József református püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke július 6-án hétfőn. Az egyházi iskolák turnusának nyitó alkalmán több ezer fiatal gyűlt össze a Balatonparti gyepen, hogy a közös dicsőítés mellett útra való lelki üzenettel kezdjék meg a táborozást. Az Erzsébet táborok életében már hosszú évekre visszanyúló tradíció, hogy a turnusok kezdetén a történelmi egyházak vezetői közös ökumenikus istentiszteleten köszöntik a gyermekeket. Steinbach József elmondása szerint zsinati elnöki szolgálata óta rendszeresen kap meghívást ezekre az alkalmakra, amelyeket a katolikus egyház képviselőivel közösen vezetnek. A hétfő délutáni alkalmat a Szent Efrém férfikar zenei szolgálata vezette fel, amely finoman hangolta rá a több ezer elsőtől nyolcadik osztályig tanuló diákot az áhítatra. Titkos ügynök tábor. Légy te is Isten küldötte. Titkos ügynök tábor, légy te is Isten küldötte címmel és tartalommal hirdette meg idén gyülekezeti nyári napközis táborát a Tiszáninneni Református Egyházkerület a 6-tól 12 éves korosztályoknak, amit június 29-e és július 3-a között tartottak meg. 51 gyermek jelentkezett, végül 49 jelent meg a hétfői napon. A Vasárnapi Iskolai Szövetség kidolgozott anyagát használták fel és valósították meg az 5 nap során, hétfőtől péntekig. Az anyag elsősorban a szavak nélküli könyvre volt felépítve. Minden napnak volt egy saját színe, a szavak nélküli könyv színeinek megfelelően. Hétfő arany, citromsárga, kedd fekete, sötét, szerda piros, csütörtök fehér, péntek zöld. Táboruk célja minden évben ugyanaz, az evangélium hirdetése. Jézus Krisztus bemutatása és megismertetése a kicsik között. Gyülekezetük éves missziói tervének része ez a tábor már évek óta. A végső döntés azé, akinek meg kell hoznia. Fekete Károly és Székely János az életvédelemről. Az Élet a tét címmel megrendezett eseményen Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Katolikus Püspöki Konferencia elnökével és Marti Zoltánnal beszélgettek életvédelemről, szívhangrendeletről és a párbeszéd jelentőségéről. A katolikus és a protestáns etika között vannak árnyalatbéli különbségek, de abban egyetértenek a felekezetek, hogy az élet a fogantatás kezdetétől élet. Ezzel együtt a protestáns etika komoly hangsúlyt fektet az egyéni élethelyzetekre. Ugyanakkor nem relativizál, a bibliai elvekből és a konkrét tapasztalati helyzetekből kiinduló irányok érnek benne össze. Hívta fele figyelmet Fekete Károly. Székely János 16. Benedek egy előadását idézte fel, amelyben arról értekezett, miért is fontos az élet védelméről beszélni, amikor látszólag az egyház csatát veszített ezen a területen. Az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról, az emberről, foglalta össze Székely János.
0: Kulturális programajánló.
1: Bilincsek között és szabadon megtartották a Gályarab Oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Grillus Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költő erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották, július 9-én csütörtökön, 16 óra 30-kor Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban, általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e Isten, Gályarab Oratórium című verses kötete ez év második felében jelenik meg, a Luther kiadó gondozásában. Emlékest Esterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az evangélikus országos gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Esterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Esterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden 17 órától. Az est védnöke Máté Gábor, a Katona József Színház korábbi igazgatója. Házigazdák Hafner Zoltán és Zászka Licki Zsuzsanna. Az esten bárki felolvashat Esterházy Péter műveiből, a felolvasások időtartalma személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín Esterházy Péter és Gitta könyvtár. Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-a és 19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9 óra 30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Jelentkezni viszont még ma lehet, július 12-én vasárnap. Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Hajléktalan emberek számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretetszolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az idén 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Budán található gercsepusztai Árpád-kori kápolna és közvetlen környezete volt, ahol sátrakban nomád körülmények között a város zajától távol zajlottak a tábor programjai. Nyári gyermektábort szervezett Vácott az Egyházmegyei Karitász. A nyári színidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitász csoportok ajánlásával Vácról, Karantságról, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8 és 16 év közötti gyermek, közölte a Váci Egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyermekekkel, körülményeikből adódóan más táborba nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számunkra, hogy az élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgató helyettese. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Változóan felhős, napos, de melegedő nyári idő. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű. Kedden napos idő várható, de felhőkkel. Helyenként eshet eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg nyári idő, ugyanakkor kettől magassági hidegörvény hatására kissé nedvesebb légtömeg áramlik fölénk.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak ő. Csak ülsz és érzel. Valami különlegeset, valamit, amit még soha. Csak élsz és érzel. Valamit a szívedben. Valakit a szívedben, a lelkedben, egész lényedben. Mindig egyfolytában. És rádöbbensz, ez a boldogság. Ő. Csitári Hog Tamás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik nyomon követik ezt a sorozatot, tudatában vannak annak, hogy hetek óta újra és újra olyan nem az evangéliumokban, nem az apostolok cselekedeteiben előforduló nehéz esetet keresünk, amit indokolt, hogy minnyájan Isten jelenlétében végig gondoljunk. A mai is ilyen lesz, a Kolossei levél 4. fejezetéből fogok olvasni, a 4. fejezet 7. versétől néhány verszakot. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükikos, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és megvigasztalja szíveteket. Velem egy Onézimusz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veletek, ami itt történik. Ha az Úr akarja és élünk, nem sokára majd Tükikos személyére külön visszatérünk. Nem ő az, akit elsősorban most oda szeretnék hozni kedves hallgatóim elé, hanem a kolossei gyülekezetnek egy rendkívül nehéz, rendkívül nagysúlyú esetét. Mert hogy ez a Tükikos, amikor Rómából elindul, és magával viszi Onézimuszt, nem csak Pál apostol levelét viszi magával, hanem a Filemonhoz írt levélként ismert levelet is, és ezzel a gyülekezetet is, és Filemont is, illetve kedves feleségét is egy rendkívül nehéz helyzetbe hozza. Természetesen ez nagyon rosszul hangzik, hogy Pál apostol valakit nehéz helyzetbe hoz, de hát nem csak Pál apostollal fordulhat ez elő, hanem mindnyájunkkal előfordulhat, aki az adott társadalomban, egy adott élethelyzetben valami olyan döntésre kényszerül, ami a közerkölcs, a közgondolkozás úgy általában a köz szempontjából nem teljesen elfogadott, nem teljesen kívánatos, vagy egyenesen elképesztő, barátságtalan, vagy meggondolatlan lépés. Mert hogy mit is mond Pál? Az, hogy Tükikos viszi magával Onézimuszt, aki egyébként hű, szeretett testvér, és közülük való. Igen ám, de ez a közülük valóság mindjárt más színezetet fog nyerni, hogyha a Filemonhoz írt levelet elolvassuk. Tessék csak figyelni, mit ír itt a 4. verstől Pál apostol. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek irán tanúsított szeretetedről. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimuszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. És köszönt téged, Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban. Márk, Arisztarchosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ez egy nagyon kedves levél, egészen addig, amíg az ember nem kezd azon gondolkozni, hogy és hogy élhette át ezt a címzett? Valaki erre azt mondhatja, hát hogy élhette volna át? Hát hívő ember, hát keresztény ember, hát magától értetődik ez az egész, nem? Szeretném elmondani, hogy Kolosséban Filemon nemesi származású emberként egy komoly háznak a feje. Mint ahogy minden nemes ember számos szolgával, illetve rabszolgával kellett, hogy rendelkezzen, és egészen biztosan abban a városban, Kolosséban beletartozott azok közé, az emberek közé, akit ugye a félváros ismert, lehet, hogy úgy kellett volna mondanom, hogy az egész város ismert. Egyszer azt mondta valaki, a rang kötelez. A rang, a cím, a pozíció általában bizonyos viselkedési sémákat, bizonyos viselkedési struktúrákat tételez föl, és nem véletlen, hogy valaki azt mondta, egy magas állami beosztásban levő ember nem olyan régen nekem, hogy olyan jó nektek, én ugyan hiába vagyok hívő, az én pozíciómban nem engedhetem meg magamnak, hogy én Jézusról beszéljek. Hát az a helyzet, hogy Pál apostol, mintha nem egészen ezen a gondolkozáson lenne. Ő bizony nem csak, hogy megengedhetőnek tartotta, hogy valaki hívő nemesként, valóban hívőként viselkedjen, hanem ez a leveléből kiderül, hogy egyenesen el is várja. Pedig hát a szituáció az meglehetősen kellemetlen, sőt, Filemonra nézve nagyon kínos. Megvoltak a társadalmi beidegződések a szökött rabszolgák kérdésében. Tehát, hogy senki félre ne értse, a keresztet eredetileg a római birodalomban az államellenes tevékenységnek, illetve a szökött rabszolgáknak találták ki, és alkalmazták először. Nagyon-nagyon-nagyon elvétre fordult elő, hogy egy szökött rabszolga túlélhette, de a legjobb esetben is arra kellett, hogy számítson, hogy tüzes bélyeget sütnek a testébe, jelezve minden kívülállónak, hogy ez egy szökött rabszolga. Úgyhogy ez a bélyeg általában a homlokra került, olyan helyre, ami eltávolíthatatlan, eltakarhatatlan volt, legalábbis a legtöbb szem gyorsan fölfedezte. Így aztán, amit Pál apostol Onézimusz kapcsán szóba hoz, az a társadalmi hovatartozásnak a semmibevételét jelenti, a Kolosséban meglevő pozíciók, rangok, ismertség félretételét jelenti Filemon oldaláról, illetve, hogy egy kicsit beszéljünk a társadalmi szituációról, azt is jelenti, hogy olyan példát statuál Kolossé többi rabszolgatartója előtt, ami várhatóan hatalmas békétlenséget vagy felháborodást fog kiváltani, mert azt üzeni minden rabszolgának, hogy büntetlenül meg lehet szökni a gazdától, sőt, még a végén lehet, hogy meg is fognak ünnepelni. Azt hiszem, hogyha ezt valaki végig gondolja, akkor erőteljesen meg kell kérdezni magunktól, hogy milyen helyzetben és meddig működik a hitünk. Valóban szembe mehet egy hívő ember a társadalomban éppen érvényes írott vagy íratlan szabályokkal? Vajon félreteheti-e egy hívő ember annak a kérdését, hogy hogy fognak rám nézni? Például a többi nemes urak. Félreteheti-e a hívő ember, hogy hogy fognak ránézni a többi vállalatvezetők? Hogy fognak ránézni a többi vállalkozók? Ugye természetesen roppant kényelmesen hátradőlhetnénk, és azt mondanánk, hogy ó, mosuk kezeinket, nekünk nincsenek rabszolgáink, nekünk már ezzel a problémával nem kell szembesülni, nekünk soha

És hogyha valaki nem munkavállaló, és nem munkáltató, hanem csak él egy országban, él egy közösségben, Európában, Magyarországon, a városában, falujában, vagy éppen a környező országok magyarul beszélő területein, akkor vajon, amikor jön egy elvárás, egy társadalmi nyomás, egy olyan helyzet, aminél úgy érzi az ember, hogy hát nem nagyon lenne jó kicsúszni, vagy kibújni a szabályok alól, mert ugyan én hívő vagyok, de hát mégis mit fog mondani a főnököm, mit fog mondani a beosztottam? Hát önmagammal fogok tulajdonképpen valamilyen módon kitolni, hogyha ezt a bibliai értékrendet képviselem, hát bajba kerülök miatta, vagy bajba kerülhetek miatta. Pál apostol nem mondta azt, hogy egyetért azzal, hogy Onézimus szökött rabszolga lett. Ő csak azt mondta, találkoztam vele fogságomban, és Krisztusban újjászületett. És mivel Krisztusban újjászületett, ezért fogott tollat Pál apostol, és merte leírni, hogy testvérem, gyermekem, aki neked is testvéred, és aki neked is fontos, pedig valamikor haszontalan volt. Természetesen ennek az éremnek van egy Filemon és Appia oldaláról látott oldala, de hát minden éremnek legalább két oldala van, meg a rece, mondta valaki, tehát még éle is van minden éremnek, és hát kénytelenek vagyunk megnézni egy kicsit Onézimus oldaláról. Tessék csak arra gondolni, hogy Onézimus nagyon okos rabszolga lehetett. Honnan lehet ezt tudni? Hát Kolosséból valahogy csak eljutott Rómába. Egészen biztosan nem a rabszolgatúrsz megfelelő jegybiztosításával tette meg ezt az utat, hanem mindenféle titkos utakon, önmagát bújtatva, rejtett módon, de hát gondoskodnia kellett a táplálékról, gondoskodni kellett szállásról, gondoskodni kellett mindarról a biztonságról, hogy ő elérjen Rómába. És ott nyilván nem az első 3 percben találkozott Pállal. De ha már eljutott odáig, és nem véletlen oda irányult a legtöbb szökött rabszolga, hiszen az volt az a világváros, ahol úgy el lehetett tűnni a tömeg sűrűjében. Ha már eljutott odáig, hogy lehet rábeszélni, hogy visszamenjen? Tetszettek már ezen gondolkozni? Hiszen miért is menne vissza? Hát azt kockáztatja, hogy a gazdája félreteszi a kereszténységét, és alkalomattán a legsúlyosabb büntetést kell elszenvednie. Ebből is látszik, hogy amit Pál ír, az valóban igaz. Mert hogy Onézimus, mikor megszökött az ő urától, akkor valóban valami súlyos dolgot követett el, és nem szeretném, ha bárki azt gondolna, hogy én most itt egy prédikációt akarok mondani a rabszolgaság védelmében, de valóban a kor szabályai szerint ő fellázadt az ura ellen. És nem lehet úgy újjászületett életet élni, hogy semmibe veszem a rendezésnek a kötelezettségét. Mit jelent ez? Azt mondja a Szentírás, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja azokat, és megtisztít minden habisságtól. De azt is mondja a Szentírás, hogy egymás előtt is rendezni kell a dolgainkat. Tessenek csak Zákeus történetére gondolni. Nem mondta neki az Úr Jézus egy szóval se, hogy te Zákeus, most már tudom, hogy hajlik a szíved arra, hogy velem rendezd a kapcsolatodat, hogy az élő Istennel rendezd a kapcsolatodat. Elhagyjuk, nem kell végigmenni az egész városon, nem kell végig szenvedni azt, hogy mit fognak mondani az emberek, amikor te elmondod, hogy megloptad őket, gonoszul elvettél tőlük valamit, hogy egy kicsit túlárasztad az adót, és hogy belőlük éltél. Nem kell attól tartanod, hogy majd esetleg milyen gorombaságokat mondanak, meg még talán még kiköpnek is, mint ahogy eredetileg egyébként ez sokszor előfordult, hanem azt mondta az Úr Jézus, amikor meghallotta Zákeus döntését, hogy én akkor végigmegyek, és nem csak a szegényeknek adom a vagyonom felét, hanem a törvény rendelése alapján 4-szeresét fizetem vissza mindenkinek, akitől gonoszul elvettem valamit, és az Úr Jézus erre azt mondta, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem felmentette Zákeust, hanem úgy értékelte, hogy ez a döntés bizonyítja, hogy

üdvösség született az ő szívében, Istentől jövő új élet. Onézimus új életét is az bizonyítja teljes mértékben világosan, hogy ő vállalja önmagát. Felvállalja azt, hogy ő kicsoda, mi volt korábban, hogy rendeznie kell, és erre mondhatja valaki, hogy de hát Filemonnak kutya kötelessége, hát Pál apostol is megírta, azért szeretném mondani, hogy Filemonnak dönteni kell majd emellett. De Filemon súlyos árat fizet, ha elfogadja Pál apostolnak a tanácsát. Ez nem azt jelenti, hogy én úgy gondolnám, hogy ő nem fogadja el. Egészen biztos vagyok benne, hogy elfogadta. Csak a szeretetnek ára van. A szeretet nem egy hullámzó, szentimentális érzéscsomag. A szeretetnek ára van. Ha Filemon elfogadja Onézimus testvérének, akkor amiről az elején beszéltem, mindazokat a kérdéseket is tulajdonképpen vállalja, vagy átlép azon, hogy most azon törje a fejét, hogy mi lesz majd ennek a következménye, és elfogadja azt, hogy Krisztusban testvért kapott, megbocsát a bocsánatkérőnek, még egyszer szeretném hangsúlyozni, a bocsánatkérőnek, annak, aki rendezni jött a dolgait, és Krisztusért, nem tutyimutyiságból, nem azért, mert gyáva, hogy úgy viselkedjen, mint aki a törvény által is kötelezett dolgokra, hanem éppen hatalmas Krisztusból merített bátorsággal ki fogja mondani azt, hogy testvérem Krisztusban. És mi lesz Filemon többi rabszolgáival? Tetszett már azon gondolkozni, hogy Pál apostol elmulasztotta odaírni, hogy egyébként, kedves Filemon testvérem, ha lenne még a házadnál rabszolga, akkor azt holnap reggel a levélhez képest, ugye fölszabadítod minnyáját, hogy csak egy sorba jussanak Onézimusszal. Egyébként írta azt Pál apostol, hogy Onézimus nem Filemon rabszolgájaként érkezik vissza? Azt írta, hogy valamikor haszontalan volt, és most nem mint rabszolgát küldi vissza, hanem mint testvért. De az, hogy ő felszabadított rabszolgaként éle tovább, az is majd Filemon döntése. Pál apostol ugyan mondja, hogy ha kárt okozott, ami egyébként minden valószínűség szerint így van, hiszen amikor rabszolga szökésről olvasunk a történelmi leírások szerint, azért a legtöbb rabszolga az útra való egy részét, azt a gazdájától vitte el, de azt mondja Pál apostol, hogy ha kárt okozott, azt nekem számítsd fel. Nyilván valaki azt mondhatja erre, hogy ó, Pál apostolnak ez egy költői fölajánlása, hát mindenki tudta, hogy itt semmiben nem fog kerülni semmi. Ez egyáltalában nem így van. Pál apostol egészen biztos vagyok benne, hogy komolyan gondolta, és hogy ezzel kapcsolatban Filemonék milyen döntéseket hoztak meg, ezt nem jegyzi föl nekünk ugyan a Szentírás, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kolossei gyülekezet pontosan tudta később. Már csak azért is, mert ez a két levél egyszerre érkezik. És tessenek majd megnézni az üdvözléseket, meg az ajánlásokat. Pál apostol azzal fejezi be a kolossei levelet, hogy mondjátok meg Archiposznak, hogy álljon az Úrban, hogy legyen erős az Úrban. Annak a mai szóval élek lelkipásztornak üzeni ezt, aki akkor a kolossei gyülekezet élén áll, és nyilván, amikor ez a levél megérkezik, és felolvassák a kolossei gyülekezetben, és vele együtt érkezik Onézimus, és érkezik az a másik levél is, az egész kolossei gyülekezet is felbojdul, és nagyon komoly kérdések ébrednek. Hogy kell döntenünk? És kérem, hogy tessék majd ennek a fényében elolvasni önmagának, mindenkinek a kolossei levelet, és nem elfelejteni, hogy amikor Pál apostol például azt mondja, hogy hogy kell élni a mindennapokban, akkor közben ott van ez a helyzet. És az egész kolossei gyülekezet nyilván teljes mértékben felajzott és kiélezett hangulatban hallgatta végig Pál apostolnak a mondatait, mondjuk például, hogy ne az evilági, a földi dolgokra törekedjenek, hanem az odafelvalókra. És hogy ne felejtsék el azt, hogy Krisztus a Golgotai kereszten mindegyikért kifizette az árat, egyszer és mindenkorra. És hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket. A gyülekezet minden tekintetben élő bizonyságtétel a Krisztusról.
És hogyha nem tud krisztusi módon állni egy-egy kiélezett helyzetben, akkor elveszíti ezt a jogosultságát. Hadd kanyarodjak vissza a mai napra, azokra az órákra, amikben élünk. Ezekben az órákban vajon milyen levelet írna nekünk Pál? Vajon milyen témákat sorolna fel? Mert hogy nagyon akut dolog az, amiről ír, úgy is lehetne mondani, és bocsánat ezért a kicsit furcsa kifejezésért, hogy Pál apostol rendesen beletenyerelt a társadalmi problémák kellős közepébe. Hát ez a rabszolga kérdés, ez pont akkor, amikor egyébként is a római birodalomban sok minden recseg, ropog, és nagyon sok a rabszolgalázadás szerte a római birodalom különböző területein, pont Pál a bajgatja, hát inkább hallgatni kéne, hát még a végén a kereszténység kerülhet vád alá, hogy társadalom ellenes, hogy az adott kultúrának az ellensége, hát mi lesz akkor? Hát nem kéne inkább csendbe maradni? Hát örüljünk annak, hogy most éppen nincsen üldözés. Nem ezt kellett volna mondani? Nem. A hívő ember, miközben tudatában van a környezetnek, fölnéz Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Mert ha nem ezt teszi, akkor belesüllyed a társadalmi problémák, elvárások, trendek örvényébe, és eltűnik a hite. Pál pontosan tudta, hogy nagyon problémás dologról ír, de azt is tudta, hogy a mi Urunk azért jött erre a világra, hogy a sátán munkáját lerontsa. És az is a sátán munkája, hogyha mi csak úgy tudunk egymásról gondolkozni, mint tulajdonos és tulajdon, mint rabszolgatartó meg rabszolga, mint főnök, aki sokszor, bocsánat, de azt hiszi magáról, hogy ő a mindenható, és a beosztott, aki egyébként sokszor úgy éli meg, hogy rabszolgasorban van, és nem azért jött a Krisztus, hogy mi hívő emberekként a társadalmi trendeket vegyük át. De nem csak ezen a téren. Ma bizonyára írna sok érzékeny és fájdalmas pontról, gyereknevelésről, házasságról, ahhoz való hozzáállásról, kultúráról vagy kultúrálatlanságról, más vallásokhoz való viszonyunkról, befogadásról vagy elutasításról, antiról vagy szentimentalizmusról és még rengeteg mindenről. Kérem, ne felejtsük el, amikor Pál Filemonékat szólította meg. Nem a fogoly Pál írt, ő csak eszköz volt a Krisztus kezében. Itt Krisztus az, aki üzen. Mi a válasz erre az üzenetre?

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Kathy Foshi írta Kansasből, az Egyesült Államokból. Isten hatalma. Pedig ez csak a szegélye útjának, és milyen halk az a szó, amelyet meghallunk belőle. Ki tudná hát felfogni hatalmas tetteinek mennydörgő szavát? Jobb könyvének 26. fejezetének 14. verse. Egyik reggel még az ágyban feküdtem, amikor egy zivatar vonult végig a környékünkön. Miközben hallgattam, eszembe jutott egy kedvenc énekem Isten hatalmáról, és elmosolyodtam. Úgy éreztem, a villámlás hangjában Isten a szeretetéről beszél nekem. Minden dörgés a teremtő, megnyugtató jelenlétét zengte számomra. Ugyanúgy, mint ez a csodálatot keltő vihar, Isten csendesebb jeleket is küld minden nap, amik hatalmáról, szépségéről és szeretetéről beszélnek. Az unokáim ugrándozásai és kacagása, miközben felfedezik ezt az óriási világot. Férjem erős keze, amit sétánk alkalmával mindig oda nyújt nekem. Egy aprócska magból kibújó virág csodája és szépsége. A madarak látványa és hangja a teremtésben. Mindezek egy csodálatos, kreatív és hatalmas Istenről tesznek bizonyságot, akinek az a legnagyobb öröme, ha velünk kapcsolatban lehet. Isten egész nap és minden napon beszél hozzánk, ha van fülünk és szemünk, hogy felismerjük Isten lábnyomait életünk homokjában. Szeretet Istene, köszönjük, hogy oly sok módon beszélsz felénk való szeretetedről életünk mindennapján. Amen. Napi gondolat: ma figyelni fogok Isten hangjára. Imádkozzunk, hogy fel tudjuk ismerni Isten jelenlétét az életünkben.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

0: július 12-én Isten igéjét az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvének 25. részéből, a 4. versben így olvassuk. Mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben. Mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Az újszövetségi ige pedig Máté evangéliumának 2. részéből a 19. és 20. vers. Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Kőfalra zúduló zivatar. Aligha. A tapasztalat éppen az, hogy mindig a hatalmasok diktálnak. Legyen az izom, fegyver, gazdasági pozíció vagy információ, amit van, ha nálad a kényszerítő erő, te uralod a helyzetet. Nem is kell mindig élni vele. Elég, ha mindenki tudja. A fortélyos félelem majd igazgat. Így volt ez régen, így van ma is. Talán csak a fortély lett kifinomultabb. Mégis, mintha folyna egy másik történet is a felszín alatt a mélyben. Csak néha, egy-egy pillanatra bukkan elő, hogy megpillanthassuk, hogy van, működik egy másik, egy jótékony hatalom is. Amelyet talán nem is nevezhetünk annak, mert számunkra már annyira mást jelent a hatalom. Heródes borzasztó parancsát végrehajtják. Ráhel siratja gyermekeit, de Jézus szüleinek sikerül kicsusszani az üldöző kezei közül. Most pedig, hogy a veszély elmúlt, a látomás nyomán a család csendben visszatér. A történet Isten története folytatódik. Időnként azt kívánnánk, hogy Isten vegye végre kezébe a dolgokat, ahogy az elbizonytalanodó keresztelő a börtönben. Több látványos eredményt, erődemonstrációt várnánk. Isten azonban erről is szól Jézus drámája. Nem akar beállni a hatalmasok közé. Imádkozzunk! Istenünk, segíts hittel elfogadnunk, hogy nem a mi elképzeléseink szerint akarsz hatást gyakorolni a világra, ránk, hogy inkább alul maradsz, mint hogy erőszakkal vonj magadhoz. Ámen. Cserháti Sándor gondolatait hallottuk, a nap igéiről, melyek így szóltak: mert erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Az újszövetségi ige pedig így szólt: Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.
1: Kedves hallgatóink, csendesedjünk most el néhány percre, közös esti áhítatban.

0: Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. János 14:27.
1: A béke, amit győzelmével Krisztus kivívott számunkra, erőfeszítést, kemény munkát és állandó önvizsgálatot követel. Ne gondoljuk, hogy a békesség a problémamentességet jelenti. Senki sem töltheti az életét próba, fájdalom és szenvedés nélkül. A belső békénk attól függ, hogyan kezeljük a különböző helyzeteket. A valódi béke a szerető és gondviselő Istenbe vetett mélységes bizalomból fakad. Igaz hit Istenben, aki ismeri minden gondunkat és megígérte, hogy velünk marad, bármi kerüljön is utunkba. A békességet, mint a lélek gyümölcsét, először is Istennel teremtsük meg. Lássuk minél tisztábban Isten útjait. Tapasztaljuk meg kegyelmes támogatását. Így válhatunk egyre érettebbé Isten gyermekeiként, és mondhatjuk a Zsoltárossal, a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. 119. Zsoltár, 146. vers. Másodszor, önmagunkat figyelme, beláthatjuk a túlzott önszeretet békétlenséget hoz. Viszont ha Krisztus szavát megfogadjuk, lelkünket vele őriztetjük, akkor nyugalomra lelünk. A teljes önátadásban tökéletes a béke. Harmadszor, tegyünk határozott lépéseket. Ne hagyjuk, hogy a körülmények sodorjanak magunkkal. Ha otthon civakodunk, a közösségeinkben össze-össze különbözünk, ha nem szeretjük, nem tiszteljük a másik embert, azzal Isten békéjét utasítjuk vissza, pedig azt Jézus Krisztus vállalt szenvedése alapozta meg. Bizony nehéz megütnünk ezt a magas mércét, de törekedhetünk rá, hogy valamennyire tükrözzük a Jézusban megmutatkozó szeretet és önfeláldozás alapelveit, és a gonosszal szembeni rendíthetetlen ellenállást.
0: Istenem, most az ismert béke imával fordulok hozzád először. Adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok, és bölcsességet, hogy fölismerjem a különbséget. Add, hogy a mai napon elfogadjam léted bizonyítékait, mint a békesség felé vezető utat, hogy elfogadjam a világot olyannak, amilyennek teremtetted, és nem úgy, ahogyan én akarom. Hiszem, hogyha kinyújtom feléd a kezem, és elfogadom az akaratodat, boldog és derűs leszek mindörökké. Engedd, ó Uram, hogy a Lukács 2:14-jel szolgáljalak ezen az estén. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Köszönöm, hogy a te békességed itt lehet a szívemben, és hogy beszélgethetek veled, a mindenható, örökkévaló Istennel, aki gondot viseltél ránk eddig is, és ezután is így lesz ez. Köszönöm, hogy a te békességed minden értelmet felülhalad. Kérlek most azokért, akik még nem hisznek eléggé benned, hadd rendeljék alá magukat a te jó akaratodnak, és lássák meg, és éljék át azt a csodát, hogy Krisztus érettük is feltámadott. Áldj meg mindannyiunkat, hadd legyünk mi is áldássá mások számára. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Több táboros rendezvény fejeződik be ma, vasárnap. A zajban is Isten hangját keresték a fiatalok, a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Sopronban rendezték meg a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót, amely július 8-a és 12-e között szerdától ma vasárnapig tart az Erzsébet kertben. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület is július 9-e és 12-e között rendezte meg idei nyári konferenciáját Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban, tehát ma zárul le ez is. Szívhangok. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínált a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontották ki a reggeli és esti áhítatokon, valamint a csoportos beszélgetésekben. Élet, öröm és lelki muníció a Balaton partján. A Zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten hirdetett ígét Steinbach József református püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke július 6-án hétfőn. Az egyházi iskolák turnusának nyitó alkalmán több ezer fiatal gyűlt össze a Balatonparti gyepen, hogy a közös dicsőítés mellett útra való lelki üzenettel kezdjék meg a táborozást. Az Erzsébet táborok életében már hosszú évekre visszanyúló tradíció, hogy a turnusok kezdetén a történelmi egyházak vezetői közös ökumenikus istentiszteleten köszöntik a gyermekeket. Steinbach József elmondása szerint zsinati elnöki szolgálata óta rendszeresen kap meghívást ezekre az alkalmakra, amelyeket a katolikus egyház képviselőivel közösen vezetnek. A hétfő délutáni alkalmat a Szent Efrém férfikar zenei szolgálata vezette fel, amely finoman hangolta rá a több ezer elsőtől nyolcadik osztályig tanuló diákot az áhítatra. Titkos ügynök tábor. Légy te is, Isten küldötte. Titkos ügynök tábor, légy te is Isten küldötte, címmel és tartalommal hirdette meg idén gyülekezeti nyári napközis táborát a Tiszáninneni Református Egyházkerület a 6-tól 12 éves korosztályoknak, amit június 29-e és július 3-a között tartottak meg. 51 gyermek jelentkezett, végül 49 jelent meg a hétfői napon. A Vasárnapi Iskolai Szövetség kidolgozott anyagát használták fel és valósították meg az 5 nap során, hétfőtől péntekig. Az anyag elsősorban a szavak nélküli könyvre volt felépítve. Minden napnak volt egy saját színe, a szavak nélküli könyv színeinek megfelelően. Hétfő arany, citromsárga, kedd fekete, sötét, szerda piros, csütörtök fehér, péntek zöld. Táboruk célja minden évben ugyanaz, az evangélium hirdetése. Jézus Krisztus bemutatása és megismertetése a kicsik között. Gyülekezetük éves missziói tervének része, ez a tábor már évek óta. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű. Kedden napos idő várható, de felhő kell. Helyenként eshet eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és a betegség gyógyulás téma az első, amit hozunk. Pálnak töv is adatott a testébe, kérte a Jóistent Pál többször is, hogy vegye el tőle a tövist, ezt nem lehet tudni, hogy ez a tövis mi, de valami vagy fájdalom, vagy valami betegség, valami. És nem vette el Páltól a Jóisten, hanem megmaradt Pálnak végig ez, így írja a Biblia. Tehát tulajdonképpen akkor lehet, hogy van olyan betegség, amit kapunk, nem tudjuk, hogy miért kapjuk, vagy vele születünk, és aztán együtt kell vele élnünk, sőt, még tulajdonképpen a hasznunkra is válik. Lehet, hogy Pál mondjuk pont emiatt, hogy volt egy tövis, emiatt mondjuk lehet, hogy nem tudott rohangálni és a saját vesztébe futni, most csak mondtam egy példát, hanem ezzel tartotta őt valahol a Jóisten, mert én legalábbis abból indulok ki, hogy a Jóisten mindig jót akar mindenkinek.
1: A szövetségben a pap volt a gyógyító. Na. Tehát nem orvos, meg doktor, hanem csak a pap.
4: De lelki gyógyító, vagy fizikai gyógyító is
1: mind
4: volt?
1: Mind a kettő, igen.
3: El kellett vinni a paphoz egyébként, tényleg, hát hány történetben ezt olvassuk, az Ószövetségben olvasunk csak ilyet.
1: Igen.
3: És ott volt az igazi gyógyulás egyébként. Lehet, hogy tulajdonképpen itt hibázunk mi is, hogy megbetegszünk, és akkor mi az orvoshoz megyünk el, aki nem egy imádkozó ember, hanem azt mondja, hogy jó, akkor felírom ezt, igen, maradjon otthon, ezt vegye be.
1: És az orvosi munkát üzletiként tesszük. Ez is egy
4: üzleti alapon, igen, gyógyulunk.
1: Ez nem lenne szabad.
4: Na jó, de hát akkor kik lennének azok, akik meggyógyítanak bennünket?
3: Hát Jézus egyébként.
1: Jézus mit kért tőlünk? Mennyi pénzt azért, hogy megváltson bennünket, vagy meggyógyítson bárkit? Senkitől nem kért, úgyhogy...
4: De hogyan lehet ezt elvárni bárkitől
1: hát,
4: is?
1: Hát úgy tehetjük mi is, ahogy ő is, meg a papok is. Ő csak rátette a kezét, még a leprásra is, és meggyógyult.
3: Tehát nekünk is Jézushoz kell mennünk betegség esetén. De mi például ezt csináljuk?
4: De most hát, hogyha eltörik a csontod, akkor feltételezhetően ezt nem lehet ilyen formán megoldani.
3: Már is egy példa.
4: Hát, kell az orvos, aki helyre teszi a csontot, vagy megműti a lábadat, kezedet, és
3: volt
4: helyre teszi.
3: Részed csodában.
4: Csodában?
3: Erről már egy jó pár adással ezelőtt beszélgettünk, igen.
4: Hát most nem tudom.
3: Mondjuk csodás gyógyulásban, vagy csodában, mondjuk ilyen testi dolog kapcsán, ahol elvileg orvoshoz kellett volna menni, és valamit úgy csinálni, mert csak az segíthet, és közben meg megoldódott imádsággal.
4: A közvetlen környezetemben nem volt, de hallottam hasonló esetekről, olyanok, amelyek megbízható forrásból származnak.
3: De egyébként azt írja a Biblia, ezt lehet, hogy ki is készítettem valahova, hogy beteg valaki, vigyétek a vének elé, és imádkozzanak érte. Itt van Jakab 5, betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, megkenve őt olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti, és ha bűnt követett, és elbocsánatot nyer. Valljátok meg tehát bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Itt a véneket mondja. Én ezt vettem már komolyan egyébként, hogy az idősebbeket is, a gyülekezet időseit érdemes megkérni. Gyakorlatilag...
4: Megkérdezni már, mint arra.
3: Kérni,
4: hogy...
3: nem.
4: Mire kérni?
3: Kérni? Hát itt azt írja az ige, hogy betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte. Mondjuk én nem hívattam, hanem én magam mentem, és megkértem a gyülekezetből időseket, hogy imádkozzanak. Uh-huh. És ez olyan, mint az imalánc, nem?
1: Hát. Na? Szerintem inkább nem. Pál apostol azt mondja nekünk, hogy 1 Korintus 12-be, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. De azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. És azt kérdezi pár, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Vagyis, hogy és Jézus azt mondta, hogy igen.
4: Rendelkezik?
1: Mi gyógyítsuk az embereket, ő majd persze segít. De nekünk kell segíteni.
4: Megoldani.
5: Hát de imával, ez nem az imádságra vonatkozik.
1: Ne
5: ez?
1: Imádkozzunk, hanem tegyük rá cselekedjünk. A kezünket, cselekedjünk, amit tudunk, segítsünk mindenkinek.
5: Kéz rátétellen?
1: Hát, emlékeztek, amikor Pál megtérésről beszéltünk, nem? Hogy igen. Jézus megvakította, és utána mondta Ananiásnak, hogy menj el, tedd rá a kezedet, hogy visszanyerje látását, illetve igen. Eltöltse a Szent Lélek.
5: De ez ránk akkor... is így vonatkozik, hogy mi is rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal?
1: Ha nagy hitünk van, akkor igen, akkor meggyógyulna szerintem bárki.

0: rátesszük a kezünket valakire, nagy hittel, imádsággal kell a kéz is. Kell, rá kell
1: tenni. Mindig visszatérsz erre, hogy most a kézrátétel vajon hatásos lehet-e, vagy egyáltalán szabad-e használni. Valahogy úgy érzem benned, hogy te nem.
0: Nem használtam eddig, vagy nem is tudom.
1: Nem csak, hogy nem használtad, hanem hogy nem barátságos ez a fajta megközelítése.
0: Meg tudok vele barátkozni, ha most megszűjjük együtt itt azt, hogy ez egy helyes irány, és valamit nekem kell fejben újra gondolni. Már nagyon szívesen.
1: A kézrátétellel való gyógyítás.
0: Igen, szerintem valószínűleg ilyen spirituális módszerek kapcsolódnak képben nekem hozzá, hogy jön a nem tudom milyen asszony, aki oda jön, és akkor nem is tudom milyen módszerekkel.
2: De hát Jézus meg a leprás ment, rátette a kezét, és csak azért, mert neki volt nagy hite.
0: Igen. Mit mondunk az imalánc kapcsán? Például megkérni egy idős valakit, egy másikat is, megkérni embereket, akik tudjuk, hogy erős hitű emberek, hogy kérlek ebben az ügyben imádkozzunk együtt. Erre bíztat minket Jézus. Ha ketten vagy többen imádkoztok egy ügyben és kéritek, megadatik. És az lehet mondjuk egy gyógyulás kérése. Kérdezem itt magunktól.
1: A fizikában tanultuk, hogy az energiát, hogyha megfelelően bizonyos pontra irányítjuk, és minél több és minél erősebb energia behatás van ebben az esetben, azt tudjuk mondani, hogy az imák valamilyen hatással vannak, energiával vannak, és sorozatos ima, vagy imalánc, vagy sokan, vagy és ez feltételezhetően földrajzi helységtől függetlenül eljutnak.
2: Amikor Pál apostol úgy érezte, hogy ő beteg, és állandóan imádkozott Jézusról, és erre azt mondta neki Jézus, hogy elég neked
0: az én kegyelmem.
2: Az én kegyelmem. Úgyhogy, és ezért kéri nekünk
1: is, maradsz beteg,
2: hogy
1: és
2: a
1: elég az
2: kegyelmi
1: én
2: ajándékra imádkozzunk, mert az elég nekünk.
0: Lehet, hogy sokan azt is gondoljuk, hogyha például az embernek erős a hite, akkor nem betegszik meg, nem? Ha az ember folyamatosan kapcsolatban van a jó Istennel, akkor, na de ezt gondoljuk?
2: Igen.
0: Biztos, hogy
1: nem tudom, hogy ezt gondoljuk.
0: Lehet, hogy
1: akkor
0: is.
1: Mi a betegség? Tehát egy, ugye megint visszatérve oda, hogy eltörik egy csontod, az betegség?
0: Induljunk talán onnan, gondolom, hogy ha folyamatosan kapcsolatban vagyunk a jó Istennel, akkor mi
1: nem,
0: van akkor?
1: Nem lesz törés.
0: Lesz egyébként, szerintem bármi lehet akkor is. Sőt, hát kell is, hogy legyen. Tehát lehet, hogy például azért fogok elesni a jégen, hogy utána ne menjek tovább, és ne szakadjon rám a mennyezet.
2: Igen. De ez így van egyébként, hogy mi így vagyunk teremtve, hogy a természetünkben van egy immunrendszer, így nevezzük mi, ami mindent,
1: egy védekező
2: mindent megvéd, de sokszor ehhez idő is kell. Tehát nem kellene aggódnunk, hanem próbáljuk várni.
1: Türelmesen
2: és megoldja a testünk.
1: Attól még segítségre lehet szükségünk, mondjuk, hogy egy műtétre van szükségünk, akkor csak orvoshoz kell fordulnunk valamilyen formában.
2: De csak olyan orvoshoz, akinek van hite.

0: Nem is baj a betegség, ha jobban belegondolunk, mi tekintjük csak bajnak, ó, betegek vagyunk, meg kell gyógyulni, de tulajdonképpen miért kell nekünk a betegségre figyelni egyáltalán? Hát nem az van, hogy az Isten tenyerén vagyunk, tesszük a dolgunkat, amit teszünk. Mondjuk 50 éves vagyok, vagy 100, mindegy, vagy 20, vagy 5. Teszi az ember a dolgát, és közben a jóisten tenyerén ott vagyunk, és így is úgy is ő dönti el, hogy mi lesz velünk, és lehet, hogy tövist ad belénk, és azzal együtt nekünk akkor is az a dolgunk, és tennünk kell, amit teszünk. És nem a betegségre kellene koncentrálni, hogy hát nem tudom, az egyik lábam mindjárt leesik, elviszi a figyelmünket a betegség, de Pálnak nem vitte el, kérte, hogy vegye el a jóisten, nem vette, elfogadta. Tehát ha bennem is mondjuk, akkor valami betegség van, kérem a jóistent, vegye el, de hát nem veszi el mondjuk akkor, mint ahogy Laci mondta, ő nem érzi, akkor nem foglalkozik vele. És aztán, amikor egyszer csak arra ébred, hogy nem ébred, akkor eddig tartott. Nem?
1: Hát ez egy kicsit szélsőséges hozzáállás.
0: Pont Laci idézte a múltkor, hogy a halál, nem tudlak idézni, de jóként.
2: Pál apostol mondja, na? Hogy neki a halál az nyereség.
0: Nyereség,
1: így van, ezt mondtad.
0: Most vágyni nem kell rá, persze, nyilván, mert itt van dolgunk, nem véletlenül vagyunk itt, de amikor egyszer csak vége van, mert mondjuk a betegség kapcsán nem tudott már reggel felébredni a testem, akkor az nem egy rossz dolog, nem?
2: Sokat szenvedett Pál apostol, mondta neki, már annak idején Ananiás mondta, hogy Isten azt üzeni neked, hogy majd megmutatom, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, és hát volt benne ilyen fájdalom, betegség, de utána meg őt meg akarták ölni, börtönbe össze-vissza verték, mindent csináltak, de Pál apostol is megértette, hogy addig, amíg azt a munkát, amit megbízott rá Jézus, amíg ezt el kell végeznie, akkor addig ő mindig meg fog maradni. Akármi lesz vele, mindig.
1: Igen. És ebben neki tudatában?
2: De vagy? Erre mondta, szerintem, hogy de ha már nincs szükség rám, akkor, már, a halál akkor nekem, az nyereség már nekem, mert akkor már nyugodt lehetek.

0: A hit meggyógyít, ez sokszor elhangzik, és az valami olyasmi jut eszembe, hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy a hit meggyógyít, tehát lehet, hogy ráteszi a figyelmet arra, amire rá kell tenni a figyelmet, és nem is vesszük már észre, hogy mondjuk betegek voltunk, és vagy eltűnik a betegség, vagy nem, de lekerül a fókusz a betegségről. Ha van betegség, akkor azzal együtt tenni kell a dolgunkat, ahogy vagyunk csinálni. És
1: annyira betegek vagyunk, hogy nem
0: is
1: tudjuk tenni.
0: Dehogy nem tudjuk. Amíg életben vagyunk, ha már meg se tudok mozdulni, imádkozni, akkor is tudok. Sőt, beszélgetni is tudok, egy csomó mindent akkor is tudok tenni, ha csak pislogni tudok, akkor is. Tehát amíg itt vagyok, amit csak tudok, meg kell tenni. És közben lehet, hogy megy a betegség, eltűnik, főleg, hogyha jó erős, mély hitünk van, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy eltűnt a betegség.

tulajdonképpen akkor a mi betegségeinket hordozza Jézus, ahogy magára vette. Ezt sokszor halljuk, csak nem tudom, mennyire gondolunk bele. Na most Ézsaiás próféta könyvében pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg.

0: Azt mondja Máté evangéliuma, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót. De egyébként néha szoktuk, és egyébként az igazi kérdésem, hogy mitől lesz mély egy ima, vagy mitől lesz igazi?
1: Láttunk történeteket nemrégen filmekben is, amikor szépen bemutatják nekünk, hogy ha Isten mondjuk akár Mózesnek szólt, akkor ő azt mondta a feleségének, meg Józsuének, hogy a szava beléhatolt az elmémbe. Vagyis, hogy mi is sokféleképpen imádkozhatunk, hát meg ha együtt vagyunk, akkor persze beszélve, sőt, zenével, énekekkel is imádkozunk, igaz, így úgy, de hogyha gondolkodva imádkozunk, csak az ugyanúgy eljut Istenhez, mint ahogy az ő szava eljuthatna hozzánk.
0: Jaj, gondolatban.
1: Gondolatban, így van.
0: Na jó, de gondolatban kérni például konkrétumot, valamire gondolni és azt közvetíteni jó Isten felé, vagy pedig megadni magunkat, hogy semmit sem kérni, hanem inkább teljesen kiüresedni, elcsendesedni, csak figyelni, hogy mi a jelzés. Mit mutat
2: elsősorban
0: útként a jó Isten? Igen?
2: Megköszönni.
0: Na tessék.
2: Mindent. Na. És természetesen lehet kérni is azt.
0: Megköszönni hiszen... a betegséget is akár egyébként. Most nem viccből mondom, mert beszélgettünk betegségről. Azt is meg lehet, hogy valamit ezzel akarsz nekem adni.
2: Nem tudom, hogy hogyan fogalmaznék, hogyha ha megköszönöm, az... de meg lehet természetesen, és meg is próbálni. Kell.
1: Most én olvastam olyan tanításokat, hogy igen, érdemes sokszor együtt végig gondolni, hogy mit jelent a mi atyánk, amit Jézus tanított.
0: Az egész szövegén.
1: Így ezt így van, hogy ezt szépen végig kell, hogy
0: ez jó, nem? Ezért... Ez, nekem tetszik, én ezt régen például néha, most furán hangzik lehet, saját magam elaltatására is használtam, hogy fogtam a mi atyánk imádságot, és elkezdtem szavanként megízlelgetni minden egyes szót, és szerintem sohasem történt meg, hogy a végéig eljutottam volna, mert hát annyira sokáig szerettem ízlelgetni, egy-egy részt vizsgálgatni, mélyen belegondolni.

0: Egyébként tulajdonképpen rá kellene tudnunk hangolódni a Jóistenre szerintem, és meghallani, hogy mi az a legjobb jó, amit már ő egyébként is előkészített nekünk, és akkor nem nekünk kellene kérni. Na?
1: Hát igen, de igen, én ezt elhiszem egyébként, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és hogyha szükség van rá, akkor azt ő megteszi, de nekünk a hitünket kell bizonyítani Istennek. Szerintem ez a fontos az imádságban. A hitünket bizonyítsuk neki. Mert nagyon sokszor ígért embereknek Isten, és utána mégis hosszú heteket, hónapot, éveket várt, hogy bebizonyítsák, hogy elhiszik-e. És addig nem teszi meg. Sok mindent kérhetünk Istentől, de a legfontosabb az, hogy bizonyítsuk be neki a hitünket.
0: Neki? Vagy tulajdonképpen magunknak is?
1: Hát igen.
0: Mert ő...
1: Meg másoknak, a világnak is.
0: A világnak mondjuk példaként menni, haladni, oké, de igazán azt a Jóisten úgyis látja, tudja, hogy milyenek vagyunk. Nekünk lehet, hogy magunkat kellene megvizsgálnunk, hogy egyébként mi tényleg rábízzuk magunkat, átadjuk magunkat.

0: szerintetek megpróbálni imádkozni?
1: Mindenféleképpen. Szerintem ez egyfajta ráhangolódás, ez egyfajta szerintem odafigyelés, és akkor mindenképpen jó. Kizökkentem saját magamot abból, amiben
0: vagyok. Ha sikerül, ha nem. Tehát megeshet, hogy egyszerűen csak egy elmondott mondatsereg lesz
1: van
0: aznap.
1: Van olyan, hogy nem sikerül?
0: Aha, köszönöm a kérdést.
1: Nekem van.
0: Van, de honnan tudod, hogy nem
1: hát
0: sikerült?
1: Honnan tudom, hogy például nem tudom befejezni, és akkor újra kezdem.
0: Attól még lehet, hogy sikerült.
1: Mert elvisz a gondolatom.
0: Elvitt, de lehet, hogy attól még sikerült, mert a jó Isten akkor is mosolyog rád, hogy de jó, Andriskám, imádkozol. És a rossz erő meg lehet, hogy visz valami
1: plusz
0: a gondolatot.
1: De olyankor, amikor kilépsz az imából, tehát amikor nem vagy ott, nem vagy vele, akkor úgyis jó.
0: Hát, jobb, mint
1: és
0: a
1: akkor
0: semmi.
1: Én azt mondanám, hogy igen.
0: De amúgy pedig van egy olyan érzésem, hogy a jó Isten mindenkinek bármiben tud segíteni, szívesen segít, mindig segít, és lehet kérni, lehet valahogy úgy összekapcsolódni. Meg hát írja a Biblia is, hogyha ketten vagy többen egy valakiért imádkoztok, akkor egyszerűen megadja, amit kértek, kérjetek, és megadom, azt mondja, zörgessetek, és megadatik. Tehát egyszerűen csak konkrétumokat is el lehet mondani, és lehet kérni, és nekem valahogy van olyan érzésem, csodálom is azokat, akik olyan jó, mély, erős hittel tudnak mindent kérni, és minden megadatik nekik, mert hát ők kérik, és hát megkapják, mert a jó Isten mondja, hogy kérjetek, megadom. Kérnek, megadja.
2: De ezeket nem mindenkinek mondja.
0: Nem?
2: Hát egy-egy embernek
0: igen?
2: Mondja. Hogyha van hite, ha tudja Isten, hogy igen, neki van hite, akinek nincs hite.
1: Az annak, hiába
2: hát
1: kér.
2: Ezért
1: az...
2: mondom, hogy hát a Bibliából ne idézünk csak egy-egy mondatot vagy szót, hanem nézzük meg, hogy az az hosszú igé, hogy miről szól az a mondat.
0: Tehát először is legyen hitem.
2: Legyen a hitem, igen. Illetve a világon szinte mindenkinek van Istene. És ezért mondja Jézus, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, mert a 10 parancsolat is ezzel kezdődik, hogy ne legyen bálvány istenetek.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktál imádkozni, László?
2: Mindig.
1: Minden nap többször?
2: Minden nap azzal kezdem, igen. Kérek az Úrtól, hogy mindig csak azt tegyem meg, amit ő akar, az ő akaratát, és hogyha valami más tervezek, akkor azt kérem, akadályozza
1: hogy
2: meg.
1: Hogy jelezze neked valamilyen formán.
2: Hogy ezt ne csináljam meg, az mindig megkapom szépen a jeleket, hogy ezt nem kell.
3: Vitázni a jó Istennel.
2: Akkor azt olvassa el mindenki, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, vagyis vitátkozás nincs ideírva.
3: Na jó, igen. Jó, de mégis bibliai történetekben sokan vitáznak, vitatkoznak, perlekednek szinte a jó Istennel.
2: Sokszor így van Istennel is, de ez azt jelenti, hogy bennük akkor még nem volt a lélek gyümölcse.
3: Aha.
2: Hát tudod, hát, hogyha megkapjuk a szent lelket, a lélek gyümölcsét, akkor úgy viselkedünk, ahogy Jézus viselkedett. Hát, mert azt kérte, hogy úgy őt kövessük, mert ő viszont senkivel így nem vitatkozott.
3: De nem pont ettől lesz igazi, élő, valós a kapcsolat, hogyha nem, ha valamit nagyon nem értek,

0: akkor azt akarom megérteni, és elmondom neki akár imádságban is, hogy ezt végképp nem értem, vagy hogy legyen. Tehát nem egy az ilyen nem szintű egy mély...
1: Ez vitának tűnik
0: hát nem,
1: neked?
0: Egyébként, mert
1: ez
0: igazán...
1: egy kérés, vagy hogy magyarázd inkább... el nekem, vagy...
0: Hát, vagy nem értés, vagy... Meg... Inkább én egy aktív, élő beszélgetést tudok úgy elképzelni, ami hasznos lehet, hogy még közelebb kerülünk egymáshoz, hogy ezt is elmondhattam, és ő meghallgatott, és még így is szeret, nem?
2: Hát nem, mert figyelj, Mózes, amikor már 40 napig várta, hogy megkapja a 10 parancsolatot, akkor is szépen ebben a filmben úgy fogalmazza meg, hogy Uram, akkor én hibáztam valamit? Tehát, hogy nekem, hagyd tudjam meg. Igen, nem az, igen. Hogy te mi van, nem vitatkozni, hanem, hogy tudjam meg. Mert hogy most Jézus is azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, a gondolatainkat is.
0: Igen.
2: Ezért ne vitatkozzunk, hanem saját magunkkal vitatkozzunk. Kérjük azt, hogy hadd értsen már meg, amit meg kell értenem. Nem? Ez szerintem sokkal fontosabb, mint hogy más értse meg, amit én gondolok.
0: Meg lehet, hogy nem is kell megértenem, hát meg nem is képtelenség, hogy megértsem, hogy mi miért történik. Hát, magyarul inkább elfogadni kellene tudni.
2: Hát igen, ez egy jó mondat, hogy nem kell nekünk mindent tudni ezen a világon. Csak amire szükségünk van, azt kell tudnunk.

0: Mitől lesz mély egy imádság? Ez volt a kiinduló kérdés.
1: A jelenléttől lesz.
0: Te ezt mondod, a jelenlét. De hogy imádkozzunk? Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, kezdettel, és aztán végigmondva. Te így szoktad egyébként, Laci?
2: Nem, hát én mindig csak azt kérem, igen, ami a
0: saját
2: legyen meg a te akaratod, Uram. Mm-hmm. Tehát, hogy én most semmi más nem akarok, már sem magamnak semmit nem kérek.
0: Nem szaporítod a szót. Csak egyfajta legyen meg a te akaratod.
2: Szerintem a legfontosabb mindig, hogy a kapcsolatunkat bizonyítsuk Istennel, hogy igen, Uram, én mindig gondolok rád is.
1: Soha rád nem... is.
2: Hát,
1: mert az ist azt vegyük el.
2: Mert annyi, hát figyelj, itt ezen a
1: gondolok
2: világ
1: rád is, de magamra leginkább.
2: Nem, hát csak ezen a világról annyi mindent kell gondolni, vagy kérik, hogy gondolj, nem. De hogy tényleg, hogy...
0: Már az nagyon jó, hogy is.
2: Soha ne mutassuk meg Istennek, hogy Uram, ma nem is foglalkozom veled.
0: Ez egy nagyon mély őszinteség egyébként, szerintem, ugye? Hogy mindig folyamatosan gondolok rá is. Igen. Tehát, hogy sosem feledkezem meg róla. Az és milyen nagy dolog.
2: Ez is elég, nem?

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hozok egy másik gondolatot most. Gyakran azt szoktuk mondani szerintem hétköznapi beszélgetésekben, hogy hát minden úgy volt jól, ahogy volt. Ugye, hogy visszagondolunk a múltunkra, fú, mennyi mindent csináltam, de hát az úgy volt jól, ahogy volt, mert igazából anélkül nem is ez lennék, aki most vagyok. Tehát ez így volt, kerek, megbántad, amit csináltál? Nem, de hogy én nem bánok semmit, hiszen attól vagyok az, aki most vagyok. De közben meg ott van az ige, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent, ami korábban volt. Tehát, ha kárnak és szemétnek ítéljük, akkor én nem mondhatom azt, hogy minden úgy volt jól, ahogy volt, hanem azt kellene mondanom, hogy egy nagy szemét, ami mögöttem van, és egyáltalán nem volt úgy jól, ahogy volt, hanem így történt, kárnak és szemétnek ítélem, ami mögöttem van, és így kellene róla beszélnünk, nem? És nem olyan, mert sokszor szinte örömmel beszélünk a régi bűnös dolgainkról is, hogy hát igen, az milyen jó is volt az a korszak, amikor ezt meg azt csináltuk. És szinte ilyen szépként emlegetjük.
2: Beszélünk, hogy meg kell bánjuk bűneinket, a régmúlt bűneinket.
1: De sokszor szerintem a hétköznapi gondolkodásban nem bánjuk azt, amit korábban tettünk, amiket zűlöttünk, ahogyan, tudom én, miket csináltunk, most nem akarom itt a saját bűneimet sorolni.
2: Így kellett történni.
1: Na hát így kellett, igen, de innen nem, nézve hogy gondolsz?
2: És ez nem egy felmentés, így kellett történni, csak... hanem egy tudomásul vétel. Vagy élet. Elhagyom ezt az egészet, és akkor nincsen, és akkor Krisztus mellé állok. Pont az egésznek a lényege, hogy lemosod magadról azt, ami előtted volt.
1: Oké, eltűnik örökre, a tenger mélyébe kerül, nagyon meggyónunk, szép, vagy mondod, többféle módon lehet hozzáállni.
2: Mindegy, hogy hogyan közelítjük
1: de
2: meg.
1: De hogy gondolunk rá, ha valaki rákérdez, és te még az
2: miért
1: eszeddel...
2: Miért kellene erre rágondolni?
1: Mert mondjuk egy beszélgetésben rákérdez valaki, hogy egyébként te 20 évesen hogy éltél, milyen fickó voltál, és akkor még emlékszel rá, mondjuk, akkor
2: és
1: beszélsz
2: úgy értem,
1: róla.
2: Ahogyan éltem,
1: és elmondod,
2: ahogyan
1: akkor...
2: az én fejlődtségemhez képest, és az én lehetőségeimhez képest
1: na,
2: megéltem
1: igen, igen.
2: Azt a 20 éves
1: de akkor Pál még új nevet is kapott, annyira megváltozott még az identitása is. Hát őt nem Pálnak hívták korábban, Pál fordulatot kapott, és a korábbi összes cselekedete egy nagy kár és egy nagy szemét. És azt maga mögött hagyta, új nevet kapott, mint hogyha én mostantól nem Szabolcs lennék.
3: Hát de annak idején Isten is azt mondta Ábrámnak, hogy mostantól nem Ábrám, hanem Ábrahám legyen a neved. De utána ezt mondta Jákobnak is, hogy mostantól a te neved Izrael. Úgyhogy ez így van a Bibliában.

0: mondjuk vegyünk egy zűlött embert, aki mondjuk 20 évig zűlött volt.
1: Ne haragudjál meg, de nem mondd el ezt a példát, mert nem jó.
0: De majd azért mégis hallgassd meg.
1: Nem. Vagyis meghallgatom, persze, de nem jó. Hát nem lehet.
0: Hát
1: de
0: még nem kiemelni. Is tudtam elmondani.
1: Nem lehet kiemelni.
0: Én vagyok az. Ez a fiszkó én vagyok.
1: Hát de én is lehetek. Hát nekem is
0: te
1: volt.
0: Is zűlött, ugyan, pont 20
1: hát
0: évig.
1: Pont olyan zűlött.
0: Tényleg, hát együtt zűlöttünk.
1: Hát együtt zűlöttünk. Pontosan.
0: De, és pont ez az a helyzet, látod, amit most itt csináltunk, ez volt az élő bizonyíték arra, hogy nevettünk rajta. És hogyha mi már igazi hitben járó emberek vagyunk, akkor ezen mi nem nevetünk, hanem akkor felismerjük azt, hogy az a zűlés, az igazából egy kár és szemét volt, mert végig, amíg mi tényleg zűlöttünk egyébként együtt, hogy az tulajdonképpen kárba vesztegetett idő volt, ahelyett gondolj bele, hogy, hogy mi minden...
1: Nem szabad pillanatokat, órákat kivemelni, mert
0: hát ezek nem csak órák voltak. És már megint nevetünk.
1: Az alatt még lehet, hogy valakinek segítettünk is, és valamit, olyat dolgot tettünk, ami teljesen
0: lehet,
1: pozitív.
0: Lehet.
1: Elnézést kérek.
0: Lehet. Sőt,
1: ugyan
0: remélem.
1: Még egyszer elmondom, nem lehet így kiemelni, ahogyan ezt most próbáltuk.
0: Akkor nem. Lehet, hogy tévedtem, hogy nem az egész, hanem például a maga a zűlés volt
1: de
0: kár és személy.
1: Mit nevezünk zűlésnek?
0: Hát azt azért
1: hát
0: elég egyszerű.
1: Honnantól, meddől, meddig?
0: Részegeskedés.
1: És akkor?
0: Hát az eléggé kár és szemét.
1: Megtörténhet, megtörtént.
2: A Babilon az is azt jelenti, hogy zűrzavar.
0: Na tessé, az is. És még egyéb bűnöket nem sorolok itt most fel.
1: Miért? Hát megbántottam édesanyámat, édesapámat. Tudnék én sorolni rengeteg dolgot.
0: És maguk ezek a dolgok kerülnek a kár és szemét zsákba.
1: És az egész... Ezelőtti életem, hát ne
0: nem az egész, mert tettél benne jókat.
1: Nem,
0: és...
1: ne haragudj, de nem lehet ilyen.
0: És nem az egész
1: összességet
0: élet.
1: Nem lehet egy kalap alá venni mindent, hogy az egész 20 éves koromig én züllött életet éltem.
0: Bűn.
1: Nem. Én az alatt is szerettem, az alatt
0: Bence.
1: Is felnéztem az égre,
0: igen.
1: Az alatt is néztem a természetet, jártam
0: igen, igen.
1: A természetben. Elnézést kérek, de hát azt nem szabad csak úgy fogjam magam
0: kidobni.
1: Is kidobjam.
0: Bűnbánatról beszéltünk már egyébként valamelyik adásban, és arról is, hogy van Isten szerinti megszomorodás és világ szerinti megszomorodás. Biztos emlékeztek rá. Bennem legalábbis ez egy fontos fordulópont volt, amikor ezt elkezdtem vizsgálgatni, hogy az Isten szerinti megszomorodás, most én a saját szavaimmal tudom mondani, amikor rálátok, hogy milyen hibás, bűnös dolgokat csináltam, de nem egy ilyen depresszív kesergésben vagyok, hanem most már tudom, hogy hogy kellene helyesen csinálni, és akkor megyek a jó Isten irányában tovább. A világ szerinti megszomorodás az pedig a halálba vezet, így írja a Biblia, amikor elkeseredek, szomorú vagyok, rosszul csináltam, ezután is minden rossz lesz, vége van, és meghalok.
1: Én meg azt gondolom, na? Hogy a na? Múlt, amit felemlítesz, és na? Az elméd előrehoz, az semmi más, csak illúzió.

0: koncentráljunk akkor megoldásként a lélek gyümölcsére, ami egyébként 9
1: Igen.
0: dolog.
1: Ami egyébként, hogy egy, mert nem azt mondja, hogy gyümölcsei, Csehi? Hanem igen. gyümölcse.
2: Gyümölcse.
1: De 9 szót fogalmaz, de ennek mindegyiknek a legfontosabb tartalma a szeretet.

0: Hozok még egy gondolatot. Kell védekeznünk a kísértésektől, vagy direkt jó, ha jönnek, mert azok által is tudunk erősödni? Ez a kérdésem egy ige alapján, ami Jakabtól jön, Jakab leveléből, azt mondja Jakab: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Tehát ez alapján, Jakab alapján egyszerűen örüljünk a kísértésnek. Én ebbe így még soha nem gondoltam korábban bele, de hát akkor igen, ugye?
1: A kísértés lehet bennünket hajthat pozitív irányba, vagy negatív
0: pozitív
1: irányba.
0: Pozitív kísértés? Ugye? Na mondj egyet.
2: Igen, van, aki pozitívnak tartja, de én meg negatívnak, nem? Hát van, aki azt mondja, hogy ez a jó, nekem meg ez a rossz, amit mondtuk, más. De Isten pont ezt akarja, hogy ilyen szabad világot, hogy mindenki legyen más, de legyen meg a szeretet, az öröm, a békesség, mert azért, mert nem vagyunk egyformák, és ne is legyünk egyformák, mert annak mi értelme van, hogy a mindenki egyforma, igaz?
0: Na jó, de a kísértés az lehet, hogy valakinek egyszerűen mondjuk egy nagy torta, aki már egyébként is mondjuk 200 kiló, és minden nap még a kis megkísértült az ilyen étel, olyan étel, és hát akkor ez is lehet egy kísértés, de sokkal keményebb kísértések is lehetnek, hogy parázslaságtól kezdve az alkoholon keresztül.
1: Kísértésnek tartatja ugyanezt a tortát egy 45 kilogramm hölgy is.
0: Na tessék, aki meg gondolja, pontosan, hogy mindjárt meghal a soványságtól.
1: Na látod, hogy attól függ, hogy honnan nézzük.
0: Na hát ez az.
1: Nem
0: akkor mégis csak akkor... értem, hogy pozitív vagy negatív.
1: Igen.
2: Legalább van valamivel.

0: hogyha meg tudjuk oldani, vagy át tudjuk élni, az egy öröm, nem?
1: Már micsoda?
0: Hát, az, hogy egy rosszat is át tudom élni.
1: Öröm? Hogy öröm?
0: Hát nem, hát mert hogy átéltem.
1: Igen.
0: Igen, mert én maradok jó, az öröm.
1: Te át kell élni, kísértés jó átélni.
0: Az jó, mert próbáljatok, jó. Igen, tessék, aha. Próbáljatok engem megkísérteni, de nem fog sikerülni, aha. Ezért
2: és
0: öröm.
2: És akkor ez az a fajta megnyugvás, hogy nem sikerült, az egy öröm.
1: De kell minden. Hagyni.
2: És az imában úgy van, hogy ne vigy minket a kísértésbe.
1: Jó, beleesni, belemenni a kísértésbe, vagy beleesni.
2: Azt mondta László, hogy olyan jó, hogyha megjönnek a kísértések, mert hogy ő nevet ezen, mert hogy nem éri el a kísértést.
1: Mindenkit el tud érni, szerintem, mert mindenki ott kísért, elég. A kísértő.
2: De nem sikerül.
1: De mindenkinél sikerül, szerintem az lehet egy dühösség, sikerülhet, és ez olyan például, hogy én mondjuk egy dühös ember vagyok, vagy mondjuk egy 200 kilós izompacsirta, aki azt felbosszant, azt leütlek. Mondjuk az is egy kísértés, hogy akkor engem megkísért a kísértő, hogy dühös legyek, és utána behúzok egyet neked, és kiterülsz, az is egy kísértés. Kísértés, nem? Tehát mindenkit szerintem a kísértő pont ott kísért, ahol az ő gyenge pontja van. Ki tudja, hogy Lacinál mi neked, mi nekem, mi. De vágyni rá, vagy örülni neki, hát akkor azt mondja az ige, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság
2: pedig... Hát, mondta László, hogy akkor tudja bizonyítani a hitét és az álhatatosságát.
0: Hát de hogyha nem kapnánk mi akár kísértést vagy szenvedést, akkor mit értenénk erről a világról? Rengeteg dolgot meg kell tanulnunk, de csak akkor, hogyha átéljük.
2: Csak akkor fogod megtanulni, hogyha átéled, és így ezért van. Örvendjünk a kísértéseknek.
1: Na jó, hát akkor rendben. És akkor egyszerűen teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Jó, az álhatatosság azért, pedig tegye tökéletessé a cselekedetet.
2: Szabolcs.
1: Na, ez fontos rész, tehát, elmentünk mellett, tegye tökéletessé.
2: Az ige, na? Ugye, és a másik ige meg az, hogy mi atyánk, és ott azt mondja, hogy ne vigy minket a kísértésbe, itt meg azt mondja, hogy örvendj a kísértésnek. Akkor most...
1: Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Ez a vége itt ennek az igének. Hát akkor legközelebb folytatjuk. Köszönjük a figyelmet! Ez volt már a Bibliáról másképpen című műsor, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Bilincsek között is szabadon megtartották a Gályarab oratórium első olvasó próbáját. A protestáns Gályarab prédikátorok megrendítő történetét idézi meg a készülő Látod-e Isten című oratórium. A darab első olvasó próbáját május 27-én tartották Budapesten az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában. A Fabinyi Tamás ötletéből született drámai előadás, zenéjét Grillus Dániel, szövegét Szabó T. Anna írta, történelmi hitelességgel, egyúttal személyes hangon és költő erővel mutatja be a hitükért meghurcolt prédikátorok és családjaik sorsát. Az ősbemutatót a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón tartották. Július 9-én csütörtökön 16 óra 30-kor Sopronban. Augusztus 20-án Budapesten a protestáns sokadalom keretében lesz látható az előadás. Szeptemberben a budapesti Deák téri evangélikus templomban, szeptember 19-én az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban, általános iskola és kollégiumban, november 20-án pedig Debrecenben állítják színpadra a darabot. Szabó T. Anna, Látod-e Isten, Gályarab oratórium című verseskötete ez év második felében jelenik meg a Luther kiadó gondozásában. Mennyei falatok. Hagyományosan az általános iskolák kezdték meg Balatonfenyvesen a Dunántúli Református Egyházkerület nyári táborait. Mind a 6 egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek gyermekek 1-től 6. osztályig. Az idei tábor témáját a bibliai asztalközösségek határozták meg. A gyermekek elmondták, él még családjukban a közös ebéd hagyománya, bár leginkább csak hétvégén vagy ünnepek alkalmával tudnak rá időt szakítani. A 120 gyermek 12 csapatban vett részt a hittanosok táborában. A csapatokat színes karszalagok alapján nevezték el. 15 önkéntes munkatárs végzett szolgálatot a táborban. Az áhítatokat lelkipásztorok végezték. Nem előadásokkal készültek, hanem a kisebbek számára is befogadható, eszközöket is használó játékok alkalmakra. Új elemként vezették be a nem lelkészi szolgálók bizonyságtevését, persze ezt is játékosan, interjú formájában. A táborozók nagyon hálásak voltak azért a személyességért, amit a csoportvezetőiktől hallottak, megérintette őket. 300 fiatal vehet részt az örökségünk táborokban ebben az évben. Folytatódik a nagy sikerű program, 2026-ban is megszervezi 6 napos táborait a Tiszántúli Református Egyházkerület. Ezúttal Tivadarban és Berekfürdőn üdülhetnek a gyermekek. Elkezdődtek az egyházkerület idei örökségünk táborai. A program keretében a nyári szünidő alatt 2 helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű. Kedden napos idő várható, de felhő kell. Helyenként eshet eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóim, most metodista istentiszteletet közvetítünk a Magyarországi Metodista Egyházkerület Miskolci gyülekezetének templomából. Igét hirdet Szuhánszki István lelkész.

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit a Metodista Egyház nevében. Az anglikán gyökerű Metodista Egyház közel 3 évszázados múltra tekint vissza. Az a lelki megújulási mozgalom, amelyből később az egyház szerveződött, John Wesley nevéhez fűződik, aki a formális vallásosságból a Biblia szerinti élet hangsúlyozásával igyekezett felrázni a korabeli Angliát. Alapvető tanítása máig a Biblia szerinti élet, a megtérés lehetőségét és szükségességét hirdeti, bátorítva mindenkit a keresztény életszentségre való törekvésben. A metodizmus nem a vallásos tanokban, hanem az életgyakorlat megreformálásában hozott újat. Magyarországra több mint 100 éve érkezett a metodista misszió. Dél-Dunántúlon alakultak az első gyülekezetek, főleg németajkú községekben és Budapesten. Az ország keleti régiójában egy lelki ébredés nyomán jöttek létre metodista közösségek. Az anglikán gyökereinket nem megtagadva, többnyire angolszász énekkincsel a lelkünkben, missziós elkötelezettséggel szolgálunk Jézus szava szerint, menjetek el szélese világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A miskolci gyülekezetünk közel 90 éve alakult meg itt a városban. A körzethez tartozó Kistokajban és Alsó Zsolcán tartunk heti rendszerességgel istentiszteleteket és bibliaórákat, de missziós szolgálatainkkal számos kisebb településen, falvakban is hirdetjük Istenünk szabadító szeretetét. A kezdetektől mindig figyelmet fordítottunk az evangéliumnak az egyház zenében való megjelenítésére, a kórus éneklésre. A mai istentiszteleten is az Eszterházi kórusunk szolgálatát hallhatják. Igét hirdet Szuhánszki István, a gyülekezet lelki pásztora.

Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, és szenteljétek meg a szíveteket. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ma énekeljük a 321. ének első három versét, így kezdődik, nagy irgalomban részesedtem.

Az útmutató szerint erre a hétre szóró jelige Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében található. Az 5. fejezet 8. versét olvasom. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Most pedig a 294. ének első és negyedik versét énekeljük, mely így kezdődik, az írás széllyel tépve, szabad vagyok, szabad.

Ézsaiás próféta könyvéből olvassunk az Úr szenvedő szolgájáról. Az 50. fejezet 4. versétől a 10. versig terjedő igéket. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köbdösés elől, de az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt, ki az én vádlóm, lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmálanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgálja szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére.

0: Most pedig meghajtjuk fejünket, és imádkozunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy a böjt idején még közelebb kerülhetünk hozzád. Köszönjük Szent Fiad, Jézus Krisztus példáját, aki úgy böjtölt, hogy ezzel legyőzhette a kísértéseket és a kísértőt. Így egészen odaszentelhette magát a tőled kapott küldetésének. Megvalljuk, hogy mi még sokat harcolunk a régi, önző természetünk ellen, amely a Szent Lelked és annak munkája ellen törekszik. Ezért kapnak sokszor teret saját indulataink. Bocsásd meg, hogy nem figyeltünk a te akaratodra, és elmentünk embertársaink szükségei és nyomorúságai mellett. Használj fel bennünket az ő szenvedéseik enyhítésére. Segíts Szent Lelked által áldozatot vállalni, készségesen és önzetlenül, a Krisztus indulatával szeretni. Úr Jézus Krisztus, készek vagyunk bűneinket megvallani, letenni, és felvévén a keresztet követni téged. Amen.
1: Balog Miklós szeret az Isten. Két iszonyú nagy háború emlékének a súlya, Auschwitztól Hiroshimáig remegő nyomorának roppant terhe, megölte az emberiségben az Isten irgalmába vetett hitet, ám de ma mégis előtör, mint a sötét felhők közül a nap örök ragyogása. Mert megelőző szent szeretettel ölelte csodásan, és öleli ma is át a világot a végtelen Isten. Lényege a szeretet. Oka nincs. Nem az emberi érdem. Még mielőtt a világ őskezdete benne valósult, Szent Fia áldozatát beleszerkesztette a tervbe, abba az isteni nagy végzésbe, mely üdvözülésre szánta az embert, boldog örök lét birtokosává. S hosszan tűr a világért, mert nem akarja a vesztét. Drága szerelme előlegez újra meg újra kegyelmet. Így szeret Isten, előlegező szeretettel. A példát ő állítja eléd. Te se várd el, mindig a másik kezdje a jót veled el, hanem add oda önmagad érte, tőle tanult megelőző mozdulatával a szívnek. Szenved az ős szeretet bűnünk sokasága miatt, hisz azt a szabadságot, mit az ember tőle kapott meg, felhasználta, de rosszra a kezdeti bűnbeeséssel. Ó, hogy fájt ez az Úrnak! Válasza mégsem a bosszú, sőt, egy ígéret. Megváltót fog küldeni hozzánk, s adta nekünk ő benne magát, hogy fájva szeressen, földi keserve cserélve dicső örömét az egeknek, élete kezdete istáló és vége bitófa. Közben, amíg itt élte gonosz nemzet közepette, napról napra gyötörte igaz lelkét szeretetből, elszenvedve övéinek is minden tagadását, végül a bűn iszonyú zsoldját vállalva magára, ment szeretetből kint sokasító szörnyű halálba. Ó, rárezdüle fásult lelked ez égi titokra! Ez áldotta erővel a mártírok millióit, ez vértesz fel téged is áldozatos szeretetre, mert ahol ez nincs, nincs szeretet se, csupán színes önzés. A szeretet nagyságát mindig az áldozat adja. És ez az isteni nagy szeretet, mely tartja a földet, víg lakodalmas öröm ugyanakkor. A betlemi égen nem gyászének bánata búg az angyali karban, boldog örömnek a himnusza harsan, imádva az Istent. Tudta a mennyei nép sokasága a Szent Fiú sorsát, mégsem akadt el a földi utak keserű mocsaránál, hitt a csodás szabadítás vég akkor, s még itt járt a világban Jézus az isteni küldött, mindaz, amit mondott vagy tett, a nyitott szívű embert szent vigalomra ragadta, királyi uralma ím eljött az örök Istennek e világra, hogy általa éljen. Nyílik a vak szeme, és a süket füle hallja a jó hírt, szökken a sánta, a béna, a bűnbe bukott is előről kezdheti rontott élete útját új születéssel, gyógyul az aszkóros beteg és a tudathasadásos, lelke elől menekülnek az ördögök, és a halál is meghátrál, végső vereséget tudott dolog immár, s mindez a sok csoda jel, mit az Úr bemutat mesiásként, záloga itt a dicső örök élet örök örömének. Hirdest hát te is ezt az örömhírt boldog örömmel, mint akinek jelenébe világít ez égi jövendő, mint aki látja előre az Úrnak örök diadalmát, s mint aki már is hallja a sáfársága jutalmát. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bizatsz ezután, menj hát be Urad örömébe.

Határ Isten és ember között. Nincs. Mármint, hogy határ Isten és ember között. Határtalan az Isten. Ha mégis valamiféle határokat látunk, azok a mi emberi határaink. Pontosabban korlátaink. Nem varhatjuk az ő nyakába őket. Ha határokat húzunk, határsértővé válik az Isten. Mert őt nem kötik az általunk meghúzott határok, és nem korlátozzák a mi korlátaink. Ott, ahol Isten határtalansága a mi korlátainkba ütközik, ott áll a kereszt. Jézus átlépett minden az ő korában szent és sérthetetlen határt. Nem feltűnési viszketegség gyötörte, nem provokálni akarta a környezetét, hanem mert a határtalan Isten követe volt. Átlépett, átszakított minden határt, és ráadásul az így módon megnyíló határokon át messzire ment, túl messzire ment, és embereket hozott át az életbe, kiterjesztve rájuk Isten határtalan szeretetét. Átlépte a határt férfi és nő között. Még a tanítványai is megbotránkoztak rajta, hogy asszonnyal beszél. Átlépte a határt bűnös és bűntelen között. Megbotránkoztak rajta a rendes emberek, hogy bűnösökkel ül asztalhoz. Átlépte a határt hívő és hitetlen között. Botrány volt, hogy nála a megvetett samáriai a zsidó számára követendő példaként állhatott elő. Átlépte a határt gyermek és felnőtt között. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Átlépte a határt törvény szerint élő és törvényen kívüli között. Nála a vámszedő megigazulva ment ki a templomból, nem úgy a farizeus. Átlépte a határt tiszta és tisztátalan között. Törvény szerint neki magának kellett volna követelnie az őt megérintő vérfolyásos asszony megkövezését, ő pedig gyógyulást adott neki. Átlépte a határt méltó és méltatlan között. Nem kis felháborodást okozva engedte, hogy egy parázna nő a lábait csókolgassa. Sorozatos határsértéseinek helyein most nagy vallásos tisztelettel övezett és védett határkövek állnak, mint stációk a kereszt felé vezető úton. Hirdetik, hogy itt valamikor valaki átlépte a határt és messzire ment. S talán azt is, hogy mi is bátran lépjük át őket.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Olvassuk Isten igéjét, a Máté evangélium a 15. fejezet 21-től a 28. versig terjedő szakasz szerint. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya, még abban az órában.

Jézus pogány lakta területre érkezik, talán elege lett a farizeusok áskálódásaiból, törvényeskedéseiből, vitáiból. Egy a zsidók által lenézett pogány asszony a választott népet megszégyenítő hittel kiállt utána, és kéri Jézus gyógyító segítségét a démoni megszállottságában gyötrődő lánya számára. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Valahonnan ismeri ez az asszony Jézust, vagy lehetséges, hogy csak másoktól hallott róla, de pogány létére mégis nagy hittel fordul hozzá. Dávid fiának, Mesiásnak nevezi őt. Jézus azonban nem válaszol neki egy szót sem. Nagy próba ez. Bántóbb, mint az elutasítás. Majd persze ki fog derülni, hogy mi volt ezzel Jézus szava. Minden esetre Jézus lelkében gyönyörködött az asszony hitén. A hallgatása nem visszautasítás, csupán provokatív. Azt akarja, hogy az asszony hitének szépsége és ereje még inkább láthatóvá váljon. Jézus hallgat, vár. De az igazi hitet nem lehet elhallgattatni. Még a tanítványok elutasítása sem törheti meg, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Sőt, Jézus válasza is elutasítónak látszik. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. A hallgatás, majd az elutasítás igazán nagy próba. Az asszony megsértődhetne, visszahúzódhatna. A hit azonban azért hit, hogy harcoljon. Jézus elutasítónak tűnő szavai vonzák tulajdonképpen egyre közelebb ezt az asszonyt. A hit megsejt valamit abból, hogy Isten kegyelme nem korlátozódhat egy területre vagy egy népre. Az asszony odaérve leborult, Uram, segíts rajtam! Nem vitatkozik, nem magyarázkodik, nem érvel, hanem kér. Jézus válasza, nem jó a gyermeke kenyerét elvenni és oda dobni a kutyáknak. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból. Meglepő Jézus keménysége, de az asszony kitartása is, hiszen három próbát is kiállt. Jézus hallgatását, elutasítását, majd szinte bántóan alkalmazott képes hasonlatát a kutyákra utalva. A kutyák akkor még vadon kószáltak gazdátlanul, elkergették, mint tisztátalan állatot. A méltatlanság, a gazdátlanság, a hazátlanság fogalma társul hozzájuk. Ebben az igében is jelképesen olyan valakit jelöl, aki nem méltó az asztalhoz, akinek nincs joga, része a fiak kenyerében. Az Ószövetség idejében a pogányokat ebeknek nevezték, Isten választott népe pedig voltak a fiak. Jézus magára mondja, én vagyok az élet kenyere, amely a mennyből szállt alá. Jézust senki sem sajátíthatja ki. Milyen visszatetsző, amikor az egyházak, közösségek teszik ezt. Vitákat, sőt konferenciákat rendeztek már azért, hogy eldöntsék, kik számítanak választottnak, és kik kirekesztetnek. Ez az ítélkező lelkület sajnálatosan végig húzódik az egész egyház történelmünkön, az első jeruzsálemi nagygyűlés óta napjainkig. Mikor fogjuk megérteni, hogy Isten az egész világot úgy szerette, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy tőle nem választhat el dogma, rítus, szertartás, liturgia, még a keresztség sem, egymástól azonban sajnos igen. Erről mi tehetünk? A meggyőződésnek titulált, kirekesztő gondolkodásunk a bűnös. Bár csak adhatna az Úr egymást megérteni igyekvő, odahajló szívet nekünk. Hogy feltételezni tudnánk mindenkiről a jó szándékot, és ahogy Luther mondja, egymás hibáját is igyekeznénk javára magyarázni. Ettől változhatna a világ körülöttünk. Mindezek után különösen hangzanak Jézus szavai, finoman szólva meghökkentőek, hogy ne mondjam, megbotránkoztatóak.

mi finomabban utasítottunk volna valakit vissza, de hát ő tudja. És valóban ő tudja. Sokszor szól az Isten másképpen is, mint ahogy mi várnánk, és szavai ellenérzést, vagy ellenállást, értetlenséget, netán szorongást váltanak ki belőlünk. Ennek a pogány asszonynak megingathatatlan a Jézusba vetett bizalma. Isten gyermekeinek az életében is lehetnek olyan időszakok, amikor kételkednek, lázadnak, értetlenkednek, keseregnek Istennel szemben. Egy ilyen helyzetben fogalmazza meg önkritikusan a zsoltáros Aszáf az Úr felé: ha keseregne a szívem, olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Valljuk meg, bizony előfordulhat a mi életünkben is ez. Élhetnénk az Isten gyermekeinek méltóságával, de mi mégis elcsavargunk, megyünk a magunk feje után. Úgy nézünk ki, mint egy gazdátlan ebb. Jézus beszél a tékozló fiúról, aki lázadásában egészen a disznó vájúig jutott, ott kezd csak eszmélni: nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az igazi hit képes megalázkodni is. Amikor az ember Istennel találkozik, nem is tehet mást. A Bibliában mindenütt erről olvasunk. Amikor az ember hallja az Úr szavát, vagy olvassa, amikor Isten szeretete utoléri és legyőzi, ez önátadásra késztet. El kell ismernie, hogy Isten kegyelme nélkül még a kutyáknál is rosszabb a helyzete, ahogy Pál apostol írja az efézusiaknak: titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Uram, legalább mint egy kutyán könyörülj rajtam, elég egy morzsányi is a te gazdagságodból, a te kegyelmedből. A hit nem sértődik meg. Az asszony belekapaszkodik Jézus szavaiba, és igen ügyesen fordítva azon, Jézust a saját szavaival készteti segítségre. Igen, Uram, én kutya vagyok, de te ide jöttél, pogányokat is felkerestél. Nyilván azért jöttél ide, hogy jusson nekünk is morzsa az élet kenyeréből. Az asszony nem a gyermekek kenyerét kéri, hanem csak a morzsát a gyermekek kenyeréből. Alázata és hite valóban térdet és fejet hajt Jézus előtt. Az emberi büszkeség de nehezen teszi ezt meg. Hol marad az emberi méltóság, a nagy öntudat? Jézus viszont ezt az őszinte megalázkodást nem hagyhatja válasz nélkül. A kipróbált hit meghallgatást érdemel. Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. Íme a hit győz. Nem hátrált meg, hanem életet nyert. A lánya életét, de ő maga is elismerést nyert Jézustól, dicséretet, megbecsülést. Persze, sokszor nem így hallgat meg Isten. Azt gondoljuk bizalmas imáinkban, hogy kéréseink jogosságáról meg is tudjuk győzni őt, és add meg, Uram Isten, de mindjárt meg is hallgatja és be is teljesíti kéréseinket. De persze úgy, ahogy mi szeretnénk. A minap hallgattam a rádióban Böjte Csaba testvér előadását. Az ima meghallgatással kapcsolatban beszélt arról, hogy amikor mi jó papokat, alkalmas embereket kérünk az egyház vezetésébe, a politikába és különböző társadalmi posztokra, akkor az Úristen, meghallgatva imáinkat, becsomagol egy kisgyermeket és elküldi nekünk. Tessék, neveld fel, ő majd alkalmas lesz. És Böjte Csaba így tekint a kis csiszolatlan gyémántokra, akiket befogadott. Hozzáteszem, én nem így gondoltam, ennyi időnk nincsen. Ne felejtsük el, az Úristen nemzedékekben gondolkozik. Az asszony elismeri Jézus igazát, akik felismerik Jézusban az Isten fiát, a mesiást, azok számára természetes ez a leborulás. Nincs több próbatétel. Jézusból előtör az őszinte elismerés. Az édesanyja megvívta a hitharcát, nehéz harcát, és győzött.
Így lett a kitartó hit példájává. Ez az asszony a gyermekéért járta végig a megalázkodásnak ezt az útját. Nem volt hajlandó lemondani a lánya meggyógyulásáról. Íme mire képes az anyai szeretet? De ez a történet megkérdez minket is. Mit teszünk gyermekeinkért? Hogy gondolkodunk gyermekeink veszélyeztetettségéről? A gonosz erők egyre nagyobb teret hódítanak. Jósok, látnokok, horoszkópok, babonák, kábítószerek és szabadosság, durvaság és erőszak között nő fel egy újabb nemzedék. Úgy érezzük, hiába írunk alá nagy közös nyilatkozatokat az erőszakmentes képernyőért, a hit reneszánszát éli. Senki nem mondhatja, hogy a mai ember nem hívő, dehogy nem. Csak az a kérdés, hogy miben, kiben hisz. Látjuk-e azokat a káros szellemi irányzatokat, amiknek gyermekeink tudatlanul és válogatás nélkül kiszolgáltatják magukat, ráadásul védtelenek, mivel a legtöbbször hiányzik az a családi háttér, szülői tekintély, bizalom, ahol ezekről a kérdésekről megnyugtatóan beszélgetni lehetne. Mit tehetünk gyermekeinkért? Ha csak a bajt látjuk, mit segít ez nekünk? De mit segít ez rajtuk? Akarunk-e változni, változtatni? Az első lépés a megalázkodás. Nem megvédenünk kell a helyzetünket, vagy megmagyarázni a bizonyítványunkat, hanem bevallani, hogy részese, netán okozója vagyunk ennek a kialakult áldatlan állapotnak. Hogy is mondta az asszony? Jézus, könyörülj rajtam! A másokra mutogatás, bűnbak keresés semmit nem old meg. Helyzetelemzésnek jó, de nem segít rajtunk. A megalázkodás igen. Bizonyos értelemben én is okozója vagyok a kialakult helyzetnek. Könyörülj rajtam, Istenem! A gyógyulás csak így kezdődhet el. Ennek az asszonynak a lánya meggyógyult, és az édesanyja szeretete elérkezett az Úr Jézushoz. Dávid fia, nem tartozom népedhez, de beteg a lányom. Gonosz lélek gyötri, tépi, füllet napokon, lázas éjszakákon, tudom, nem segít rajta senki. Hiszek te benned. Pogány vagyok. Jogcímem semmi. A kegyelemnek annyi morzsáját juttasd, mint az ebeknek. Mélyre lenyúl a kegyelem, s magasba emel. Asszony, nagy a te hited. Jézus így felel. Meggyógyul a beteg lány nyomban egészen. Ahol hittel várnak rám, ott az én népem. Így lehetünk Isten népévé, gyermekeivé, mi magunk is. Mert ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért volt kész az Úr Jézus átlépni határokat, és nem simult az emberek elvárásaihoz. Böjt második vasárnapja van. Jézus indul a Golgota felé, hogy megszabadítson bűneinkből, a sátán hatalmából, álságos konvenciunktól, hamis gátlásokból, a megfelelni akarás kényszerétől, hogy úgy utat nyisson az atyához nekünk, hogy rehabilitáljon, hogy egészséges, felszabadult lélekkel, örömmel szolgáljunk neki és embertársainknak. Csak így fogjuk tudni hordozni a családunk terhét felelősséggel, megtapasztalva Isten gyógyító, gondoskodó szeretetét. Átéljük, hogy van értelme az imádkozásnak. Az Istenre hagyatkozás gondtalanságával nyerjük meg lelkünk nyugalmát, és derűsen tudunk a holnap elé nézni. Lelkünk felszabadultságával példát adunk, irányt mutatunk sok bizonytalan embertársunknak. Miközben haladunk drága mesterünkkel a böjt nehéz útjain, úgy tekintsünk rá, mint a győztesre.
Mert az a mérhetetlen szenvedés, amit vállalni volt kész, az a mi békességünknek az ára. Késztesse ezt szívünket az őszinte hódolatra és alázatra. Ő pedig kész megajándékozni minket mennyei világának minden áldásával. Amen.

0: Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Atyánk, Istenünk, hogy nekünk elveszett bűnösöknek fiadat, az Úr Jézus Krisztust ajándékoztad. Köszönjük, hogy te nem arra nézel, hogy miben vagyunk, hanem arra tekintesz, akik vagyunk, és amilyenné teszel majd bennünket. Magasztalunk téged, hogy bennünket is gyermekeiddé fogadtál Jézusért. Köszönjük, hogy segítettél nekünk is megalázkodni, hogy minket is gyermeki hittel ajándékoztál meg. Köszönjük azt, amikor velünk is keményen beszéltél, de azért tetted, hogy felismerjük, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi te előtted. Magasztalunk téged, hogy még a kemény beszédben is ott van a kegyelem. Köszönjük, hogy meghallgattad már annyiszor a mi könyörgésünket. Segíts nekünk, Urunk, kitartóan imádkozni. Amikor hallgatsz, akkor is taníts meg türelmesen várni rád, és tovább imádkozni. Könyörülj rajtunk, hogy a legnagyobb bajok között se felejtsük el, hogy téged csak a dicséret és imádat illet, s merjünk benned bízva várni megoldásaidra. Amen.
1: Áldjuk, Úr Jézus, a te nevedet azért, hogy mi úgy követhetünk téged, hogy közben másoknak is beszélhetünk rólad, és elmondhatjuk a téged nem ismerőknek, hogy milyen nagy az Isten kegyelme. Segíts abban, Urunk, hogy a családban is, munkánk során is, hadd tudjunk téged így képviselni. Könyörgünk, Urunk, hogy ne a mi érdemeink szerint, hanem a te irgalmad és kegyelmed szerint gondoskodj magyar népünkről. Könyörülj meg rajtunk, hiszen annyi a pogányság, gonoszság, hamisság. Kérünk, adj megtérést népünknek. Gondoskodj a határon túl élő magyar nemzetünkről is. Urunk, te eléd tesszük le a választásokat előkészítő időszakot, és majd a választásokat is. Hadd történjen minden a te akaratod szerint. Szeretnénk, Urunk, azt az alázatot elkérni tőled, amely kimeri mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy te is elmondhass nekünk, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. Köszönjük, Urunk, hogy te ilyen kegyelmes és irgalmas vagy irántunk. Amen. Most pedig az Úrtól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Végezetül vegyétek az áldást. Áldjon az Úr keze téged, s őrizzen meg a bajtól. Sőt, ha reát tör, akkor is abban is azzal is áldjon. Orszájának a fénye ragyogjon rád szeretettel, és könyörüljön rajtad esendő gyermeke lévén. Orszáját fordítsa felét hű gondviselése, s békéjének a gazdagságát adja örökre. Amen. Befejezésül a 84. éneket énekeljük, ennek az éneknek az első versét, mely így kezdődik, rád tekint már hitem.

Isten tiszteletünk végén megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Az Isten tiszteletünk liturgiai szolgálatait a Miskolci gyülekezet tagjai végezték. Az énekzene szolgálatot az Eszterházi kórustól hallhatták, Szuhánszky Tamás és Szuhánszky Bocsi Erzsébet karnagyok vezényletével. Örüljetek az Urban címmel metodista fél órával legközelebb április 2-án nagypénteken jelentkezünk az MR1 Kossuth Rádió hullámhosszán. A felelős szerkesztő Kis Péter Ernő, munkatársa Hegyi Gyöngyi és a közvetítést segítő Gajárszky Zsolt, Mayer Viktor és Voj Károly nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Sztupkai Mihály. Isten áldása kísérje életünket!

Metodista istentiszteletet közvetítettünk a Magyarországi Metodista Egyházkerület Miskolci gyülekezetének templomából. Igét hirdetett Szuhánszky István lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A végső döntés azé, akinek meg kell hoznia. Fekete Károly és Székely János az életvédelemről. Az Élet a tét címmel megrendezett eseményen Székely János szombathelyi megyés püspökkel és Marti Zoltánnal beszélgettek életvédelemről, szívhangrendeletről és a párbeszéd jelentőségéről. A katolikus és a protestáns etika között vannak árnyalatbéli különbségek, de abban egyetértenek a felekezetek, hogy az élet a fogantatás kezdetétől élet. Ezzel együtt a protestáns etika komoly hangsúlyt fektet az egyéni élethelyzetekre. Ugyanakkor nem relativizál a bibliai elvekből és a konkrét tapasztalati helyzetekből kiinduló irányok érnek benne össze, hívta fel a figyelmet Fekete Károly. Székely János 16. Benedek egy előadását idézte fel, amelyben arról értekezett, miért is fontos az élet védelméről beszélni, amikor látszólag az egyház csatát veszített ezen a területen. Az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról, az emberről, foglalta össze Székely János. Emlékest Esterházy Péter halálának 10. évfordulóján. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény szeretettel hív minden érdeklődőt az Esterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre és felolvasó estre az Esterházy Péter és Gitta könyvtárba július 14-én kedden 17 órától. Az esten bárki felolvashat Esterházy Péter műveiből, a felolvasások időtartalma személyenként legfeljebb 15 perc. A helyszín Budapest 8. kerület Szent Király utca 51. Nyári gyermektábort szervezett Vácott az Egyházmegyei Karitász. A nyári színidő kezdetén idén is szervezett gyermektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitász csoportok ajánlásával Vácról, Karancságról, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25-8 és 16 év közötti gyermek, közölte a Váci Egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Sok-sok izgalmas programmal teli hetet töltöttünk a Vácon táborozó gyermekekkel, körülményeikből adódóan más táborba nem juthatnak el, ezért nagyon fontos számunkra, hogy az élményekkel töltsük meg ezt a hetet, mondta el Bakos Pós Emőke, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgató helyettese. Idén is szervezett lelki gyakorlatos tábort hajléktalan embereknek a Máltai Szeretetszolgálat. Hajléktalan emberek számára szervezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretetszolgálat, amelyet július 6-a és 9-e között tartottak Budapest 2. kerületében, Gercsén. A korábbi évekhez hasonlóan a program célja idén is az volt, hogy a résztvevők az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba. Az időjárásról maradunk a szép nyáron. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű. Kedden napos idő várható, de felhő kell. Helyenként eshet eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak ő. Csak ülsz és érzel. Valami különlegeset, valamit, amit még soha. Csak élsz és érzel. Valamit a szívedben. Valakit a szívedben, a lelkedben, egész lényedben. Mindig egyfolytában. És rádöbbensz, ez a boldogság. Ő. Csitári Hogh Tamás.

0: Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. János 14:27.
1: A béke, amit győzelmével Krisztus kivívott számunkra, erőfeszítést, kemény munkát és állandó önvizsgálatot követel. Ne gondoljuk, hogy a békesség a problémamentességet jelenti. Senki sem töltheti az életét próba, fájdalom és szenvedés nélkül. A belső békénk attól függ, hogyan kezeljük a különböző helyzeteket. A valódi béke a szerető és gondviselő Istenbe vetett mélységes bizalomból fakad. Igaz hit Istenben, aki ismeri minden gondunkat és megígérte, hogy velünk marad, bármi kerüljön is utunkba. A békességet, mint a lélek gyümölcsét, először is Istennel teremtsük meg. Lássuk minél tisztábban Isten útjait. Tapasztaljuk meg kegyelmes támogatását. Így válhatunk egyre érettebbé Isten gyermekeiként, és mondhatjuk a zsoltárossal, a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. 119. Zsoltár, 146. vers. Másodszor önmagunkat figyelme, beláthatjuk a túlzott önszeretet békétlenséget hoz. Viszont ha Krisztus szavát megfogadjuk, lelkünket vele őriztetjük, akkor nyugalomra lelünk. A teljes önátadásban tökéletes a béke. Harmadszor tegyünk határozott lépéseket. Ne hagyjuk, hogy a körülmények sodorjanak magunkkal. Ha otthon civakodunk, a közösségeinkben össze-össze különbözünk, ha nem szeretjük, nem tiszteljük a másik embert, azzal Isten békéjét utasítjuk vissza, pedig azt Jézus Krisztus vállalt szenvedése alapozta meg. Bizony nehéz megütnünk ezt a magas mércét, de törekedhetünk rá, hogy valamennyire tükrözzük a Jézusban megmutatkozó szeretet és önfeláldozás alapelveit, és a gonosszal szembeni rendíthetetlen ellenállást.
0: Istenem, most az ismert béke imával fordulok hozzád először. Adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok, és bölcsességet, hogy fölismerjem a különbséget. Add, hogy a mai napon elfogadjam léted bizonyítékait, mint a békesség felé vezető utat, hogy elfogadjam a világot olyannak, amilyennek teremtetted, és nem úgy, ahogyan én akarom. Hiszem, hogyha kinyújtom feléd a kezem, és elfogadom az akaratodat, boldog és derűs leszek mindörökké. Engedd, ó Uram, hogy a Lukács 2:14-jel szolgáljalak ezen az estén. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Köszönöm, hogy a te békességed itt lehet a szívemben, és hogy beszélgethetek veled, a mindenható, örökkévaló Istennel, aki gondot viseltél ránk eddig is, és ezután is így lesz ez. Köszönöm, hogy a te békességed minden értelmet felülhalad. Kérlek most azokért, akik még nem hisznek eléggé benned, hadd rendeljék alá magukat a te jó akaratodnak, és lássák meg, és éljék át azt a csodát, hogy Krisztus érettük is feltámadott. Áldj meg mindannyiunkat, hadd legyünk mi is áldássá mások számára. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, megköszönve, hogy alkalomról alkalomra, napról napra, hétről hétre kitartottak mellettünk a jelenések könyvének magyarázatában. Nos, hogyan tudnánk összefoglalni a jelenések könyvének az üzenetét? Ma esti záró előadásunk lényegében ezt a témát próbálja körbejárni, és erre kívánunk válaszolni. Ha egyetlen mondatba kellene összefoglalni a könyv üzenetét, akkor így fogalmaznék. A feltámadott Jézus Krisztus üzen a gyülekezetének. Nem csupán a hét kisázsiai közösségnek, nem csupán azoknak, akik János kortársai voltak, akik vagy égtek a buzgóságtól, a Krisztus várástól, Jézus második eljövetelének várásától, vagy lanyhák voltak és világiasak, hanem azoknak is szól, akik későbbi korok keresztényei. Szól a középkor kereszténységhez, a felvilágosultakhoz, az újkor és legújabb kor embereihez. Mindazokhoz szól, akik valamilyen módon kapcsolódnak Krisztushoz, akik Jézus ügyének részesei kívánnak lenni. János ezt az üzenetet, amit összefoglal és apokalipszis névvel lát el, látomás formájában kapja az üzenetet. Igen, van egy történelmi háttere, és ezt nem kerülhetjük ki, hogy Domíciánus császár uralkodásának idején, a Krisztus utáni első század végén kapja ezt a kinyilatkoztatást, amikor a császárkultusz frontálisan ütközik az új vallással, a kereszténységgel, amikor a császárkultusz mindent el akar söpörni, aki másképpen mer és tud gondolkodni, amikor a császárkultusz nem azonos kategóriában találkozik a kereszténységgel, és úgy néz ki, hogy ezt a kereszténység semmiféleképpen nem fogja tudni túlélni. Mert mindig lesznek Nérók és Domíciánuszok, de mindig lesznek János apostolok is. És ebben a nagyfokú üldözésben természetesen a kisebbség, a néhány éve született kereszténység egyre nehezebben viseli a mindennapok terhét, de egy biztos, a megismert igazságban erősödnek. Vannak, akik elhagyják a hitet, vannak, akik hátat fordítanak, vannak, akik oda mennek János apostol idejében, áldoznak a római császároknak és isteneknek, ezzel megmentve az életüket. Vannak, akik hallgatnak, de szívükben beszélnek, de a legtöbben igenis kimerik nyitni szájukat, és elmerik mondani gondolataikat. Ezért íródott a jelenések könyve. Hogy bármilyen korszakban élünk, mindig legyenek emberek, akik Jézus ügyét fontosabbnak tartják saját előmenetelüknél. Tehát a jelenések könyvének egyrészt van egy konkrét történelmi helyzete, és ez nem más, mint a császárkultusz. De ugyanakkor ez az üzenet szétfeszíti a császárkultuszt, túlhaladja minden időben, történelmi helyzetben, bármilyen államformában lévő kereszténynek szól. Legyen bátor, legyen hűséges, és tartsa Jézus ügyét fontosnak. Ugyanakkor kinyitja nem csak saját kortársainak a szemét, hanem a még meg nem született jövő generációnak is a szemét, hogy a történelmi eseményekre merjünk úgy tekinteni, mint az idők jeleire, hiszen ezek a jelek azt mutatják, hogy amiről Jézus szólt, amikor azt mondta, hogy elmegyek és helyet készítek, és ismét visszajövök, és elviszlek oda benneteket, ahol én vagyok, ez azt jelenti, hogy a történelmet meg kell tanulnunk értelmezni. Történelemben fel kell fedezzük az idők jeleit. És János apostol ez saját életében nem csak megtapasztalja, hanem kialakul benne egy profétai érzés, egy profétai látás. Ami az életében történik, azt mindig egybeveti az írásokkal. És mindig megtalálja valahogy a megoldást. És azok, akik elfáradnak, akik a keresztény üldözésben már-már feladnák hitüket, ezeket az embereket János nem leírja, hanem ezek mellé odalép, az apokalipszis tekercsét a kezükbe adja, és azt mondja, olvassátok, vegyétek és olvassátok, erősödjetek meg, legyetek bátrak, legyetek hűségesek, ha ti hűségesek lesztek, szól a gyámoltalan keresztényekhez, akkor Isten is hűséges lesz hozzátok. Hiszen ez a nagy generációváltás időszaka. Már egy sem él János apostolon kívül, aki még hallhatta volna Jézus szavait élőben. Már senki nem él azok közül, akik ott ültek az esti tábortűznél, vagy ott ültek az olajfák hegyén, vagy látták a jeruzsálemi bevonulását, megtapasztalták csodáit, mert ezek a régi nagyok már átadták helyüket. Meghaltak. A legtöbb nem békességben, hanem a keresztény üldözés támadása következtében veszítette el az életét. De a keresztényeknek meg kell tanulni, előre lépni, újabb és újabb generációkon keresztül, előre lépni, előre látni, nem feladni. Ezért mondja azt refrénszerűen, fejezetenként, többször. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.

A Jelenések könyve, vagy az Apokalipszis, ahogy ez görögül olvasható, nem János apostol magán véleményét tartalmazza. Hányszor és hányszor látunk a mai világban, amikor befolyásos emberek felállnak és elmondják a magánvéleményüket. És ez a magánvélemény nagyon sokszor tiszteletre méltó. De ne keverjük össze az Apokalipszis könyvét, a Jelenések könyvét és János apostolnak a magánvéleményét. Mert itt nem János beszél, hiszen János apostol is kapja az üzenetet, és ő továbbítja Krisztus üzenetét. Biztos vagyok benne, hogy János apostol sokszor másképpen fogalmazna. Biztos vagyok benne abban is, hogy sokszor finomítana azon az éles, határozott, sarkos gondolatokon, amelyet olvashatunk a Jelenések könyvében, de nem mer. Miért? Mert ha Jézus ezt üzeni a világnak, akkor ő hogyan finomíthatná az üzenetét? Azt is mondhatnám, hogy radikálisan adja tovább. Szó szerint, még akkor is, ha belső világában, a prófétai lelkületében, szelídségében talán másképp látná a dolgokat. És feltehetjük a kérdést, akkor a ma embere, a 21. század kereszténye miért nem érti a Jelenések könyvét? Miért van valami szektás félelem ezzel a könyvvel kapcsolatban? Miért van az, hogy olyan szívesen olvassuk a kánon más könyvét vagy könyveit? Miért van az, hogy a Jelenések könyvétől félünk, menekülünk? Talán azért, mert annak a léleknek nem értjük igazából a szavát, amely lélek inspirálta a Jelenések könyvét. És ez zavar bennünket. Talán azért félünk a Jelenések könyvének üzenetétől, mert nincs fülünk. Mert nincs fülünk a lélek hangjára, és nem értjük meg, és ha valamit nem értünk, attól próbálunk menekülni, attól próbáljuk elhatárolni magunkat. És úgy gondoljuk, hogy attól még mi lehetünk jó keresztények, attól még mi lehetünk bibliás emberek, templomos, nagy egyházi ünnepeken az első sorban helyet foglaló emberek, csak éppen egy baj van velünk. Nem értjük azt a lélek hangját. Nem értjük a léleknek azt a hangját, amelyet Jánosnak mondott. Vajon, és itt a következő kérdés, vajon a Jelenések könyvének aktualitása már a múlté lenne? Nincsenek üldözések, nincsenek római császárok, mert a Nérók és Domíciánuszokat már eltemették, ma már szabadság van, alkotmányos jogaink vannak, az alkotmányokban biztosítva van a kereszténységhez való hűségünk lehetősége, emberi jogunk, lelkiismereti jogunk, hogy vallásosak legyünk vagy nem, és ha bárki ebben valamilyen módon erőszakot alkalmaz velünk szemben, akkor megvannak annak az eszközei, hogy hogyan védhetjük meg magunkat, de valami baj van. Felteszem még egyszer a kérdést. Vajon a Jelenések könyvének aktualitása már a múlté lenne? Aktuális ez a könyv a 21. században? Igen. Mert noha a Nérók és Domíciánuszok meghaltak, de valahogy a gondolkodásuk tovább él. Tovább él, amikor kirekesztjük egymást, amikor üldözzük egymást hétköznapjainkban, amikor a kisebbségnek nem adunk jogokat, amikor erővel akarunk megoldani kérdéseket, akár a vallási életben, akár a civil vagy gazdasági szférában. Igen, nincs már olyan apokaliptikus várakozás, mint a Szentírásban volt,
mint János apostol idejében volt. Mi már nem kelünk azzal föl, hogy amikor fölébredünk és kinézünk az ablakunkon, és meglátjuk a felkelő napot, soha eszünkbe nem jut az, hogy Jézus vajon ma jön vissza. Ezt tették az ókorban a keresztények. Így köszöntök egymásnak. Nem azt mondták jó reggelt, jó napot, good morning egy másik kultúrában, good afternoon, hanem azt mondták, az Úr közel. Ha ma így köszönnénk, akkor nem csak, hogy a szekularizált világ nem értené és kinevetne bennünket, de talán még a komoly hitéletet élő keresztények sem értenék. Nincs fülünk. Elveszítettük a lélek iránt a belső hallásunkat. Nem is akarunk már hallani. Minden napjainkat nem járja át kovászként Jézus eljövetelének, várásának fontossága. Sokkal inkább beszélünk a mindennapiról, beszélünk a politikáról, a gazdaságról, beszélünk az euró és a svájci frank árfolyamáról, beszélünk a tőzsdéről, beszélünk azokról a természeti dolgokról, amelynek részeseivé válunk, de nem beszélünk Jézus második eljöveteléről. Beleilleszkedtünk 21. században élő keresztények a világ ritmikus folyásának mindennapjaiba. És néha kitörünk ebből egy-egy pillanatra, de szekuláris a gondolkodásunk, világias a gondolkodásunk. Olykor-olykor eljövünk egy gyülekezetbe vagy egy templomba, próbáljuk a ránk rakódott port és terhet elvetni magunktól, de valahogy tiltakozik belsőnk, valahogy jobban szeretjük a formalizmust, mint azt a hűséget, amelyet olvashatunk a Jelenések könyvében. Ezt nevezzük rendnek, kiszámíthatóságnak, kiszámítható fejlődésnek, de lassan elfelejtjük, ahogy a 19. században az egész kereszténység elfelejtette Jézus visszajövetelét.

És ha Jézus visszajövetelét kiemeljük a Szentírásból, akkor az egész tanrendszer, az egész üzenet összedől, mert ez a váz olyan, mint a csontvázunk. Ha a csontvázat kivesszük a testünkből, csak egy halom hús marad. A csont teszi az embert emberré, a hússal, az értelemmel együtt, közösen. Szóval, ha van üzenete a Jelenések könyvének a ma embere számára, akkor ez: várd Jézust, mert Jézus vissza fog jönni. Úgy, ahogy a Szentírás mondja, és úgy, ahogy az apostoli hitvallás, amely után János az első század végén sóvárgott, azt mi már hallani sem akarjuk. János meg volt győződve, és kortársai meg voltak arról győződve, hogy még János életében visszajön Jézus. Olvassuk el János evangéliumának utolsó fejezeteit. És amikor nem jött vissza Jézus, akkor az emberek csalódtak, berendezkedtek egy más világra, egy más szemléletet, egy más irányt alakította ki az életükben. És János azt mondta: új eget, új földet, új mennyei Jeruzsálemet várunk. Várjuk-e még? Kedves felebarátaim, 21. század küszöbén élő keresztény testvéreim, várjuk-e még az új eget? Várjuk-e még az új földet? Várjuk-e még az új Jeruzsálemet? Úgy tűnik, mintha a Jelenések könyvének proféciái félúton megrekedtek volna. Hiszen amikor János megkapja, akkor azt olvassuk, hogy mindezek hamar be fognak teljesedni. És a beteljesedés megtörtént, de a hamar az nem történt meg. Szóval ismételten visszatérünk az alapkérdésünkre. Van-e a könyvnek érvényes üzenete és mondani valója a mai keresztény ember számára? Azon túlmenően, hogy saját korának volt érvényes üzenete. De vajon ez az üzenet a 21. században felfogható, aktualizálható-e ma is? Nincs a kereszténységnek egyetlen olyan korszaka,

pontosan ezt a kérdést, mint ma, a 21. században. Van-e a jelenések könyvének maradandó üzenete a mai olvasó számára? Ha van, hogyan foglalható össze, és hogyan mondható el markánsan ez az üzenet? Először is a szerző perspektívájáról. A szerző szemszögéből figyeljük meg a dolgokat. János apostol világosan látja, hogy halálával nem fog befejeződni a keresztény üldözés, és korszakokon át súlyos teherként fog nehezedni a kereszténységre, az egyház tagjaira. Ugyanakkor azt is látja János apostol, hogy az üldözött egyházból üldöző egyház fog válni rövidesen. Nem szeretnék én itt ebben egészen elmélyülni, csak távirati stílusban hadd említsem meg ugye a keresztes háborúkat, és azt a sok háborút, amit a kereszténység indított az Isten nevében. Nem mehetünk el szó nélkül az első és második világháború mellett, amikor a kereszténység az egyik oldalon álló fegyvereket is megáldotta, és a másik oldalon lévő fegyvereket is megáldotta. Nem mehetünk el a holokauszt ténye mellett, vagy ahogy zsidó felebarátaink és testvéreink mondják, a Soá mellett sem. Amikor azért kellett elpusztulni emberek százezreinek, mert valamilyen vér csörgedezett benne. Nem is a hit, nem is a valláshoz való affinitás volt a fontos, csak a származás. Tehát, ha van újra kezdésnek lehetősége, ha van, amit meg kell bánjunk kollektíven, még akkor is, ha én személyesen nem vettem részt sem az első, sem a második világháborúban, vagy a holokausztban, de a keresztények igen, és ezt világosan látja János, az üldözött egyházból üldöző egyház válik. És látja János, hihetetlenül szomorú, látja az elpártolást, a hitehagyást, amely korszakokon keresztül mindig túlhaladja néhány lépéssel az elődök hitehagyását. Tehát a könyv üzenete markásan így foglalható össze. Krisztus iránti hűség fontosabb minden egyházi célnál. Következő, ami az üzenettel kapcsolatosan megjelenik, az idők jelei, amiről már szóltunk néhány gondolatot. A világunkat megrázó események nem véletlenszerűen következnek be, hanem valamilyen módon előképei beletorlódnak abba a képbe, amely Jézus második eljöveteléről beszél. Ez egy jellegzetes bibliai gondolkodás, amely sajnos a korunkban kiveszőben van. Néhány kisegyház látja a világunkban lejátszódó folyamatokat, és ezt összehasonlítja a Bibliának az üzenetével, mondhatnánk proféciáival, és azt látjuk, hogy a világunkban zajlódó eseményekről szólt a Szentírást, szólt maga a názáreti Jézus. Amikor azt mondja, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek földrengések, éhhalálok, lesznek hatalmas fertőzések, dökhalálok, mindenfelé. És ha szétnézünk világunkban, már fel sem kapjuk a fejünket, ha azt halljuk, hogy 100 ember meghalt. Már oda se figyelünk, ha azt halljuk, hogy 1000 ember meghalt. Hiszen a média úgy sugározza ránk a híreket, hogy legalább 10 000 vagy 100 000 ember halála szükséges ahhoz, hogy a mai világban már elálmosodott gondolatunk, figyelmünk ismét feléledjen. Ugyanakkor azt is el kell mondjuk a világunk eseményeivel kapcsolatban, hogy nem minden esemény Jézus második eljövetele.

életének része. Nem szabad ráerőltetni a dolgokat Jézus második eljövetelére. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a világban csapások, természeti katasztrófák vannak. És ezek a csapások és természeti katasztrófák előjelei annak a parúziának, annak az eljövetelnek, amiről a Szentírás szól. Mi a könyv üzenete? A könyv üzenetében megjelennek a hetes számok. 7 pecsét, 7 trombita szó, 7 haragcsésze. És amikor olvassuk ezeket a fejezeteket, azt látjuk, mintha János szerette volna a borzalmakat. Mintha János valami krimi filmet ókori eszközökkel fogalmazott volna meg. Nem erről van szó. Látnunk kell, hogy a történelem egyre durvább, és az emberek figyelme csak egyre durvább eszközökkel tartható fenn. És jól jegyezzük meg, Sátán és Isten küzdelme a mennyben nem fejeződött be. És János apostol világosan látja, hogy Isten és a Sátán közötti küzdelem folytatódik az embervilágunkban. Folytatódik sokszor bennünk, akik tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és valami megmagyarázhatatlan dolognak engedelmeskedve, mégis gyakorta a rosszat választjuk. Aki Isten és Sátán küzdelme nélkül akarja megfejteni a Jelenések könyvének üzenetét, az soha világosan nem fogja megérteni, mert minél erősebb Sátán haragja a maradék ellen, a hűségesek ellen, Isten óvó és támogató megnyilvánulása, annál biztosabban lehet látni ezek életében.

0: És elérkeztünk egy következő gondolatunkhoz. Pesszimista vagy optimista-e a könyv üzenete? Sokan úgy gondolják, hogy a Jelenések könyve egy pesszimista könyv. Nem érdemes olvasni, hiszen olyan sok borzalom, olyan sok vér, olyan sok tragédia található benne. Most el kell mondjuk, egyetlen egy látomás sem fejeződik be pesszimista szemlélettel, hanem minden látomásnak van egy kivezető útja. És erről a kivezető útról világosan szól János apostol, illetve azt mondanám, hogy világosan szól a názáreti Jézus János apostolon keresztül. Az örökkévaló megtisztítja a bűnt. Az örökkévaló megtisztítja a teremtett világot a bűntől. Az eget, a földet, a természetünket, a testünket, a szívünket, az értelmünket, egy új teremtést hoz, és ebben az új teremtésben mindennek lesz helye. A régiek elfelejtetnek, és a régi elmúlik. Hadd kérdezzem meg, kedves nézőim és jelenlévő hallgatók, pesszimista vagy optimista-e a Jelenések könyvének üzenete? Igenis, optimista, mert mindig megadja a kimenekülésnek a lehetőségét, ugyanakkor az emberekre bízza ennek a kimenekülésnek a döntését. Isten soha senkit nem fog erővel döntésre kényszeríteni. Mindegyikünk kezében ott van a döntési lehetőség. Ez a Isten képűségünknek a része, a személyes szabadságunk része, hogy eldöntsük, valami mellett, vagy valami ellen akarunk-e lenni. Ugyanakkor azt is világosan láthatjuk, hogy a gonosz hatalmak nem fognak maguktól megszűnni. A gonosz hatalmak nem fogják beismerni, hogy Istennek mégis igaza van, hanem a gonosz a legvégsőkig küzd Istennel szemben. Ugyanakkor az optimista látásmódjához hozzátartozik, hogy beszél a boldogokról. Nagyon érdekes, hogy nem úgy beszél a boldogokról, mint ahogy az evangéliumokban Jézus, hanem egy sajátos perspektíván keresztül. És azt mondja, hogy azok a boldogok, akik megtisztultak, megmosták ruháikat a bárány vérében. A megtisztulás a Jelenések könyve szerint egy boldogság, és azt hiszem, hogy a 21. században élő, magyar társadalomban élő, vagy akár az Európában élő emberek számára ez egy hihetetlen aktualitással bír. Igen, nem a tárgyak birtoklása tesz bennünket boldoggá. Nem a házaink vagy lakásaink nagysága vagy minőségi berendezése, mert ebből ki fogunk ábrándulni nagyon hamar, hiszen egy konzumtársadalomban élünk, amiben az a lényeg, hogy versenyt folytassunk, minél nagyobb házaink, kocsijaink és bankszámláink legyenek, és a végén mégis boldogtalanok vagyunk. A boldogság titka a megtisztulás. És a Jelenések könyvének ez egy nagyon fontos üzenete. És aki megtisztul, mitől? Hát a bűntől. Milyen bűntől? A saját bűnétől. Mi mindig a másikat akarjuk tisztogatni. A politikusainkat, lelkészeinket, vezetőinket, családtagjainkat, vagy a szomszédjainkat. A Jelenések könyve pedig arról szól, hogy mindenki tisztítsa meg Jézus vérén keresztül önmagát. Akik erre képesek, azok lesznek a győztesek. És egy záró gondolatként hadd olvassam fel a nagyon híres E.J. White mondatot ezzel kapcsolatosan. Az egész Jelenések könyve tele van a legbecsesebb felemelő ígéretekkel. A legfélelmetesebb ünnepélyes fontosságú figyelmeztetésekkel. Vajon azok, akik azt állítják, hogy ismerik az igazságot, ne olvassák-e azokat a bizonyságtételeket, amelyeket Krisztus adott János apostolnak? Ismernünk kell. János azt szeretné, ha minden korszakban egyre többen tartoznának azokhoz, akik boldogok, akik megtisztultak a bárány vérében. Ezek lesznek a győztesek, akik önmagukon és a kísértéseken Jézus hitével és Isten szeretetével tudnak győzni. Mert Jézus letöri a bűn rabságának bilincseit. Mert Isten fia szabadságot kínál fel. Az elvesztett édeni szabadságot kínálja ismét fel az ember számára. És a jelenések könyvének végén visszaérkezünk Éden kertjébe, ahonnan valamikor elindult a nagy küzdelem, és János látja prófétai lámpásán keresztül, hogy az emberiség maradéka, a hűségesek, akik készek és képesek voltak a megtisztulásra, visszajutnak az Éden kertjébe, oda, ahová ős szüleink tartoztak, ahonnan kilettek űzetve. Aki győz, örökségül nyer minden. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem, ahogy mondja a 21. fejezet 7. verse. És a lélek és a menyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjóhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. És ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Amen. Bizony jövel, Urunk Jézus. A mi Urunk Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal, ti veletek az Úr kegyelméből. Amen. Szeretném még egyszer megköszönni mindazoknak a megkülönböztetett figyelmét, akik alkalomról alkalomra végigkísérték a jelenések könyvének magyarázatát, akik a médián keresztül, a TV képernyőjén keresztül minket választottak. Nem szeretem a nagy szavakat. Nem akarok olyan dolgokat mondani, hogy talán, még ilyen nem is volt, hogy 60 előadást, vagy megközelítőleg 60 előadást hallhatunk a jelenések könyvéről. Nem a számok sokasága vagy nagysága, hanem a lelkünkben történt változás az, ami mérhető. Isten áldja önöket, vigyázzanak magukra, viszont látásra.
1: Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

bátorító üzenetek hűségeseknek. Alapvető emberi igényünk, hogy képmutatás nélkül szeressenek bennünket, és hűségesek legyenek hozzánk, akikkel kapcsolatba kerülünk. Olyan jó az, ha valaki őszintén ragaszkodik és bízik bennünk. Sajnos egyre kevesebb az olyan emberi kapcsolat, amely a hűségen és a szereteten alapszik. A hűség az önzetlen szeretet próbája, ami teljes elkötelezettséget, hitet, bizalmat, áldozatot kíván. Enélkül nem létezhet egyetlen emberi közösség sem. Bölcs Salamon szerint a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert az kitalálhat. Ezért tanácsa ma is időszerű. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kössed azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. De mi a hűség? A következő képpen fogalmazhatnánk meg. Felelősségteljes, lankadatlan kitartás és ragaszkodás egy személy vagy közösség mellett, valamint álhatatosság a kitűzött célokhoz és eszmékhez. A hűséges ember feladatait becsülettel elvégzi, anélkül, hogy állandóan emlékeztetni kellene rá. Rendíthetetlenül hű társához, akkor is, ha az netalán gyógyíthatatlan beteg lesz. Jelenti azt, hogy az ember betartja fogadalmát és szavát, még ha drága árat is kell fizetnie érte. Aki szavahihető, abban megbízhatunk, mert ha megígért valamit, valóban meg is teszi.

A hűség az egyik legfontosabb jellemtulajdonság. Mindig a krízisben, a kritikus, a nehéz helyzetekben vizsgázik. Ha már senkiben sem lehet bízni, akkor összeomlik, széthullik valamennyi kapcsolat. Milyen jó tudni azt, hogy van valaki, akiben sohasem fogunk csalódni, aki hibáink, gyarlóságaink ellenére is hűséges marad hozzánk. A Bibliában számtalan helyen olvashatunk arról, hogy szerető Istenünkre minden körülmény között számíthatunk. Bízhatunk benne, ígéretét megtartja és teljesíti. Mert ha hűtlenek vagyunk, ő még akkor is hű marad, magát meg nem tagadhatja. Mindenféle hűségnek az alapja Isten hűségében van, mert az örökkévaló kegyelme, hogy még élünk, hűséges szeretete és irgalma soha nem fogy el. Sőt, megújul minden reggel. Bizony, nagy a te hűséged, Uram, vallja Jeremiás próféta. A Zsoltárok könyvében is csodálatos gondolatokat találunk Isten hűségére vonatkozóan, amely szilárd, akár az ég, pajzs és páncél, mert védi a benne bízókat. Dávid a 37. Zsoltárban ezt tanácsolja. Bízzál az Úrban, és cselekedj jót, e földön lakjál, és élj hűségesen. A 101. költeményében pedig arról tesz bizonyságot, hogy a mindenható Isten szemmel tartja a föld hűségeseit. Egy gyönyörű ének szerzője az Úr változhatatlan, örökké tartó hűségét így magasztalja. Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten, elhat a mélybe, s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mindörökké. A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold, s a nagy csillagsereg. Ez zengi szüntelen együttes karban, te vagy az irgalom, a szeretet. Eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül, velem vagy, s lényed úgy megvidámít. Erőt adsz mára, a holnapra reményt, áldásod ontja rám bő árjait. Hűséged végtelen, minden nap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram, hozzám!

Ézsaiás próféta könyve 54. fejezetében szintén Isten maradandó, változhatatlan hűségét és irgalmát hirdeti felénk, ami nem függ a természeti körülményektől, vagy az emberi változékonyságtól. Mert a hegyek megszűnhetnek, elmozdulhatnak, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ez a kijelentés hatalmas biztatást, és reményt adhat mindazoknak, bátorítást, akik az Úrra bízzák magukat. Isten szeretetének tehát legtündöklőbb vonása a hűsége és az állandósága. A föld tartóoszlopai is kimozdulhatnak helyükből, de jóságos szeretete soha nem hagyja cserben övéit. Erős hittel kapaszkodhatunk ebbe az ígéretbe. A világban szüntelenül változik minden, de az örökké való hűsége tegnap, ma és holnap is ugyanaz marad. A félelmetes természeti erők a hegyeket és a halmokat elmozdíthatják, megszüntethetik, de semmi sem változtathatja és ingathatja meg a mindenható Isten szeretetét irántunk. Krisztus Jézusban Isten elkötelezte magát mellettünk, csak legyünk mi is hűségesek hozzá, és szeressük őt mindenek felett. Az ember önmagától nem tud igazán hűséges lenni, sem Istenhez, sem a másik emberhez. Erre egyedül az Úr lelke teszi képessé. Ezért írja Pál apostol, hogy a hűség, ami szeretetből fakad, a lélek gyümölcse. Ha Isten lelke veszi birtokba szívünket és életünket, akkor megteremjük ezt a gyümölcsöt. De a jutalom sem marad el. Mindent, amit Istentől kaptunk, rendeltetésszerűen használjuk. Az időnket, a testünket, a képességeinket, egy szóval valamennyit. Szerető Istenünk először a kis dolgokban méri le hűségünket. Ez az egyik legbiztosabb jelenpróba. És ha megbízhatónak bizonyultunk, akkor nagyobb feladatot kapunk tőle. Sajnos, sokszor a kicsiny dolgoknak nem tulajdonítunk jelentőséget. Pedig az életben nagyon sok minden múlik ezen. Jézus kijelentése szerint, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. És aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Az Úr felszólít igéjében, amint a Jelenések könyvében olvashatjuk bátorító ígéretét. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Ezért a koronáért pedig érdemes küzdeni.

Talán beszélhetnénk arról is, hogy melyek a hűség alkotó elemei. A legfontosabb a megbízhatóság. Ha valaki megbízható, akkor lehet rá számítani. Tegyük fel magunknak a kérdést. Hagytunk-e cserben valakit mostanában? Milyen érzés volt? Mit árul el az ember jelleméről, ha hiányzik belőle ez a nemes tulajdonság? A másik alkotó elem a becsületesség. A becsületes ember nem hajlandó lopni, csalni, hazudni, nem lehet megvesztegetni. A becsületesség az erős jellem egyik építőköve, ezért életünk mindennapján e szerint kell eljárnunk. Aki becsületes, az tisztességes is. Ha valaki tisztességes, akkor annak vannak erkölcsi értékei, amelyek szerint él. Mások hitét és értékeit is tiszteletben tartja. A megbízható, a becsületes és tisztességes ember hűsége ragaszkodásban nyilvánul meg, ami azt jelenti, hogy a nehézségek idején is támogatja, kitart a másik mellett. Gondoljuk át a felsorolt tulajdonságokat, és vizsgáljuk meg magunkat, milyen mértékben sikerül a hétköznapokban a hűség erényeinek megfelelnünk. Vajon melyik jellemvonásban kellene még erősödnünk? Mind kellene változtatnunk? Megéri-e hűségesnek lenni? Jogos a kérdés, de azért erre a kérdésre csak egy újabban lehet válaszolni. Mi a fontos? A pillanatnyi érdek, vagy az örökké való érték? Percemberkeként akarom-e élni az életet, vagy hajlandó vagyok messzebb is látni, és a legfőbb értéknek tekintem azt, hogy a jellem kincseit gyűjtsem. És ehhez olyan áron is ragaszkodom-e, ha az pillanatnyilag szenvedést, megvetést, gúnyt, anyagi veszteséget jelent. Nem az lesz a kérdés tehát számunkra, vajon hűséges-e Isten. Hiszen tudjuk és tapasztaljuk, hogy Isten hűségesen megtartja minden ígéretét. A döntő kérdés az, vajon mi hűségesek vagyunk-e hozzá, és megbízhatóak vagyunk-e a mindennapokban. Merre tart ma a lelki életünk? Naponként odaszánjuk-e magunkat Istennek, vagy apránként szép lassan, egyre jobban alkalmazkodunk, hozzáidomulunk a világhoz, és átvesszük a szokásait? Mit árul el válaszunk magunkról és arról, hogy milyen a kapcsolatunk az Úrral? Ezekre a kérdésekre mindannyiunknak egyénileg kell megfelelnünk. S miközben a válaszokon gondolkodunk, ne feledkezzünk meg arról sem, ami a legfontosabb az életben, hogy az emberi kapcsolatainkban a különböző élethelyzetekben való viselkedésünk, a jellemünk határozza meg örök sorsunkat. Aki ezt komolyan gondolja és mondja, az, ha majd egyszer megérkezik oda az Úristen színe elé, tőle magától fogja hallani. Jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. És ott, az a bizonyos győzelmi koszorú, minden méltatlanságunk ellenére is a miénk lesz. De csak akkor, ha mindvégig hűségesek maradunk. Isten segítsen ehhez mindnyájunkat.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Mondanék ki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. János evangélium, a 20. fejezet, 29. verse. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Római levél 4. fejezet, 6-tól 9. versig. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Római levél 14. fejezet 22. verse. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. János evangéliuma 13. fejezet 17. vers. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Tituszhoz írt levél 2. fejezet 13. verse.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kit, mikor és hogyan szabadít meg? A mai ige Péter második levele 2:9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között megtartani az ítélet napjára. Gondolatok az ígéről. Az igazakat megpróbálja Isten. Nem igazi hit az, amely nem ment át próbán. A kegyesek azonban megszabadulnak a próbákból, nem valamely véletlen vagy külső segítség folytán, hanem az Úr közbelépése által. Ő szabadítja meg a benne bízókat. Isten szereti az istenfélőket, mindig tudja, hol vannak és mi a sorsuk. Olykor azt hiszik, hogy szinte útvesztőbe kerültek, és sejtelmük sincs, hogyan menekülhetnek meg a fenyegető veszély elől. De amit ők nem tudnak, azt tudja az Úr. Ő tudja, hogy kit, mikor és hogyan fog megszabadítani. Úgy szabadít meg, ahogyan az Isten félő embernek leginkább a javát szolgálja, akkor, amikor az a kísértőt a legjobban megszégyenítheti, és amikor Isten dicsősége a legnyilvánvalóbban megmutatkozhat. Nyugodtan az Úrra bízhatja a hogyant, és örvendezhetünk, hogy ő így vagy úgy, de hatalmas jobbjával dicsőségesen átsegíti népét e földi életben a veszélyeken, próbákon és kísértéseken. Ne kutassak tehát ma sem az Úr titkai között, hanem várjam türelmesen a szabadulás idejét, bízva abban, hogy noha én nem látok kiutat, mennyei atyám már készíti a szabadulás útját számomra. Várják a jelentkezőket a nagykállói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Filippi 2:5. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-a és 19-i hétvégén. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Jelentkezni viszont még ma lehet, július 12-én vasárnap. Nyitott templomok napja. Felhívás. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit. Nyissák meg a templomai kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét. Ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény az idén szeptember 12-én lesz, a mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Az időjárásról. Maradunk a szép nyáron. Hétfőn gyengén felhős időre van kilátás, néhol záporral. Az északi szél megélénkül és 26-33 fok valószínű. Kedden napos idő várható, de felhő kell. Helyenként eshet eső. Az élénk északi szél mellett 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk. kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Az idén 35. alkalommal nyílik meg az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye, amely július 24-én nyílik és augusztus 30-áig zajlik, mintegy 2200 programmal. A rendezvények között vallási és felekezeti udvarok is kínálnak különleges lehetőségeket. Az összművészeti fesztivál ötletadója, szervezője Márta István zeneszerző így emlékezik az alapításra és a kezdetekre. 1983-ban vettem Kapolcson a Romos parasztházat, és 1986-ban készítettem egy hanglemezt, amihez bemikrofonoztunk erdőt, mezőt, templomtornyot. 1989-ben ebből kiindulva jött létre a Kapolcsi Művészeti Napok nevű rendezvény. A Nemzeti Színház zenei vezetője voltam akkor. Előadtuk Csokonai Karnyóné című darabját. Volt egy kis templomi koncert és egy kiállítás is. Az első év őszén az egyik kapolcsi néni kérdezte az utcán, hogy mikor lesz megint olyan szép koncert a templomban, mint amilyen tavaly volt. Ebből a mondatból lett aztán a következő rendezvény, és minden utána következő. A falubeliek akarták, pedig Kapolcs egy zárt közösség volt, ami hirtelen kinyílt, az udvarokat elkezdték kiadni szállásként. Vannak, akik mára el sem tudják képzelni, hogy nincs fesztivál, mert már rásimult a falu. Csatlakozni akartak a szomszéd települések is, és mindegyiknek teljesítenie kellett valamit.
1: Tolján dörögdiek például a Szent András templomrom környezetét kitisztították, kivitték földkábelen az áramot, kivezették a vizet. Gyönyörűséges színházi előadások, szimfonikus koncertek helyszíne lett, aztán Kapolcs dörögdel összefogva a következő évben 3,5 kilométernyi utat aszfaltozott le. Kitaláltuk, hogy Őcs legyen a csönd és nyugalom faluja, templomi koncertekkel, kiállításokkal, sakkbajnoksággal, különleges tájházzal. Pula pedig az irodalom és a színház faluja lett. 2010-ben átalakítottuk a nehézségeket legyőzendő az egésznek a struktúráját. Akkor találtam ki az udvaros szisztémát. Megszüntettük a nagyobb helyszíneket, az udvarokban műhelyeknek és művészeknek adtunk lehetőséget, és ez nagyon bevált. A Művészetek Völgyének mindig is a változás, a rutin ellenesség és az innováció volt a célja, és a faluban való együttélés és együttlélegzés. Eddig Márta István emlékezése.
0: A Művészetek Völgye 2026-os eseménye is a kulturális és művészeti sokszínűséget támogatja hazánkban, és célja, hogy lehetőséget adjon a különböző műfajok alkotói találkozására. A színes programok között zenei, színházi, irodalmi és családi rendezvényeken lehet részt venni, ahol a természet szépsége és a művészet harmóniája felejthetetlen élményt nyújt a látogatóknak. Magyarország egyik legnagyobb és legnépszerűbb kulturális eseményén. Különleges esték lesznek a panoráma színpadon, naplementés koncertek, együtt éneklős refrének, és az a semmihez sem fogható völgy hangulat, amiért évről évre visszatérünk.
1: Július végétől augusztus elejéig 3 kiemelt estén a hazai könnyű zenei élet meghatározó előadói is érkeznek, hogy felejthetetlen élményt adjanak, és ez még csak a kezdet, hiszen további programok is hamarosan kapcsolódnak. A jubileumi év különleges meglepetéseket tartogat. A visszatérő, ikonikus föllépők mellett számos új, első alkalommal bemutatkozó művész is színpadra lép. Azok számára, akik időben biztosítják helyüket, a szervezők exkluzív ünnepi kedvezményekkel és ajándékokkal készülnek.

0: Idézzük föl, mit tartalmaz a keresztény bibliai lexikon a bibliai korok művészetéről. A szép iránti érzék a bibliai emberre is jellemző. Elhívás és isteni lélekkel való betöltetés eredményének látja, ha valaki a mesterségeket művészi színvonalon tudja gyakorolni. A Biblia nagy része eleve költészet, de a prózai részek is tele vannak erőteljes megfogalmazásokkal, találóképekkel. Nem véletlenül lett a Biblia annyi művészi alkotás ihletője. A valós élet művészi alkotásaiból azonban jóformán semmi sem maradt fönn, még az építészet tekintetében is, csak alaprajzok és következtetésekre vagyunk utalva.
1: A leírások szórványosak, esetlegesek. Azok alapján nem tudjuk valósághűen fölidézni, milyenek voltak az egyes alkotások. Például a templom számos, egymástól lényegesen eltérő újkori rekonstrukciója mutatja, hogy még egy viszonylag részletes leírás is mennyire kevés, ha nem kíséri tárgyi emlékanyag. Nem tudjuk, milyen volt egy kerub, sőt valójában az sem, hogyan ábrázoltak egy fát vagy gránátalmát. Az utalások értelmezésébe be kell vonnunk mindazt, amit a régészet felszínre hozott a környezet kultúrájából.
0: A kánaáni művészet nyújtja a legbiztosabb összehasonlítási alapot. A nomád győztesek általában át szokták venni a legyőzöttek kultúráját, a kánaániak sokáig ott éltek az izraeliták között, és maga az Ószövetség is megemlékezik arról, hogy a szakértelmüket, fölkészültségüket meghaladó esetekben Föníciához fordultak segítségért. Hírám alakja azért is érdekes, mert határterületről, Naftáli törzséből származó félvér volt. Fölvillantotta, milyen csatornákon át közlekedett a kölcsönhatás. A kánaáni kultúra maga is kevert jellegű volt. Alapjában sémi, mezopotámiával rokon, annak többnyire szegényebb változata. Földrajzi helyzeteknél fogva azonban átvett földi, tengeri és egyiptomi hatásokat. Ciprussal kereskedett, Egyiptom pedig évszázadokon át még megszállva is tartotta.
1: A táj lakóinak művészeti tevékenysége a kőkorszakra nyúlik vissza. A Krisztus előtti 8000 körüli úgynevezett nátófi kultúra emlékei közt csontfaragás, vörös festékkel mészkőre festett gazella ábrázolása található. Híresek a jerikói fejek, Krisztus előtt 6500-ból, emberi koponyacsontokra fölhordott anyaggal életszerű szobrokat formáltak, festéssel, kagylóberakással. A Jordán völgye Krisztus előtt 3500 körül szolgáltatta az első falfestményeket. Maradtak fönn csont és elefántcsont faragások, és természetesen kerámia, díszesebb kivitelben is. Persze kérdéses, hogy ezek a művészeti emlékek valamilyen kapcsolatban állnak-e a későbbiekkel.
0: Ebla, Ugarit, Biblos és jó néhány egyéb hely föltárása szolgáltatott művészeti tárgyakat az izraelita honfoglalás előtti időkből. Van köztük nemes fémből és elefánt csontból való, nyilvánvaló művészi igénnyel megformált tárgy. Továbbá apró istenszobrok, plaketek, domborművek, különböző művészi színvonalon. Jellegzetes az a Baal sztélé, ahol az alak beállítása egyiptomi, sisakja és hajviselete anatóliai, öltözéke helyi. Az Egyiptomba kéreckedő kis nomád törzs ábrázolása Beni Hasszánban látható egy sírfalán. Feltűnő a csoport tagjainak tarka öltözete, ugyancsak rendkívül díszes tarka öltözete van egy 12. századi színes egyiptomi fajan stéglán ábrázolt kánoáni hadifoglyoknak. A tarkaruha megkülönbözhetett viselet volt, de nyilván nem elérhetetlen.
1: A honfoglaló Izrael hozott magával egyiptomi ékszereket, a pusztában aranybórjút öntött, mintát láthatott rá Egyiptomban. Elkészítik a szent sátrat és felszerelését, beleértve a díszes papiruhákat. A különféle színű fonatok, szövetek, bőrök hozzájárultak az esztétikai hatáshoz. Azt viszont nem tudjuk, milyen színvonalon készítették saját ruházatukat, felszerelési tárgyaikat, milyen volt a házi iparuk. Dávid és Salamon idejére váltak letelepedett, központi hatalom által szervezett, jólétben élő néppé. A hadizsákmány, az alávetett területek adója, majd mindinkább a nemzetközi kereskedelem hasznában részesülés tette lehetővé, hogy a központi hatalom művészileg is nagyszabásúan jelenjék meg. Ekkor épül királyi palota és templom, természetesen minden felszerelésével együtt. A király példáját nyilván az előkelőségek is követték a maguk szintjén.
0: Megtörténik a tudatos odafordulás a technikailag magasabb szinten álló főníciai kánaáni környezetben, amely szakértelmével együtt motívum kincsét is átadta. A templom és a palota alakját, díszítését tekintve a Királyok első könyve 6. fejezet és a Krónika 2. könyve 3. fejezeteire vagyunk utalva. Faragott faborítás, aranybevonat jellemzi. A faragás motívumai gömb, pálma, virágfüzér és kerubok. Ez utóbbiak arannyal borított faszoborok formájában is megjelennek. Csak sejtjük, hogy alakjukban a mezopotámiai művészetből ismert szárnyas, keverék állatokkal vannak rokonságban, pontosabban ezen kánaáni megjelenési formájával, de bizonyítékunk nincs rá.
1: A második parancsolat megtiltja Isten ábrázolását, bár az Ószövetség tele van Istennel kapcsolatban antropomorf hasonlatokkal. Valószínűleg azért kerülték az emberábrázolást is, sőt, a kerubok kivételével még az állatábrázolást is. A növények vagy geometriai motivumok már nem adhattak okot félreértésre. A luxus iránti vonzalom megmaradt a felső rétegekben. Sehol nem kifogásolja a Biblia magát a szép iránti törekvést. Kifogást csak a szociális vonatkozások miatt emel. A gazdagok költekezése a szegények rovására megy, illetve kiáltó ellentétben áll az úrházának szomorú állapotával. A királyság intézményéhez egy bizonyos értelemben hozzá is tartozik. Ezzel kapcsolatban azt se felejtsük el, hogy a régiek számára az illat is egyfajta művészeti megnyilatkozás volt.
0: A falfestés, mint Mezopotámiában, mind Egyiptomban ismeretes volt, jóval a bibliai kor előtt. Izrael területén a régészet vagy falfestésre utaló festékanyagokat tárt föl. Az irodalmi utalás is kevés. Jojakim vörösre festette palotája falát, Oholibá vörös festékkel falra festett férfiakat lát. Fafaragásáról a templom falborításával és ajtaival kapcsolatban értesülünk meg elődjénél, a Szent Sátornál, ébenfa behozatalról Salamonnál, így nyilván lehetősebb utódai sem mondták le róla. Faragott faburkolat szerepel Ezékiel látomásában is. Fából bálványt is készítettek. Izraelitáktól származó anyagi emlékről eddig nem tud a régészet, a környezet emlékei szolgáltatnak némi összehasonlítási alapot. Egy Krisztus előtti 1800-ból való jerikói sírból kerültek elő szépen faragott fatárgyak. Továbbá Egyiptom szolgáltatott egészen magas színvonalú munkákat.
1: A csont és elefántcsont faragás emlékei folyamatosan kerültek elő az országban az izraelita honfoglalást megelőző időből. Ezek mind stílusukat, mind motivumaikat tekintve nemzetköziek, rokonságban állnak a máshol talált tárgyakkal. Fény derült az elefántcsont ház vagy palota jelentésére, egy Ahab idejéből származó samáriai lelet segítségével. Ezek olyan faragott elefántcsont lapok, amelyek bútorok berakásai voltak. A ránk maradt darabok mutatják a felerősítés helyét. Aranyozták is őket, illetve arany, lápiszlazuli, színes kövek és üvegpaszta berakás nyomait mutatják. Stílusuk föníciai, motivumaik jó része egyiptomi vagy szír hettita. Teljesen megegyező stílusú, hasonló korból származó darabokat találtak Szíria és Nimrud területén.
0: A kánaáni szobrászat emlékeit Isten szobrok, a termékenység istennőjét jelző, nyakban viselhető plakettek képviselik. A jelzés gyakran csak emlőkre és az öl háromszögére szorítkozik. Nem lehet eldönteni, ezek közül melyik volt kánaáni emberi, és melyik a bálványimádásnak behódolt izraelitájé. Az is kérdés, hol volt a határ művészet és használati tárgy között? A pecsétek is inkább az ábrázolatok tartalma, mint művészi jelentőségük miatt érdemelnek figyelmet. A fém művészségről ugyanaz mondható el, mint a fafaragásról. A leírások alapján nem tudjuk, milyenek is voltak valójában. A templom előtt álló oszlopokról, a réz elemekről annyi rekonstruáció készült, ahány kutató foglalkozott vele. Egyedül a második templomban álló hétágú lámpa tartó képe maradt meg Titus diadal oszlopán.
1: Az Ószövetség idejére esik az asszír és a babiloni művészet virágkora. Egyiptom is magas színvonalon állt, bár művészetének jelentős része nem a közönséges halandók szemének készült. Festészetük nagy része sírok vagy paloták belsejét díszítette. Az érintkezés során az izraelitáknak volt alkalmuk megismerni a környező kultúrák magas színvonalú alkotásait. Művész érzékük is volt, amit bizonyít irodalmuk és a kánaáni zenészek keresettsége. Azok a hosszú és gazdag periódusok hiányoztak a történetükből, amelyekben a királyi udvar, meg gazdag hadvezérek, birtokosok, templomok, művészek seregét tudták volna foglalkoztatni, akik közül rendre kiválasztódhattak volna a legjobbak. Dávid, Salamon rövid korszak alatt rögtön megindult a nagyszabású művészeti tevékenység, de utána Samária is, Jeruzsálem is egy kicsi és sokszor kirabolt ország fővárosa lett, kevesebb lehetőséggel, mint amennyi volt egy tehetősebb egyiptomi templomnak.
0: A hellénizmus elterjedését sem csak a belső ellenállás képviseltette. Nagy Sándor hódításától A korszak tele van az országon végig söprő hadjáratokkal, külföldi hatalmaknak a pénzt elszívó beavatkozásaival, szabadságharcokkal és polgárháborúkkal. Nagy Heródes tudta annyira konszolidálni a helyzetet, hogy újra nagyszabású építő tevékenységbe lehetett kezdeni. Ekkor gyökeresen átépült a templom, sőt, tulajdonképpen új templom épült. Másutt római jellegű vízvezeték, mint Cézárea, több szempontból valóságos új város jelenik meg. Ez a korszak is igen rövid ideig tartott. Heródes halála után a rómaiak fölosztják az országot.
1: Az új szövetség keveset mond a művészetről. A gyülekezet tagjait inkább a szegénység és az egyszerűség jellemzi, a gazdagok részéről javaik megosztása. Ha később ettől eltértek, megszólalt a figyelmeztetés. A gyülekezés helye a jobb módúak háza volt, de ennek alakjáról kevés följegyzés van. Az egyház hamarosan elterjedt az egész világon, a helyi gyülekezetek abban a kulturális, művészeti környezetben éltek, amelyben keletkeztek, ez pedig a hellenizmusra épülő római kultúra volt. A Jelenések könyve 18-ban jelenik meg, Róma esztelen luxusának képe, mint ami Isten ítélete következtében elpusztul. Vele szemben áll a mennyei Jeruzsálem dicsősége.

0: és az elcsöndesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a programhelyszín a művészetek völgyében. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Azt gondolom, a kultúra ebben az esetben eszközzé válhat. Általa szeretnénk elérni Isten igéjével olyanokat is, akik korábban kevésbé kapcsolódtak az egyházhoz, de érzékelik a hiányt, az űrt az életükben.
1: A művészet ugyanis túlmutat önmagán. Több, mint vászonra fölhordott festék, vagy a kottai jegyek összessége. Megsejtett egyfajta szakrális dimenziót is. A legtöbb hívő művész tudatosan is Istenre szeretne mutatni az alkotásaival, ennek igyekszünk teret adni. A lélegzett református udvarban meg lehet állni, el lehet csöndesedni a forgatagban, és Istenre figyelni, hiszen a megjelenített értékek, az élmény egésze fölemeli, ráirányítja a tekintetünket. Egyszerre szeretnénk megszólítani azokat, akik kulturális élményekre vágynak, és azokat, akik néhány csöndesebb percre érkeznek hozzánk. Kiállításokkal, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és élő könyvtárral készülünk, de a mindennapok természetes része lesz az Isten igéjére figyelés délelőtt és esténként egyaránt.
0: A program összeállítása folyamatos ötlettelést jelent. Sokféle elképzelést kellett úgy összefűznünk, hogy azok ne csupán számunkra legyenek fontosak, hanem a művészetek völgye résztvevőit is megszólítsák. A végleges tervet már tavaly novemberben le kellett adnunk, ezért a szervezést egyszerre határozta meg a kreativitás és a határidők szorítása. Mindig az a legfőbb szempontunk, hogy a nevünkből fakadó üzenetet közvetítsük. Ahogyan a levegővétel nélkülözhetetlen az élethez, úgy hisszük, hogy Isten lelkének jelenléte nélkül sem lehet teljes az ember élete. Szeretnénk ezt megmutatni ott, a völgyben, és emlékeztetni rá önmagunkat is a mindennapokban.
1: Ezért fontos, hogy a lélegzett református udvar ne csupán rendezvényhelyszín legyen, hanem olyan tér, ahol a kultúra, a közösség és az igei figyelem egymást erősítve hatnak. Régi vágyunk volt az udvaron álló kántortanítói ház rendbehozatala, ezért nagy öröm, hogy az idén már megújult környezetben fogadhatjuk a vendégeket. A programok közül nehéz egyet kiemelni, hiszen mindegyik mögött sok munka áll. Mégis különleges alkalomnak ígérkezik a nyitó vasárnapi istentisztelet. A Grillus testvérek Hegyi Beszéd című előadása kapcsolódik majd Steinbach József dunántúli püspöknek, a zsinat lelkészi elnökének igehirdetéséhez. Ez a rendhagyó liturgia jól kifejezi azt is, amit az udvar egészével szeretnénk megmutatni. A művészet és az ige nem egymástól távol álló világok, hanem találkozhatnak és egymásra is mutathatnak.
0: Otthonra találnak a lélegzett református udvarban nem csak azok, akik már kapcsolódnak egyházunkhoz, hanem azok is, akik egyszerűen szeretnének megpihenni vagy elcsöndesedni. A program összeállításakor igyekeztük a klasszikus egyházi értékeket és a szélesebb közönséget megszólító kulturális élményeket egyaránt szem előtt tartani. Öröm számunkra, hogy a katolikusok és az evangélikusok udvara is ugyanebben a faluban található, és jó együttműködés.

alakult ki közöttünk. Ez a közelség lehetőség arra, hogy a felekezetek egymás mellett és egymással együtt jelenjenek meg a völgyben. Reméljük, aki betér hozzánk, nem csak kulturális élményekkel, hanem lelki útra valóval is gazdagodva indul tovább.

0: A tarisznya evangélikus udvart a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklő programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel töltik meg. Az idén is tágra tárja kapuit, hogy kicsiket és nagyokat, családosokat és baráti társasággal érkezőket egyaránt színes programokkal, a beszélgető egyház lelkiségével és legfőképpen krisztusi szeretettel fogadjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokútjukat. Várjuk szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház és így tovább miatt szeretnek a tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. Életünknek fontos része az elköteleződés. Ugyanakkor nem is olyan egyszerű ma kitartani a korábbi elhatározásaink mellett, illetve hosszú távon betölteni különböző szerepeinket.
1: A talián dörögdi római katolikus plébánia 1762-ben kezdte meg működését. Egészen 1980-ig folyamatosan lakott és élettel teli volt a helyszín. Hosszú kihagyás után Illés Sándor, római katolikus plébános fölkérésére újra funkciót kapva, először Csendháza, majd Ősök háza néven megkezdte tevékenységét a művészetek völgye egyik fontosabb helytörténeti, vallástörténeti és falusi szokásmódokat bemutató színtere. Mivel a környezetben számos kolostor és monostor létezett, ezért több évvel ezelőtt Illés Sándor atya és Szőke András filmrendező létrehozta az Ősök háza vitáriumot, amely gyógy- és fűszernövények termesztésével, gyűjtésével, feldolgozásával és bemutatásával várja a látogatókat. A kapolcsi római katolikus templom bensőséges légköre igazán exkluzív hangulatot biztosít a komoly zenei programokhoz. A nagynevű hazai és külföldi előadók mellett fiatal tehetségek várják a klasszikus zene odaadó kedvelőit és a templom csendjében megpihenni vágyókat. Koncertekkel, előadásokkal, a templomkertben, szabadtéri programokkal.
0: A völgy komoly zenei programjainak célközönsége a legkisebbektől a régebb óta fiatalokig mindenki. Sokszor babakocsival is érkeznek a koncertre, így teljes mértékben befogadója a fiatalabb közönség is az igényes klasszikus zenének. Szólókoncerttől kezdve a kamarazenén át, akár nagyzenekari előadás is megtalálható a völgy komoly zenében. A legtöbb előadásra kifejezetten célzottan érkeznek az érdeklődők, vagyis a föllépő, vagy a program miatt jönnek. Az idén először mutatkozik be Talján Dörögdön a 72 tanítvány mozgalom által életre hívott Csipkebokor katolikus udvar, mely nem egyszerűen vallási helyszínként jelenik meg, hanem olyan nyitott találkozópontként, ahol a csönd, a párbeszéd, a hit, a művészet és a közösségi élmény egyszerre kap teret.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban. Folytatjuk a világosság a világnak témát Turci Árpád testvérrel, hiszen számára ez a téma nagyon fontos. Most szeretnénk majd olyan témáról beszélgetni, vagy olyan személyről, akinek ez szintén a legfontosabb volt az életében, mert erre kapott küldetést Krisztustól. Beszéljünk Pál apostolról, aki világosság a világnak témát vitte egész életében szerte a világon. Erről szeretne most Turci Árpád testvér beszélni. Szeretettel köszöntünk ismét kedves hallgatóinkkal együtt.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Akkor mondd el, hogy miért beszélünk még ma is Pál apostolról, és mitől marad élő az üzenete 2000 év elteltével is.
1: Kevés olyan ember élt a világtörténelemben, akinek szavai 2000 év múltán is megrendítő erővel tudják megszólítani az emberi szívet. Kevés olyan életút ismert előttünk, amely egyszerre mutatja meg az emberi gondolkodás mélységeit, a hit küzdelmeit, a szenvedések valóságát és Isten kegyelmének szinte felfoghatatlan erejét. Amikor Pál apostol leveleit olvassuk, nem csupán egy régi kor dokumentumait tartjuk kezünkben. Egy olyan emberről beszélünk, aki városokat járt be, tengereken hajózott, poros utakon gyalogolt, börtönöket ismert, üldözéseket szenvedett el, és közben újra és újra megtapasztalta Krisztus jelenlétét. A kereszténység első századának történetében számos jelentős személyiséget találunk. Ott van a 12 apostol. Ott találjuk Jakabot, Jeruzsálem tekintélyes vezetőjét, és ott áll előttünk Péter is, aki a feltámadás tanújaként szolgált. Mégis különös módon a kereszténység földrajzi és kulturális terjeszkedésének egyik legfontosabb alakja Pál lett. Az evangélium Jeruzsálemből indult el. A feltámadás örömhíre először a zsidó nép körében hangzott fel. A kereszténység első közösségei zsidó hátterű emberekből álltak. A történelem egyik nagy kérdése az volt, miként válhat a messiásról szóló üzenet egyetlen nép vallási ügyéből az egész emberiség reménységévé. Kedves hallgató, tudjuk, hogy Saul Tarsus városában született, amely a Római Birodalom egyik jelentős kulturális központjának számított. A görög műveltség, a római közigazgatás és a keleti világ hagyományai találkoztak itt. Pál egyszerre volt zsidó és római polgár, ismerte az Ószövetséget, ugyanakkor otthonosan mozgott a hellén világ gondolkodásában is. Életének korai szakaszában éppen ez a széles látókör készítette fel arra a szolgálatra, amely később népek és kultúrák közötti híd szerepével ruházta fel. A fiatal Saul mélyen vallásos ember volt, a farizeusok közé tartozott, szívből hitte, hogy Isten ügyét szolgálja. A názáreti Jézus követőit veszélyes tévtanítóknak tartotta, és az első keresztények üldözésében is részt vett. Éppen ezért különösen megrendítő az a fordulat, amely életében bekövetkezett. Úton volt Damaszkusz felé, ugye tudjuk mindnyájan. A cél világos volt, felkutatni Krisztus követőket, fogságba hurcolni őket, megfélemlíteni az új mozgalmat. Az úton azonban valami történt. A feltámadott Krisztus megszólította őt. A későbbi apostol így emlékezik erre a találkozásra a Galata levélben. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a népek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ez a 15. és 16. igevers az első fejezetből. Ez a mondat talán többet mond el Pál egész életéről, mint sok száz oldalnyi életrajz. Ő nem egy új vallási rendszert alkotott. Találkozott a feltámadott Krisztussal, de csodálatos. E találkozás után minden megváltozott. A keresztény hit egyik legfontosabb sajátossága itt válik láthatóvá. A Biblia nem elsősorban arról beszél, miként közeledik az ember Istenhez. Sokkal inkább arról, miként közeledik Isten az emberhez. Pállal is ez történt. Nem ő találta meg Krisztust, hanem Krisztus találta meg őt. A későbbi levelekben újra és újra visszatér ehhez a felismeréshez. A római levélben ezt írja. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ez az 5. fejezet 8. igeverse. Azt gondolom, ez a mondat a keresztény hit egyik legmélyebb összefoglalása. A mai ember gyakran teljesítményben gondolkodik, eredményekben, elvárásokban, bizonyításban. Sokan úgy érzik, értéküket a sikereik adják, mások kudarcaik miatt hordoznak mély bűntudatot. Vannak, akik egész életükben önmagukat próbálják igazolni. Pál egy másik utat mutat, a kegyelem útját. Azt az utat, amelyen az ember nem saját érdemei alapján válik értékessé, hanem Isten szeretete által. Ez a felismerés 2000 évvel később sem veszített erejéből. A modern ember talán még inkább szomjazza ezt az üzenetet, mint az első század lakói. Gondoljunk bele, milyen világban szolgált Pál. A római birodalom kívülről nézve hatalmasnak és stabilnak látszott. Katonai ereje páratlan volt. Városai virágoztak. Úthálózata összekötötte a földközi tenger térségét. A kereskedelem élénk volt. A felszín alatt azonban komoly feszültségek húzódtak. A társadalmat éles különbségek szabdalták. Rabszolgák milliói éltek jogok nélkül. A vallási sokszínűség gyakran bizonytalanságot szült. A filozófiai iskolák eltérő válaszokat adtak az élet nagy kérdéseire. Az emberek keresték az értelmet, a biztonságot és a reménységet. Ismerősnek tűnik ez a helyzet, kedves hallgató. A technológia fejlődött, a világ sok tekintetben átalakult, az emberi szív kérdései azonban alig változtak. Ki vagyok? Miért élek? Van-e célja a szenvedésnek? Létezik-e megbocsátás? Mit jelent a szeretet? Mi történik a halál után? Pál levelei ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Ezért nem abultak el. A római levél az emberi bűn és az isteni kegyelem kapcsolatát tárja fel. A Galatákhoz írt levél a szabadság kérdését vizsgálja. A korintusi levelek a közösségi élet konfliktusairól beszélnek. A Filippi levél az örömtitkát keresi. Az Efezusi levél az egyház misztériumát mutatja be. A Kolosséi levél Krisztus egyedülálló nagyságát hirdeti. A Tesszalonikai levelek a reménységről szólnak. A pásztori levelek a szolgálat felelősségét tárják elénk. Valójában Pál levelei egyetlen nagy kérdés körül forognak. Mit jelent Krisztussal élni? Ez a kérdés ma is időszerű. Talán akadnak hallgatóink, akik hosszú évek óta hitben járnak. Talán olyanok is, akik bizonytalanok. Vannak, akik gyermekkorukban találkoztak a kereszténységgel, mások számára mindez távoli és idegen világ. Pál levelei mindannyiunkat megszólítanak. A hitben járó embert emlékeztetik arra, hogy Isten kegyelme minden nap megújul. Az útkeresőt arra bátorítják, hogy kérdéseit ne hallgattassa el. A kételkedőnek megmutatják, hogy a Biblia világában a kérdéseknek is helyük van. A szenvedőnek reménységet adnak, a magányosnak közösséget kínálnak, a büszkének alázatot tanítanak, a csüggett embernek új erőt mutatnak. Ugye milyen csodálatos? Pál egyik legismertebb vallomása így hangzik a Filippi levél 4. fejezetének 13. igeversében. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ezt a mondatot gyakran idézik, sokan bátorító jelmondatként tekintenek rá. Az eredeti összefüggés azonban még mélyebb. Pál ezt börtönben írta, nem sikerei csúcsán, hanem rabságban, bizonytalanságban, külső nehézségek között. A mondat súlya éppen ebből fakad. A keresztény reménység nem a problémák hiányából születik, Krisztus jelenlétéből fakad. Ez a felismerés láttatja majd magát ebben a műsorban. A következő percekben végigjárjuk Pál missziós útjait. Ellátogatunk Galácia városaiba, megérkezünk Filippibe, Európa első jelentős keresztény gyülekezetéhez, megismerjük Tesszalonika nyüzsgő kikötővárosát, belépünk Korintus sokszínű és ellentmondásos világába, felkeressük Efezust, Kis-Ázsia egyik legfontosabb központját, végül eljutunk Rómába is. Minden város más történetet hordoz, minden gyülekezet más kérdésekkel küzdött. Minden levél más hangsúlyt kapott. Mégis ugyanaz a Krisztus áll mindegyik középpontjában, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kedves hallgatóink, amikor Pál apostol leveleit olvassuk, nem csupán múltbeli emberekkel találkozunk. Saját életünk kérdései is visszhangoznak bennük. A hit és a kétely, a remény és a félelem, a szeretet és az önzés, a közösség és a magány, a kegyelem és az ítélet mind jelen vannak bennük. Ezért érdemes újra elővenni ezeket az írásokat. Ezért érdemes végigkísérni az apostolt poros római utakon, kikötőkben, piacokon, zsinagógákban és házi gyülekezetekben. Ezért érdemes figyelni arra az emberre, aki egykor üldözőként indult útnak, végül pedig Krisztus egyik legfontosabb tanújává vált. Elén kerül majd Antiókia világa is. Megismerjük azt a várost, amelyből a pogány misszió elindult. Megvizsgáljuk az apostoli zsinat jelentőségét, és azt is, miként született meg a kereszténység történetének egyik legfontosabb felismerése, hogy az evangélium minden nép számára szól. De előbb szóljon hozzánk most Pál apostol bizonyságtétele. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Hangzik a római levél első fejezetének 16. igeverséből.
0: Hadd kérdezzem akkor, hogy véleményed szerint miért vált Antiókia a kereszténység egyik legfontosabb központjává? És beszélj arról is, miként nyílt meg az evangélium útja a pogány népek előtt?
1: Eddig láttuk, hogy Pál apostollal mi történt a damaszkuszi úton, milyen fordulat következett, és megállapítottuk, hogy a kereszténység történetében alig ha találunk még egy olyan embert, aki ilyen mély hatást gyakorolt volna a hit terjedésére, az egyház gondolkodására és a későbbi évszázadok teológiájára. Most azonban egy olyan város felé szeretném fordítani a figyelmünket, amely nélkül Pál misszióját sem érthetjük meg igazán. Ez a város pedig Antiókia. A mai térképeken már csak nehezen találjuk meg ezt a világot, amelyben az első keresztények éltek. Az ókori Antiókia a mai Törökország déli részén, az Orontész folyó közelében feküdt. A római birodalom egyik legfontosabb városa volt. Lakossága egyes becslések szerint több százezer főt számlált, a kor emberének szemében Antiókia jelentősége vetekedett Alexandriájéval, vagy akár Rómáéval is. Kereskedelmi utak találkoztak itt, görögök, rómaiak, szírek, zsidók és számos más nép képviselői éltek egymás mellett. A város egyszerre volt gazdag, nyüzsgő, kulturálisan sokszínű és vallásilag rendkívül összetett. Éppen ezért különös jelentősége van annak, hogy az első keresztény misszió egyik legfontosabb központjává éppen ez a hely vált. Az apostolok cselekedetei szerint Jeruzsálemből kiindulva egyre több emberhez jutott el az evangélium üzenete. Az üldözések következtében sok hívő szétszóródott, és magukkal vitték Krisztus örömhírét. Antiókiában pedig valami új kezdődött. Az apostolok cselekedeteinek könyvének 11. fejezetének 21. igeversében ezt olvassuk. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. A kereszténység történetének egyik fontos fordulópontja zajlott itt. A gyülekezet már nem csupán zsidó származású emberekből állt. Egyre többen érkeztek a pogány háttérből. Olyan emberek, akik korábban nem ismerték Izrael törvényeit, nem jártak zsinagógába és nem tartoztak az ószövetségi szövetségi néphez. Krisztus azonban őket is megszólította. Kedves hallgató, talán ma már természetesnek tűnik számunkra, hogy a kereszténység minden néphez szól. Az első században ez korán sem volt magától értetődő. Az ősgyülekezetnek komoly kérdésekkel kellett szembenéznie. Vajon a pogányoknak előbb zsidóvá kell válniuk? Kötelező-e számukra a körülmetélkedés? Meg kellett tartaniuk Mózes törvényének minden rendelkezését? Hol húzódnak az egyház határai? Mi szükséges az üdvösséghez? Ezek a kérdések nem csupán elméleti viták voltak egykoron. Emberek életéről, identitásáról, közösségi hovatartozásáról és hitéről szóltak. A vita mögött ott húzódott egy még mélyebb kérdés. Mekkora Isten kegyelme? Meddig ér el Krisztus megváltása? Van-e olyan nép, olyan kultúra vagy olyan emberi háttér, amely kívül marad az evangélium hatókörén? Antiókia gyülekezete különleges válasz lett ezekre a kérdésekre. Itt történt meg először, hogy különböző népekből származó emberek közösen alkottak egy Krisztusban hívő közösséget. Nem véletlen, hogy az apostolok cselekedetei ezt írja a 11. fejezet 26. igeversében. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ez a megnevezés eredetileg valószínűleg külső elnevezés volt. A város lakói így különböztették meg őket más vallási csoportoktól. A név azonban fennmaradt, és az évszázadok során az egész világon ismerté vált. Kereszténynek lenni annyit jelentett, hogy valaki Krisztushoz tartozik. Antiókiában találkozunk először olyan erőteljesen azzal a gondolattal, amely később Pál leveleinek egyik központi üzenetévé válik. Krisztusban új közösség születik. Az emberi különbségek nem tűnnek el, mégis új helyre kerülnek. A Galata levélben ezt olvassuk. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Mondja a 3. fejezet 26., 27. és 28. igeverse. A mai ember számára talán nehéz érzékelni a mondatok erejét. Az első század társadalma éles választóvonalakkal működött. Származás, vagyon, nemzetiség, társadalmi helyzet és jogállás határozta meg az emberek életét. Pál azonban egy olyan közösséget látott maga előtt, amelynek középpontjában nem az emberi különbségek, hanem Krisztus áll. Antiókia gyülekezete lett az a hely, ahol az apostol missziós szolgálata is új lendületet kapott. Az apostolok cselekedetei beszámol arról a különleges pillanatról, amikor a gyülekezet vezetői böjtöltek és imádkoztak. A 13. fejezet 2. igeverse így hangzik: egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. A keresztény misszió történetének egyik legfontosabb pillanata tárul elénk. Egy helyi gyülekezet felismeri Isten vezetését. Imádságban keresi az ő akaratát. Embereket bocsát útjukra. Innen indulnak azok az utak, amelyek során Pál bejárja Kis-Ázsiát, Macedóniát, Görögországot és végül a birodalom fővárosát, Rómát is. A misszió azonban hamarosabb, újabb kérdéseket vetett fel. A pogány háttérből érkező hívők száma folyamatosan növekedett. Egyesek úgy vélték, a megtérés önmagában nem elegendő. Szükségesnek tartották a körülmetélést és a teljes mózesi törvény megtartását is. A vita olyan jelentőssé vált sokak között, hogy végül Jeruzsálemben tanácskozást hívtak össze. Ezt nevezzük apostoli vagy jeruzsálemi zsinatnak. Az esemény jelentőségét nehéz túlbecsülni. Valójában itt dőlt el, hogy a kereszténység egy zsidóvallási irányzat marad-e, vagy az egész világ számára nyitott közösségé válik. A tanácskozás során Péter is megszólalt. Emlékeztette a jelenlévőket Cornélius történetére, amikor Isten lelke pogány emberekre is kiáradt. Beszédében ezt mondta. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mind nem tudtunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ez olvasható az apostolok cselekedeteinek 15. fejezetének 10 és 11. igeversében. Milyen különös mondat ez? Péter nem azt mondja, hogy a pogányok üdvözülnek úgy, mint a zsidók. Éppen fordítva fogalmaz. A zsidók is ugyanazon kegyelem által üdvözülnek, mint a pogányok. Az üdvösség alapja Krisztus lett. Pál levelei 2000 év elteltével is élnek. Nem egy letűnt kor vitáiról szólnak csupán. Az ember legmélyebb kérdéseit érintik. Kihez tartozom? Elfogadható vagyok-e? Lehet-e új kezdetem? Létezik-e megbocsátás? Van-e helyem Isten országában? Az apostoli zsinat válasza ma is ugyanaz, mint az első században volt. Krisztus kegyelmének kapuja nyitva áll.
0: Nagyon jó, köszönjük szépen akkor kedves hallgatóink Turci Árpád testvérnek, majd a zene után induljunk el Pállal első missziós útjára. Keressük föl Galácia városait, ismerjük meg Lisztra, Ikónium és Derbé világát, valamint azt a különleges helyzetet, amelyből később megszületett a Galata levél. Egy olyan levél, amelyet sokan a keresztény szabadság kiáltványának neveznek. Akkor szokás szerint hallgassunk zenét.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Akkor most valóban induljunk el Pállal, és beszéljünk arról, mit taníthatnak nekünk Galácia gyülekezetei a hitről, a kegyelemről és a Krisztusban kapott szabadságról.
1: Az előző részben Antiókia városában jártunk, megismertük azt a sok nemzetiségű gyülekezetet, amelyből a pogány misszió kibontakozott, és láttuk, milyen jelentőséggel bírt az apostoli zsinat döntése. Az evangélium kapui kitárultak a népek előtt. A következő lépés azonban már nem a tanácskozások termeiben, hanem a poros utak világában, hegyvidékeken, városkapuk mellett, piacokon és zsinagógákban folytatódott. Pál és Barnabás útnak indultak. Az apostolok cselekedetei 13. és 14. fejezete olyan eseményeket tár elénk, amelyek nélkül sem Pál leveleit, sem a korai kereszténység fejlődését nem érthetjük meg igazán. Ekkor kezdődött el az a missziós munka, amely Galácia tartomány több városában gyülekezetek létrejöttéhez vezetett. Ezek a közösségek később olyan közel kerültek az apostol szívéhez, hogy egyik legszemélyesebb és legindulatosabb levelét éppen nekik írta. Amikor ma Galáciáról beszélünk, fontos tudnunk, hogy nem egyetlen várost értünk alatta. A római közigazgatásban Galácia egy kiterjedt tartomány volt Kis-Ázsia belsejében. Hegyek, fensíkok, kereskedelmi utak és különböző népcsoportok jellemezték ezt a vidéket. A tartomány déli részén feküdt több olyan város, amelyek neve újra és újra felbukkan az apostolok cselekedeteiben. Pisídiai, Antiókia, Ikónium, Lisztra és Derbé. Ezek lettek az első jelentős pogány hátterű gyülekezetek központjai. A térség világa távol állt Jeruzsálem vallási légkörétől. A görög kultúra erősen jelen volt. A római közigazgatás meghatározta a mindennapokat, a különféle helyi vallások és istenségek kultuszai szintén fontos szerepet játszottak. Pál azonban mindenütt ugyanazzal az üzenettel érkezett. Krisztus meghalt, és feltámadt. Az üdvösség Isten ajándéka. Kedves hallgató, Antiókiában, a zsinagógában kapott lehetőséget a megszólalásra. Beszéde Izrael történetének áttekintésével kezdődött. Ábrahámtól Dávidig vezette hallgatóit, majd Jézus Krisztushoz érkezett. Az apostol számára az evangélium nem elszakadás volt az ószövetségi történettől. Beteljesedés volt. Beszédének egyik központi mondata így hangzik. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra. Ez az apostolok cselekedeteinek 13. fejezetében olvasható. Ezek a mondatok már előre jelzik mindazt, amit később a Galata levélben részletesen kifejt. Az ember és Isten kapcsolatának alapja nem a törvény tökéletes teljesítése, nem vallási érdemek gyűjtése és nem az önigazolás. A megigazolás Krisztus ajándéka. A város lakói közül sokan örömmel fogadták az üzenetet, mások ellenálltak. Ez a kettőség végigkíséri Pál egész szolgálatát. Mindenütt találkozunk lelkes hallgatókkal és elszánt ellenfelekkel. Mindenütt látjuk az evangélium vonzását és az emberi szív ellenállását. A misszionáriusok tovább indultak Ikóniumba. A város fontos kereskedelmi útvonal mentén feküdt. Lakói között zsidók és görögök egyaránt éltek. Az apostolok cselekedetei szerint itt is sokan hittek. A siker azonban feszültségeket szült. A város megosztottá vált. Egyesek az apostolok mellé álltak, mások ellenük fordultak. A kereszténység történetének egyik fontos tanulsága jelenik meg előttünk, az evangélium nem csupán vigasztal. Döntés elé is állít. Az emberek nem maradnak közömbösek vele szemben. A Krisztusról szóló üzenet válaszra vár. Kedves hallgató, hadd folytassam onnan, hogy Pálik végül Lisztrába érkeztek. Ez a város különösen érdekes helyszín. Itt a görög-római vallásosság sajátos formájával találkozunk. A helyi hagyomány szerint egykor az istenek emberi alakban jártak a vidéken. Amikor Pál meggyógyított egy születésétől fogva sánta embert, a lakosság azt hitte, hogy az istenek tértek vissza közéjük. Barnabást Zeusnak nevezték, Pált pedig Hermésznek. Az emberek áldozatot akartak bemutatni nekik. A jelenet egyszerre különös és tanulságos. Pál azonban azonnal tiltakozott. Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennünk van. Ez az apostolok cselekedeteinek 14. fejezetének 15. igeverse. Milyen fontos mondat ez napjainkban is. A keresztény hit középpontjában nem emberi személyek állnak, nem vezetők, nem prédikátorok, nem lelkészek vagy presbiterek, nem híres szolgálók. Az apostol minden figyelmet Istenre irányított. Tudta, hogy az ember könnyen bálványt készít abból, amit tisztel. A lisztrai történet azonban tragikus fordulatot vett. Azok közül, akik korábban ünnepelték az apostolt, sokan rövid időn belül ellene fordultak. Fellázították a tömeget. Pált megkövezték, a városon kívülre vonszolták, és halottnak hitték. Megdöbbentő jelenet tárul elénk. Az emberi lelkesedés gyorsan változhat. A tömeg szeretete és a tömeg haragja között néha alig telik el néhány óra. Pál azonban túlélte a támadást, és másnap tovább indult Derbébe. Az apostolok cselekedetei itt egy rövid, de rendkívül fontos összegzést ad a 14. fejezetben. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Pál nem könnyű életet ígért. Nem gyors sikert, nem problémamentes jövőt. Az első keresztények nagyon jól tudták, hogy a hit útján gyakran küzdelmek vannak. Ugyanakkor azt is tudták, hogy Isten jelenléte végigkíséri őket. A galáciai gyülekezetek megalapítása után évek teltek el. A közösségek növekedtek és fejlődtek, később azonban olyan tanítók érkeztek közéjük, akik szerint Krisztusba vetett hit önmagában nem elegendő. Úgy vélték, a pogány származású hívőknek teljes mértékben át kell venniük a zsidó vallási előírásokat is. Ez a vita késztette Pált arra, hogy megírja a Galata levelet. Ez az új szövetség egyik legszemélyesebb írása. Az apostol már a levél elején meglepő határozottsággal szólal meg. A 6. igevers első fejezetének 6. igeverse így hangzik: csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pál számára nem mellékes teológiai részletről volt szó. Az evangélium lényegét látta veszélyben. Úgy érezte, hogy a kegyelem szabadságát akarják ismét emberi előírásokkal megterhelni. A Galata levél egyik központi témája a szabadság. Ez a szó azonban itt nem korlátlanságot jelent, és nem a felelőtlenség igazolása. Pál szabadsága azt jelenti, hogy az ember megszabadul az önigazolás kényszerétől. Nem saját teljesítményével próbálja kivívni Isten elfogadását. Nem állandó bizonytalanságban él afelől, vajon eleget tette, a kegyelem felszabadít. A levél egyik legismertebb mondata így hangzik, az 5. fejezet első igeverse, bizonyára kedves hallgatóink is ismerik sokan: Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ez a mondat ma is időszerű. Korunk embere gyakran beszél szabadságról, politikai szabadságról, gazdasági szabadságról, személyes szabadságról. mégis sokan hordoznak láthatatlan terheket, megfelelési kényszert, állandó önértékelési bizonytalanságot, belső szorongást és mások elismerésének hajszolását. Pál egy mélyebb szabadságról beszél, arról a szabadságról, amely abból fakad, hogy az ember tudja, kinek a kezében van az élete. A Galata levél másik nagy témája a lélek munkája. Az apostol nem csupán arról ír, mitől szabadul meg a hívő ember. Arról is beszél, mire kap elhívást. A lélek gyümölcseinek felsorolása a Biblia legismertebb szakaszai közé tartozik. Ugye, ismerősek? A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Milyen különös, hogy Pál nem teljesítmények listáját adja, nem eredményeket sorol fel, nem vallási mutatókat állít elénk, jellemvonásokról beszél, olyan belső változásról, amelyet Isten lelke munkál az emberben. A galáciai gyülekezetek története ezért válik különösen aktuálissá a 21. században is. A kérdés ma sem változott. Mire épül a hitünk? Külső formákra, emberi teljesítményekre és vallási szokásokra, vagy Krisztus kegyelmére? Pál válasza világos, kedves hallgató. Az ember nem saját erejéből válik Isten gyermekévé. Kegyelemből él, hitáltal, Krisztusért. Ez a felismerés hordozta végig az apostolt a megkövezések, üldözések, hajótörések és börtönök világán. Ez adott erőt a galáciai gyülekezeteknek. Ez az üzenet szól ma is azokhoz, akik hitben járnak, és azokhoz is, akik még keresik az utat.
0: Szinte az utolsó kérdésem ebben a beszélgetésben, hogyan jutott el az evangélium Filippitől Rómáig? És miért aktuálisak ma is Pál apostol levelei? Hajózzunk át Macedóniába, megérkezve Filippi városába, és ismerjük meg Európa első jelentős keresztény gyülekezetének történetét is. Jó, találkozzunk Lídiával, a bíbor árusasszonnyal, egy börtönőrrel és egy olyan levéllel, amelyet sokan az örömlevelének neveznek.
1: Az apostolok cselekedetei beszámol arról a különleges éjszakai látomásról, amely új irányt adott az apostol útjának. Pál egy macedón férfit látott maga előtt, aki ezt kérte tőle, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. Az apostol ebben Isten vezetését ismerte fel. Hajóra szállt társaival együtt, és Európa felé vette az irányt. A történelem szemszögéből nézve nehéz túlbecsülni ennek a lépésnek a jelentőségét. Ekkor kezdődött el az a folyamat, amelynek során az evangélium évszázadok múltán eljutott a kontinens legtávolabbi vidékeire, majd később a Kárpát-medencébe is. Az első jelentős állomás Filippi volt. A város római katonai telepes városként különleges helyet foglalt el Macedóniában. Lakói büszkék voltak, római polgárjogukra és erősen kötődtek a birodalom hagyományaihoz. Ebben a környezetben kezdődött el Európa egyik első keresztény gyülekezetének története. A városban nem volt jelentős zsidó közösség, ezért zsinagóga sem működött. Pál a folyóparton talált olyan embereket, akik imádkozni gyűltek össze. Köztük volt Lídia, a bíbor árusasszony, akiről ezt olvassuk az apostolok cselekedeteinek 16. fejezetének 14. igeversében. Az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. A Filippi gyülekezet története egy asszony megtérésével kezdődik. Már ez is emlékeztet arra, hogy Isten országa gyakran váratlan helyeken és váratlan emberek életében bontakozik ki. Nem sokkal később újabb események következtek. Pált és Silást hamis vádak alapján letartóztatták. Megvesszőzték és börtönbe vetették. Éjszaka azonban imádkoztak, és Isten dicsőítették. A börtön falai között megszületett a kereszténység egyik legkülönlegesebb bizonságtétele. A külső körülmények nyomorúsága. A hit azonban nem hallgatott el. Ekkor földrengés rázta meg a börtönt. A láncok lehullottak, az ajtók megnyíltak, a börtönőr kétségbe esett, után kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? A válasz egyszerű volt, és máig az evangélium egyik legtömörebb összefoglalása maradt. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. A filippi gyülekezet később különösen közel került az apostol szívéhez. A filippi levélből szeretet, hála és bensőségesség sugárzik. Érdekes módon ezt a levelet is fogságban írta. Az ember talán panaszt, keserűséget vagy csalódottságot várna egy börtönben ülő embertől. Pál azonban újra és újra az örömre hívja olvasóit. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Ez a Filippi levél 4. fejezetének 4. igeverse. Ez az öröm nem a körülményekből fakad, nem a sikerből, nem a biztonságból, Krisztus közelségéből születik. Talán éppen ezért olyan időtálló ez az üzenet. A 21. század embere minden korábbinál több kényelmi eszközzel rendelkezik, mégis gyakran küzd szorongással, bizonytalansággal és belső ürességgel. Pál arra emlékeztet, hogy az öröm forrása mélyebben található. Filippi után Tesszalonika következett. Fontos kikötőváros volt, jelentős kereskedelmi központ. Az itt létrejött gyülekezetnek írt levelek az új szövetség legkorábbi iratai közé tartoznak. A fiatal közösség üldözések között élt. Tagjai sok kérdést hordoztak Krisztus visszajövetelével kapcsolatban. Pál ezért a reménység hangján szól hozzájuk. Emlékezteti őket arra, hogy a történelem

Kedves hallgató, Pál ezután Korintusba érkezett. Ez a város egészen más világot képviselt. Gazdag kereskedelmi központ volt, ahol a különböző kultúrák, vallások és életformák találkoztak. A korintusi gyülekezet sok ajándékot kapott, ugyanakkor sok konfliktussal is küzdött. Megosztottság, viták, erkölcsi problémák és hatalmi feszültségek jelentek meg benne. Pál levelei őszintén beszélnek ezekről a kérdésekről. Nem idealizálja az egyházat, nem fest hibátlan képet a gyülekezetekről. Éppen ezt teszi hitelessé írásait. A keresztény közösségek mindig emberekből álltak, olyan emberekből, akiknek szükségük van Isten kegyelmére. Korintus kapcsán született meg az Új Szövetség egyik legismertebb fejezete, a szeretet himnusz. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Ugye ismerős a 13. fejezet. E sorokat gyakran halljuk esküvőkön, családi ünnepeken vagy különleges alkalmakon. Eredeti helyük azonban egy konfliktusokkal terhelt gyülekezethez írt levélben található. Pál ezzel azt tanítja, hogy a szeretet nem érzelmi többlet az életben. A keresztény közösség alapja. Efezusban az apostol több évet töltött. Kis-Ázsia egyik legfontosabb városa volt. Híres volt Artemis templomáról, amely az ókori világ egyik csodájának számított. Az efezusi szolgálat során Pál különösen mélyen foglalkozott az egyház természetével. Az efezusi levélben azt olvasjuk, hogy Krisztus a békességünk. Az apostol itt már nem csupán helyi gyülekezetekről beszél, az egész egyházról gondolkodik. Arról a közösségről, amelyet Krisztus kapcsol össze. Később megszületett a Kolossei levél, amely Krisztus nagyságát állítja a középpontba. Pál számára Jézus nem csupán tanító vagy erkölcsi példakép. Ő a világ ura. Az első fejezet 17. igeverse így hangzik a Kolossei levélből. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ezek a szavak ma is különös erővel szólnak. Egy olyan korban élünk, amikor sokan elveszítik a tájékozódási pontokat. Pál azt hirdeti, hogy a történelemnek és az emberi életnek van középpontja. Élete utolsó szakaszában az apostol fogságba került. Végül Rómába jutott, a birodalom szívébe. Talán sokan úgy gondolták, hogy szolgálata ezzel véget ér. A külső körülmények valóban ezt sugallták. Pál azonban még fogolyként is írt. Tanított és bátorított. A Timóteushoz írt második levélben így van. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. E mondatok mögött egy egész élet áll. Utazások, veszélyek, örömök, csalódások, barátság, küldözések és gyülekezetek hosszú sora. Mit jelent mindez számunkra ma? Miért olvassák még mindig milliók Pál leveleit? Miért idézik őket templomokban, otthonokban, kórházi ágyak mellett, egyetemi előadásokon és tudományos műhelyekben? A válasz talán abban rejlik, hogy az apostol egyszerre beszél Istenről és az emberről. Ismeri az emberi szív törékenységét. Tud a félelemről, a bűnről, a reményről és a szeretetről. Levelei nem elvont filozófiai értekezések. Valóságos embereknek íródtak valóságos helyzetekben. A 21. század embere sok tekintetben más világban él, mint az első század lakója. Más technikai eszközök veszik körül, más társadalmi körülmények között él, más kihívásokkal szembesül. Az emberi lélek mély kérdései azonban változatlanok maradtak. Ma is keressük az élet értelmét, ma is vágyunk szeretetre és elfogadásra. Ma is hordozunk bűntudatot, veszteségeket és félelmeket. Ma is szükségünk van reménységre. Kedves hallgató, Pál levelei ebben a keresésben lehetnek útitársaink. A hitben járó ember számára megerősítést adnak. Az útkereső számára kérdéseket és válaszokat kínálnak. A kételkedőt gondolkodásra hívják, a szenvedőnek vigasztalást nyújtanak. Az örvendezőt hálára tanítják. Az egész életet Krisztus fényében szemlélik. Végezetül talán érdemes visszatérnünk ahhoz a mondathoz, amely sok tekintetben összefoglalja Pál egész szolgálatát. A Galata levélben ezt írja, Krisztusra együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek,
az Isten

0: Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez a második fejezet, 20. igeverse. Ebben a rövid mondatban benne van az apostol életének titka. Nem önmagát akarta naggyá tenni, nem saját emlékét építette, nem személyes dicsőségre törekedett. Krisztusra mutatott. Talán ezért maradt élő a tanúságtétele 2000 év elteltével is. A birodalom, amelyben élt, rég eltűnt. A városok nagy része rommá lett. Uralkodók, hadvezérek és politikusok nevei feledésbe merültek. Pál leveleit azonban ma is olvassák. Az evangélium ma is megszólít embereket. Krisztus ma is hívja azokat, akik keresik őt. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy elkísértek bennünket ezen az úton. Befejezésül hallgassuk meg a római levél egyik legszebb hitvallását. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
1: Kedves hallgatóink, nekem is nagyon fontos volt ez a téma, hiszen nekem Pál apostol szinte az egyik legfontosabb olyan személy, akinek az életét a Bibliában rögzítettük. Hát persze van olyan például Mózes, amelyik szinte még többet is írt ezekről a témákról, de Pál apostol is, én úgy hallottam, hogy sokszor azért kellett neki írnia, mert néha nem tudott beszélni a gyülekezetekkel. Ezért nem volt elég Pál apostolnak a beszélgetés. Nagyon fontos volt az írása is. Úgyhogy ezeket most viszont átolvasta, átértékelte Turci Árpád testvér is. Nagyon szépen köszönjük neked, Árpi testvér, hogy ismét együtt foglalkozhattunk ezzel a témával, világosság a világnak.
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink!
1: Köszönjük!
0: Isten áldjon meg mindenkit!
1: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm, kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Együtt létünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztőműsorvezetője. Hát akkor kezdünk is!

És akkor ime itt vannak az új kérdések már erre a hétre. 1836. kérdés. Hány Simon van a Bibliában? A válasz. Hát felsorolni se igen lehet, olyan sok, kezdve Júdának Simon nevű fiától bezárva Simon Péterig, az apostolig. De azért a teljesség kedvéért nézzünk egy-két híresebb Simont. A Máté 26.6-ban olvassuk. Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. És ezt, bár tudatlanul, de Jézus temetésére szánta. Aztán elég ritkán emlékezünk meg erről a derék férfiúról, akiről a keresztény hagyomány úgy tartja, hogy később az első gyülekezet oszlopos tagja lett. A Márk 15.21-ben ez áll. Miután kigúnyolták Jézust, levették róla a bíbor ruhát, és felöltöztették a saját ruhájába. Majd kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, a cirénei Simont, Alexandros és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét. Aztán. Itt van a János 13.2. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, na tehát egy apostol apjáról van szó itt. A Máté 26.21-ben ezt olvassuk. Jézus tudva, hogy az atya mindent az ő kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez is megy, fölkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel, vagyis Simon Péter lábát is. Aztán, itt van egy csúnya negatív Simon is, az Abcse 8.9 szerint. Simon a mágus, maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és akkor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek. Egészen elámult, ekkor pénzért akarta megvenni Isten erejét, de Péter kihirdette szörnyű büntetését, majd ezt mondta, térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát, mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Na, kedves hallgatóink, kutakodjatok még, van-e más Simon is a Bibliában, akinek az életéből tanulhatunk, akár azért, mert rossz útra tért, akár azért, mert jóra.

1837. kérdés. Hol van a keskeny kapu a keskeny úton? A válasz. Fel se vetődött bennem ez a kérdés mindaddig, amíg valaki ki nem jelentette, hogy a hívők által élt életben a keskeny kapu a keskeny út végén van. Egészen pontosan az a hely, ahol bemehetünk a mennyek országába. Na, ezen elgondolkodtam, hogy hogy is van ez. Mert az igei igazság szerint, ha valaki a keskeny útra lép, vagyis Isten szerint, és nem a bűn szerint él, megtartja az Úr szavát, és nem csalinkázik jobbra-balra, mint ahogy a széles úton lehet, akkor az az ember oda már nem viszi magával régi és megromlott élete hatalmas batyuját, benne minden bűnnel és vétekkel. Vagyis ez szerint lehetne a keskeny kapu a keskeny útra lépés előtt is. Vagy lehetne kettő, az elején meg a végén. De valahogy mégse nyugodtam meg ebben. Mert ott van az ellenpélda. Széles az a kapu, és széles az az út, amin az Isten tagadó emberek hömpölyögnek, és lám hová visz a pokolba. Hát aztán érdeklődtem, mert tanulni akartam egy témában, és az egyik pásztor azt mondta, hogy szerinte a kettő nem egymás földrajzi megfelelője, hanem ez két külön álló szimbólum ugyanarra a témára. Na ez már jobban megnyugtatta a szívem, mert azt éreztem, hogy ezt most békességgel el tudom fogadni. Megnyugvás végül a 27. Zsoltár hozta, melyben Dávid így ír Istenről. Elrejt, sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Nos, ha ez egy út lenne, szorosan összetartozna, akkor a sátorban kéne lennie a kősziklának, aminek semmi értelme nincs, vagy a sátornak a kősziklán, ami szintén nem illik a tartalomban, mert nem véd ezen a módon. Tehát mindkettő külön van, de egy fogalmat takar. Nos, hiszem, hogy a Biblia megmagyarázza önmagát. Legyünk mi is figyelmesek erre, ha válaszokat keresünk, és sose restüljünk meg ebben.

1838. kérdés. Boldogabb lette Ádám és Éva, hogy föllázadtak Isten szava ellen? A válasz. Csak nézzünk magunkra, és a válasz már is megvan. Örök életünk volt itt a földön, a gyönyörűségek között. És ma minden nap eljött Isten a kertbe, és meglátogatta az embert, beszélgettek, sétáltak, szeretetben voltak együtt. És ma romolhatatlan testünk volt, se betegség, se öregedés, semmi nyavaja. És ma tiszta lélekkel éltek Isten előtt, és ma szeretetteljes békességben élt együtt a házaspár, és ma tiszta, romolhatatlan, tápláló gyümölcsöket ettek, és ma minden étel a javukra volt, semmiben nem voltak mértéktelenek, és ma a sátán ezt a hazugságot sugta az ember fülébe. Jaj, nem már! Az Isten nem védeni akar téged, hanem irigy, kalodában tart, hogy a sok jóban csak neki legyen része, és neked nem. Hazudik neked az Isten. Tedd, amit én mondok, mert én neked akarom adni a féktelen örömet, az igazi boldogságot, a tökéletes kielégültséget. Velem olyan lehetsz, mint Isten. És megkaptuk mindezt. Az örömök és boldogság helyett ember romboló életet élünk, amiben még magunknak is ártunk. Nos, a kérdés ma is fölvetődik, és talán ezt a gondolatsort folytatva a válasz is megvan rá, akar kimondatlanul is. És van-e visszaút? Igen, ma is van. Fogadd be szívedbe Jézust, és meglátod, hogy mi történik.

1839. kérdés. Hová akart temetkezni Nagy Heródes király, és miért? A válasz. Első kérdésünk mindig az, hogy ki volt Nagy Heródes király, mikor élt. Nos, időszámításunk előtt 37, és időszámításunk után 4 között volt Júdea királya, Jézus születésekor is. Külpolitikailag Rómától függött, de belpolitikailag teljesen független volt, azt csinálta, amit akart. Külön módon ő edomita származású volt, és nem Héber, vagyis nem Jákob, hanem annak Isten ellenes, lázadó Iker testvérének Ézsaúnak az utódja. Mégis közös ősükre, Ábrahámra való hivatkozása, ő úgy gondolta, hogy Isten szemében neki is minden jár születési joga. Isten